0: Tehát, hogy nem az van, hogy intelnek sorakoznak egymás után, nincs benne intrikus, nincs benne senki, aki fegyelmez, nincs benne semmi olyasmi, amitől a gyerek azt gondolja, hogy az életben lepkéket venni, az valami rossz dolog.
1: Hogy kapcsolódik Göttinger Pál munkássága egyébként a gyermek előadásokhoz?
0: Foglalkoztam már ilyesmivel korábban, hát ritkában úgy adódott, nem elhatározásból, hanem hát nekem ez a foglalkozásom, ami feladat szembe jön, az a feladat. De például van Líra és Epika című színdarab, Varró Dani és Szabó Borbála közösen írt színdarabja, ugye ez egy két ország közötti vetélkedésről szól, az egyikben csak prózában beszélnek, a másikon csak versben. Ugye ők ketten írták ezt a darabot együtt, egyikük a verses országot, másik a prózai országot, azt például én ősbe mutattam annak idején.
1: Tehát akkor nem idegen ez a terület?
0: Nem, egyáltalán nem. Szakértőjének se találom magam, de közben a bennem rejlő gyerek játszik kedve, meg abban merek bízni, hogy azért életben marad.
1: Mennyiben más egyébként egy gyermek előadást rendezni, mint egy felnőtt darabot? Nagy a különbség, vagy a színház a színház?
0: A színház a színház, de azért van különbség, részint könnyebb, részint nehezebb. Könnyebb azért, mert maga az ember egyszer ezt a formanyelvet érti, mert volt gyerek, és nagyon magától értetődő egy gyerek számára az, ami felnőtt korban már mindenféle bonyolult gondolatokkal körül van ölelve, és ezért értelmezésre szorul. Az egy gyereknek egyáltalán nem feladvány. A közhiedelemmel ellentétben a gyereknek nem absztraktabb a színház, mint bármilyen más játékforma. Az felnőtt fejjel van, hogy a színház elkezd bonyolult lenni, vagy izgalmas, vagy szellemileg nagy kihívást jelentő, vagy szembesítő, vagy nem tudom, mindenféle ilyen jelzőket szokás ráagasztani, de a gyerek, tehát például én operával foglalkoztam nagyon sokat, és az opera sem absztraktabb a gyereknek, mint bármilyen más forma. Nekem vannak 4 és 7 éves unokaöcseim, és ők például hallgatnak operát is. Az később van, amikor az ember messzebb kerül ettől, és ez az emlék azért a színházasokban, akiknek a feladata mégis egy játék, vagy a foglalkozása mégis egy játék, ott van a mindennapjaikban eleve, és ezért ez mozgósítható ilyenkor. Másrészt viszont nehezebb, mert valamit túlagyalni, vagy túlkomplikálni, vagy sok furcsa jelentésszinteggel felruházni, az a könnyebb becsapós módon. Tehát felnőttként egy, mit tudom én, házassági válságról szóló színdarabnak a részleteiben elmerülni, az a könnyebb, mint valamit kristálytisztán, vagy hogy fogalmazzak, áttetszően elmesélni, az igényel nagyobb fegyelmet, vagy tisztább szerkesztést, vagy egyenesebb vonalvezetést.
1: És ha már szerkesztés és vonalvezetés, ugye itt nem egy adott Szepes Mária történet az, ami megelevenedik, hanem Jeli Viktória író, dramaturg munkája által készült el az a mű, ami végül a gyerekek elé fog kerülni. Egy kicsit mutassuk be magát a történetet.
0: Ugye a bemutató Balatonföldváron lesz, ezért egy balatonias hangulatú történetről van szó. Panni rettetesen várja már, hogy iskolába menjen, de addig 6 napot kell még várni. Azt persze a türelmetlen kislány nagyon soknak találja, de úgy adódik, hogy pont az a 6 nap egy balatoni nyaralás lesz még, tehát egy ilyen nyárvégi eltöltött 6 nap, és akkor minden nap egy újabb kaland vagy izgalom történik velük, és ettől ez elrepül ez az iskoláig hátra lévő 6 nap. Tehát tulajdonképpen ez az egésznek a kerete, és akkor szerepel benne ez a bizonyos nagymama, szerepel a Panninak ez a jó barátja, a Kockás Peti, aki lejön hozzá oda a Balatonra, és akkor együtt tudnak felfedezéseket tenni. Valahogy ezt az, amivel kezdtük is az egészet, hogy annyira ügyesen van ez kitalálva, hogy mindenféle kalandokban vesznek részt, és ebből aztán leckéket kapnak az életről, de ezek a leckék nincsenek elfüccite benne. Tehát nincs benne, ma is tanultam valamit jellegű lezárás, nagy kis lezárások kalandonként, hanem egyetlen összefüggő sodró történetmesélés, úgy, ahogy egy gyereknek a nyaralása elsőmanna.
1: Az is érdekessége az előadásnak, hogy napló részletekként látjuk a gyerekek élményeit, amit egyébként pedig rajzolnak, hiszen még nem tudnak írni, mivel most fognak iskolába kerülni.
0: Így van, Szalai József és Hatvani Mónika, Kaposvári Színház munkatársai készítették a díszletet, és van egy ilyen gyerekrajzos milliója az egésznek, tehát ennek a varázskönyvnek, mert a Mivinek ez az ötlete, hogy egy varázsházikó van, aminek az ablakait kell kinyitogatni, hogy elteljen az a hat nap, minden nap egy ablakot. Tulajdonképpen egy ilyen adventi naptárszerű várakozás segítő eszköz, és akkor ez megelevenedvén az ablakokon át belépünk az adott történet részletbe, és ezért egy nagyméretű rajzos díszlet van, ami nyílik, csukódik, lehet benne bolyongani, elveszni. Kicsit bábszínház paraván, kicsit miniatűr színház oldaltakarásokkal, meg erőfüggönnyel, meg minden ilyesmivel. Szóval van benne egy ilyen színház a színházban játék is.
1: Az, hogy bábszínházas elemeket is alkalmaznak, ez kimondottan ugye a gyerek előadás mi voltának köszönhető?
0: Amikor erről beszéltem korábban, hogy a gyereknek mi absztrakt, vagy mi nem, hogy egy kisgyereknek nincsen problémája azzal, hogy a gyufás katujája az egy tűzoltó autó. Tehát ez nem egy elvonatkoztatás. Színházban egy ilyen megoldást választani, akkor azt mondanánk, hogy stilizált. De a gyerek számára ez nem stilizált, hanem magától értetődő. És ezért az, hogy a kezébe kerülő tárgyak azok személyiségjegyeket vegyenek föl, és abban a minőségben aztán egymással konfliktusokba keveredjenek, ez egy gyerek számára magától értetődő. Ezért aztán ez nem is bábszínházasnak nevezném ezt, hanem tárgyanimációsnak. Ennek van valamiféle, én nem vagyok elmélyülve a dolognak a történelmi vonatkozásaiban, de ennek van köze ahhoz, hogy ezek a mesék az 50-es évek örökösei, amikor ugye szegénység volt, ugye ott a háború utáni évtizedben, és ez része ennek a mesemondás fajtának, hogy a körülöttünk lévő használati tárgyakból nagyon egyszerű, nagyon eszköztelen, vagy nagyon kézreálló hétköznapi tárgyakból kell varázsvilágot varázsolni. Meg az is érdekes egyébként történelmileg, hogy ugye a nők ekkor kezdtek munkahelyeken, vagy nagy iparban, vagy vállalatoknál dolgozni, és ezért ilyen nagy üzemi óvodákba tereltettek össze a gyerekek. Ez is egy ilyen 50-es évek jelenség. És a közösségbe illeszkedést, vagy a tulajdonképpen idegen gyerekekkel való együttjátszásnak a képességét, vagy nehézségeit, vagy örömeit, azt is tárgyalja ez a mese folyam, és ezt is látjuk.
1: Az megragadható, hogy mi teszi időtlenné Szepes Mária történeteit, vagy mi teszi aktuálissá 2026-ban is?
0: Hát én nem vállalkoznék arra, hogy ezt megragadjam, ezt az univerzalitást, mert a gyerek játszik, az ember játszik, és ennek sem különösebb aktualitását nem tudjuk keresni, sem következtetéseket levonni belőle arra a nézést, hogy a világ merre tart, tehát ez ebből az értelemben árad ezekből a mesékből egy ilyen ősiség, hogy ez egy alaptulajdonság. Szinte minden élmény életre szóló élmény tud lenni, ami nem képernyő előtt történik, hanem itt a valóságban. Ezt látom a körülöttem lévő kisgyerekem. Nincsen gyerekem, de sok gyerek vesz körül, tehát látom, hogy hónapokra vagy évekre emlegetett emlékek válnak egy szabadék alatt töltött délutánból is. Ennek a szülők felé van valami intelem jellege, de persze szelíten, szóval nem iskolázunk senkit, meg nem akarunk szájba rágni senkinek, hogy mit kell csinálni, inkább ráirányítjuk a figyelmet ennek az örömére.
1: Igen, hogyha meg akarnánk találni a legfőbb üzenetét ennek az előadásnak, akkor lehet, hogy éppen ez lenne az?
0: Igazából én azt látom a fő játékszabálynak, amit itt jobb betartani, hogy a gyerekek nagyon nehezen unatkoznak. Tudnak persze unatkozni, de az is egy nagyon termékeny állapot. Mert abban a pillanatban, hogy néhány másodperc vagy percre teendő nélkül maradnak, már találják is fel a teendőt. És boldogan, és szétáradva, és csobogóan, és fantáziadúsan minden óra, minden percén fel tudnak tölteni tartalommal. Ez irigylésre méltó egyébként felnőtt fejjel is. És az, hogy olyasmi dolgok történjenek velünk, amit mi magunk csinálunk, és nem olyasmi, amit készen ránk öntenek, az egy gyerek néző számára is inspiráló, ebben biztos vagyok.
1: Az előadás zenei világáról is talán érdemes lenne egy-két szót beszélni.
0: Igen, én már hosszú évek óta dolgozom együtt Nyitrai László zeneszerzővel, és hát nem csak én, mert ő egy nagyon foglalkoztatott színházi zeneszerző, könnyűkező, alkalmazott zeneszerző, tehát gyorsan tud igazodni minden stílushoz, és itt is vette gyorsan a lapot. Ütőhangszerek és zongora van csak benne, tehát egy nagyon minimális felállás, mert azt szerettem volna, hogyha a zenében is egy ilyen markás szakkörszerű játékosság áll, hogyha az előadást az összes gyerek által elképzelt fantázia bugyborgás állítja össze, vagy az hozza össze az előadást, hogy amilyen tárgyat megfognak, abból rögtön valami mese figura keletkezik. Így aztán a zenében is ezt a hatást szerettem volna elérni, mint hogyha be lett volna ott ültetve, volna egy zenész, aki csapkod, ütver mindent, ami a keze közé akad. Tehát ez az egésznek a milliója, alatta pedig egy nagyon felkészült és okos és megbízható stílusérzékű muzsikusnak a konstrukciója látszik.
2: A kultkikötő Pöttyös Panni és Kockás Peti a Varázsházikó című július 22-i bemutatójáról Göttinger Pál rendezővel Tóth Zsófia beszélgetett.

0: Hungarikum a Páholyban. Két évszázad herendi ritmusa. Ezzel a címmel nyílt egy kamarakiállítás a Magyar Állami Operaházban. A különleges tárlat a magyar kézműves hagyományok kiemelkedő értékeit mutatja be egy ikonikus kulturális térben. A kiállítás a generációkon átívelő szaktudást és a Hungarikummá nyilvánított herendi porcelán páratlan eleganciáját, valamint a több mint 200 éves manufakturális hagyományokat ünnepli. A megnyitón Mozart különleges dallamai mellett Simon Attila, a herendi porcelán manufaktúra vezérigazgatója tartott tárlatvezetést. Ezután szólította meg Fazekas Gyöngyvér.
1: Szép születésnapi eseménysorozatnak az egyik fordulópontján állunk, Magyar Állami Operaházban, és a Magyar Állami Operaházban a herendi porcelán manufaktúrának a 200 éves születésnapja alkalmából tulajdonképpen szinte minden héten, vagy legalábbis minden hónapban több helyszínen is találkozunk herenddel. És nekem herendről mindig az jut eszembe, hogy ez egy olyan hely, ami ezer szárral kötődik a helyi közösséghez, de ezer szárral kötődik Magyarországhoz, sőt tulajdonképpen a világnak is nagyon fontos szereplője, a legfontosabb olyan porcelán manufaktúra, amely valóban manufaktúra, tehát kézzel készül minden folyamat, és erre azt hiszem, hogy büszke lehet herend is, de büszke lehet minden ember, aki csak hallott róla, és persze büszke Magyarország is. Egy ilyen születésnapot megünnepelni úgy, hogy, és akkor most egy kicsit személyesebbé tenném a hangot, úgy, hogy már ön is több mint 30 éve dolgozik herenden, és több mint 20 éve már vezeti is ezt a manufaktúrát, azért szerintem ez egy nagy feladat is, de nagy öröm is. Milyen herendi törzs tagként megélni ezt a születésnapot?
2: Valóban a herendi porcelán manufaktúra ebben az évben ünnepli alapításának két évszázados évfordulóját, és mi a mai kor emberei nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ezt megélhetjük. Ez nem csak egy öröm, de egy komoly felelősség is a mai közösség számára, hiszen mi herenden rendkívül fontosnak tartjuk, hogy többet adjunk át az utókornak, mint amennyit az elődeinktől kaptunk. Ha valaki belép a manufaktúra aulájába, ott egy utcanévtáblával találkozhat. Az utcanévtáblán föl van írva, hogy herendi porcelán manufaktúra ZRT, és alatta két házszám szerepel. Egyik házszámunk 1826, a manufaktúra alapítás éve, ezt egy nyíl követi, majd a nyíl másik oldalán ott van a másik házszámunk, ez pedig a végtelen. És mi a mai kor emberei nem vagyunk mások, mint nyilon ülő emberek, az a dolgunk, hogy többet hagyjunk az utókorra, mint amennyit az elődeinktől kaptunk. A herendi porcelánmanufaktúra egy nagyon kiforrott önképpel, öndefinícióval rendelkezik. Mi azt mondjuk magunkról, hogy a herendi porcelánmanufaktúra az egy kultúra és értékteremtő közösség, amelynek feladata, hogy megőrizze és átörökítse évszázados értékeit, ahol a szépség, az egyediség és a kiváló minőség a mindennapok része, és ahol a közösség számára egyértelműen kijelölt út van, mindig figyelni a tradíciókra és azt megőrizni, mindig a kézműves porcelánkészítés útját választani, folyamatosan megújulni,

0: kulturális missziónk gyakorlására, és ebből kiindulva már ebben az évben több mint 10 kulturális kiállítást nyitottunk idehaza és külföldön, bemutatva azt az értéket, azt a kézműves értéket, azt a kézzel készített porcelánhordozta értéket, amellyel ma Herend rendelkezik. 16 ezer fehér formával és 4 ezer festett mintával, 64 millió különböző alkotással rendelkezünk, és emellett pedig évente mintegy 300-400 új alkotás születik a manufaktúra falai között. Ez egyben azt is mutatja, hogy a tradíció mellett mi nagyon nagy hangsúlyt fektetünk az innovációra. Herend ma annyival jár előbbre versenytársaihoz, hogy mi nem csak a múltunkat akarjuk apró pénzre váltani, hanem mi folyamatosan keresjük az újat, keresjük a jövőt. És amikor innovációról beszélünk, akkor nem csak termék innovációt értünk ez alatt, de nálunk az innováció az vállalatvezetési, vállalatszervezési, technológiai, PR marketing, jogi innovációt egyaránt magában hordoz. Nagyon fontosak a tradíciók, de emellett folyamatosan a jövő felé kell fordulnunk, és a herendi közösségnek ez egy meghatározó célja. Szoktam azt is mondani, hogy olyanok vagyunk, mint egy gyönyörű, szép, idős tölgyfa, amelynek a gyökerei a tradíciókban találhatók, de emellett a friss hajtások minden évben a leveleken és a friss gajakon megtalálható. Herend volt, van és lesz, és nagyon nagy büszkeség számunkra, hogy mi a mai kor emberei épp ezt a bicentenáriumi évfordulót közösen ünnepelhetjük.
1: Nagyon jó dolog az, hogy mi is fölülhetünk erre a bizonyos nyilacskára látogatóként, megfigyelhetjük ezeket a csodálatos alkotásokat, amiket létrehoznak, akár úgy is, hogy például eljön valaki a Magyar Állami Operaházba, és megnézi ezt a nem hatalmas kiállítást, hiszen mondjuk, ha valaki ellát Herendre, akkor ennél bőségesen sokkal több szépséget láthat meg. Viszont nagyon különleges abból a szempontból, hogy nagyon jól megragadja azokat a magyar történelem szempontjából izgalmas eseményeket, személyeket, pillanatokat, amelyek sokat jelentenek nekünk, és akkor megnevezhetünk olyan családokat is, akikről mintákat neveztek el, mint első megrendelőkről, vagy akár olyan személyeket, vagy olyan történelmi pillanatokat, amelyeknek az évfordulójára készültek nagyon szép, nagyon különleges műves darabok, és akár a középpontban kiállított legkülönlegesebb darabról is beszélhetünk, ugye, ami a Magyar Szent Koronának egy porcelán másolata, amelyik úgy készült el, hogy az alkotók kezükbe se vehették a koronát, csak megszemlélték, és mégis fantasztikusan gyönyörű ez a másolat, és nagyon is pontos, és ráadásul egyedi abból a szempontból is, hogy kizárólag porcelánból készült.
0: Ebben a pillanatban is több monumentális Herend kiállítás járja maga útját. A legnagyobb kiállításunk a budapesti Vigadó épületében látható, amely egy 2 évszázadot felölelő herendi porcelán kiállítást hordoz. Emellett pedig a Herendi Porcelán Múzeumunkban ugyancsak egy életmű kiállítás látható, az egyébként ott berendezett állandó kiállításunk mellett is. Nem messze innen a Magyar Állami Operaháztól az Andrássy úton egy plakátkiállítás is fogadja az ide látogató turistákat, amelyen keresztül megismerhetik azt a történetet és azt a gazdag értéktárat, amelyet ma Herend képvisel. Itt a Magyar Állami Operaházban egy stúdiókiállítást alakítottunk ki, ahol kifejezetten az volt a célunk, hogy az épülethez illő történelmi elemeket hordozó herendi porcelánokat állítsunk ki. Itt van a Szent Korona hiteles herendi porcelánból elkészített másolata, amely minden egyes elemében porcelánt hordoz, és azt gondolom, hogy jól közvetíti azt a hatalmas szakmai tudást, amelyet ma a herendi mesterek tudnak képviselni. Emellett korábbi évek pályázati anyagaiból, belső manufaktúrán belül meghirdetett pályázatokból állítottunk ki történelmi eseményekhez köthető herendi porcelán tárgyakat, és itt vannak azok a tradicionális mintáink hordozta porcelánok is, amelyeket nagy történelmi személyiségek vásároltak, amelyet például Ferenc József császár vásárolt folyamatosan feleségének, Sziszinek, itt van a Battyányi mintánk, itt van az Aponyi mintánk, amelyet Aponyi Albert vásárolt először, ezek mind hordozzák azokat a nagy történelmi eseményeket, amelyeket a herendi porcelán manufaktúra megélt. Csak gondoljunk bele, hogy ebbe a 2 évszázadban mi minden történt a világban és Magyarországban. Felfedezték a gőzgépet, a távirót, megkerülték először a földet külföldi orosz és amerikai űrhajósok. Az Apollo 11 leszállt a holdra. Ford híres T-modellje legördült a futószalagról. Felfedezték a telefont és a számítógépet, a telefaxot,

0: mely azóta már meghaladottá vált, és már az e-mail és mesterséges intelligencia korát éljük, megélte a magyar szabadságharcot, az 1956-os forradalmat, a Herendi Porcelán Manufaktúra ugyancsak megélhette a rendszerváltoztatást 1989-ben. Mindez azt mutatja, hogy vannak értékek, amelyek alá merülnek a történelemben, de mindig megmaradnak, mert az értéknek mindig meg kell maradnia. És egy két évszázados történelmen áthúzódó Herendi Porcelán hordozta érték meg tudja mutatni Magyarországot is, nem csak idehaza, hanem külföldön is. Amikor mi külföldi kiállítást rendezünk, akkor valójában az országimázs építésében is meghatározó szerepet töltünk, és mi bátran fel is vállaljuk ezt a szerepet, hogy művészeti, kulturális kiállításainkkal mi egy szelet Magyarországot viszünk magunkkal, és mutatjuk meg a nagyvilágnak, és büszkén valljuk, hogy itt Európa közepén, Európa legnagyobb tavának, a Balatonnak és a festőszépségű Bakony-hegység erdőségének a találkozásánál van egy gyönyörű település, Herend, és ennek a gyönyörű településnek van egy gyönyörű manufaktúrája, amely a világ minden pontján ismert és elismert, a luxust, az eleganciát és a kényeztetést és a kézművességet hordozza.
1: És nem csak azt, hanem ugye a múlt mellett a jövendőt is. Ugye a múlt, ami akár a barokk rokokó korszakban elinduló porcelán manufaktúrák történelmét jelenti, akár azt különböző mindákat, amelyek az évszázadok során megjelentek, de akár az újfajta, egészen különleges új darabokat is, amelyek nem feltétlenül annyira ismerősek, mint egy Eszterházi, vagy egy Aponyi, vagy egy Batthyány minta, hanem rengeteg kísérletezéssel jönnek létre. Akár magának a porcelánnak az anyagát színezve, például egészen különleges, mondhatnánk így is, hogy designer darabok is készülhetnek Herendi porcelánból, amit a legtöbb ember nem gondolná, mert mindenki a nagymama teás készletére gondol, ami gyönyörű, és egyébként nagyon nekem is a szívem csücske, de egészen különleges dolog meglátni a másik végét a porcelánkészítésnek, hogy ez nem egy, hogy mondjam, múltba révedés, amit csak az öreg nénik a vitrínben tárolt teás csészével képviselnek, hanem mai darabok és mai nagyon különleges alkotások is létrejöhetnek ezzel. Szóval, hogy aki Herendit vásárol, az valóban a múltat is vásárolja, de a jövendőt is vásárolja.
0: Minden évben rendkívül erőteljes trendelemzéseket végzünk, és igazítjuk porcelánjainkat a mai kor elvárásaihoz. Ahogy említettem, évente 300-400 új alkotás születik a manufaktúra falai között. Ha ezt munkanapokra lebontjuk, akkor azt mondhatjuk, hogy minden nap egy új Herendi alkotás megjelenik. Bátran állíthatom, hogy nincs olyan korosztály és nincs olyan lakásbelső, akihez illő porcelánt ne tudnánk kínálni. Minden évben februárban mutatjuk be az egyéves munkánk eredményeképpen előálló újdonság kollekciónkat, és ezek már rég nem a régmúlt dekorjait hordozzák, hanem annak egy redizájnolt új változatát. De természetesen a tradicionális mintáink azok örökké valóságnak is megjelennek. Én azt gondolom, hogy a Victoria és a Rothschild és az Aponyi mintánk, ezek olyan örök slágerek, amelyeket korábbi és új generációk egyaránt vásárolnak. Rendkívül fontos szerepe van a nagymamáknak, a régi nagymamáknak, ugyanis a régi nagymamák hordozta porcelán iránti szeretet, az átháramlik a következő generációkra, és aki a nagymamájától a Herendi porcelán iránti tiszteletet látta és hallotta, ő felnövekvő korában, amikor már megteheti, Herendi porcelán vásároló lesz, és amikor egy gyönyörű műalkotást a kezébe vesz Herendről, akkor nem csak az az érték fog eszébe jutni, amelyek ezek az alkotások képviselnek, de az a nagymama is, aki megtanította őt a porcelán iránti szeretetére. Úgyhogy nagyon szeretjük a nagymamákat, innen is Isten éltesse minden nagymamát, de emellett az új generációk számára is nyitott a manufaktúra, a különböző szimpózionainkkal, különböző meghirdetett pályázatainkkal. Azt gondolom, hogy a mai korhoz illő és jövőben mutató Herendi porcelánt is tudunk kínálni.
1: És biztos vagyok benne, hogy ahogy a régi porcelánból is egészen más íze van a kávénak és a teának, úgy az újakból is, ugyanígy ez elmondható.
0: Herend volt, van és lesz, és biztatok mindenkit arra, hogy használja is a Herendi porcelánt, kényeztesse magát, és ahogyan is említettem, a reggeli kávénknak, tánknak az íze sokkal ízletesebb és finomabb, hogyha azt Herendiből fogyasztjuk.
1: Ezek örök darabok, még 200, sőt azon túl is 200x200 évet kívánunk, boldog születésnapot a Herendi porcelán manufaktúrának. Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: A Hungarikum a Páholyban két évszázad Herendi ritmusa címmel nyílt exkluzív porcelán kiállítás a Magyar Állami Operaházban látogatható augusztus végéig. A tárlat megnyitóján Simon Attilával, a Herendi Porcelán Manufaktúra vezérigazgatójával beszélgetett Fazekas Gyöngyvér.

0: Kultúrmorzsák című rovatunkban a következő napok eseményeiből Fazekas Gyöngyvér ajánl néhányat a figyelmükbe.
1: Július 16-án 15 órakor a Magyar Zeneházában épületsétára várják a felnőtteket. Zene az üvegen túl címmel. Tekintsék meg a Magyar Zeneháza belső tereit egy szakavatott zenepedagógus vezetésével. Az épületsét a sajátossága az, hogy nem csupán az építészetről szól tehát majd, hanem a térbe álmodott és itt elhangzó zenékről is. Miért? Kinek? Hogyan? Ezek a központi kérdések, és minden téma a ház körül forog, azaz a házban. Miközben megismerkedhetnek Suo Fujimoto fantasztikus épületével, egy kis zenei ismeretre is szert tehetnek. Interaktív és szórakoztató program ez tehát a felnőtteknek, hiszen a sétát Tápai Dóra vezeti, aki egyrészt énekzenetanár és karvezető, másrészt viszont a Magyar Zeneházának zenepedagógusa és előadója. A Zene az üvegen túl című épületsétára a Magyar Zeneházában július 16-án 15 órára várják az érdeklődőket. Július 18-án 10 óra 30 perctől egy másik sétán vehetünk részt. Ez viszont Debrecenben a Móricz Zsigmond út 6 szám alatti Agóra Tudományos Élményközpontban veszi kezdetét, és a botanikus kert titkait fedi majd fel. Miköze a Jegenye nyárnak az olaszországi Lombardiához? Hogy néznek ki a mocsárciprus légző gyökerei? Miért lehet veszélyes papír eperfára mászni? A botanikus kerti túra alatt megcsodálhatják az érdeklődők az éppen nyíló virágokat, bebarangolhatják azokat az ösvényeket, amelyek nagy részét még a 20. század első felében Só Rezső botanikus vezetése alatt alakítottak ki. Fazekas Mihály és Diószegi Sámuel szobrát érintve pedig kiderül, hányféle új növénynév köszönhető a Magyar Fűvészkönyv szerzőinek. A körülbelül 45 perces programhoz, erdei sétához megfelelő öltözetet javasolnak a szervezők, és bizony eső esetén a program el is maradhat. A botanikus kerti túrán az Agórába szóló belépőjeggyel vehetnek tehát részt az Agóra Tudományos Élményközpontban július 18-án 10 óra 30 perckor Debrecenben a Móricz Zsigmond út 6 szám alatt. Ugyancsak július 18-án, de már délután és az ország nyugati felében, Győrött, 16 órakor a Bécsi kaputér közelében indul majd el a második lampionos hajós felvonulás. Tavaly, 50 év után ismét életre keltették a hagyományt, és idén még nagyobb élményekkel tér majd vissza a hajós lampionos felvonulás. Elképzelhetjük, ahogy a nap lassan eltűnik a horizont mögött, a víztükrén megjelennek az első fények, majd sorra feltűnnek a lampionokkal és fényekkel feldíszített hajók. A parton családok, barátok, mosolygó gyerekek, a levegőben pedig az a különleges nyári hangulat, amit egész évben vár az ember. Az idei programok között lesz jótékonysági gumikacsa úsztatás, adrenalintól túlfűtött freestyle jet ski bemutató, feldíszített kishajók és látványos lézershow is. És hogy mi lesz még, kérdezik a szervezők. Egyelőre maradjon meglepetés, válaszolják ugyan ők. Annyit azért elárulnak, hogy készülnek még néhány különlegességgel, amely még emlékezetesebbé teszi majd az estét. Győrben a lampionos hajós felvonulás természetesen este lesz majd igazán izgalmas, de már 16 órától elkezdődik július 18-án. És végül ismét csak július 18-án, de este 21 órakor Veszprémben, ott is a História kertben a Veszprém Fest 2026 egyik koncertjét hallgathatják meg, a fellépő nem más, mint a Pink Martini együttes. A több világslágert jegyző Pink Martini több nemzetiségű együttes. Dalaikat 25 nyelven adják elő. Az amerikai Thomas Lauderdale zongora művész alapította 1994-ben azzal a céllal, hogy egyesítse a klasszikus, jazz, latin és popzenei műfajokat, egyedi hangzást teremtve. A debütáló kislemezük a Sympathique Je ne veux pas travailler 1997-ben jelent meg, és azonnal bomba siker lett. Koncert turnéikkal bejárták az egész világot. Játszottak a Walt Disney koncertterem megnyitóján, a felújított New Yorki Modern Művészetek Múzeumának megnyitó ünnepségén, a Kennedy Centerben és a 80. Oscar-díjátadón is. 2014-ben a Hollywood Bowl hírességek csarnokában és az Oregon Music Hall of Fame-ben is beválasztották őket. Beth Harthoz hasonlóan a Pink Martin is 2025-re bejelentett, de elmaradt koncertjét pótolja most 2026-ban. A Veszprém Fest 2026 következő izgalmas, valószínűleg igencsak nagyon várt koncertje tehát a História kertben július 18-án 21 órakor kezdődik.
0: Kedves hallgatóink, Akvarell című kulturális ajánlóműsorunk ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila, technikai munkatársunk Csák Éva, a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér, a műsorvezető pedig Harcsik Róbert volt. Köszönjük figyelmüket!
2: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
3: Holnapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
4: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
5: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
6: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Kedves hallgatóink, adásunkat zenével folytatjuk. A Pink Martini és Louis Armstrong felvételeiből válogatunk.

0: A Pink Martini és Louis Armstrong felvételeiből hangzott el válogatás.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 3 óra. Kedves hallgatóink, következik a művész bejáró. Megismételjük 2025-ös műsorunkat, amelyben Olt Tamással beszélgettünk a Fedák Sári ügy, avagy Minden jegy el kell című darabjáról, amit ősszel mutattak be a Magyar Színházban. A Zenés Tragikomédia 2026. augusztus 5-én szerdán 19 órakor látható a Városmajori Szabadtéri Színpadon.

Kedves hallgatóink, nagy sikerrel mutatta be 2025. októberében a Magyar Színház a Fedák Sári ügy, avagy Minden jeggyel kelt című előadását, amelyet szerzőként és rendezőként is Olt Tamás jegyez. A felkavaró, több helyen megrázó produkcióban az alkotók arra tesznek kísérletet, hogy a II. Világháború után koncepciós perben elítélt színésznőnek a társadalmi rehabilitációját elősegítsék, hiszen sokan nem is tudják azt, milyen méltatlanul állították félre az addig ünnepelt dívát, aki a 20. század első felének talán legnagyobb színpadi sztárja volt. Olt Tamás a darabban főszerepet játszó Kubik Anna inspirációjára évekig kutatta Fedák Sári életének minden mozzanatát, és ebből született meg ez a színpadi verzió. A művészbejáróban ma Olt Tamással beszélgetünk, a darab megszületéséről, az adaptáció műhelytitkairól, és végül a Karinti Színházról is, hiszen a színész szerző rendező nem mellesleg a Budai Kis Teátrum igazgatója is. Köszöntöm a hallgatókat, Ungvári Judit vagyok, a műsor szerkesztője. Tartsanak velünk a következő egy órában.

0: Kedves hallgatóink, a következő percekben Olt Tamás íróval, rendezővel beszélgetünk a Magyar Színházban bemutatott a Fedák Sári ügy, avagy Minden jeggyel kelt című előadásáról. Ugye nem olyan régen mutattátok be a Fedák Sári ügy című darabot, amit hát íróként és rendezőként is jegyzel. Nagyon izgalmas a Fedák Sári ügy abból a szempontból, hogy egy olyan oldalát mutatja meg a fedák életének, amit igazából szerintem nagyon kevesen ismernek. Hogyan indult ennek a története? Ugye azért ott említettél valami sok évre visszanyúló gondolatot a Kubik Annával közösen.
1: Akkor tájt jelent meg talán Fedák saját életrajzi írása, ez a Te most csak aludjál, Lilium című kötet, amikor mi együtt voltunk Debrecenben, együtt játszottunk Kubik Annával, és teljesen belegyönyörködött, és igazság szerint én sem tudtam Fedák Sáriról azokat, amelyek végül az előadás gerincét is képzik. És akkor az Anna mondta, hogy azért itt volna miről beszélni, mert hihetetlenül aktuális témákat pendítgetne meg ez az anyag, és itt ugye nem. A Fedákról, akinek még eszébe jut Fedákról bármi, de talán még a nevet tudják, az a díva, az első nagy igazi sztár vagy csillag, aki filmekbe játszott, végigjátszotta a nyugati partot, itthon mindent, tehát hogy mindenhol mindenkivel irdatlanul nexusban volt, ugye államvezetőkkel volt olyan helyzetben, hogy például az első világháború alkalmával erről vannak feljegyzések, hogy személyesen ugye a saját villáiban rendezett be hadikórházat, ő maga súrolta a padlóról, kaparta a műtőben a vért, asszisztált sebeket, varsat. Tehát megtehette azt, hogy rárúgja az ajtót a hadügyminiszter, és azt mondja, hogy most azonnal kérek 10 000 lepedőt, vagy maguk elveszítik ezt a háborút, mert nem tudnak visszamenni harcolni a sérültek, mert ott fertőződnek el. Ugye ezt így nem. És azóta igen kevés olyan volumen, vagy olyan formátumú művész, vagy ember született szerintem, aki így befolyással is bír, aki a jó ügy érdekében akár ezt is megteheti, de hát nyilván egy hihetetlen népszerűségnek örvendett. És talán ez az oldal, amit ismernek, amit tudnak, Fedák Sári nevét ezzel azonosítják, ez az operettcsillag, a vidám műfajnak egy úttörője, aki már férfi szerepeket játszott akkoriban, ugye János Vitéznek írták, a Bob Herceget effektíve neki írták, amikor még azért ez nagyon nem volt divat. És a legendárium egy részét ismerik, meg hallottak róla, az Ulti nevű kártyajátékban a Fedák Sári az a mindent vívő ütés, ugye az a legteteje, de amire nem hallottak, vagy akik még hallottak is gyakran még a mai napig ezzel hozzák összefüggésbe, az, hogy őt elítélték. Ugye őt a kommunizmusban egy koncepciós perben elítélték, 2 év börtönbüntetés, ebből 8-at ült le, elkobozták a teljes vagyonát, tehát több ezer hold földje volt, rengeteg ingatlanja, kastélyok, paloták, lakások, ez mindenét elvették, és kitelepítették Nyáregyházára. Először a falu közepén volt egy 2 szobás kisház, amit kapott, utána onnan is kirakták, és kirakták egészen a falu végére, egy szobakonyhán élt, ott is halt meg. És ezt a részét már kevesebben tudják, illetve akik tudják, mondom, mai napig olvasok olyan cikkeket, amik, hogyha említik Fedákot, odaírják, hogy amúgy ne felejtsük el, hogy hát ő náci barát volt, mert elítélték.
0: Tehát, hogy hát azért a darabból is kiderül, hogy ez nem egészen így volt.
1: Hát nagyon nem így volt, és ugye amikor annak idején annak kezébe akadt ez a kötet, akkor beszélgettünk róla, hogy hát muszáj lenne rehabilitálni a Fedákot, és hogy nagyon szívesen el is játszaná, és én bár úgy emlékszem, hogy az annak ért meg, hogy írjam meg neki, de ő múltkor elmesélte még azt is, hogy az én hajam hogy állt aznap, amikor ez a beszélgetés történt, úgyhogy hiszek neki, hogy én magam felajánlottam, hogy hát én megírom neki, hát az ember merész felvilágosultságában, nem tudom, 20 évvel és 20 kilóval ezelőtt még ilyeneket mondott, megírom én neked, hát mi az? És amikor még az érett bölcsesség még hiányzik az emberből, de az oroszlánt mindenképpen ide nekem is korszakról beszélünk. De hát ez úgy zajlott, hogy én elkezdtem kutatni ez ügyben. És azért több mint 1 éves kutatást végeztem. Levéltárakba, könyvtárakba, múzeumokba, de az állambiztonsági szolgálatok titkosított levéltárától elkezdve mindenhol, ahol csak anyagot találtam, jártam. És maga ez a kutatás is egy nagyon izgalmas thrillerbe illő élmény volt. Tehát nagyon gazdag anyag maradt meg, és dokumentáció. Már az alapján teljesen egyértelmű, hogy az egész egy koholmány. Ugye, amit szintén nem említenek ezek a tájékozott újságírók, akik leírják a mai napig, hogy hát egyébként náci barátod, hogy azért ezt az ítéletet, ezt a legfelsőbb bíróság már ugye a rendszerváltozás után újra vizsgálta, és kimondta, hogy semmilyen vádpontban nem bűnös, semmit nem követett el, amit a számlájára írtak, és minden vádpontba felmentette, leírják azt is, hogy méltatlan volt az egész eljárás, és minden, és valóban ennek a dokumentációjából ez egyértelműen kiderül. És azért is érzem ezt fontosnak, ezt az előadást, mert nem csak, hogy rehabilitálni kell Fedák Sárit a köztudatban is, hiszen ahogy elhangzik az előadás végén, nem is bírtam ki, hogy azért ezt ne mondjuk Betán Rancsó Dezsőt kértem meg, hogy mondja el ezt a mondatot, hogy a valódi társadalmi rehabilitáció ez a mai napig nem történt meg. Erre teszünk kísérletet ezzel az előadással, de természetesen lényegesen többről szól, ez azért a szakmánkról szól, ez a felelősségvállalásról szól, ez arról szól, amit akkoriban még nehezebb volt elérni, bár a koncepciós perek idején az a hirtelen könnyebb lett ugye elérni, ez a karaktergyilkosság, ez az, hogy nem kell, hogy legyen ügy igazából, elég egy jól elcsipett fotó, vagy egy pillantás, vagy bármi, csak egy ötlet, ami alapján valakit le lehet járatni, ami alapján valakit meg lehet ölni, ki lehet vonni a forgalomból.
0: Hát ma már ez nagyipari méretekben
1: ma már,
0: zajlik,
1: hát
0: az internetes
1: közösségi média, hát az mekkora nagy segítség ebben. Hát tényleg, hát elég ahogy írtam a monológot a Hontinak, akivel a darab indul, hogy elég csupán elvetni azt az icipici magot, és ebből szép hatalmas tölgyfa nő, és terebélyesedik, és előbb-utóbb akkora árnyékot borít az illetőre, hogy a napfény már nem is lesz ismerős a számára. És ez megtörtént még Fedák Sárival is. A nagy Fedák Sárival, aki azért nem lehetett egy akármilyen, nem is, hogy asszony, hanem ember vagy művész, ez mindegyben, hogy abban az időben azért ő rajta átvonult a magyar történelem szépen, tehát ő még a monarchiába született, és utána első világháború keresztül ment rajta, a tanácsköztársaság, a második világháború, ez minden. Gyakorlatilag az elmúlt századunknak a legnagyobb, hogy is mondjam, csak sors csapásait ő végig csinálta, és amint az első, ugye a második világháborúban is front színházazat, tehát irdatlan társadalmi felelősséget vállalt, rengeteget tett, mind a mellett, hogy egy olyan korszakos művészről beszélünk, akinek a nevét a mai napig ismerjük, és hál' Istennek egyre több dolgot nevezünk el róla. De mindenképpen nem csak emlékállítás ez, hanem a kicsit az ő életén, az ő sorsán keresztül beszélünk a mai valóságunkról, és a jövőnkről is egy kicsit.
0: Azért nyilván színészként is gondolom, hogy belegondoltál abba a szituációba, hogy milyen lehetett az, hogy valakit olyan szinten félreállítanak, mint ahogy Fedák Sárit félreállították, és hát azért ez egy picit gondolom ütköztette is, hogy ez a kutató munka, illetve ennek a darabnak a megírásának a folyamata egy picit ütköztette is gondolom benned azt, hogy igen, mi van akkor, hogyha színész életébe, vagy a művész ember életébe, hát fogalmazunk így, hogy beleköp a történet. Nem.
1: Hát igen, ugye itt a mindenkori, a művészet mindenkori ellensége és pártolója és darásfészke az a politika, a mindenkori politika. Ez most sincs másképp, soha nem volt másként. Tehát Jászai Mari nemzetárulónak tartja Jókai Mórt, és Jászai Mari nemzetárulónak tartotta Feszti Árpádot, mert hogy állami megbízásból festette a körképet. Tehát akkor hogy is van ez, kérdezem én, csak azért, mert ottan éppen Jászai Mari nagyon-nagyon nem volt kibékülve a monarchiával, és ugye nagyszerű, csodálatos művészekről beszélünk. Történelmünk nagyjairól beszélünk, akiknek ugye ezt az oldalát, hogy egymást hogy szerették, vagy hogy nem, azt valami kevéssé emlékszünk rá, de akkor nekik milyen lehetett kb. Olyan, mint most szerintem nekünk alkotni. Tehát a Radnóti azt mondja ugye a naplójában, hogy egyszerűen alkotni kell magyarul, becsületesen, és akkor azok magyar művek lesznek. És ez természetesen nem zsidó mű lesz, meg nem jobboldali mű lesz, meg baloldali mű lesz, meg ilyen olyan, hanem magyar művek lesznek. És hogyha az ember alkot becsülettel, és igyekszik, hogy is mondjam, jól reagálni a körülötte zajló történésekre, akkor talán tud olyan maradandó dolgot alkotni, amit ha a jelenben nem is tudja kivédeni, hogy ide vagy oda sorolják, ide vagy oda bélyegezzék, mert fogják. Mert az ember ilyen. Valahogy muszáj beazonosítsa valakit, és az meg pláne ma már, ugye, ahogy beszéltük, ebben a nagyon könnyen tájékoztatható világban. Az a cikk, ami leírja az egyik nap erről ezt, a másik lap leírja ugyanarról a szöges ellenkezőjét. Tehát nekünk ezt tudnunk kell, ezt nem szabad magunkra venni. Nekünk alkotnunk kell. És majd talán a történelem igazol, hogy sikerült-e alkotnunk valami maradandót. De hát ez egy folyamatos. Tehát ez minden kor gyermeke és minden kor művésze szerintem ezt megéli. És ha visszasírja az aranykort, amikor még nem volt ilyen, vagy retteg attól, jaj, mi lesz a jövő generációjával, de az a tapasztalás, hogy ez minden korban megvan. És mindenkorban ott van. Ahogy a mi korunkban is nagyon élesen ott van, pláne ugye lassan jönnek a választások, tehát egyre inkább ott lesz, tehát én arra bíztatnám a művésztársadalmat és a kollégákat, hogy ők alkossanak, azzal foglalkozzunk, amihez értünk. És attól még lehet véleményünk, meg lelkünkben, elveinkben akárhová is tartozhatunk, az nem a mi dolgunk, adjuk meg a politikusoknak a politikát.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Olt Tamás íróval, rendezővel beszélgettünk a Magyar Színházban bemutatott A Fedák Sári ügy, avagy Minden jegyel kelt című előadásáról.

0: Kedves hallgatóink, a következő percekben Olt Tamás íróval, rendezővel beszélgetünk a Magyar Színházban bemutatott a Fedák Sári ügy, avagy Minden jeggyel kelt című előadásáról. Számodra mi volt egyébként a legfontosabb tanulsága, vagy melyek voltak a legfontosabb tanulságai ennek a folyamatnak? Tehát az, hogy ahogyan foglalkoztál a Fedák életével, illetve ahogyan színre került ez a darab, ez az előadás?
1: Igyekeztem, amikor írtam ezt az anyagot, akkor nyilván túlírtam. De nyilván, amikor ír egy színész ember ír, én azért mindig lesütöm a szemem, ha valaki engem azzal vádol meg, hogy én író vagyok. Mert van ugyan nem tudom 22-3 darabom, amit hál' Istennek játszottak, és kapok új és új felkéréseket, de attól én még egy színész vagyok, aki ír. Meg ugyanez vonatkozik, én nem rendezők, én színész vagyok, aki rendez. De ezért, amikor írok, akkor nyilván olyan színész szemszögéből írok, tehát igyekszem olyan helyzeteket írni, olyan szövegeket, replikákat, riposztokat írni, amit játszani jó vagy jó lehet, vagy amit én élveznék játszani. És természetesen, vagy hát nem természetesen, nem tudom, de részemről természetes, hogy túlírom az anyagot előre. Mert abból még mindig lehet faragni és lehet alakítani, mint sem, hogy valami nagyon sovány dolog legyen, és ne lehessen hozzányúlni. Olyan próbafolyamat is van, de egy teljesen más jellegű próbafolyamat, de itt nem ez volt, tehát szerintem az én általam leírt eredeti szövegnek szerintem ugye a 20-30% az kihullott ebből, ami egy teljesen egészséges folyamat a próbafolyamat során. És ugye ennek az ősbemutatója még Győrött volt a Győri Nemzeti Színházban, tehát 4 évvel ezelőtt. Ott már formálódott a szöveg, azóta is formálódott a szöveg, és a mostani próba folyamatnál is formálódott a szöveg. Nyilván, ha valami, nem tudom, Csankó Zolinak jobban állt, mint ahogy a Maszlai Pistának Győrbe, akkor azt máshogy mondja a Csankó Zoli, és más, kicsit más karakterek is jelentek meg. Nagyon érdekes, hogy például az Ávós szerepe, az ott egy érett középkorú férfi játszotta, ugye Fejszés Ati, itt pedig itt a pályakezdő, ugye Csikós Máté, egy nagyszerű, üstökös, tehetségű fiatal ember, aki most végzős még az egyetemen. Tehát nyilván nem játszhatja ugyanúgy. Egy teljesen új karaktert kellett rá felépíteni, ehhez az új karakterhez kellett igazítani az ő szövegeit, de még a cselekvéseit is. Arra emlékszem, hogy a

0: pályának, az, nem is az ívéről, hanem a pálya ajándékáról beszél. Hát a színészi pályának a csodájáról beszél, és közben ez a fiatal, most ávós vagy nem ávós abba jött, de ez éppen mellékes, ez meg ott élvezettel cuppogtatja ezt a csirkelábat. Amivel nyilván nincs könnyű helyzetbe hozva Kubik Anna, aki csodálatosan, és sem Soltész Bőzse, aki szintén fantasztikus partnere itt az Annának végig. De hát ez a Máténak se jött rosszul, hiszen az ember kicsit úgy sírva nevet ezen a rémes helyzetem, amiközben ugye nagyon mulatságos. Ettől talán még élesebb, mint a generációs különbség, amit ma már aztán én is a bőrömön érzek. Mert sajnos már egy ideje nem úgy szoktak felkonfolni, hogy az XY vagy X színház fiatal művésze, hanem csak úgy a művésze. Észrevettem magam is, hogy egy jó pár éve elmaradt a fiatal jelző, de hát ez így van rendjén. De hogy már én is nagyon durván érzem a bőrömön ezt a generációs különbséget. És erre is hatalmas lehetőség. Ez az új szereposztás arra, hogy egy csomó olyan rétegét tudjuk kibontani magának az előadás, vagy a szövegnek, a színdarabnak, ami korábban nem vagy nem így volt benne.
1: Kicsit érintsük azt is, amit általában szoktak az ilyen valós szereplőket fölvonultató, hát mindegy, hogy milyen irodalmi művek vagy darabok kapcsán. Tehát az, hogy mi volt ebben, aminek ténylegesen utána lehetett menni, és mondjuk valóságszerű, ugyanakkor döbbenetes, mert mondjuk a valóság az tudjuk, hogy mindig felülmúlja az embereknek a képzeletét. Igen. Illetve hát mit tudtatok ti hozzátenni az előadással, vagy te személyesen, mint aki írt a darabot. Tehát milyen arányban volt jelen ebben a fikció és a valószerűség? Mert hát ugye az a jelenet, most ezt azért is kérdezem, ugye ami ott a második felében van, ahol magának ennek a koncepciós pernek a tárgyalása zajlik, hát az egészen hátborzongató. Gondolom ezek dokumentumok alapján hogyne kerültek.
0: Hogyne. Ugye azért is döntöttem úgy, hogy ez lesz az előadás struktúrája, ugye három idősíkon zajlik maga az előadás, és ide-oda ugrálunk pont, mint az emlékezet az idősíkok közt, és az a nézőnek a remélem örömteli feladata, hogy összerakja magába, hogy mikor, hol jár. De azért döntöttem úgy, hogy szinte a teljes második felvonás magával a perrel foglalkozik, mert ezt nem lehetett belesűríteni egy műfajba, és nem lehetett belesűríteni egy egyszerű lineáris idővonalba. Tehát a második felvonás vagyok be, hogy az egy bírósági thriller. De hát nem szerettem volna csupán egy bírósági thrillert készíteni Fedák Sarő, mert ennél magasztosabb is tud lenni ez az anyag, vagy kell lennie. És ugye az első felvonás az szinte mindegy korkép, mindegy jellemkép, mint egy szellemidézés, egy kicsit repítése a nézőnek ezekbe a korokba, mert nem is egy korban vagyunk. Miközben a jelent egyre erősebben húzzuk alá, ami ugye Nyáregyházán Fedák utolsó napja. És azok a részét, az effektíve, hogy ő hozzá járogattak ávósok így beszélgetgetni, olyan is volt, aki, tehát ez több ávóssal folytatott beszélgetéseiből nem is ollózva van, mert nyilván az sűrítve, a része, gondolom, az a része drámailag sűrítve van, erősen dramatizálva van, és ez nem pont, és nem pont így történt, és pont akkor, tehát hogy nyilván az a része inkább egy fiktív dolog, de hát az, úgy voltam vele, hogy nem dokumentum drámát szeretnék csinálni, hanem egy szép színházi előadást. És akkor megvan engedve az embernek tán az a művészi szabadság, hogy egy kicsit a hatást fokozhassa ezzel és azzal az eszközzel. Maga a tárgyalás, abból csak húztam. Tehát nyilván picit dramatizáltam, de ezek a vallomások elhangzottak. Lehet, hogy terjengősebben, lehet, hogy szűkebben, lehet, hogy kevésbé volt látványos egy-egy kirohanás, vagy nem tudom, ahhoz képest, hogy mit csináljuk, de hát nyilván mi színházat csinálunk, nem dokumentumfilmet. De az igencsak valós. Tehát például az nekem az egy döbbenetes élmény volt, amikor ez a bizonyos Lovik Károly, aki belekerült az előadásba, és aki a Donauzendernél volt kollégája a bécsi Magyar Rádióban Fedáknak. A Lovik Károly végül, ő nem volt jelen a tárgyaláson. De azért írtam bele, mert a Fedák akta alatt megtaláltam a Lovik aktát, miközben kutattam. Én nem tudtam még, hogy mi az összefüggés, de elkezdtem, tehát nem csak a Fedák anyagait olvastam el, hanem mindent, ami vele kapcsolódott. És Lovik Károly adatai vagy anyagából az derült ki, hogy többször kihallgatják, beviszik külön, mindig egy másik tiszt hallgatja ki, és azt próbálják elérni, hogy ő valljon majd a tárgyaláson Fedák ellen. És ő mindegyik tisztnek változatlan

0: Azt mondja, hogy nem, ilyet nem csinált, soha nem úszított, szó sincs róla, Ady Endrét meg Petőfi János vitézét szavalta. Nem, nem, nem. És két-három kihallgatási jegyzőkönyv van, ahol mind próbálják a szájába adni, és az is le van írva, hogy ugye, hogy ezt csinálta a Fedák, ugye, hogy így úszított, ugye, hogy... És azt mondja, nem, ilyen nem volt, ilyen nem történt, amiről beszélnek az elvtársak. És Lovik Károly gyorsított eljárással elítélték, még mielőtt a Fedák pere elkezdődött volna, nyilván, hogy ne tudjon elmenni tanúskodni. És ahogy ezt az ember olvassa, és nézegeti a dátumokat, akkor így összeáll a kép. És azért mondom, hogy maga a kutatás is olyan volt, mint egy ilyen...
1: Mint egy nyomozás,
0: mint egy nyomozás, és mint egy thriller, komolyan mondom. Tehát, hogy az ember libabőrös volt, hogy olvasgatta az aktákat, és ezeket szedte szét. Tehát ilyen téren viszonylag kevés a fikció benne. A szereplők mind valósak, de nyilván olyanok dramatizálásra kerültek, hogy ez egy héttagú népbírósági ülnökség volt, nálunk csak ketten vannak, nyilván egyszerűsíteni, meg nincs ennyi színész a világon, mint ahányan oda beültek azért, hogy mindenki bólogasson, úgyis csak három beszélt főleg. A nevüket is tudjuk, mindent tudunk róluk. A Básti kapcsán is elképesztő volt, ahogy egy kicsit utána olvastam, hogy az ő munkaszázadát, aki vezette Tiszt, ő milyen szép kort élt meg, és ő még levele is megvan ennek a Tisztnek, ahogy a Básti századában verték agyon azt az olimpiai bajnok vívót, akiről végül a Napfény íze szól a Szabó István filmje. És a levelezése megvan, ahogy írkálja, hogy hát ez a kis olimpikon, ez még nagyon büszke, de majd szépen kezdi elveszíteni már ő is a büszkeségét. És ezek az emberek utána még egy karriereket futhattak be szépen. Itthon maradtak, megvót, és 80-as évek végén, 90-es években vesztették életüket, szép kort megélve. És addig bejártak dolgozni. És ezek vérlázító dolgok, tehát hogy azért igyekeztem, amit csak lehet névleg is, és mindenhogyan, hogy hangozik az előadásban.
1: Kicsit szembesítsen is.
0: Egy Hangyányit azért szembesítsen. Tehát például a Hontinak azért abban szép szerepe volt, hogy a Fedák nem jöhetett vissza. Meg még jó néhányaknak szép szerepe volt benne, de minden esetre a kérdésedre a válasz az az, hogy a szereplők, akik szerepelnek benne, valós szereplők, nem biztos, hogy pont így, és pont akkor, és pont ezt tették. A tárgyalás ungefer valódi, tehát, hogy nagyon-nagyon sokat használtam, nyilván dramatizáltam, és egyszerűsítettem sok ponton, és a lényeget emeltem ki, mert hogyha már Jászai Mari, ő ugye azt mondja, hogy a színház az nem az élet mása, hanem az élet java, a jóból és a rosszból a java, tehát én igyekeztem a javát beletenni. Ugye Molnár Ferenc is felbukkan az előadásban többször is, ugye akivel Fedáknak a legnagyobb és legviharosabb szerelmi élete volt. Ott is van Hangyányi ferdítés, hiszen ők kb. Egy korosztály voltak. Nálam a Molnár egy kicsit idősebb. Már megvolt a Lilium, amikor ő a Fedákkal összejött nálam. A Fedák inspirálja a Lilium történetet, tehát egy ilyen icipici dramaturgiai változtatások vannak, de mondom még egyszer, nem dokumentumdráma, de talán igen hiteles, úgy gondolom. Tehát olyan fikció, amely bárkit alaptalanul vádolna, vagy számon kérne, vagy bárkit magasztalna, alaptalanul nincs benne.
1: Hát meg ami még feltűnő, hogy nagyon sok humorral dolgozol, ez azért részben jellemző is, tudom jól, tehát a munkáidra is, hogy szereted a humort, illetve a humort használni, de mondjuk talán a könnyebb emészthetőséget is szolgálja az, hogy főleg az előadásnak az első felében azért elég sok humoros epizód van.
0: Igen, és igazság szerint akármennyire is ijesztő a koncepciós perbe például a Csankó Zorinak szinte az összes megszólalása az humorra van írva. És nyilván ijesztő, de közben humoros, de és attól ijesztő. Épp ettől a szarkazmustól, épp ettől a cinizmustól, amit az egész rendszer elbírt és elbírt viselni. Nyilván én úgy gondolom, hogy semmi nem fekete vagy fehér. Teljesen. Tehát én szerettem a műfajokat folyamatosan egy kicsit egybe mosni. de most volt pénteken a Furcsa pár bemutatója a Karintiba, abban viszonylag kevés, hogy is mondjam, nagyon lehúzós pillanat van, vagy nagyon-nagyon elszomorító pillanat, azért abban is van, hiszen legyen értelme, ugye a komédia az a tragédia, ami mással történik, tehát a tragédiát meg kell csinálni, de hál' Istennek egy vígjátékban ott kicsit kevesebb helye van, csak igazsága kell, hogy legyen, de abban is van minden, abban is, nem tudom, a Felix Anger, amikor a lelke megindul, és úgy érzi, ugye a Furcsa pár egyik tagja, hogy most majd az ő élete tényleg helyén is megváltozik, egyszer csak dalra fakad, és elénekli Luxádia Nessundormát. Tehát, hogy ott is egy picit mosom a műfajokat, én ezt szeretem, szeretem egy kicsit azt, amikor mindenből van valamiben, de én megmondom őszintén így, hogy négy szem közt vagyunk. Elárulok én egy ilyen műhely titkot. És hogy miért ez a darab szerkezete, és miért így van. Semmi nem könnyíti fel jobban a lelket, mint a nevetés. Hogyha én rögtön elkezdek meghatni, rögtön akarok a vesédhez akarok szólni, egészen a májadig a szíved közepére akarok döfni, ha rögtön fel akarlak rázni valamiből, és a legfontosabb üzenetet már az elején én oda akarom neked erőszakolni a kezedbe, az leesik rólad, eltörik a földön. De ha én felkönnyítelek, hogyha én a barátommá teszlek azáltal, hogy nevetsz azáltal, hogy jól érzed magad, otthon érzed magad, befogadsz a bizalmadba, kinyílik az ember lelke a nevetéstől, és akkor már a lélekkel egy kicsit könnyebb bánni, amikor kinyílt. És hogyha kinyílt, akkor kapja meg az üzenetet, akkor könnyebben megy át, és mélyebbre hat, és tovább marad ott. Szóval ezért kell mindenképpen, de amúgy is az élethez is nagyon sok humor kell, pedig hát ami igazán nem vígjáték, az az élet.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Olt Tamás íróval, rendezővel beszélgettünk a Magyar Színházban bemutatott A Fedák Sári ügy, avagy Minden jegyelkelt című előadásáról.

0: Önök a művészbejárót hallgatják a Magyar Katolikus Rádióban, amelyben ma Olt Tamással beszélgetünk. A beszélgetésben eddig a Fedák Sári ügy, avagy Minden jegy elkelt című Magyar Színházban bemutatott előadásáról volt szó. A következő percekben az általa vezetett Karinti Színházról is kérdezzük a sokoldalú színházi alkotót. Ha már a Karintit is említetted, akkor egy kicsit átérnék a karintis dolgokra, hiszen nem is tudom hány éve, 2-3 mióta.
1: Kicsit már több mint három és fél éveig.
0: Igazgatod a Karinti Színházat. Egy picit akkor erről egy kis számvetést csináljunk, hogy amikor átvetted, ugye arra emlékszem, hogy beszéltél is a koncepciódról, de hogy ahhoz képest hova jutottál ezzel a kis színházzal, ami hát ugye kis színház, de hát igen, remek előadásokat vonultat föl, sőt, nagyon sok kezdeményezésed volt azért az elmúlt években, amivel egy picikét valahogy más módon megközelítve próbálod a Karintit, hát hogy is mondjam, csak palettára tenni, mint ahogy megszokták.
1: Igen, köszönöm, örülök, hogyha ezt így látod meg, ha ez látszik. Én is azt érzem amúgy, hogy ez látszik. Ugye az volt az alapvető koncepcióm, hogy mindemellett, hogy az értékeit és maga Karinti Marci örökségét, a jó értelembe vett polgári színházat megőrizzük, mindamellett valami olyan színházi frissességet tudjon a Karinti, amit ám legkevésbé volt sajátja. És ezért minden évadot úgy terveztem, vagy terveztünk, mert ő végül partnerem lett ebben, Ilja Bocsárnikhoz barátom, a lett származású színházi rendező, tanár és színész egyben, hogy elhozzunk minden évadban valami olyan különlegeset, amit tényleg máshol nem láthatnak a nézők. És hogy valahogy hogy egymás mellé tudjon beülni az, aki csak az önfelett szórakozásra vágyik, vagy arra a jó bevált karinti receptre, hogy ott biztos, hogy hátra tud dőlni, és jókat fog kacagni, és aki vágyik valami különleges, valami újszerű, valami friss, valami igazi színházra, és hogy ez a kettő ne zárja ki egymást, hogy folyassuk át egy kicsit ezt a kettőt. Ezért nem csak a lehető legfrissebb anyagokat, szövegeket keressük és hozzuk el évről évre a Karintiba, hanem ehhez ugyanilyen fiatal, nemzetközileg is jó helyen szereplő alkotókat is megszólítunk. Ugye ezért minden évadban vannak ősbemutatóink, aki nem tudja, hogy ez azt jelenti, hogy először az egész országban mi mutatjuk be, de valami olyan is, ami egészszerűen Kelet-Európába vagy Európába, vagy a Kárpát-medencébe. Tehát minden évben igyekeztünk hozni, tehát vannak olyan előadásaink, mint a Lemons, vagy a Kísértett Ház, amelyek láthatóak a londoni West Enden és a Karinti Színházban. Van olyan, ami látható a New Yorki Broadway-n és a Karinti Színházban, és máshol nem. Tehát ezek igazán friss Florian Zeller csodás trilógiájának már két feldolgozás is elérhető lesz nálunk januártól. Ugye elsőként mutattuk be az Anya című egészen fantasztikus drámát, amit nem tudunk csak színházként átnyújtani, hanem foglalkozásokat is kínálunk hozzá, mert egy nagyon, és ugye nem a gyerekekről beszélek, tehát felnőtt nézőkkel is kell foglalkozni, igénylik is, és nagyon-nagyon jó beszélgetések szoktak lenni utána. De hát azt például Váradi Szabolcssal ketten fordítottuk, az egy teljesen új anyag, ugye Florian Zeller, egy fantasztikus kortárs francia szerző. Most a Fiú készül a Kőszegi Várszínház a koprodukcióba. De a szórakoztató jellegű előadásokat tekintve tavaly mutattuk be, nem tudom, a Kísértett Házat, ami szintén a tavalyi évben debütált a West Enden az én fordításomba, ami az izraeli származású Alexej Zolotovickit hívtuk segítségül, mint rendező, tehát nagyon sok ilyen kis csemegénk van, mind a mellett, hogy a Marci emlékét továbbra is ápoljuk, tehát továbbra is műsorom van a Szent Péter esernyője, a bűvös szék, amit amikor érkeztem, akkor készítettem direkt, hogy Karinti, és az ő emlékezete is szépen éljen. De ami hát rengeteg olyan változás történt, aminek szerintem mind nagyon örülne a Marci is, ilyen például az, ami egy friss hír, hogyha jól tudom, akkor nem tudom mennyire publikus még, de hát már kaptam róla üzenetet, tehát akkor gondolom ez már publikus, hogy a közgyűlés megszavazta, hogy állíthatunk ősszel a Marcinak egy szép domborműszobrot a Karinti falára, de ilyen az a sikerünk, hogy sikerült átnevezni a megállónkat Karinti Színház megállóra, a villamos és is busz, meg az egész BKV térkép, vagy BKK térképen már ott van a Karinti Színház, hiszen ott áll meg a ház előtt. Önálló társulatot alapítottunk, ami a Karinti fennállása óta még soha nem volt. Nyilván 88 színész játszik nálunk, ebből 8 a tagunk. 8 az alaptag, de hát rengetegen ugyanúgy. Tehát ezt is őrizzük, hogy folyamatosan hívunk vendégeket, folyamatosan jönnek nálunk, mindenki kicsit otthon lehet, hiszen az egész színház egy kis otthonos színház, de alapítottunk még egy játszóhelyet, a Karinti Stúdió színpadot, ami ott van a Halmi utcán, a Karinti Színház mögött, egy kis 50 férőhelyes, egy tüneményes kis hely, ahol a Balázs Andi Margarida asszonyon álló este, vagy hát előadását játsszuk, Karácsony Gergely 152 lépés Auschwitz felé című katartikus előadását játsszuk, és most is készül oda egyébként Rátóti Zoltán rendezésében, Pataki Szilvia alakításában, Lengyel Ferenc színműve, Blaha Lujza és a Piros Bugyellár is most is zajlanak éppen a próbák, ami oda. Tehát rengeteg, hogy is mondjam, csak úgymond fejlesztés vagy előrelépés tudott történni az elmúlt 3 évben. Úgy gondolom, hogy egy kicsit művészileg is sikerült annyira újra pozícionálni a színházat, hogy nagyon sok új nézőnk van, nagyon sok olyan levelet kapunk, hogy hát ő még nem járt itt, de most már fog hozzánk járni. Nagyon jó leső dolgok ezek, mint az is, hogy ugye nekünk 200 fős nézőterünk van, az nem egy nagy nézőtér. De 30 ezer ember látogatja ezt évadonta. Ami viszont már egy nagy szám, pláne a 200 főhöz képest, úgyhogy ezek mind azt sugallják, hogy tán jó az irány, amit felvettünk, és tán jó, ugye idén elindult nem régen a keltető, a Karinti keltető programunk, ami nem egy tanoda, ami a kiskamaszoknak készül, azzal a színházi nevelési struktúrával, mint amivel egy drámajátékos szakkör vagy egy színjátszókör rendelkezik, de a célja nem az, hogy színészeket képezzen, nem az, hogy nyilván majd csinálunk előadást is a végén, lesz majd tábor is belőle, hanem az,
0: gondolom,
1: hogy
0: inkább, hogy értsék a
1: hanem, hogy értsék, és hogy ezeket a kiskamaszokat, akik ugye a legnagyobb viharban vannak, akiknek éppen minden idegen és mindenki ellenük van, hogy őket egy kicsit közösségként a színházzal egy picit könnyítsük az ő életüket, az ő felnőtté válásukat, az ő nagy kamaszkorba való áttérésüket a színház nyelvével. Váradi Szabolcs kollégám, írótársam és barátom vezeti a keltetőt, de a színházunk művészei is folyamatosan részt vesznek benne, mint Kovács Vecei Fanni, és sokan jelezték már, hogy szívesen nyilván aki, ahogy ráér. Tehát úgy gondolom, hogy ahhoz képest, hogy kicsi-pici családi színház vagyunk, és egy-egy ember 6 ember munkáját végzi, vannak ezek az ügyek, amiket mindenki szívvel és lélekkel tud vállalni, és hogyha egy kicsit még több lesz ettől a meló, hát akkor annak a néhány embernek, aki ebben benne van, és erre érzi a késztetést, hát még több lesz, és ez boldogsággal tölti előtt.
0: Ahogy a beszélgetésből is kiderült, de hát ugye nyilván én tudom is rólad, hogy bár azt mondod, hogy színész vagy, aki ír, de hát azért ugye ezek mégiscsak sokrétű tevékenységek, tehát hogy írsz is, rendezel is, játszol is, mert ugye aktívan játszol is, és közben egy színházat igazgatsz, nem csekély stratégiai elképzelésekkel. Szóval, hogy oldod meg? Hogy van nálad ez egységben ez a sok irányú történet? Mindig is ilyen multitasking üzemmódban voltál, vagy hogy működik ez a dolog?
1: Jó a kérdés. Nem tudom, így érzem jól magam. Szerintem, hogyha csak egyfélét csinálnék, akkor hamar ráunnék. Tehát ettől van, de nem tudom. De ez nagyon... Igazság szerint ez mind ugyanaz a nyelv, ez a színház csinálás, és annak területe. Hajdan még voltam olyan arrogáns, hogy még zenéket is szereztem néhány előadáshoz, aztán volt egy pici balesetem, ami miatt ez háttérbe szorult, és sajnos a zenét azt így el is kellett, tehát engednem, tehát maradt a tábor, tűz meg otthon, de nem bánom, ugye, ami még egy kicsit kiegészíti az életemet, az, hogy van egy osztályom az egyetemen, adjunktus vagyok, ők másodévesek. De hogy is van, édesanyám mondta kb. Egy olyan 10 éve, hogy de hát kisfiam, te már nem tudsz többet dolgozni, ne vállalj többet. És teljesen egyetértettem vele, én is úgy éreztem, nem tudom, 10-15 éve, én tényleg nem tudok többet dolgozni. Azóta csak többet és többet dolgozom, és még mindig nem érzem úgy, hogy hát én már nem tudok többet. Valahogy hatalmas feltöltődés az embernek a családja, a két szép gyermeke és a csodálatos felesége az embernek, és itt az ember az én volnék ebben az esetben, akik, hogy is mondjam, olyan, mint egy elemcsere, hogyha egészen puritánul akarom ezt megfogalmazni, az ember hazamegy egy viszonylag sűrű napja után, és azelőtt, amíg nem volt család, nem voltak gyerekek, elájulva az ember próbálta összekaparni magát, hogy majd holnap valahogy újra mehessen. De itt bizony egy 4 és 8 éves gyerek az nem kérdezi meg, hogy mennyire fáradt az ember, hanem akkor játszunk, akkor lovacskázunk, focizzunk, másszunk fára, de matekozzunk, de ezt csináljuk. És akkor valahogy az ember azonnal elfelejti, hogy ő fáradt, és hogy neki vannak ilyen gyarló, egyszerű, buta érzései, mint a fáradtság, vagy kimerültség. Teljesen más jellegű motorokat indítanak be, és egy folyamatos olyan föld feletti állapotba tartanak, hogy én mindig csak azt várom, hogy velük lehessek. És amikor valahol máshol dolgozom éppen, akkor nagyon jó, mert akkor ez meg teljesen kizökkent ebből, szóval majd pihenünk, hát majd egyszer csak pihenünk. Vagy nem tudom, de nem érzem ezt úgy soknak még, vagy épp elégnek érzem. Mindig azt érzem épp elégnek, ami éppen van.
0: Egy picit a tervekről is azért ejtsünk szót, hiszen még mondjuk nincs vége az évadnak bőven. Milyen tervek vannak? Akár a Karintiban, vagy akár személyesen vannak-e olyan terveid, amik mondjuk nem a Karintihoz kapcsolódnak? Miken dolgozol most?
1: Nemrég lettem kész. 3, a Magyar Művészeti Akadémián elnyertem egy írói ösztöndíjat, ahol 3 ifjúsági színmű megírását vállaltam, mert hogy úgy gondolom, hogy az ifjúsági drámairodalmunk, amit ténylegesen játszanak, az igen csekély. Általában korlátozódik arra a 6-7 címre, és akkor ezt minden színház 3 évente elővesz, és akkor ilyen vetésforgóban mindenhol ez a 3-4, van nem is 6-7, inkább 3-4 cím megy. És ezért úgy döntöttem, hogy más-más generációknak átírok, vagy hát adaptálok nagy regényeket, mint a Csukás István Nyáraszigeten, amivel már kész vagyok. Most készül a Koppányi Aga testamentuma, az is szép előre haladott állapotban van, nagyon élvezem a munkát, és még kilátásban helyeztem a nagyenyedi 2 fűcfát, ami még teljes egészében vissza van. Ezen kívül Dobra Marának, aki egyébként a színházunk tagja, édesanyjának, aki pedig szólóénekes, régi dédelgetett álma volt, hogy egy közös darabban szerepeljenek, ez nem lesz más, mint egy kortárs kamara opera. Tehát megint csak egy ős bemutatóra is készülünk otthon a Karintiban, amit, ha minden igaz, akkor én fogok színpadra állítani. Nagyon izgalmas, és nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy milyen lesz maga az alapvetés is egy nagyon jó téma. Ez vár még ránk, jön hozzánk Keresztes Attila Liliumot rendezni, ahol néhány éves kampánymunkával az Ilja és néhány színházunk munkatársai, akik igen közeliek, meggyőztek vagy rávettek, hogy vállaljak szerepet. És ez egy olyan szerep, ez a Molnár Ferencnek ez a Liliomja, ami nekem eddig nem jött el, bár 3-szor is majdnem. 3 különböző színházban 3-szor is felkértek erre a szerepre, és mindig valamiért nem sikerült, nem úgy lett, mégse az lett, vagy nem is mutatták be darabot, vagy nem játszottam, mert nem voltam egyeztethető, mindig elment. És hát sajnos...
0: De hát lehet, hogy most.
1: Hát igen, gyarlóságom miatt belementem most, hogy eljátszok egy szerepet az anyaszínházamban, pedig nem, eddig a Karintiban nem játszottam még semmit. Nem is akartam, és most sem nagyon akartam, de valahogy ezzel úgy megfogtak. Még egy picit úgy könnyebb is, hogy nagyon most másra nem is tudnám kiosztani, de az egész csapatnak van benne hely, és mindenkinek nagyon jó kis szerepe lesz, ezt is nagyon várom, de kicsit félve várom. Jó leső félelem ez, nem is a szerep nagyságától félek, hanem magától az alapvetéstől, hogy
0: a helyzet, hogy
1: mesztelen lesz ott az ember lelkes tültestestű mindenhogyan a barátai kollégái előtt, akik még ebben a szerepben ott a színházban nem látták már, mint színész szerepben. De nagyon várom is. Meg hát vannak felkérések rendezésekre, közben próbálom írni a doktori disszertációmat, és hát közben ott van a család.
0: Szóval van feladat.
1: Van.
0: Kedves hallgatóink, a művészbejáróban ma Olt Tamás színésszel, rendezővel, íróval, a Karinthy Színház igazgatójával hallottak beszélgetést. Ezzel a műsorunkkal legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Most a zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is megköszönöm figyelmüket. A szerkesztőt Ungvári Juditot hallották. Viszont hallásra!

Kedves hallgatóink, elhangzott a művészbejáró. Megismételtük 2025-ös műsorunkat, amelyben Old Tamással beszélgettünk a Fedáksári ügy, avagy Minden jegy elkelt című darabjáról, amit ősszel mutattak be a Magyar Színházban. A Zenés Tragikomédia 2026. augusztus 5-én szerdán 19 órakor látható a Városmajori Szabadtéri Színpadon.

Astor Piazzolla Le Grand Tangóját előadta Gordon Kahn, Gauthier Capuçon, zongorán Jérôme Ducrot.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 4 óra. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, a Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Mai összeállításunkban Itt élünk című műsorunkat hallják Papp Péter szerkesztésében. Jóvételt, hasznos időtöltést kíván önöknek a műsorvezető Molnár András.
4: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikus Kvasinger Jenő nevében is Pap Péter a következő óra szerkesztője. Ma Kisgyőrbe megyünk a 33. családi kézműves táborba, ahol családok alkotnak együtt. Elsőként a csűrben dolgozó hölgyeket szólaltattam meg.
1: Mikulják Beáta vagyok.
0: És a többiek pedig?
1: Izabella, Zsuzsa, Kamilla és Katalin.
0: A helyiség ugyanaz, mint tavaly volt, nagyjából, ez a hölgy szakasz.
1: Igen, ez így van.
0: Hát láttam, hogy sok mindent készítgetnek. Van, aki hallgat, mert nem akar beleszólni, pedig nyugodtan bele lehet. Mik lesznek itt
1: által? Igen, próbáljuk hasznosan eltölteni az időt. Ilyen melegbe behúzódtunk ide a csűrbe, és horgolunk, szövünk. Mindenki megtalálja kedvére, ízlésére való feladatot, és ezzel töltjük a napot, amíg a férjeink faragják a...
0: Embert.
1: Embert is például, igen.
0: Csűrbe, hát igazából a csűr az régebben...
1: Ezt csűrnek hívják itt a faluba, ez egy új onnan épült, vagy nem olyan nagyon régi csűr, de annak a mintájára épült, Kisgyőri csűr mintájára.
0: Szalmát nem látok a csűrbe, nem tudom, hogy mi van még itt, de szalma özvegyek sincsenek.
1: Itt is a szalma helyét elfoglalták a faragott szobrok.
0: Igen, már tavaly is itt voltak, vártak.
2: Ez az ország Betleheme.
0: Azt is tudom, mert a sugás is volt az ország Betleheme, ami úgy volt már valahol ott a legfőbb helyen, ami nem tudom, hogy mikor a legfőbb, de nekünk a legfőbb helyünk. És akkor vele kezdtünk volna, hogy mit csinálnak közben, ez mi lesz ebből?
1: Táskát horgolunk.
0: Tehát nem fogpiszkáló.
1: Nem fogpiszkáló, ez táska lesz.
0: Tudom.
1: Horgolt táska lesz.
0: Horgolt táska. Most megmondom őszintén, nem tudom, hogy melyik a igazából nehezebb dolog, fából faragni.
1: Ez sokkal nehezebb.
0: Mert én biztos, hogy fából tudtam szipkát faragni, amikor kicsi voltam valamennyire, hogy csináltunk, hogy a lihupa levélből szivattuk a cigit, azóta én nem cigizek, de ez gyönyörű.
1: Köszönjük szépen.
0: Jó van. Mire lehet ezt használni?
1: Hát, mint bármelyik más táskát, benne van a pénztárca, szemüveg, kulcsok,
3: és
1: telefon, van füle, fogjuk, karra veszük, és mehetünk.
2: És hát a legértékesebb, hogy mi készítjük.
1: Jó, igen, hát egyedi, mi készítettük.
0: Ugye, amikor tavaly előtt itt voltam, egy csomó helyről jöttek, hát most a férjeik után jöttek, vagy legalábbis a társaik igen. után, hogy együtt legyenek itt Kisgyőrben. Hát azért ez nem egy, úgy mondom, egy olyan település, ahova nem érdemes eljönni, ugye?
1: Hát jól kérdezett, mert én itt lakok egyébként is, úgyhogy 24 éve minden táborban itt vagyunk. Akkor kicsik voltak a gyerekeink, most már mind megnőttek, és ez minden évben ez a fix program, itt vagyunk a táborban, és mindig a férjeink faragnak, mi pedig valami asszony feladatot kitalálunk. Szövünk, hímeztünk, gyöngyöt fűztünk, sokféle dolgot megtanultunk itt a táborban. Nemezeltünk is. Kosarat fontunk.
2: Cipőt készítettek, a kapucsot.
0: Hátulról sok sugás van, csak nem érkezik ide igazából a hang, de tehát többféle dologra képesek. Most kis szövőszékből állt fel a kislány?
1: Igen, igen.
0: Ez egy szövőszék, akkor mi van még?
1: Két szövőszék van itt, ja. felállítva. Szőnyeget szőnek, a többiek pedig most horgolnak.
0: Látom, csak éppen én nem értek hozzá. Nem baj, bár a feleségem biztosan tudja, hogy mit jelent a horgolás, tehát itt össze-vissza húzogatják azokat
1: nem,
0: a csírnákat.
1: Nem, össze-vissza, itt komoly logikai rendje van mindennek. Sorja rendje van, egyáltalán nem lehet össze-vissza csinálni, nem. mert akkor nem lesz belőle semmi.
0: Tehát a logikai
1: minta,
0: rend,
1: alapján, logika,
0: akkor
1: így. Hát a szövésnél is, nem is beszélve róla.
0: Az azt jelenti, hogy tulajdonképpen akkor tudományos fokozatot is elnyerhetünk itt ezzel, nem?
3: Nem. Már van tudományos
0: fokozata. Jó. Na, de akkor bemutatja.
1: A tudomány az nem csak fokozatban mérhető, hanem a asszonyok tudománya az volt, hogy megcsinálták maguknak, amire szükségük volt. Szépítették az otthonukat, nem pedig boltból készen vásároltak meg.
0: Van már olyan, amit otthon úgy megcsinálnak, elkészítenek az emberek.
1: Hogy ne lenne? Mi itt a táborba szőttünk szőnyeget, kosarat fontunk. Úgyhogy azt mi mind használjuk otthon. A táskát is most, amit hordunk, ez nem dísz lesz, vagy nem rongy, hanem ezt is használjuk a mindennapokba.
0: Hát sajnos én mindig azt mondtam, még a hímzésekre is, a matyóknál való a hímzésre, hogy rongy, nem igaz, persze, hogy tisztelem, de ebbe kereshetek hibát?
1: Persze.
0: Hol?
1: Hát nézze meg. Tökéletesség nincs. Hogy ne lenne benne hiba, de én csináltam az enyém, szeretem, használom.
0: A fordítottját szokták megnézni, az is ugyanolyan.
1: Tessék.
0: Hát akkor.
1: A hímzésnek szokták a fordítottját, igen, hogy hátul a szálak hogy mennek. Ez horgolás, de ezt is meg lehet nézni, ez ugyanolyan.
0: Hát jó, speciál. Az én szemem nem a legjobb, milyen már. Hál' Istennek mondják a hölgyek, hogy már ilyenkor nem a legjobb a szeme az embernek, de azért gyönyörű. Van ehhez az embernek türelme? Hát mert tudom, én elkezdek ott faragni, fűtfát mondani, leparagok.
1: Van, én azért szeretem csinálni, mert a munkám is olyan, hogy nem kézzel fogható, a főzők egy óra múlva már nincs, és azért szeretem ezt a tábort, meg itt kézműveskedni, mert amit itt készül, az megvan egy hét múlva, kettő, jövőre is. Úgyhogy nekünk ezért is jó, fontos.
0: Én a főzök valamit, lehet, hogy nem biztos, hogy egy óra múlva nincs, mert
1: rossz. Ezek akkor nincs.
0: Valószínű, hogy ketten ott már a gyerekek nincsenek otthon, akkor ott még marad egy darabig. Tulajdonképpen akkor mi örömet ad ez?
1: Az alkotás örömét.
0: Igen, de azon kívül, hogy
1: amikor
0: hordjuk megmarad.
1: És megszólítanak az utcán, például a másik táskámon van egy nemes tulipán, amit itt készítettünk a táborba, és a múltkor a cipőboltba megszólított az eladó hölgy, hogy milyen szép virág is honnan van, és hogy egész más mutat a táska, attól a kis nemes tulipántól más lesz, nem olyan, mint a többi. Ez öröm nekünk.
0: Mindenkinek itt, aki hasonlókat művel. A közfelkiáltásra győzelem van. Hát azt hiszem, hogy annyi mindent próbálnék kérdezni, de meleg van, elfáradtam.
1: Köszönöm szépen.
0: Elhangzott riportunkban dr. Mikuják Beátát és társait hallották munka közben a Kisgyőri táborban.

0: Következőkben a fafaragókkal beszélgetünk.
1: Simon Attila vagyok, úgyhogy asztalos szakmában, de fafaragóként is ugye szoktam dolgozni, és Dédestapolcsányban lakom. Heves megyei Népművészeti Egyesület tagja vagyok, elnökünk Kis István, ő általa kerültem ide Kisgyőrbe is, úgyhogy minden évben vissza szoktunk járni, nagyon jól érezzük magunkat itt a társaságban.
0: Fűrész vagy kézi?
1: Ez stílfűrészekkel, meg láncfűrészekkel nagyolódik ki az első részletbe, és utána már a végét, már a főszerepet már a kézivéső kapja. Úgyhogy én legalábbis úgy döntöttem, hogy a végén az utolsó simításról kézivésője lesz, és akkor végig fel lesz faragva az egész. Úgyhogy faragott szobor lesz, úgyhogy kézzel faragott lesz az egész. De a nagyját ugye lehetne kézzel is az egészet, csak akkor az a baj, hogy hónapokig itt lenne az ember akkor. Úgyhogy itt még egy hetünk van rá, hogy elkészítsük, és hát végül is próbálkozunk minden jót kihozni belőle, amit tudunk, ugye szűkös időn belül, meg ilyen jó forróságban is.
0: Most már így látom, nem egy kulacs, meg nem egy üst van a kezébe, meg semmi más, az egy fafaragó valami.
1: Igen, egy bunkó, egy fabunkó lesz a kezébe, a bal kezébe egy véső lesz, ami még most készül el.
0: Még az akkor, nincs, igen, az még bele lesz tolva.
1: Igen, az bele lesz tolva, úgyhogy a fanyéllel ellátott, de még a, ugye a két anyagból fog, külön anyagból fog készülni a véső, és a faragó ember előtt pedig egy faragott szobor lesz szintén kiállítva majd, amit mintha a faragó faragnál a bolt előtt.
0: Na, de most gyerebje van, aki eltakarítja a korgácsot, nem úgy néz ki ugyanabban a kötényben, kalapba, sapkába, illetve hát nem is tudom még milyen. Hát ez egy valószínűleg 16. század beli ember faparagónak a úgymond a mintája?
1: Hát körülbelül ilyen 18-19. Században, igen. Kötény nekem is van, de az a kocsiba van, ugye persze föl szoktam venni, meg ugye föl szoktuk, hogy ne kenjük össze annyira magunkat, de most már annyira meleg van, hogy már lekerül lassan róla, mint a póló is, úgyhogy nem csak a kötény.
0: Csizma az, ami van, az azért, igen, hogy ne menjen cipőbe bele.
1: A bakancsnak még hozzá kell nyúlni persze, úgyhogy még bakancs lesz a lábán, olyan forma lesz, hogy bakancs, magas szárú bakancs, és végül is igen, hogy ne menjen a fűrészport forgás a lábába.
0: Na de a kezeket nézve szinte hasonlít az önéhez is.
1: Igen.
0: Tehát azért, aki fát farag, embert faragott, tehát kell hozzá erő is.
1: Persze kell hozzá, úgyhogy meg legtöbbször a saját testünk a mérvadó, meg a sablon, úgyhogy elég sokszor magunkra meg kell nézni, hogy hogy néz ki az a kéz, pedig alapvető dolog, rajtunk van, tükörbe nézünk, és mégse látjuk a részleteket. És ez a lényeg, hogy benne legyen az, hogy ne csak egy gics legyen, hanem valahogy nagyjából élethű is legyen ez a figura.
0: Ugye még nincs készen, de azért nagyjából a ráncok, mindenfajta olyan dolog, ami a piramitást még elviseli, azok ott vannak, de ez jelenti majd, hogy a későbbiekben azért úgy rá kell még kiszolgatni?
1: Igen, persze, hogy ne, úgy természetesen. Mondom, én a ruhát az úgy lesz rajta, hogy a kötény az ki lesz csiszolva, a bakancsa az ki lesz csiszolva, és akkor a ruhája pedig vésve lesz, úgyhogy vésőnyomos lesz, hogy igazi faragott figurának tűnjön.
0: Az arcot ő akarja még tovább finomítani?
1: Persze, hogy ne, úgy, hogy még a szemhez hozzá lesz nyúlva, az archoz még lesz finomítás. Csak azt már az utoljára hagyom, hogy amikor minden készen van, akkor legyen, amikor már tényleg csak apróság, és akkor utolsó ráncokat, simításokat meg lehessen csinálni rajta, hogy élethűbb legyen.
0: Ezt elrontani nem szabad. Nem lehet visszavinni.
1: El lehet rontani nagyon könnyen, úgyhogy vannak itt idősebb szakemberek is, és én is sokszor ugye kérdezgetni kell tőlük, mert biztos, ami biztos alapon. Na, aki már jobban benne van, meg tényleg komolyabban csinál, többet csinált, az ugye a részletekre jobban oda tud figyelni, úgyhogy lehet, hogy egy vágás, egy rossz vágás, és utána már vissza lehet, mert vannak olyan ragasztók, hogy vissza lehet ragasztani, de már az nem olyan. Az már nem olyan, úgyhogy én is inkább tanulom az idősebbektől. Úgyhogy van mit.
0: Hát ez nem úgy néz ki, mint a tanulás lenne, hanem nekem már tökéletesen kész ez.
1: De úgy előre el kell gondolni, hogy mit szeretne az ember, hogy szeretne, azért szokott rajz is készülni róla, vagy tényleg egy fotó, és akkor abban már benne van méretek, ugye arányosítani kell róla, hogy ugye van ilyen aranymetszés, amikor megvannak ezek a pontos méretek, hogy a válszélesség, akkor a magassága arányába hogy jöjjön ki, hogy arányos legyen, ne egy torzalak legyen. De hát ezek apróságok tényleg, és akkor próbál az ember úgy alakítani, hogy élethűnek tűnjön.
0: Hát olyanokat mond, amiket ugye az ember, aki valamit tanult még művészettörténetből, meg mindenből, az tudja, hogy mit jelent ez, tehát ezt az egyensúlynak a dolgait, de hogy lehet azt megvalósítani, hogy úgy tűnjön, mint ami mozog. Ez most jelenleg olyan, mint ami mozgásban lenne. Ez nem csak az aranymetszés miatt, hanem itt a fejben dőlt el.
1: Igen. Vannak az idősebb szakik tényleg, akit emlegettem az előbb is, és én is eleinte olyanokat, ahogy az emberi alakot, azt hinni az ember könnyű, de nem könnyű, nehéz. A női arcot meg főleg nehéz megcsinálni, hogy azokat a szép női vonásokat, hogy az nőnek tűnjön, elkészíteni. De az idősebb emberek is mondják nekem is, hogy mindig arra kell törekedni, amikor én is az elsőket próbálgattam, örültem, hogy el tudtam úgy készíteni, hogy egyenesen álljon, és az valahogy emberre hasonlítson. De közben olyan volt, mint a katonatiszt. És akkor mindig mondják az idősebbek, hogy legyen benne egy mozdulat.
0: Mobilitás.
1: Igen. Hogy vagy a fejét elforgatni, vagy bólincson, vagy az egyik lába mindig legyen előre, keze. Ne legyen ez a katonatiszt vigyázálású menete, hanem egy mozdulat legyen benne. És akkor így élethűbbnek tűnik.
0: Ez most az, mintha mozogna.
1: Igen.
0: Ez a mozgás, ez valószínű, hogy fejbe dől el akkor, nem a rajzban, mert persze. Rajzolni valószínű lehet, az könnyebb, nekem nem könnyebb semmi, de tehát ez nem a rajzban, hanem abba dőlt el, hogy hogyan képzelte el ezt a mozgást. Mikor érzi azt, amikor úgymond azt mondja, hogy ez már az enyém?
1: Ez sose lesz szerintem, mert mindig lehet ennek... Bele fog az ember készíteni, és amikor készen van, amikor azt mondom, hogy jó, legyen kész, és amikor készen van, lefestődik az ember, felület kezeli, utána jönnek elő megint azok a logikus ember nem fogja észrevenni, de aki szakember, meg ugye benne van jobban több év óta, az látja ugye, hogy, és én is látom, hogy még ezt kellett volna, még azt kellett volna, és akkor szokták is mondani, hogy egy szobor sose lesz kész. Nem vagyunk szobrászok, úgyhogy mi csak ilyen hobbi szinten műveljük, úgyhogy faragók vagyunk, aznak valljuk magunkat, de egy szobor sose lesz kész, mert tényleg hónapokig, évekig lehetne dolgozni, hogy az tényleg olyan legyen, hogy az megszólalásig hasonlítson.
0: Hát azért én szeretném, hogyha az én nyakam úgy állna, sose áll ugyanúgy, úgyhogy nagyon-nagyon, nem tudom, ez ügyesség is, meg hát a szem, meg önmagának a követelése, a követelménye, hogy még tökéletesebb legyen. De hát tökéletesebb azt mondja, hogy nem.

0: az a rajának a levétele, ugye nem felpakolása, hanem levétele a szoborról. Ez mennyi idő? Körülbelül 3-4 nap?
1: Nekünk mondjuk egy hét van most erre adva. Ha otthon lennék, akkor körülbelül azt mondom, hogy 3 hét alatt lenne kész, úgy, ahogy kész. De annyi, hogy itt egy hét van ráadva. Kevés az idő különben, de azért egy ilyen másfél-két nap alatt ki lehet nagyolni, és utána a finomítás. De láncszűrészekkel tényleg csak azért, hogy a lapok meglegyenek, az élek, hogy a nagyja, tényleg a nagyja jöjjön le, azért gyorsabb, de utána már vannak ilyen tárcsamarók, ilyen flexre felszerelhető, vagy sarokcsiszolóra felszerelhető tárcsamarók, különböző tárcsákkal, késekkel, azzal megint gyorsítunk, és akkor a fölösleget szedjük lefelé. A vége meg már kézivésű.
0: Tulajdonképpen akkor gép nélkül ön nem is dolgozik már? Hát, tehát olyan kézi nagyológépekkel?
1: Gép nélkül, hát ha ilyen szűkös a határidő, akkor nem, de hogyha van rá idő, akkor az az igazi, úgyhogy mondjuk ha egy ilyen képet farag az ember, vagy otthon nyugodtan van idő rá, akkor csak véső. Volt olyan munkám is, meg van is különben, hogy csak kézi vésővel. Ugye semmiféle gépszerszám más, nem csak a kézi munka volt benne.
0: Milyen örömet ad ez, amikor úgy nagyjából a vége felé tart?
1: Igen. Már a vége felé nagyon jó, amikor már kialakul a szobor, kialakul az a dolog, amit elkészít az ember, és jól is sikerül. Meg egy kikapcsolódás, egy táborba részvétel, ugye ismerkedés, kapcsolatok kiépítése, meg az utókor számára az tényleg felemelő érzés, hogy egy maradandót alkotott az ember. És igen, később, ha gyerekek, unokák majd lesznek, akkor legalább megemlegetik az ember róla, hogy ezt apukám vagy nagyapám készítette még, mert szerintem állni fog még addig biztos, úgyhogy még az ember öltő túléli.
0: Tehát egy 50-60 évet biztosan elél egy ilyen fa, pláne attól függ, hogy milyenek a kezelés,
1: igen,
0: módok.
1: Kezelés.
0: De hát megmondom, nem vagyok nagy szeretője a szobrászatnak, de elfogadnám otthonra,
1: igen,
0: hogy nézegessem, köszönni neki reggelente.
1: Persze,
0: otthon
1: szép,
0: van?
1: Vannak, igen, úgyhogy van. Ismerősnek is nagyon jó barát. Egyszer készítettem egy turulmadarat, megtetszett neki, segített sokat rajtam, meglepetésképpen kapott egy turulmadarat ő is, a kertjében mai napig megvan itt Miskolcon, de annyi, hogy 2,80 m volt a szárnyának a fesztávolság, úgyhogy a kis kertet beteríti rendesen neki. Sose fogja elfelejteni, azt mondtam neki, ha tönkre megy, majd csinálunk másikat, de azt mondja, az nem úgy van, és hát nagy öröm szerintem, úgyhogy ajándékozni. A múltkor Tardonára, a szomszéd faluba, ugye ott egy jókai szobor került átadásra, az is felajánlásból, ugye jó viszonyban vagyunk ott a falusiakkal, és akkor ugye Tardonán jókai mór ott bújdosott fiatalkorában, és úgy kellett elkészíteni, hogy nem a megszokott, ahogy ismerjük ugye a képről, hogy ugye öregkorában, hanem fiatalkorában is egy festmény volt a mérvadó, és ahogy áruhába bújdosott meg szakába, bajusszal, úgyhogy vadászruhába, úgy kellett elkészíteni egy kis alakos. Az mai napig ugye megtalálható Tardonán a jókai háznál, az emlékháznál. Megbecsülve van meg, különben tényleg egy tetőt tettek fölé, a feje fölé, úgyhogy szerintem 100 évtől biztos többet ki fog bírni, úgyhogy felületkezelik is.
0: Simon Attila fafaragót hallották, aki a fafaragók szabrát készítette el a múlt héten Kisgyőrben.

0: Lars Cock among the hills.
1: A következőben a 83. éves Szondi Sándorral beszélgetünk. Jó pihenést ebéd után.
2: Köszönjük szépen. Hát a pihenést egészen más körülmények között tudnám elképzelni, de most ebbe a 850 fokos hőségbe ez szenvedés, nem pihenés, szenvedés, de talpon vagyunk.
1: Látom, készül az emlékoszlop.
2: Igen.
1: Ugye ez a fafaragók emlékére. Sok fafaragó van azért a világban, vagy Magyarországon, vagy Kisgyőrben, meg a környéken.
2: Az az igazság, hogy a kérdés majdnem jó volt, mert a ország különböző helyeiről jöttünk össze, és jövünk össze év mint év, és mindig hagyunk itt valami faragott emléket a falunak, úgyhogy sokan vagyunk, igen.
1: Mióta?
2: Én már több mint 10 éve ide járok, de ez 31 néhány éves ez a családi alkotótábor.
1: Igen, a hölgyek a gyerekekkel.
2: Ja, igen, ők meg a csűrbe, ott dolgoznak.
1: És itt pedig jó melegen itt azért.
2: Igen.
1: Hajnalban nem jobb lenne egyébként, vagy akkor még hát, fáradt az ember?
2: Igen, csak van olyan, hogy fény. Hát ugye, ha az ember finom munkát csinál, akkor oda azért a nappali fény kell.
1: Tehát értem, a mesterséges fény az megmásítja ugye a szint hatást.
2: Hát igen. Azt mindig úgy kell, hát nagy felületeket dolgozunk, nagy darabokat, és oda mindig hordani a helyi világítást, mondjuk az azért körülményes, igen.
1: Egyébként úgy elkészül ide helybe, most ezzel másfelé szoktak alkotni? Hogy máshová kerüljön ki.
2: Nem, az a helyzet, hogy a Kisgyőrnek volt már emlékoszlopa, csak ugye az idejét múlta, mert ugye elkorhat, az most ki lett véve a helyéről, és lesz ez az új emlékoszlop, az elhunyt faragók emlékére.
1: De egyébként, ugye kezelni kell, már mondták le, mert tapasztalt vagyok, most az előbb hallottam riportban, hogy kezelni kell azt a fát, úgyhogy nem mindent tudok. Tulajdonképpen azért örök is lehetne, ugye? Ez az emlékoszlop.
2: Hát a mi életünket már egész biztos, hogy kiszolgálja, de nyilván, mint hogy tudjuk, hogy a fa az egy romlandó, bizonyos ideig tartó emlék, vagy kültéri dolog. Kezelni kell nyilván, akkor kap egy kicsi hosszabbítást, élettartamát tekintve, de hát a fa az a szabad ég alatt, az ugye romlandó.
1: Akkor nem most kezdte már magas a faparagást, hogyha vannak különböző címek, ugye?
2: Hát igen. Én már 55 éve faragok. Hát igen, megvannak azok az elismerések, ami ebbe a korba lehet azt mondani, hogy már illik, hogy meglegyen. De ez mindig a munkától, tevékenységtől függ. Tehát ez nem időfüggő.
1: Meg az embertől is, hogy itt törekszik, ugye?
2: Igen.
1: Kell haver, minden, sok minden kell hozzá, hogy valaki gyorsabban lépjen előre. Na de hát gondolom 55 év alatt nem kellett futni, versenyt futni azzal, hogy kinek tudja udvarolni.
2: Nem, én esküszöm, hogy amikor megkaptam a népművészet mestere címet, én csak azt se tudtam, hogy kiterjesztett fel. Hát én nem az a típus vagyok, aki nagyon oda van ezekért a dolgokért, de hál' Istennek mindig megkaptam ugye a Király Zsiga díjat, népművészet mestere díjat, sőt, a városomban a Kondor Béla képzőművészeti díjat, Prima díjat. Szóval ebben az időben sok minden belefért, és hát persze azon kevesek közé tartozom, akinek saját galériája van az életmű dolgaiban.
1: Ez hol van?
2: Ez abban a házban van, ahol én lakom, Miskolcon nyilván.
1: Hát akkor gyakran láthatjuk, hogyha a galériát nem lehet bevenni?
2: Nem, mert ez a családi házamnak az emeletén van, tehát ez nem nyilvános.
1: Olyan
2: szám, hát ez a várostól függ, hogy akar-e ilyet vagy nem, én kész vagyok rá.
1: Tulajdonképpen így nem is tudom, hogy mik vannak, kisebb alkotások, nagyobbak?
2: Kisebbek, nagyobbak. Én gyakorlatilag a népművészeten belül szinte mindenféle területen, mindenféle technikai dolgot csináltam. Ékszereket, hangszereket, bútorokat, táblaképeket, használati tárgyat, szarumunkát, kürtöt. Mert óriási a repertoár.
1: Szondi Sándort, a népművészet mesterét hallották a kisgyőri fafaragó táborból.

0: Folytatjuk a tábori riportunkat.
1: Kis István vagyok, fafaragó, népi iparművész, egyébként egri lakos.
2: Nehéz jó. Ez a beszenevet.
0: Véletlenül hozzányúltam.
1: Nyugodtan.
0: Nem ártottam.
1: Nem billen föl.
0: Ja, nem úgy, nem zsíroztam ezt.
1: Nem, egyáltalán nem számít.
0: Ugye beszéltük, hogy most nem találkoztunk Zércen, de itt találkoztunk, mert más helyen volt, és ez egy királyszobor, ugye?
1: Így igaz. Most itt vagyunk Kisgyőrbe, és a kisgyőri faragó táborban én a királysétán királyait folytatom. Ugye mindenkinek megvan a maga feladata, én most ezt folytatom. Ez a 10. király lesz a királysétányon, és ő most éppen 4. László, Kun László szobra lesz.
0: Mi a különlegesség Kun Lászlóban? Mi az, ami az anyjától, az Erzsébettől, illetve a kunoktól úgy származik az arca, illetve hát maga a fejforma?
1: Maga az arca egy kicsit kunos, kicsit igen. Pici ferde szemmel, kun süvege van, a süvegen egy rátett korona van, ami jelöli a királyságát, kaftánban van, egy kun kaftánban van, egy tarsoly van az oldalán, és a jogarja pedig egy kun buzogányt fog majd formázni.
0: Mindjárt megnézzük.
1: Elő van készítve, csak persze. Nincsen felragasztva.
0: Tehát de az már ki van munkálva.
1: Elő van készítve. Ugye én tudtam, hogy mit fogok csinálni, mikor idejöttünk, én ezeket előkészítettem, és előre otthon megesztergáltam. De hát kezébe országalma lesz, és hát egy hegyesorú kun csizmában lesz. Tehát, vagy ha úgy nézzük, akkor egy honfoglalókori csizmába, hiszen alig kerülhető el a két népnek a rokonsága, mint ívfeszítő népnek mindenképpen közös a sorsuk, és nagyon sok közös volt a ruházatukban és a viselkedésükben is.
0: Tulajdonképpen jászok, kunok, besenyők, meg akik betelepültek, azok mind mi vagyunk, az avaroktól kezdve.
1: Így igaz. Én hiszek a hun-avar-magyar folytonosságban, és én úgy gondolom, hogy alig van különbség a két nép között, hiszen egymásra települve folyamatosan éltünk ugyanezen a vidéken.
0: Tehát ez a vidék, a világ közepe, mondhatjuk úgy, Kárpát-medence.
1: Kárpát-medence a világ közepe. Hát nekünk mindenképpen.
0: Nekünk igen, a magyaroknak, kunoknak, jászoknak, hunoknak, avaroknak. Soroljam még az összes népet, amiből mi úgy összeálltunk magyarként. Ugye nem mondhatja senki magáról, hogy én csak magyar vagyok. Én ennek az országnak vagyok a szülötte, és ezek az emberek ilyeneket alkotnak, ilyeneket, akik a múltat is tiszteletben tartják, mint mondjuk ön is.
1: Valóban, tehát én az összes munkámban szinte kivétel nélkül a magyar történelemnek, és az ezen belül mondjuk így röviden az ívfeszítő népek történelmének a megörökítését tűztem ki, azon túlmenően, hogy egyébként pedig a vallásnak a jeleneteit is sűrűn faragom, tehát én magam is hithű keresztény, én úgy gondolom, hogy azt is meg kell örökítenünk, de most ebben a pillanatban a magyar történelmek a figuráit készítem.
0: Ugye azért Kisgyőrben ezek a szobrok helyet kaptak. Olyan helyet, amelyek, hát nem azt mondom, hogy évszázadokig, de száz évekre itt maradnak, mert hát ezek a fák azért itt teremtek 50-60-100 évvel ezelőtt, és most pedig ott lesznek kiállítva, kitéve arra a helyre, ahol igazából mindenki megnézheti. És amikor erre jön, ön látja azokat a szobrokat, nem csak a sajátját, mert sokan vannak itt, sok még tanítványa is van, akik itt vannak. Érzi azt, hogy milyen fontos az, hogy a történelmünket valamilyen módon megőrizzük?
1: Hát, hogy ne? Hát azért vagyok itt.
0: Tehát, hát, jó, van.
1: Tehát alapvetően,
0: akkor utát kérdeztem.
1: Tehát alapvetően az, hogy a Szent Korona kilátóhoz vezet egy út, amin a magyar királyok állnak, ez önmagában is egy nagyon nagy dolog. Egy községtől, aki felvállalja a az identitásának ezt a részét, és ráadásul külön történettel is hivatkozik rá, hogy negyedik Béla menekülése közben itt pihent, meg van egy királyszéke nevű hegycsúcsuk, ahol ő megpihent, egy csatára is emlékeznek a tatárjárás idejéből. De hát az, hogy egyáltalán a Szent Korona kilátót elkészítették, vagy készítettük annak idején, ez önmagában egy nagy dolog. És hogy most a hozzávezető úton az Árpád-házi királyok állnak, de mondjuk inkább, hogy a magyar királyok, mert Hunyadi Mátyást is odafaragtuk.
0: Közel van nekik is az Árpád-ház.
1: Tehát mindenképpen ugye magyar királyok állnak az úton végig, hál' Istennek kitáblázták. Tehát a kevésbé járatos emberek azok el tudják olvasni azt, hogy most éppen melyik király előtt állnak meg, hol tehetik tiszteletüket ki előtt. És úgy egyáltalán van egy falu, ebben az esetben ugye Faragott falu, a Faragott falu, mindenképpen üzen a világnak, hogy van egy hely, ahol megőrzik, még mindig őrzik az identitást, a magyarság tudatot.
0: Nem akarom a napi politikát belevinni, de ez örök. Az, ami ma van a politikában, az múlandó. Az öné megkopogtatom, hogy a szabad, ez örök, legalábbis, hogyha lepotózom, az még tovább is maradhat. De büszke vagyok én arra, hogy vannak olyan emberek, akik tudják azt, hogy mi az, hogy magyar.
1: Hogy hát nekünk nagyon fontos ez. Itt, ha megnézi, nem történik más, mint a magyar történet, a magyar népéletet faragják. Hát, hogyha az előbb megálltak a fafaragó szobránál, amit egy fafaragó készített, és lesz előtte egy faszobor, amit egyébként egy másik fafaragó készített majd el, tehát lesz egy faragó szobor, ami megmutatja azt, hogy hogyan készülnek ezek a szobrok. Önmagában az egy nagyon szép dolog. Arról nem is beszélve, hogy egy falu otthont ad azoknak a mestereknek, azoknak a tenni akaró embereknek, akik hajlandók arra, hogy önzetlenül dolgozzanak egy közös cél érdekében, ha úgy tetszik, a magyarság értékének a megőrzésében.
0: Körbenézek, körülbelül legalább 20 évre való fa anyag van itt, úgyhogy legalább 20 évig biztosan lesz lehetőség arra, hogy a jóisten megengedi, hogy faragjanak az emberek, és hát lesz még magyarság.
1: Ha az Isten megengedi, akkor mi még 20 év múlva is faragunk, bár nem hiszem, hogy 20 év múlva én már fel tudom majd emelni a kezemet, de adja az Isten, hogy úgy legyen.
0: Segít.
1: De az biztos, hogy az a község, amelyik ennyit tesz a magyarságért, az biztos meg fog maradni. Ezek a művek örökké nem fognak tartani, hiszen fából készülnek, de gondos ápolással, úgy, ahogy itt jógazda módjára a község ezeket kezeli, ezek bennünket simán túlélnek, tehát egy 100 év biztos benne van az élettartamukban, és abban bízunk, hogy majd 100 év múlva lesznek olyan mesterek, akik ezeket újra faragják, újra gondolják, és akkor minden marad a régiben, hiszen a folytonosság meg lesz.
0: Porból lett a fa is, mi is, és porrá lesz. Ebbe az anyaföldben fog újra termelődni, teremni, mint az ön eszméje is, meg a miénk is. Hála a jó Istennek, hogy azért kapunk ilyen indítatást.
1: Ja, hála a jó Istennek, valóban így van. Úgy mondják, hogy a és ezt a kopjafára mondják, amit most éppen itt nem készül egy darab se, de a kopjafa a földben elsüllyed 50-60 év alatt. Ennyi idő alatt az ember emlékezete is elvész. Tehát egy fejfa, hogyha eltűnik 60 év alatt, a földben elsüllyedve, elkorhadva, akkor kitöltötte a szolgálatát, és őrizte annak a 2-3 nemzedéknek az emlékezési lehetőségét, hogy megemlékezzen az ősökre. Ezek tovább fognak tartani, hiszen már nem a földbe kerülnek, hanem kiemelve, nem kapnak vizet, nem az örökké valóságnak szólnak, hiszen a bronzszobrok sem szólnak az örökké valóságnak, még a márvány szobrok sem, de hosszú-hosszú időn keresztül ezt fog hirdetni fogja, hogy itt magyarok élnek és magyarul gondolkodnak.
3: Elhangzott riportunkban Kis István népi iparművészt hallották.

0: Végezetül Kékedi László polgármester, népi iparművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja beszél.
1: Hát jó idő van, de még mindig jobb, mint hogyha szakadna az eső. Hát ez az időpont, ez mindig így van, hogy június utolsó hete, ez a faragó tábor, meg most már a népi szobrásztábor időpontja.
0: Kisgyőr, most már mondhatjuk bátran, hogy a faparagásoknak a hazája.
1: Igen, tehát 36 évre tehető vissza, hogy az első tábor csináltuk. Akkor voltunk 12-en, egy családi kézműves tábor. Indult abból, hogy ugyebár mi jártuk a világot össze-vissza faragni, és hát az asszonyok azok összesúgtak, hogy most már ebből így szerintük elég, és az ötletgazdák tulajdonképpen ők voltak, hogy legyen Kisgyőrbe egy családi kézműves tábor. A nagy dolog benne az, hogy jelen pillanatban 3 generáció van most már a táborban. Tehát a legidősebb Szondi Sanyi bácsi, a népművészet mester, aki 83 éves, a legfiatalabb gyerek pedig 3 éves a táborban. Ez a 12 fő mostanra odáig bővült, hogy jelen pillanatban több helyszínen dolgozunk, 62 fő.
0: Ez nagy szám, még akár, hogy nézem egy 1500 fős körüli településnél. Nem tudom követni, mert mindig változik, de hát azért nagyjából a 2000 körüli településről van szó. Ide csábítani ennyi embert, ennyi fafaragót, hát nem azt mondom, hogy mindenki művésznek tartja magát, de azt mondom, az alkotások szerint itt már komoly alkotások születtek, és még születni is fognak, hiszen azért itt van az ország Betlehemétől kezdve akkora alkotási dolog, hogy egyszerűen nem is tudom, hogy van-e még ilyen település, ami a fáról lett nevezetes.
1: Nem hiszem, hogy van. Valamikor a 80-as években nagyon sok helyen volt az országban faragótábor, tehát ha vesszük az Ánkát, itt a Csillebércit, a Gébát, itt a Zalaegerszegit, a Sárospataki tábort, a Tokait, vagy kiöregedtek a mesterek, és nem tudtak fiatalítani, de az országban most már 3-4 tábortól nem lett. A legnagyobb létszámú az biztos, hogy a miénk, meg a legtöbb alkotást mi csináljuk. Ráadásul szerintem azért jó a Kisgyőri tábor, meg azért szeretnek idejönni az emberek, meg megtiszteltetésnek veszik, hogyha meghívjuk őket, mert egy közösségi munka van. Tehát nem az, hogy egyénenként valaki csinál valamit, hanem a közösségi munkát. Ez jellemző Kisgyőrre amúgy, hogy a közösségi munkában még részt vennek. Tehát nem tudták belőlünk kiüldözni azt, hogy együtt dolgozzunk a lákába. Ez megmaradt ebbe a közösségbe. Hát ha csak most szétnézünk a táborba, akkor helyek közben 12-13 Kisgyőri van, és komplett a képviselőtestületem. Aki nem fafaragó, de jött segíteni, mert ebben is szépítjük a falut, meg rendezettébbé tesszük, meg jó idejönni, jó hazajönni is, meg az ide látogatónak is idejönni. Ráadásul most is olyan alkotások születnek, hogy van egy beruházásunk, egy top pluszos pályázat, ami egy népművészeti bolt, helyi termék, teázó, kávézó, tehát oda a feliratokat készítjük, ami a projekt nek nem része, de feliratokat elkészítjük, a kapuját elkészítjük, szobrok készülnek, ami mutatja, hogy merre van a kávézó, kerül a népművészeti bolt elé, mi kerülne, ha Kisgyőrben nem egy faragó ember, aki épp farag egy szobrot, végre lesz egy ilyenünk is, akkor negyedik László királyunknak a szobra kerül még oda a domboldalra, azon kívül egy másik projektünk, egy zarándok szálláshely, ami indult, az is a befejezés vége felé van, oda is elkészül a kapuja az zarándok szálláshelynek, itt is a feliratok, persze a feliratok mellett még plusz kiegészítőként bükkaljai tulipános minták egy gyűjtés alapján, amit Szabó Ida néprajzkutató gyűjtött 1931-ben Kisgyőrbe, és azokat a mintákat, amit ő gyűjtött, azokat dolgozzuk föl folyamatosan, hogy visszajöjjenek azok a minták. Hogy milyen hatása van ez, ennek nem csak az, hogy turisztikai meg művészeti hatása van, valamelyik évben, amikor csináltuk a Kisgyőr feliratot, akkor a Kisgyőr feliraton bükkaljai tulipános minták vannak kifaragva. Felállítottuk rá 2 hétre a gyerekek a faluház előtt aszfaltrajzokat készítettek, akkor mentem épp az étkezdébe, és mit rajzoltak? Ugyanazt a tulipános mintát, ami 1 kilométerre onnan van, de a kicsi fejükben ott maradt ez, tehát Tulajdonképpen ez a vizuális nevelés, és nem Miki Egeret meg Donát Kacsát rajzolt a gyerek, hanem Bükkajai tulipános mintát, meg a királynak, negyedik Béla királyunk hátán lévő cifra szűrről a mintát. Na, de szerintem ez a csoda. Itt kezdődik ez az egész nevelés.
0: Mondjuk meg nem tudok én igazából szólalni, mert azért elég szép az a rész, ahol bejövünk Kisgyőrbe, bejövünk, akkor utána még nagyobb csodát látunk, ugye azokat a szobrokat, és mellette azt a rendezettséget, meg azt a nyugalmat. Hát nem tudom, aki itt lakik, biztos nem vágyik innen el, meg hát lehet, hogy sokan jönnének ide, de hát tulajdonképpen azért ennek a településnek a nyugalmát az őrzi meg, hogy nektek van egy tartásotok, olyan tartás, ami mutatja, hogy Kisgyőr nem egy nagy győr, hanem Kisgyőr, ami nagyjá lett.
1: Jó, hát mindig azonosítanak bennünket, ha valahol egy előadást kell tartani, akkor Nagy Győrhöz azonosítják. Kisgyőrt én direkt úgy szoktam kezdeni az előadásokat, hogy én Borsod megyéből jöttem. Tehát a negatív előítélet az megvan Borsodról. De az előadás végén azért elcsodálkoznak, hogy bármelyik dunántúli településsel felvesszük a versenyt, tehát nem szégyenkezhetünk. Rendezett a település, minden közintézményünk rendben van. Ráadásul nem egy öregedő település, mert hogyha nézem, hogy 60 gyerek van a full létszámon megyen az óvodánk, akkor nincs baj tulajdonképpen, hogy a beköltözöttek, pedig aki beköltözött, az általában 80%-ban ugyanúgy beilleszkedett a falu közösségébe. Tehát nem csak az van, van egy 20%, aki hazajár és itt alszik és lenyírja a füvet, de 80% belépett a Kisgyőrért Egyesületbe, és akkor így sorolhatnánk valahogy a falu életébe. Egyébként azért is maradt meg ez a közösség, mert zsákfalu vagyunk. Tehát, hogy egymásnak segítenek az emberek. Mögöttünk már csak Mocsolyás van, Mocsolyás közigazgatásilag Kisgyőrhöz tartozik, Kisgyőrnek egy utcája. Ezért lett a Szent Korona kilátót, mikor építettük, a 87 ember jött Kisgyőri segíteni, hogy kész legyünk vele. És volt, akire azt tudtuk bízni, hogy a bográcsot kavargassa, de az is ugyanolyan munka, mint aki tudta faragni épp a szobrokat. Tehát ez az összefogás szerintem az áloga az egésznek.
0: Mocsolyást említetted, óriási értéketek, hogy azért a település részének vallja magát Mocsolyás is. Ugye templomot kapott, segítséget természetesen, külső segítséggel is, de hát a kisgyőriek Mocsolyást úgy tekintik, mint ahogy mondtad, hogy egy utcája Kisgyőrnek.
1: Igen, de a Mocsolyási az Mocsolyásinak érzi magát, a Kisgyőri meg Kisgyőrinek, de így van.
0: Hagytátok.
1: De ez így van rendjén egyébként. Így van rendjén. Tehát ezért van nekünk mindenből kettő, tehát hogyha csináltunk egy 48-as emlékművet Kisgyőrbe, akkor Mocsolyásra is csináltunk. Ha csináltunk egy 56-ost, akkor Mocsolyásra első világháborús, oda is került. Közösségi házunk Kisgyőrbe is van, Mocsolyáson is van. Viccesen azt szoktam mondani, hogy a normatívánk viszont nem dupla, de megoldjuk.
0: Hát köszönöm, azért pihenned is kell, azt mondtad, abba kellett hagynod a faragást, mert dolgozol, faragsz többiekkel együtt, és hát elvárják, hogy ott legyél köztük, ugye?
1: Tehát van egy elképzelés, tehát amikor megvan álmodva ez a dolog, hogy az idei évben mit csinálunk, én ezeket megtervezem. De mindig van kérdés, és mindig valaki hozzá akarja tenni a tudását, meg a szeretetét. Egyébként így jön ki egy közösségi munka jóvá. Van egy alapgondolat, és az alapgondolatra építkezünk. És például az első nap hétfőn, hazamentem, hogy már nagyon fáj a lábam, este 7 óra, 8 óra. Ránéztem az órámra, és akkor láttam, hogy 37 ezer lépést mentem, tehát nem csodálom, hogy fájt, mert mindenütt annyi kérdés volt, hogy több helyszínre rohangált az ember. De a végeredmény, amikor egy nagy fáradtság a hét végére, de a végeredmény, amikor majd hétfőn végigmegyek, és ezek már a helyikre kerülnek, akkor meg egy nagy boldogság. De szerintem nem csak nekem, hanem mindenkinek, a távollakóknak, vagy az itt lakóknak is.
0: Még egyszer köszönöm, Isten éltesse őket is egészségben, meg téged is.
1: Köszönjük szépen, és örülök, hogy ellátogattál hozzánk.
0: Kékedi Lászlót, Kisgyőr polgármesterét hallották. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Vasvári Bernadett zenei szerkesztő és a technikus Kvaszinger Jenő nevében is Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.
2: Kedves hallgatóink, mai összeállításunk munkatársai Papp Péter és Vasvári Bernadett nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Mike Oldfield felvétele szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra. Körkép, vidéki stúdiónk összeállítása következik.

Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól. Az Orosházi Technikai Sportok Egyesülete 1994-ben szervezte meg az első veterán jármű fesztivált. Azóta minden páros évben Orosházán csodálhatják meg a muzeális értékű autókat, motorokat. Az orosházi 3 napot felelelő program hagyományosan júliusra esik. Ezúttal július 17, 18 és 19-e között tartják meg a rendezvényt, ahová számos helyről érkeznek résztvevők. A Dél-Alföld mellett a fővárosból, a Dunántúról, de Ausztriából és Németországból is többen csatlakoznak majd. Pántjéné Horváth Klára, az egyesület elnöke, egyben a rendezvény szervezője elmondta, az első napon délelőtt az érkezést követően elfoglalják szállásaikat, illetve egy ünnepélyes megnyitót is tartanak az esti órákban. Ezután a második napon szombaton indulnak el mintegy 135 kilométeres túrájukra. Az útvonal Orosháza Nagyszénás, Szarvas, Békés-Szent András, Szarvas, Szentes, Gádoros, Orosháza. Nagyon készülnek, igyekeznek ilyenkor mindig valami újat mutatni a résztvevőknek, de ehhez rengeteg kutatás szükséges, hiszen az elmúlt több mint 30 év után nehéz olyan helyszínt találni, ahol még nem jártak. Idén például Szarvasra mennek el, ahol ugyan már voltak, de most olyat szeretnének mutatni a vendégeiknek, amit még nem láttak. A Szárazmalom Múzeumba invitálják őket. Szarvas és a térség egyik kulturális kincsét mutatják meg nekik. Olyan múltból maradt örökséget, amit az évek során megfelelően őriztek és tartottak fenn. Utána pedig kérdéseket is tesznek fel az elhangzott történetekből, tudnivalókból, kicsit versenyeztetik őket, mondta a szervező Pántjéné Horváth Klára. Ezt követően Békés-Szent András felé veszik az irányt, céljuk a Szőnyeg Múzeum lesz, ami szintén érdekes helyszín. Meghallgatják a történetét, a résztvevők pedig egy interaktív kiállítás részese is lehetnek. Végül Gádoros érintésével érnek majd vissza, de megállnak a Ficsor cukrászdánál is, ahol megnézik a madarakat és megtekintik az órakiállítást is. Este pedig a szállásra visszatérve közösen értékelik az aznapi eredményeket. Július 19-én vasárnap pedig Orosháza főtere felé veszik majd az útjukat, ahol 9:30 és 12 óra között lehet megtekinteni a veterán járgányokat. Bíznak benne, hogy idén is sokan lesznek kíváncsiak a muzeális értékű autókra, motorokra. Július 2-án adta át Raffai János polgármester a kéklámpás elismeréseket. Az Orosháza kiváló tűzoltója címet Nagy Zsolt tűzoltó törzászlós, az orosházi hivatásos tűzoltó parancsnokság különleges szerkezelője vette át. A kitüntetés méltó elismerése annak a közel 3 évtizedes elhivatott szolgálatnak, amelyen nap mint nap Orosházát és az itt élők biztonságát szolgálja. Nagy Zsolt tűzoltó törzászlós a katonai évek után 1997. május 1-én szerelt fel az orosházi hivatásos tűzoltó parancsnokságon. Jövőre lesz 30 éve, hogy ezt a hivatást választotta. A különleges szerkezelő már óriási tapasztalattal rendelkezik. Társai így bátran megbíznak benne, számíthatnak szakértelmére. Előjárói precíz emberként írták le, akinek elemzőkészsége, helyzetfelismerése, ítélőképessége sok esetben volt segítségükre a riasztások során. Szolgálatparancsnoka úgy fogalmazott, Nagy Zsolt a közösség egy üde színfoltja. A közösségi életből aktívan kiveszi részét. A csoportjukban elég sok szakmával és hobbival rendelkező tűzoltó van. Nagyon szeretnek például horgászni, de egyéb programokat is szerveznek. Ezekben Nagy Zsolt mindig aktívan részt vesz. Az ő humorérzéke és megjelenése mindig mosolyt csal a csoport arcára. Illetve bármilyen szituáció is várja őket, a helyszínen tudják, hogy benne feltétel nélkül bízhatnak, mondta Ambrus József tűzoltó százados, az orosházi hivatásos tűzoltó parancsnokság szolgálatparancsnoka. Nagy Zsolt tűzoltó törzászlós munkássága emberi és szakmai értékei alapján méltán vívta ki kollégái és előjárói elismerését. Nagy Zsolt tűzoltó úgy fogalmazott, egyáltalán nem számított az elismerésre. Elmondása szerint a közösség a bajtársak jelentik a legtöbbet számára. Éppen ezért szolgálati csoportjában a laktanyában egy stabil pontnak számít. Sokrétű szakmai tapasztalatának és kiváló probléma megoldó képességének köszönhetően a legösszetettebb helyzetekben is magabiztosan teljesít. Követendő példa lehet a fiatalabb generációk számára.
Idén 35 éve, hogy az orosházi családok számíthatnak a Nagycsaládosok Egyesülete orosháza szervezetére. Az évfordulót egy egész napos vidám születésnapi rendezvénnyel ünneplik meg július 25-én szombaton, amelyre nem csak a tagokat, de minden érdeklődő családot szeretettel várnak a szervezők. A Nagycsaládosok Egyesülete orosháza a Bogárzói lóversenypályán rendezi meg a jubileumi családi napot. A Nagycsaládosok Egyesülete orosháza 10 órától mindenkit szívesen lát, amikor is a megnyitóval hivatalosan is elindulnak az egésznapos programok. A köszöntők után gyermekműsorral folytatódnak a színpadi programok, majd ezután következik a nap legizgalmasabb része, a családi vetélkedő. A versenyben nem csak az ügyesség, de az összefogás is számít, hiszen a tét komoly. A győztes csapat 50 ezer forintos fődíjjal térhet haza. A Drone Master videója madártávlatból mutatja meg, milyen drámai képet fest a Dél-Alföld egyik legismertebb szikes tava. A magasból szinte már sivatagi tájnak tűnik a kardoskúti fehér tómedre. A Drone Master drón videója látványosan érzékelteti, hogy a tó vízfelülete mostanra szinte teljesen eltűnt, helyét kifehéredett, repedezett szikes felszín vette át. Bár a fehér tó természetes vízjárású, időszakos szikes tó, amely rendszerint a nyár közepére kiszárad. Az elmúlt évek csapadékszegény időszakai és az egyre gyakoribb aszályok miatt a vízhiány látványa különösen megrendítő. A felvételek nem csak a táj különleges szépségét, hanem egy rendkívül értékes vizes élőhely sérülékenységét is megmutatják. Összeállt a Dóm Művészeti Szalon 2026-27-es évadának végleges műsora. A 8 előadásra szóló bérlet ára 47 ezer forint per fő. Vásárlási szándék jelezhető a Dóm Látogatóközpont kukac@gmail.com e-mail címre írt levélben, telefonon a 0620-330-5628 vagy a 0620-220-7227 elérhetőségeken vagy személyesen a Látogatóközpont jegypénztárában. Orosháza és környéke híreit Marik Istvántól hallották.

Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, a szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen és térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. Bezártak a debreceni bölcsödék, de idén is van nyári felügyelet, írja a Dehír. Az intézmények 4 héten át lesznek zárva. Ügyeletet az Ősz utcai és Faraktár utcai bölcsöde biztosít. A nyári ügyelet alatt csaknem 100 kisgyermekre felügyelnek majd hetente. A Zelemír utcai bölcsödét fedezték fel szüleikkel a gyerekek nemrég egy nyílt napon. A postakerti bölcsödében 8 csoportszoba, 4 gondozási és 2 kiszolgáló egység áll rendelkezésre, összesen 96 kicsiről tudnak gondoskodni. Az egyesített bölcsödei intézmény összesen 14 óvodát üzemeltet a városban. A nyári szünet érinti ezek nyitvatartását is. Az intézmények 4 héten át, július 13-ától augusztus 8-áig lesznek zárva. A szünidő alatt az Ősz utcai, valamint a Faraktár utcai tagintézmény biztosít nyári ügyeletet. A debreceni férőhelyek száma jelentősen megnőtt az elmúlt években. 2 új tagintézmény létesült, Debrecen Józsán és a Postakert városrészben, emellett egyházi intézmények is épültek. Augusztustól várhatóan mintegy 700 gyermek kezdi meg bölcsödéjét az önkormányzati fenntartású intézményekben. Az alvás zavarok elsősorban az obstruktív alvási apnoé korszerű diagnosztikáját és kezelését szolgálja a Debreceni Egyetem új alvásmedicina szakrendelése. A klinikai központ tüdőgyógyászati klinikáján kialakított 5 ágyas részlegen modern körülmények között a legkorszerűbb eszközökkel vizsgálják a betegek éjszakai alvását, az eredmények alapján pedig elkezdődhet az alvás zavarok személyre szabott kezelése, tudatta az egyetem. Az obstruktív alvási apnoé során a légutak alvás közben időszakosan elzáródnak, ami légzéskimaradásokhoz, oxigénhiányhoz és gyakori ébredésekhez vezet. A betegség különösen gyakori a túlsúlyos betegek, valamint a krónikus tüdőbetegségben, például COPD-ben, krónikus obstruktív tüdőbetegségben szenvedők körében. Az alvászavarok kivizsgálására és kezelésére alakították ki az új alvásmedicina szakrendelőt a tüdőgyógyászati klinikán. A laborban előjegyzés alapján érkeznek a páciensek, majd bentöltenek 1 éjszakát, és az alvás alatt a szakemberek elvégzik a szükséges vizsgálatokat. A beruházás keretében modern monitorozó rendszereket, szenzorokat szereztek be, és kiépítették az azok működtetéséhez szükséges informatikai hátteret. A Debreceni Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának gyermekrehabilitációs járóbeteg központja új korszerű fizikoterápiás eszközzel gazdagodik, mely hidegterápiás kompressziós kezelésre alkalmas. A berendezést a Hunéb ZRT 1 millió forintos felajánlásából vásárolja meg az intézmény. Az adomány a vállalat jótékonysági kispályás labdarúgó tornájának bevételéből gyűlt össze. A támogatást ünnepélyes keretek között adták át a gyermekklinikán, olvasható az Unideben. A Hunéb ZRT felajánlásaival évek óta támogatja a Gyermekklinika Alapítvány a Gyermekeinkért Alapítványon keresztül a klinika eszközparkjának fejlesztését. A vállalat idén a júniusban megrendezett kispályás jótékonysági labdarúgó tornán összegyűlt 1 millió forinttal járul hozzá a gyógyítás feltételeinek javításához. A pénzből egy Game Ready krioterápiás berendezést vásárolnak. Az alapítvány a magánszemélyek és a cégek felajánlásainak köszönhetően eddig mintegy 25 millió forinttal járult hozzá a rehabilitációs részleg fejlesztéséhez. Ennek eredményeként ma már a többi között BTL terápiás berendezésekkel, ultrahang és lézerkezeléssel, valamint egyéb modern fizikoterápiás eljárásokkal segítik a gyermekek mielőbbi felépülését. A Hunéb ZRT adományából vásárolt új Game Ready készülék várhatóan 1 hónapon belül megérkezik, ezt követően a klinika Ibolya utcai gyermekrehabilitációs részlegén használják majd, ahol havonta mintegy 300 sérülést követő kezelést végeznek. Jubileumi nappal ünnepelte indulásának 4. évszázados mérföldkövét az Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyári Akadémiája. Az évforduló kapcsán almafát ültettek a Debreceni Egyetem zeneművészeti karának kertjében. Az akadémia elmúlt alkalmait összegző kiállítással emlékezett az elért eredményekre, sikerekre, könyvbemutatóval és kerekasztal beszélgetéssel elevenítették fel a rendezvény elindulásának szakmai és kulturális jelentőségét, valamint különleges gála koncerttel koronázták meg a jubileumi
egyetemi ünnepségsorozatot tudatta az egyetem. Váradi Judit, az Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyári Akadémiájának művészeti igazgatója a jubileumi napon tartott ünnepélyes faültetésen kiemelte, hogy a 25 évvel ezelőtt elindult nyári akadémia az elmúlt negyed században folyamatosan bővült, szélesedett, ez idő alatt összesen 62 ország 3000 hallgatója vett részt a mesterkurzusokon. Hozzátette, mindezek alapján az egész világon ismerik a Debreceni Egyetemet. A rendezvény eddigi történetét, egy-egy meghatározó pillanatát 70 fotón idézhették fel a résztvevők a jubileumi napon nyílt tálaton, valamint bemutatták a negyed század hangjai, koncertek, pillanatok, élmények az Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyári Akadémiáján című összefoglaló kötetet, majd kerekasztal beszélgetésen idézte vissza az elmúlt 25 év legemlékezetesebb és legsikeresebb időszakait. Július 25-én szombaton ismét sor kerül a már hagyománnyá vált gyalogos zarándoklatra, levelekről Mária Púcsra, az egyházmegyei búcsú helyszínére. A zarándok csoportot idén is egyházmegyénk főpásztora Palánki Ferenc megyés püspök vezeti, és az úthoz csatlakoznak az egyházmegyei menök táborban résztvevő fiatalok is. A napot leveleken 9 órakor ünnepi szentmisével kezdik, ezt követően indul a zarándok menet. A táv körülbelül 13 kilométer, amelyet tervezett pihenőkkel kényelmes tempóban tesznek meg, így a családok és az idősebb korosztály számára is teljesíthető. A szervezők azt javasolják, hogy a résztvevők kényelmes bejáratott gyaloglócipőben érkezzenek, gondoskodjanak a megfelelő mennyiségű ivóvízről, napfény elleni védelemről, valamint esőkabátról az esetleges nyári záporok esetére. Javában épül a Campus Fesztivál, olvasható a Haonon. Idén július 22-e és 26-a között rendezik meg Debrecenben a Campus Fesztivált. A helyszín ezúttal is a Nagyerdei Stadion és környezete lesz. A 2026-os Campus Fesztivál egyik sztár fellépője Armin van Buuren lesz, de Azaria, a BSV és a Scooter is ellátogat Debrecenbe. A line-upot az egyik legtehetségesebb magyar előadó, Azaria vezeti, aki egy kihagyott esztendő után tér vissza a fesztiválra. De érkezik még a Bagosi Brothers Company, Floor, aki visszatért a 2010-es évek elejé önmagához, a Parnograszt és természetesen a Tangcsapda is tiszteletét teszi a fesztiválon. Felép továbbá Bájalex és a Slep, a BSV, Manuel, Betonhofi, Nótárméri, valamint széles kínálatban magyar előadók bőven. A hajdúbihari tehetségek közül pedig a többi között Dánielfi és Nagy Bogi is koncertezik Debrecenben. Fedezd fel a Zoo Debrecent naplemente után hívja fel a figyelmet a Civishír. Van egy időszak, amikor az állatkert egészen más arcát mutatja. A nappali nyüzsgés elcsendesedik, a látogatók hazatérnek, az esti fények pedig varázslatos hangulatba öltöztetik a sétányokat. Ekkor kezdődik a Zoo Debrecen egyik legkülönlegesebb programja, az esti séta, amely valódi, exkluzív élményt kínál minden természet és állatbarátnak. Az első esti sétára június 19-én került sor, ezt követően pedig két hetente nyílik lehetőség arra, hogy a látogatók zárás után fedezzék fel az állatkertet. Az egyik legemlékezetesebb pillanat minden alkalommal a zsiráf etetés megtekintése. A vendégek ízletes catering falatokkal és egy pohár pezsgővel a kezükben élvezhetik a nyári estét a zsiráfok közvetlen közelében. Ez a különleges hangulat egyszerre elegáns, meghitt és felejthetetlen, írják a szervezők. A következő séta július 17-én lesz. Jó sorsolást kapott a Loki a Konferencia Ligában. A DVSZ hazai pályán kezd a Campus Fesztivál idején meccselhet a Nagyerdei Stadionban, írja a Dehír. A piros-fehéreknek a Konferencia Liga második selejtező körében a portugál Braga, a svájci Zion, a török Isztambul Başakşehir, a norvég SK Brann együtteseinek valamelyikét, esetleg a Marsax-Lok FC, ez egy máltai csapat, illetve az FC Pionik örmény párharc győztesét kaphatta ellenfeléül a sorsoláson. A szervezet svájci központjában tartott sorsoláson végül a Lokia a talán papíron legesélyesebb csatába indulhat, hiszen a Marsax-Lok FC és az FC Pionik párharc győztesével találkozhat. Az UEFA versenynaptára alapján a második selejtező kör első mérkőzését július 23-án és 24-én, a visszavágókat pedig egy héttel később július 30-án és 31-én rendezik. Debrecen és a környék eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: 104 új doktort avatott a Debreceni Egyetem a főépület aulájában rendezett ünnepség keretében. A július 4-i szombati eseményen habilitált doktori és professzor emeritus címeket, valamint a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kiválósági PhD ösztöndíjait is átadták. A tudomány új doktorait Kun Ferenc a Debreceni Egyetem új tudományos elnöke köszöntötte.
1: Egyetemünk tudományos életének egyik legnagyobb ünnepe a doktoravatás. Olyan alkalom ez, amikor a Debreceni Egyetem

0: befektetés, annak kifejezése, hogy az egyetem figyel a legtehetségesebb fiatalokra, és támogatni kívánja őket a kutatói pálya első, meghatározó szakaszában. Szentgyörgyi Albert nyomán gyakran idézzük a gondolatot. A kutatás azt jelenti, hogy látjuk, amit mindenki látott, és közben arra gondolunk, amire még senki sem gondolt. Ez a mondat különösen illik a mai ünnephez, mert a doktori munka lényege éppen ez. Belépni egy tudományterület régóta épülő világába, megismerni annak módszereit, eredményeit és hagyományait, vagy mégis hozzátenni valamit, ami addig nem volt ott. Egy új kérdést, egy új összefüggést, egy új módszert, egy új értelmezést. A tudomány előrehaladása ritkán látványos, hirtelen áttörések sorozata. Sokkal gyakrabban csendes, kitartó munka. Kísérletek, számítások, levéltári kutatások, adatgyűjtések, modellalkotások, viták és újrakezdések egymás utánja. A tudományos eredmény mögött ott áll a fegyelem, a türelem, a kételkedés bátorsága és az igazság keresésének alázata. Ezért különösen fontos, hogy egy ilyen ünnepen ne csak az oklevelet lássuk, hanem az odáig vezető utat is. Kedves doktorjelöltek! Önök ma ennek az útnak egy fontos állomásához érkeztek. Teljesítették doktori tanulmányi és kutatási követelményeiket, új tudományos eredményekkel gazdagították szakterületüket, eredményeiket publikációkban és értekezésben foglalták össze, és munkájukat szakmai bírálók, bizottságok, doktori tanácsok ítélték alkalmasnak arra, hogy a Debreceni Egyetem doktori fokozatot adományozzon önöknek. Ez nagy teljesítmény. De legalább ilyen fontos, hogy ez a mai nap nem lezárás. A PhD fokozat nem végállomás, hanem felhatalmazás. Annak elismerése, hogy önök képesek önállóan kérdezni, módszeresen gondolkodni, bizonyítékokra építve érvelni, és eredményeiket a tudományos közösség mércéje szerint megméretni. Ettől a naptól kezdve nem csak művelői, hanem felelős alakítói is annak a tudományos közegnek, amelyhez tartoznak. Őrizik meg kíváncsiságukat, őrizik meg a kérdezés bátorságát, de ugyanígy az ellenőrzés fegyelmét is. A mai világban, amikor az információ mennyisége soha nem látott ütemben növekszik, a tudományos gondolkodás még inkább felértékelődik. A tudós feladata nem pusztán az, hogy adatokat gyűjtsön vagy válaszokat adjon, a tudós feladata az is, hogy különbséget tudjon tenni biztos és bizonytalan, lényeges és lényegtelen, igazolt és csupán tetszetős állítás között. Köszönet illeti témavezetőiket is, akik szakmai irányítással, türelemmel, biztatással és sokszor személyes példával segítették önöket ezen az úton. És köszönet illeti családtagjaikat, barátaikat is, akik sokszor a háttérben, de nagyon is valóságosan járultak hozzá ahhoz, hogy önök ma itt állhatnak.
1: Az eseményről a teljes közvetítés megtekinthető a YouTube-on, valamint egy összefoglaló olvasható a hírek.unirep.hu-n.

0: A Fritz Jazz Band muzsikált.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Hallgassák meg híreinket. A szerkesztő Kövér Tamás, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket! Donald Trump amerikai elnök azzal fenyegetőzött, hogy a jövő héten csapást mér Irán hídjaira és erőműveire, ha az ország nem tér vissza a tárgyalásokhoz. A Fox News egyik interjújában elhangzott megjegyzések akkor hangzottak el, amikor a két ország már negyedik napja mért folyamatos csapásokat egymásra. Az elnök elmondta, az amerikai tárgyalók kedden este azt mondták iráni kollégáiknak, hogy jobb, ha megállapodást kötnek, különben semmi sem marad. Az Egyesült Államok és Irán között kiújult légicsapások az olajárak meredek emelkedését idézték elő, mivel a tartályhajó forgalom a szoroson keresztül gyakorlatilag leállt. Szerdától jelentősen emelkedett az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. A 95-ös benzin bruttó 14 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 7 forinttal drágult, írja a holtankoljak.hu. A keddi július 14-i állás szerint a 95-ös benzin literenkénti átlagára 587 forint, míg a dízeli 608 forint. A mostani emelkedés azt jelenti, hogy a 95-ös benzin átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé 601 forint per literre emelkedik. A márciusban bevezetett ársapkával ugyanis a benzin árát 595 forinton, a dízelét 615 forinton rögzítette az Orbán kormány. A leköszönő kormány már a választások után meghosszabbította az ársapka fenntartását, ezt akkor Magyar Péter is kérte. Az új kormány azután azt ígérte, addig fenntartják az intézkedést, amíg nem csökken az olaj világpiaci ára. A benzinárstopot végül június végén vezette ki a kormány, azok után, hogy az üzemanyagok piaci ára tartósabban 10-15 forinttal volt a rögzített ár alatt. Az országgyűlés rendjért az országgyűlési őrség felel, most még, ugyanis Pósvai Gábor belügyminiszter döntése alapján ez október 1-től megszűnik. Az országgyűlési őr verekedés esetén közbeavatkozhat, a törvény szerint az országgyűlési őr a tárgyalási rend fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása során kényszerítő eszközként kizárólag testi kényszert alkalmazhat. Magyarul az őrök megfoghatják, lefoghatják, szétválaszthatják vagy kikísérhetik az érintetteket, de egyéb eszközöket nem használhatnak, mint például gumibot, bilincs, paprikaszpray. Külön érdekesség még a törvényben, hogy a házelnök külön utasítást is adhat az őröknek. A törvényben szerepel továbbá, hogy az országgyűlési őr köteles végrehajtani az utasításokat, akár az élete kockáztatásával is. A törvény arról is szól, hogy az országgyűlési őrség feladata nem a nyomozás, hanem a parlament rendjének biztosítása, írta mindenről az index.hu. Szerdán 0 órától olyan legendás hangjátékokkal tért vissza a Kossuth Rádió, amelyeket az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Ismét lesz déli harangszó és éjfélkor himnusz. Erről tájékoztatta az MTVA sajtó és marketing irodája az MTI-t. A programstruktúra megváltozik. Az élő hírek a déli híradás kivételével alkalmazkodnak a hangjátékok hosszához. Szerdától újra megszólalt a déli harangszó és éjfélkor a himnusz hallható. Az egyházi műsorok szokott idejükben hétköznap délután 1:30-2:00 lesznek hallhatóak. A mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban. Hazánk időjárásáról: csütörtökön a felhős tájakon fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, kisüt a nap. Reggel, délelőtt a Dunántúlon, különösen annak déli részén eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat, majd délután lokálisan másutt is előfordulhatnak csapadék, gócok. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jórészt 14 és 20 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 30 és 35 fok között várható. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt az őt követő emberekhez. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek, én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek, mert az én igám édes, és az én terhem könnyű. Ezek az evangélium igéi.

0: Elhangzott Johann Sebastian Bach, Comes du nun Jesu vom Himmel herunter című szerzeménye, Ton Koopman orgonált.
1: 5 óra 40 perc. Most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
2: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa levele az ázsiai egyházhoz. Legyünk a szeretet közösség építői. Nobel-díjasok és szakértők tanácskoznak a nukleáris háborúról és a mesterséges intelligenciáról a Castel Gandolfo-i pápai palota kertjében. Az iskolapadból Lourdesba, útjukat kereső fiatalok élményei.

Leó pápa az ázsiai egyházhoz, legyünk a szeretett közösség építői. 14. Leó levelet írt Oswald Gracias bíborosnak, különleges megbízottjának, aki képviseli majd az ázsiai püspöki konferenciák szövetségének 12. plenáris ülésén Dzsakartában július 20-a és 26-a között. Legyetek a szeretett közösség, ne pedig Bábel építői. Legyetek az eljövendő ország szolgálói, ne pedig az összeomlásra ítélt tornyok urai. Ezekkel a szavakkal 14. Leó pápa megismétli a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában megfogalmazott felhívását, hogy helyezzük Istent tetteink horizontjára, az emberi személyt pedig döntéseink középpontjába. Ez a buzdítás az indiai Oswald Gracias bíborosnak, Bombay nyugalmazott érsekének írt levelében olvasható, akit különleges küldöttjének nevezett ki az Ázsiai Püspöki Konferenciák Szövetségének 12. plenáris ülésére, amelyet július 20-a és 26-a között Dzsakartában, Indonéziában tartanak. A kinevezésről május 23-án számolt be az Osservatore Romano vatikáni napilap. Latin nyelven írt levelében a pápa arra buzdítja a híveket és püspök testvéreit, hogy ne féljenek bepiszkolni a kezüket korunk építkezésén, abban a reményben, hogy a szeretett ázsiai egyház soha ne szűnjön meg virágozni a hitben és az emberségben. 14. Leó a teljes egyházi közösség ezen közös elkötelezettsége révén tanítói dokumentumában a 85. Zsoltárra hivatkozva ezt írja. Az elutasított kövek, a szegények, a betegek, a migránsok és a kicsinyek szegletkővé válnak, és a földön egy közös, erős és befogadó otthon születik, ahol a szeretet és az igazság végre találkozik. Az igazságosság és a béke pedig átöleli egymást. A pásztor és az atya szívével a pápa ezért mindenkit arra szólít fel, hogy állítsák meg egy újabb Bábel építését, és egyesítsék erőiket a jó építésében, hogy az emberiség soha ne veszítse el szépségét, és a világ újra felismerhesse minden ember szívében azt a helyet, ahol Isten lakni vágyik. A június 24-én aláírt levélben 14. Leó arra is emlékeztet, hogy a pápai követ kinevezésére irányuló kérelmét Filipe Neri Antonio Sebastiao de Rosario Ferrao bíboros Goa és Damao metropolita érseke nyújtotta be. Végül képviselőjét a boldogságos Szűz Mária és hitvese Szent József szerető oltalmába ajánlja. Nobel-díjasok és szakértők tanácskoznak a nukleáris háborúról és a mesterséges intelligenciáról a Borgo Laudato Si-ben. A Nobel-díjasok mesterséges intelligenciáról és nukleáris háborúról szóló globális gyűlésének első napja július 14-én kedden kezdődött a Castel Gandolfo-ban található Borgo Laudato Si-ben, arra ösztönözve a Nobel-díjasokat, a szakértőket, az egyetemi képviselőket és másokat, hogy elgondolkodjanak a világunkat érintő legnagyobb kihívásokról. Több mint 200 Nobel-díjas, volt államfő, egyetemi képviselő és szakértő gyűlt össze július 14-én kedden a Castel Gandolfo-ban található pápai villa kertjének fenyői és olajligetei árnyékában, hogy megvitassák a mesterséges intelligencia és a nukleáris háború témáit. A tanácskozás július 16-áig csütörtökig tart, amelyet 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikája ihletett, amely az emberi személy védelméről szól a mesterséges intelligencia korában. A gyűlés a mesterséges intelligencia, a nukleáris és autonóm fegyverek, az új digitális protokollok és a digitális fejlődés feltörekvő modelljeinek korában a fegyvertelen és lefegyverző békéről szóló római nyilatkozat aláírásával zárul. A megbeszélés célja, hogy bemutassa a mesterséges intelligencia irányítására vonatkozó irányelveket, amelyek az együttműködésre, az emberi méltóságra, az átfogó fejlődésre és a békére összpontosítanak.
A háromnapos rendezvényen olyan témákról folytatnak beszélgetéseket, mint például az emberi család törékenysége a nukleáris korban, vagy a technológia az emberiség szolgálatában, illetve a mesterséges intelligencia és a háború erkölcsi kihívásai. A konferencia első két napját a Castel Gandolfói pápai kertekben található Borgo Laudato Si-ben, Laudato Si faluban, míg a rendezvény harmadik és egyben utolsó napját a római önkormányzat székhelyén a Kapitóliumon tartják. A történelem egy olyan pillanatában gyűltünk össze, amelyet egyre mélyülő geopolitikai feszültségek, a nemzetközi rend széttöredezettsége és az intenzívebb technológiai verseny jellemez, mondta bevezető beszédében Fábio Baggio bíboros, az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium proprefektusa és a Borgo Laudato Si felsőoktatási központ vezetője. Kiemelte, hogy ezeket a problémákat hogyan kíséri a mesterséges intelligencia és az autonóm technológiák gyors fejlődése. Ezzel kapcsolatban Fábio Baggio bíboros hangsúlyozta egy találkozó és a különböző területeken belüli párbeszéd előmozdításának fontosságát. Egy olyan időszakban, amikor az innováció üteme gyakran meghaladja a reflexió ütemét, a világnak olyan közösen osztott elvekre van szüksége, amelyek képesek a haladást valóban emberi célok felé irányítani, mutatott rá a főpásztor. Ez a gyűlés nem csupán a kockázatok elemzésére ült össze, hangsúlyozta beszédében Silvano Maria Tomasi bíboros, a Domus Communis alapítvány elnöke, aki részt vesz az eseményen. Azért gyűltünk össze, hogy megújítsuk a reményt, és hogy bebizonyítsuk, a párbeszéd továbbra is lehetséges, hogy a bölcsesség továbbra is kísérheti a tudást, hogy az emberiség nem veszítette el a képességét, hogy irányítsa saját jövőjét. Bárcsak a jövő nemzedékei elmondhatnák majd, hogy egy olyan pillanatban, amikor az emberiség példátlan hatalommal bírt saját sorsa felett, a lelkiismeretes nők és férfiak az együttműködést választották a konfrontáció helyett, a párbeszédet a félelem helyett, és a reményt a beletörődés helyett, hangsúlyozta Tomasi bíboros. A nyitóülés középpontjában a Magnifica Humanitas, a közös otthonunk jövőjéért téma állt, mivel számos beszélgetést 14. Leó pápa első, májusban kiadott enciklikája ihletett. Az ülés Angel Fernández Ártime bíboros, a Megszentelt Élet intézményei dikasztériumának proprefektusa beszédével kezdődött, aki áttekintést adott a pápa szövegéről. Ezután több neves előadó is felszólalt, köztük Juan Manuel Santos Nobel békedíjas, Kolumbia volt elnöke, aki üdvözölte 14. Leó pápa felhívását a Magnifica Humanitasban a mesterséges intelligencia lefegyverzésére. Megállapította, hogy csak hasonló szellemben cselekedve remélhetjük, hogy leküzdhetjük az emberiséget fenyegető összes egzisztenciális fenyegetést. Hangsúlyozta, hogy hatékony kormányzás nélkül nehéz, sőt lehetetlen lesz biztosítani, hogy a mesterséges intelligencia a jóért küzdő erővé váljon, amelyet az emberi méltóság, a felelősség, az elszámoltathatóság és a jogállamiság vezérel. Muhammad Yunus professzor, Nobel békedíjas és Banglades nyugalmazott főtanácsadója beszédében azt hangsúlyozta, hogy egy civilizáció végét és egy következő kezdetét éljük át, valamint annak fontosságát emelte ki, hogy a fiatalokat vonjuk be a világ jövőjének alakításába. Az ülés többi előadói között volt Agnes Kalamán, az Amnesty International főtitkára, Amir Bani Fatemi, a Biztonságos és Etikus Mesterséges Intelligencia Nemzetközi Szövetségének alapítója és igazgatósági tagja, James Muller professzor, a Nemzetközi Orvosok a Nukleáris Háború Megelőzéséért társalapítója, Karen Helberg professzor, a Paguas konferenciák főtitkára, valamint David Gross, fizikai Nobel-díjas és a Kaliforniai Santa Barbara Egyetem tanszékvezető professzora. A kedd délelőtt és délután további részét számos vitaülés jellemezte, amelyek olyan témákra összpontosítottak, mint például az, amikor a mesterséges intelligencia kikerül az emberi irányítás alól. Több előadó is beszédet mondott, köztük Maria Ressa, Nobel békedíjas,
a Rappler társalapítója és vezérigazgatója, valamint olyan szervezetek mesterséges intelligencia kutatói, mint az Anthropic Institute vagy a DeepMind, különböző nézőpontokat mutatva be a témákról.

Az iskolapadból Lourdesba. Útjukat kereső fiatalok élményei. A lombardiai Busto Arsizio városban található Enrico Tosi közgazdasági szakközépiskola a 90-es évek óta lehetőséget kínál néhány végzős tanulónak arra, hogy elkísérje a betegeket a Lourdi Máriak egyhelyre, az OFTAL olasz betegkísérő szervezet támogatásával. A 18 éves Ginevra Maria Ceriani számára meghatározó élményt jelentett a tapasztalat. Olyan hely, ami csöndben változtat meg téged. Úgy éreztem, hogy 100 életet leéltem 5 nap alatt, mondta a lány. Unottan bámulják a mobiljukat fejükön fülhallgatóval, amiben hangosan dübörög a zene. Ezek a Z-generációt övező sztereotípiák, amelyek azonban nem fedik a valóságot. Sokkal inkább olyan tanulmányokra van szükség, mint a Giuseppe Toniolo Intézet fiatalokról szóló 2026-os jelentése, hogy visszaadjuk ennek a tényleg összetett világnak a konkrét valóságát, ami sokrétű, de sok újdonságot is rejt. Az adatok szerint a fiatalokat destabilizálják a világot sújtó válságok, és ezért bizonytalanul gondolnak a jövőre, ami kapcsolataikban is megjelenik. Ebben a jövőben azonban sokan főszerepet akarnak játszani, megszólalni és felelősséget vállalni, nem csak jelképes elismerésre vágynak. Tehát tudatos és tevékeny fiatalok, akik képesek megragadni az élet kínálta lehetőségeket. Például igent mondani egy iskolai ajánlatra, hogy csatlakozzanak néhány beteghez, akiket az olasz katolikus Lourdi Betegszállító Szövetség visz a Mária kegyhelyre. Ez a kezdeményezés a 90-es években kezdődött, amikor a lombardiai Varese megyében egy testnevelő tanár, Maurizio Moschini, aki már régóta hordárként önkénteskedett Lourdesban, fölvetette az ötletet az Enrico Tosi közgazdasági szakközépiskola diákjainak. Először 5 merték fölvállalni a kalandot, de idővel még 120 diák mondott igent, nem feltétlenül hívők és katolikusok. Moschini tanár úr szerint Lourdes, ahol 14. Leó pápa hamarosan szeptember 27-én szentmisét mutat be, megváltoztatja a srácokat. Olyan utat jelent számukra, ahol jobban megismerik önmagukat, mert megtapasztalják sok ember fájdalmát és nehézségeit. Mély benyomást tesz rájuk, és megváltozva térnek haza. Ginevra Maria Ceriani számára is így volt. Nemrég töltötte be a 18-at, reálgimnáziumba jár és jövőre érettségizik, de már tudja, mit fog csinálni 2027. szeptemberében. Barátnőivel együtt Lourdesban lesz. Idén június 25-e és 30-a között 20 másik diákkal ment Lourdesba, hittantanárukkal, Antonio Samettivel, aki fiatalon megtapasztalta már ezt. Ginevra számára mély átmenetet hozott az utazás. Hiányzott az iskolából, amikor kihirdették a lehetőséget, mert egy műtét után ágyhoz kötve lábadozott hosszú ideje. Szép dolognak tűnt, de nem tudtam, hogy képes leszek-e másokat ápolni, a saját állapotomat látva. Azért elutaztam egy hét fizioterápia után. Lourdesba repülővel ment, mivel nem tudott hosszú ideig állni, de felkészült. Az étkezővel kezdett foglalkozni, terített, leszette az asztalt, társalgott a betegekkel. A fájdalom azonban előjött, ezért más után kellett néznie Ginevrának. A nehézségekkel küzdőknek nyújtott segítséget, vizet és takarókat osztott, hogy megóvja őket a hidegtől és a nyírkos levegőtől, a hordároknak segített. Úgy éreztem, hogy törleszteni valóm van a világnak. Ez a motiváció hajtotta a fiatal lányt, hogy elfogadja a lourdi utat. 3 hónapig ágyban feküdtem, nagyon sok segítségre volt szükségem, és az elmúlt hetekben a kórházban maximálisan elláttak. Akik segítettek nekem, tényleg meghatározó személyek voltak, soha nem fogom elfelejteni őket. Nagy hálát érzek az ápolók, a kórházi személyzet, az orvosom, de a családom iránt is. Tehát tudom, hogy mennyire fontosak azok az emberek, akikre a nehéz pillanatokban rábízzuk magunkat. És ez a dolog különösen felerősödik Lourdesban. Megértettem, hogy valójában sokkal többet kaptam vissza, mint amennyit én adtam. Az, ahogy a betegek megnyíltak nekünk, megmutatták törékenységüket,
számomra nagy ajándék volt. És ez nem minden. Az iránta mutatott bizalom arra ösztönözte Ginevrát, hogy lebontsa a régóta emelt falakat, azokat a gátakat, amelyek befolyásolták kapcsolatait. Felbátorodtam, hogy én is ezt tegyem. Elfogadtam a gyengeségeimet, és megmutattam másoknak is. Így tehát elkezdett egyre jobban kinyílni, érezni, hogy belül megváltozik, annak az imának a beteljesedéseként, amelyet a barlang előtt tett, amikor azt kérte Máriától, hogy meg tudjon nyílni, feloldani a benne lévő gátakat. Meghatott pillanatok kísérték ezt az átmenetet a felszabadultság könnyeivel. Lourdes az öröm pillanata, ahol valami nagyszerűt élsz meg. Mind nagyon boldogok voltunk, hogy segíthetünk. Jót tenni nekem tényleg gyógyító erejű volt. És az volt sok más fiatalnak is, akik bár távol állnak a hittől, éppen a Pireneusok lábánál kezdtek föltenni önmaguknak kérdéseket, őszinte, szoros és bensőséges kapcsolatot keresni Istennel. Csupán 5 nap volt, de nekem úgy tűnt, hogy hónapok teltek el, mert mindent 100%-osan megéltem, olyan intenzíven, amit el sem tudtam volna képzelni. Főként pedig úgy tűnik, hogy egy olyan énemet ismertem meg, amelyiket el szeretném vinni a hétköznapi életbe. Lourdes az a hely, amelyik csöndben változtat meg. Úgy éreztem, hogy 100 életet éltem le 5 nap leforgása alatt, zárta gondolatait a 18 éves lány.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását. Dicsértessék a Jézus Krisztus! 6 óra van.

6 óra 1 perc. Hallgassák meg híreinket. A szerkesztő Kövér Tamás, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket. Donald Trump amerikai elnök azzal fenyegetőzött, hogy a jövő héten csapást mér Irán hídjaira és erőműveire, ha az ország nem tér vissza a tárgyalásokhoz. A Fox News egyik interjújában elhangzott megjegyzések akkor hangzottak el, amikor a két ország már negyedik napja mért folyamatos csapásokat egymásra. Az elnök elmondta, az amerikai tárgyalók kedden este azt mondták iráni kollégáiknak, hogy jobb, ha megállapodást kötnek, különben semmi sem marad. Az Egyesült Államok és Irán között kiújult légicsapások az olajárak meredek emelkedését idézték elő, mivel a tartályhajó forgalom a szoroson keresztül gyakorlatilag leállt. Szerdától jelentősen emelkedett az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. A 95-ös benzin bruttó 14 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 7 forinttal drágult, írja a holtankoljak.hu. A keddi július 14-i állás szerint a 95-ös benzin literenkénti átlagára 587 forint, míg a dízeli 608 forint. A mostani emelkedés azt jelenti, hogy a 95-ös benzin átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé 601 forint per literre emelkedik. A márciusban bevezetett ársapkával ugyanis a benzin árát 595 forinton, a dízelét 615 forinton rögzítette az Orbán kormány. A leköszönő kormány már a választások után meghosszabbította az ársapka fenntartását, ezt akkor Magyar Péter is kérte. Az új kormány azután azt ígérte, addig fenntartják az intézkedést, amíg nem csökken az olaj világpiaci ára. A benzinárstopot végül június végén vezette ki a kormány, azok után, hogy az üzemanyagok piaci ára tartósabban 10-15 forinttal volt a rögzített ár alatt. Az országgyűlés rendjért az országgyűlési őrség felel, most még, ugyanis Pósvai Gábor belügyminiszter döntése alapján ez október 1-től megszűnik. Az országgyűlési őr verekedés esetén közbeavatkozhat, a törvény szerint az országgyűlési őr a tárgyalási rend fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása során kényszerítő eszközként kizárólag testi kényszert alkalmazhat. Magyarul az őrök megfoghatják, lefoghatják, szétválaszthatják vagy kikísérhetik az érintetteket, de egyéb eszközöket nem használhatnak, mint például gumibot, bilincs, paprikaszpré. Külön érdekesség még a törvényben, hogy a házelnök külön utasítást is adhat az őröknek. A törvényben szerepel továbbá, hogy az országgyűlési őr köteles végrehajtani az utasításokat, akár az élete kockáztatásával is. A törvény arról is szól, hogy az országgyűlési őrség feladata nem a nyomozás, hanem a parlament rendjének biztosítása, írta mindenről az index.hu. Szerdán 0 órától olyan legendás hangjátékokkal tért vissza a Kossuth Rádió, amelyeket az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Ismét lesz déli harangszó és éjfélkor himnusz. Erről tájékoztatta az MTVA sajtó és marketing irodája az MTI-t. A programstruktúra megváltozik. Az élő hírek a déli híradás kivételével alkalmazkodnak a hangjátékok hosszához. Szerdától újra megszólalt a déli harangszó és éjfélkor a himnusz hallható. Az egyházi műsorok szokott idejükben hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig lesznek hallhatóak. A mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban. Hazánk időjárásáról: csütörtökön a felhős tájakon fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, kisüt a nap. Reggel, délelőtt a Dunántúlon, különösen annak déli részén eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat, majd délután lokálisan másutt is előfordulhatnak csapadék, gócok. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jórészt 14 és 20 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 30 és 35 fok között várható. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket!

Wolfgang Amadeus Mozart 413-as köhüli jegyzékszámú F-dur zongora versenyének első tételét hallották. Előadta Schiff András és a Camerata Academica Salzburg. Vezényelt Vég Sándor. 6 óra 15 perc. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékesi Jenikő olvas fel.

Az egyház nem azért hozta létre a liturgiát, hogy szép alkotásokat, csiszolt szavakat, tetszetős ünnepi cselekményeket teremtsen, hanem eltekintve Isten dicsőítésétől azért, hogy fontos lelki szükségletünket kielégítse. Itt kell kifejezésre jutnia mindannak, ami a keresztény ember lelkében végbe megy. Itt hagyja át a teremtményt a Szentlélek által közölt, Krisztusban való isteni élet. Itt születik újjá lényegében és életében az ember. Itt fejlődik és teljesedik ki ez az új élet, a szentségek és szentelmények, az imádság és az áldozat erejével. Mindez Krisztus életének az egyházi év folyamán történő állandó, titokzatos, mégis valódi megújulása révén jön létre, ami így megnyilvánul a szavak, mozdulatok, tárgyak és szimbólumok határozott formájában, az a liturgia. A liturgia tehát valóság, a valódi teremtmény közeledése a valóban létező Istenhez. Itt tehát elsősorban és legfőképpen üdvösségünk komoly kérdéséről van szó. Nem az a cél, hogy a szépség jusson kifejezésre, hanem hogy a bűnös emberiség megtalálja üdvösségét. Igazságról, lélekről, valódi, sőt, végeredményben egyedül valódi életről van szó itt. Ennek kell kifejezésre jutnia minden eszközzel és minden módon. Ezt kell keresni és megtalálni a liturgia segítségével. És íme, mihelyt ez megvalósult, rögtön a szépség formáját öltötte magára. Nem is csoda, hisz maga az igazságnak és a formát adó erőnek a lelke működik benne. A belső tartalom egész valójában kifejezésre jutott. Az egész léttartalom rátalált megnyilvánulására. A nagy mélységek tökéletes formában jelentek meg, és így egyáltalán nem is származhatott más eredmény, mint hogy az igazság eme külső megjelenésében a legpazarabb szépség ragyogott fel. Nekünk azonban a liturgia csak az üdvösség szempontjából fontos. Csak igazságát tekintjük, és azt, hogy mit jelent az élet szempontjából. Ha imáit és zsoltárait mondjuk, nem akarunk semmi mást, mint Isten dicsőíteni és segítségét kérni. Ha szentmisén veszünk részt, a kegyelem forrásaiból akarunk meríteni. Ha szentelésen vagyunk jelen, nem szabad mást látnunk a cselekményben, csak azt, hogy mind hatja át az Isten ereje az ember életét. Ne keressünk benne kifejezésteljes mozdulatokat és erőteljes szavakat, mintha csak valami vallásos színjátékon volnánk, hanem igyekezzünk lelkünket közelebb vinni Istenhez, hogy vele intézzük el legszemélyesebb, legegyénibb lelki ügyeinket. Ha ezt tesszük, akkor eljutunk a liturgia szépségéhez is. Csak akkor látjuk, hogyan s milyen tökéletességgel nyilvánul meg a liturgia belső tartalma, ha cselekvőleg veszünk részt benne. Csak akkor látjuk meg a szépséget, ha a liturgia tartalmi igazságaiból indulunk ki. Ez különféle fogban történhetik, azszerint, hogy mennyire vagyunk fogékonyak a szép iránt. Lehet, hogy nem lesz ez más, mint öntudatlan megérzése annak, hogy mennyire alkalmazkodik a liturgia lelki szükségleteinkhez. Talán csak a természetességnek csendes megérzése. Talán csak az a tudat, hogy a liturgiában minden helyesen és megfelelően van elrendezve. De ezen felül talán egyszer egy felajánlási ima villan fel előttünk úgy, mint egy drága kő. Talán egyik könyörgés szerkezete lesz előttünk világos, és belsőséges átélésben tanúi leszünk egy tiszta, de egyben örvénylő mélységű csodájának. Vagy a szentmise csodás magaslatai lesznek fokról fokra láthatóbbakká, mint a gomolygó ködből világosan, ragyogóan előlépő hegycsúcsok, ormok és lejtők, úgyhogy azt az érzést keltik, mintha először látnánk őket. Ilyenkor történik meg, hogy letesszük a könyvet, és önfeled boldogságban, de egyben tiszteletteljes meghatódottságban maradunk. Ilyenkor értjük csak meg, hogyan találtak szóbeli kifejezést a legnagyobb, minden kívánságot kielégítő igazságok. De ezek csak röpke pillanatok, amelyeket úgy kell tekintenünk, mint véletlenül jött, talált és ajándékozott percek

0: Wolfgang Amadeus Mozart 250-es köhül jegyzékszámú D-dur Haffner szerenádjának negyedik tételét hallották. Előadta a Camerata Academica Salzburg. Szólót játszott Arvid Engegor. Vezényelt Vég Sándor.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Harcsik Róbert, a technikai munkatárs Urbán Péter, a szerkesztő Kövér Tamás. Köszöntjük Önöket. Főbb híreink először röviden. Példátlan jogi káosz jöhet, ha Súlyog Tamás nem írja alá az őt eltávolító alaptörvénymódosítást, írta a Hír 24. Szerdától jelentősen emelkedett az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. Kormányváltás zajlik Ukrajnában, miközben továbbra is intenzív harcok zajlanak a fronton és folytatódnak az orosz légitámadások. Másfél évtizedes várakozás után megnyílt a Magyar Ifjúsági Központ Kolozsváron. Példátlan jogi káosz jöhet, ha Súlyog Tamás nem írja alá az őt eltávolító alaptörvénymódosítást, írta a 24.hu, kifejtve három út áll a köztársasági elnök előtt. Egy a jogi senki földjére vezethet. Minthogy az országgyűlés hétfőn elfogadta, Forsthoffer Ágnes házelnök pedig még aznap elküldte aláírásra Súlyog Tamás köztársasági elnöknek az alaptörvény 17. módosítását. Onnantól számítva az államfőnek 5 napja van, hogy aláírja a jogszabályt, vele a saját közjogi halálos ítéletét, hiszen az alapján a hatályba lépést követő napon megszűnik a megbízatása. Súlyog előtt három út áll, ám az általánosságra szorítkozó reakciójából egyelőre nem tudni, melyiket választja. Aláírja az alaptörvény módosítást. Tiltakozásul lemond, vagy az Alkotmánybírósághoz fordul. Az első két megoldás egyértelmű helyzetet teremtene, a jogszabály hatályba lépésével és Súlyog lemondásakor is átmenetileg Forsthoffer Ágnes venni át az államfői teendőket, a parlamentnek pedig 30 napja lenne új köztársasági elnököt választani. A harmadik megoldás viszont olyan közjogi káoszhoz vezethet, amilyet a rendszerváltás óta nem tapasztalt Magyarország, állapította meg a portál. Szerdától jelentősen emelkedett az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. A 95-ös benzin bruttó 14 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 7 forinttal drágult, írja a holtankoljak.hu. A szerkesztő tekinti át a helyzetet.
3: A keddi, július 14-i állás szerint a 95-ös benzin literenkénti átlagára 587 forint, míg a dízelé 608 forint. A mostani emelkedés azt jelenti, hogy a 95-ös benzin átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé 601 forint per literre emelkedik. A márciusban bevezetett ársapkával ugyanis a benzin árát 595 forinton, a dízelét pedig 615 forinton rögzítette az Orbán kormány. A leköszönő kormány már a választások után meghosszabbította az ársapka fenntartását, ezt akkor Magyar Péter is kérte. Az új kormány azután azt ígérte, hogy addig fenntartják az intézkedést, amíg nem csökken az olaj világpiaci ára. A benzin árstoppot végül június végén vezette ki a kormány, azok után, hogy az üzemanyagok piaci ára tartósabban 10-15 forinttal volt a rögzített ár alatt. A magyar közlönyben megjelent törvény egyébként lehetőséget ad Kapitány Istvánnak, hogy a későbbiekben, rendeletben ismét hatósági árat határozzon meg a benzinre és a gázolajra. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő aránytalan megváltozása esetén lesz lehetősége a miniszternek a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel. A mostani drágulás elsősorban a nemzetközi olajpiacon tapasztalható áremelkedésnek és az Egyesült Államok és Irán között kiújult támadásoknak köszönhető a keddi újabb támadások hírére a Brent nyersolajára kedd kora reggeli kereskedés során egy havi csúcsra $84 fölé emelkedett, ami ugyan még mindig jóval elmarad a háború csúcspontját elért közel $120, de az AP beszámolója szerint azzal fenyeget, hogy mindenhol megdrágítja a költségeket.
0: Az olasz püspöki konferencia elnöke Matteo Maria Zuppi bíboros bolognai érsek ismét a háborútól szenvedő kelet-európai országba látogatott. Mielőtt a fővárosba utazott volna július 14-én Ukrajna apostoli nunciusa, Visvaldas Kulbokász kíséretében felkereste a Lviv, azaz Lemberg régióban található Záhid 1 fogvatartási központot, ahol orosz hadifoglyokat őriznek, jelezte a Magyar Kurír. Zuppi bíboros mindannyiuknak ajándékot vitt, valamint átadta 14. Leó pápa együttérző üzenetét. A pápa imádkozik értetek. Egy kulcstartót adott, mert, mint mondta, bízom benne, hogy hamarosan ráteszitek a saját házatok kulcsait, hogy kinyissátok az otthonotok ajtaját, és megölelhessétek szeretteiteket. Emellett a Salus Populi Romani, a római nép megmentője Mária kegykép másolatát, amely a keresztények számára az édesanya képe, de mindenki másnak is a remény szimbóluma. Végül pedig a pápa fényképét, aki azért küldött ide, hogy elmondjam, imádkozik a békéért és a háború végéért, mondta mindenről a bíboros. Magyar diákok mutatták be szolidaritási akcióikat, ukrajnai menekültek pedig újrakezdésük történetét a Together for Change országos találkozóján. Adta hírül a Jézus Társaság a magyarországi rendtartománya július 2-án. A program arra ösztönzi a fiatalokat, hogy ők is lépéseket tegyenek, és aktívan részt vegyenek egy együttműködő, egymást felkaroló társadalom felépítésében. Az országos találkozón, amelyen túlnyomó részt iskolások, valamint menekültekkel foglalkozó szervezetek képviselői vettek részt, interaktív feladatokon keresztül foglalkoztak a migráció és a menekült helyzet alapjaival, időről időre izgalmas megszólalásokkal. Az egyházmegyei levéltárosok és múzeológusok háromnapos találkozójának idén hosszabb kihagyás után ismét a Váci Egyházmegye adott otthont július 6-a és 8-a között. Az eseményt a Piarista Rend Magyar Tartománya központi levéltára és a Váci Egyház Művészeti Gyűjtemény közösen szervezte. A Vácon tartott szakmai programhoz tanulmányi kirándulás is kapcsolódott, a résztvevők a Váci Egyházmegye szakrális építészeti kincseit ismerhették meg. Koncz Kinga, a Váci Egyház Művészeti Gyűjtemény igazgatója kiemelte, a konferencia és a kerekasztal beszélgetések a szakmai fejlődést segítik, illetve lehetőséget teremtenek arra, hogy az esetlegesen felmerülő problémákra közösen megoldást találhassanak a szakemberek. Szerdán 0 órától olyan legendás hangjátékokkal tért vissza a Kossuth Rádió, amelyeket az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Ismét lesz déli harangszó és éjfélkor himnusz. Erről tájékoztatta az MTV a sajtó és marketing irodája az MTI-t. Kövér Tamás összefoglalója.
3: A közleményben azt hangsúlyozták, a magyar kultúra nem a hatalom lejátszási listája. Ezért a Kossuth Rádió a nemzeti kultúra sokszínűségét ünneplő műsor struktúrával indul újra. Kiemelték, olyan műveket is hallhatnak, amelyek az elmúlt 16 évben kiszorultak a közmédia műsoraiból, mert szerzőik vagy a hangjátékok alkotói nem fértek bele az akkori hatalom kulturpolitikai világképébe. Magyar írók, rendezők, dramaturgok és színészek művei nem juthattak el a közönséghez. Kifejtették, a magyar rádió kulturális kínálata így egyre kevésbé tükrözte a magyar kultúra valódi sokszínűségét. A hiteles tájékoztatás mellett túl sok alkotó és túl sok mű tűnt el a közmédiából 2010 után, a magyar kultúrát azonban nem lehet politikai ízlés szerint összeválogatni, tették hozzá. Nem csak politikai okokból kerültek le művek a közmédia műsoráról, voltak írók, akik maguk sem járultak hozzá alkotásaik közmédiabeli felhasználásához, viszont a közmédia megújulását látva közülük többen most újra lehetőséget adnak műveik sugárzására, fűzték hozzá. A tájékoztatás szerint a korábban mellőzött darabok mellett legendás hangjátékokat, életút interjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak a jövőben. A megújuló Kossuth Rádióban a kizárás helyett mostantól a minőség és a kulturális érték lesz a műsorszerkesztés fő szempontja, hangsúlyozták mindenről. A program struktúra megváltozik, az élő hírek a déli híradás kivételével alkalmazkodnak a hangjátékok hosszához. Szerdától újra megszólalt a déli harangszó, és éjfélkor a himnusz hallható. Az egyházi műsorok szokott idejükben. Hétköznap délután 1:30-2:00 lesznek hallhatóak. A mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban. A részletes műsor az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon is megtalálható, áll mindenről a közleményben.
0: Kormányváltás zajlik Ukrajnában, miközben továbbra is intenzív harcok zajlanak a fronton, és folytatódnak az orosz légi támadások. Nyíri Kata jelenti.
4: Az ukrán parlament elfogadta Julija Szviridenko miniszterelnök lemondását, ami az ukrán alkotmány szerint a teljes kormány távozását is jelenti. A Verhovna Ráda ugyanakkor nem oszlott fel, a kabinet ügyvezetőként folytatja munkáját az új kormány megalakulásáig. A parlament várhatóan a következő napokban dönt az új miniszterelnök személyéről és az új kabinet összetételéről. A jelenlegi kormány addig változatlanul látja el feladatait, miközben az új vezetéstől a védelem irányítását, a gazdaság működését és az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások felgyorsítását várják. Közben Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Kijevbe érkezett Ukrajna államiságának napján. A látogatáson európai vezetőkkel közösen a védelmi együttműködés további erősítéséről, valamint az ukrán hadipar támogatásáról tárgyalnak. Az Európai Unió új 300 millió eurós támogatást jelentett be az ukrán védelmi ipar számára, és bejelentette az EU-Ukrajna védelmi ipari partnerség létrehozását. Emellett a harc téren továbbra is folytatódtak az orosz támadások. A Harkiv megyei Szlatina települést irányított légibombák érték. A helyi hatóságok szerint egy nő életét vesztette, egy másik civil pedig megsérült. A harcok a Donyecki frontszakaszon is változatlan intenzitással zajlanak.
0: Másfél évtizedes várakozás után megnyílt a Magyar Ifjúsági Központ Kolozsváron. Gáspár Sándor jelenti.
5: Kolozsváron az erdélyi magyar diákszervezetek közös otthonaként az egykori Bocskai, ma Szextil Puskáriu utca 2 szám alatt nyitotta meg kapuit a Magyar Ifjúsági Központ, Mátyás király és Bocskai István szülőháza, meg a magyar konzulátus közelében. Tehát Kolozsvár központjában az új intézmény nem csak állandó székhelyet biztosít a Kolozsvári Magyar Diákszövetség, a Kolozs megyei Magyar Diáktanács és az Országos Magyar Diákszövetség számára, hanem olyan közösségi tereket is, amelyeket a jövőben bármely ifjúsági szervezet ingyenesen használhat. Jelentették be kedden a megnyitó sajtótájékoztatón az intézmények képviselői. Az IFI központ létrejötte, több mint másfél évtizedes elképzelés megvalósulását jelenti. Céljuk, hogy az új helyszín a fiatalok közös találkozási pontja lehessen. Rés Konrád Gergely, a Vibe Fesztivál igazgatója elmondta, a központtal megoldódhat az ifjúsági szervezetek székhely gondja, amelynek fenntartását, működtetése költségeit a Vibe vállalja, és a helyszínen működő Vibe Off-Season vendéglátóhely is hozzájárul ehhez. László Petra, a KMDS elnöke aláhúzta, annál is inkább szükségük van rendszeresen használható közösségi helyszínekre, mivel Kolozsváron kevés olyan tér áll rendelkezésre, amelyet korlátozások nélkül vehetnek igénybe. Kiemelte, az ajtó nyitva áll az egyetemisták, a középiskolások és minden érdeklődő előtt, akik szeretnének közösséget építeni vagy saját programokat szervezni. Az OMDS elnöke, Hatos Attila reméli, hogy a jövőben Erdély más városaiban is hasonló kezdeményezések indulhatnak el, hiszen számos diákszervezet továbbra is megfelelő iroda és közösségi tér hiányával küzd. Rés Konrád Gerge igazgató elmondta. A központ ősszel nyerheti el végleges formáját, ugyanis az előadóterem, a gyűléstermek és az irodák már használhatóak, de a pincében a közösségi tér kialakítása még folyamatban van.
6: Közlekedési hírek következnek.
7: Jó reggelt kívánok! A fővárosban mától lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát felújítás miatt. Az érintett BKK járatok terelt útvonalon közlekednek, több megállót nem érintenek. A Fehérvári úton a Hausmann-Alajos utcánál lezárták a villamos átjárót, illetve a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos helyett Albertfalva kitérő és a Móri Zsigmond körtér Villányi út között pótlóbusszal lehet utazni. Az 56-os villamos nem közlekedik, de az 56A villamos a reggeli és a délutáni csúcsidőben is jár. A 61-es villamos rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Fehérvári úton a Móri Zsigmond körtér végállomást. A József körúton a Margit híd felé a Népszínház utca előtt lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. A második kerületben a Szépföldi úton a Virág Benedek utcánál a forgalom egy sávba váltakozva jelzőlámpás irányítás mellett haladhat, mert gázvezetéket építenek. A Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé a csomópontnál csak egy sáv járható, mert csatornát javítanak. Schilling Zsolt, BKK Info.
8: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat! A vonattal útrakelőknek jó hírem van, ma reggel is zavartalanul indult a vonatközlekedés az országban, nincsenek forgalmi fennakadások, jelentősebb késések. A Szobi vonalon vasárnapig változott a menetrend, mert Rákospalota Újpesten váltót cserélnek és vágányt építenek át a szakemberek. A nyugati pályaudvarról induló S70-es és Z70-es vonatok 5-5 perccel korábban indulnak, valamint napközben több S70-es kimarad a menetrendből, éjszakánként a nyugati és Dunakeszi között pótlóbuszok közlekednek. A Veresegyházi vonalon is hosszabb eljutási idővel kell számolni karbantartás miatt, vasárnapig az S71-es vonatok csak Veresegyházi és Vác között járnak. Újpest központ és Veresegyház között pótlóbuszok szállítják az utasokat többféle megállási rend szerint. A Siófok-Kaposvár vonalon péntekig már buszok járnak Tab és Karát között karbantartás miatt, Mélykút és Baja között is pótlóbuszok közlekednek a Kiskun interrégiók helyett, mert Kunfehértó vonalszakaszon és a bajai vasútállomáson karbantartást végeznek egészen a nyár végéig. A Ceglédi vonalon a nyár végéig tartó karbantartás miatt jelentős menetrendi változások léptek életbe, ez érinti a Szegedre és Debrecenbe utazókat is. A Nyírség Intercity fővárosi végállomása a nyugatiból a keletibe került át, ezek a vonatok nem érintik Zuglót, Kőbánya Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet, ezekről az állomásokról a debreceni kapcsolatot a Cívis interrégiók biztosítják. Változott a menetrendje az S50-es és Z50-es vonatoknak, valamint a Napfény Intercity-nek és a Cívis interrégióknak is. Szegléd és Szolnok között az S225-ös és S50-es vonatok nagy része nem közlekedik. A G43-as vonatok csak Székesfehérvár és Kelenföld között járnak. Utazás előtt érdemes előre tájékozódni a mapcsoport.hu/100 weboldalon. Jó utazást kívánok! Kis Horváth Levente, Mávinform.
6: Hazánk várható időjárásáról. Csütörtökön a felhős tájakon fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, kisüt a nap. Reggel, délelőtt a Dunántúlon, különösen annak déli részén eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat, majd délután lokálisan másutt is előfordulhatnak csapadék gócok. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 30 és 35 Celsius fok között várható. Végül főbb híreink még egyszer röviden. Példátlan jogi káosz jöhet, ha Súlyog Tamás nem írja alá az őt eltávolító alaptörvény módosítást, írta a 24.hu. Szerdától jelentősen emelkedett az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. Kormányváltás zajlik Ukrajnában, miközben továbbra is intenzív harcok zajlanak a fronton és folytatódnak az orosz légi támadások. Másfél évtizedes várakozás után megnyílt a Magyar Ifjúsági Központ Kolozsváron. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Kövér Tamás, a technikai munkatárs Urbán Péter, a bemondó Harcsik Róbert volt. Köszönjük figyelmüket!
1: Multidéző Iványi Balást hallják.
9: 2026. július 16-a van csütörtök, Isten éltesse Walter és Mária nevű hallgatóinkat. A Walter egy német eredetű név, jelentése uralkodó, sereg. A Mária bibliai név, eredeti héber formája Miriam volt, amely görög és latin biblia fordítások során módosult. Jelentése máig nem tisztázott, valamennyi magyarázata vitatott. Július 16-án ünnepli a katolikus egyház Kármel-hegyi boldogasszonyt, a kármelita rend védasszonyát. Az ünnep gyökerei a Szentföldre, a Kármel-hegyre nyúlnak vissza, ahol a 12.-13. század fordulóján remeték telepedtek le Illés próféta példáját követve. A hagyomány szerint 1251-ben Szűz Mária megjelent Stokszent Simonnak, a rend angol elöljárójának, és átadta neki a skapulárét, amely a Máriához tartozás és az oltalom jelképe lett. A Kármel-hegyi boldogasszony tisztelete hamar elterjedt az egész keresztény világban, és ma is a Mária tisztelet egyik legjelentősebb formája. 1054. július 16-án következett be a keleti és a nyugati kereszténység közötti egyházszakadás. A görög kelet és a latin nyugat már régóta eltérő szokásokat követett. A keleti kereszténységek nem ismerték el a pápa főségét, a szent lelket csak az atyától származtatták, és nem fogadták el a nyugati zsinatok határozatait sem. Ennek ellenére az egyetemes egyház elvi egységét hosszú ideig sikerült fenntartani. Ekkor azonban lehetetlennek bizonyult az ellentétek elsimítása, és az eredménytelen tárgyalások után Humbertus bíboros 1054-ben ezen a napon helyezte a konstantinápolyi Hagia Szófia oltárára a Mihály Kerulárius pátriárkát kiközösítő bullát. 1194. július 16-án született Assisiben Klára, aki később a középkori kereszténység egyik legismertebb női szentje lett. Fiatalon találkozott Assisi Szent Ferenccel, akinek tanításai mélyen megérintették. Családja akarata ellenére lemondott vagyonáról, és a szegénység útját választotta. Megalapította a Clarissa rendet, amely a ferences lelkiség női ágává vált. Több mint 40 éven át vezette közösségét a San Damianói kolostorban. Rendíthetetlen hite és egyszerűsége miatt már életében nagy tisztelet övezte. 1255-ben avatták szentté, és ma is a szemlélődő szerzetesi élet egyik legfontosabb alakjaként emlékeznek rá. 1342. július 16-án lépett trónra Nagy Lajos magyar király. Ő volt az első európai uralkodó, akinek serege jelentős győzelmet aratott a törökök felett. Meghódolásra kényszerítette Horvátországot, hosszú háborút vívott Velencével, és végül megszerezte Dalmáciát a szigetekkel együtt. Érvényesíteni kívánta a magyar Anzsuk itáliai trónigényét, ezért több hadjáratot is vezetett Nápolyba Johanna királynő ellen. Több hódító hadjáratot indított emellett a Balkánra, és sikerült Szerbiát vazallusává tennie. Uralkodása idején terjedtek el szélesebb körben a lovagi eszmék, valamint Szent László és Nagy Sándor kultusza. 1367-ben ő alapította a Pécsi Egyetemet. Második József császár 1784. július 16-án rendelte el az első népszámlálást Magyarországon. Az összeírás a lakosság egészére. Így a nemességre is kiterjedt, és megbízható adatokat szolgáltatott az ország népességéről. Burkolt célja a besorozható újoncok számának felmérése volt, ezért a népszámlálást a közigazgatási hatóságok a katonaság segítségével hajtották végre. Az eredmények szerint az 1780-as években Magyarország lakossága mintegy 6,5 millió, Horvátországé 650 ezer, Erdélyé pedig 1,5 millió fő volt, vagyis összesen körülbelül 8,5 millió ember élt a magyar korona országaiban. 1820. július 16-án indult el első útjára a Karolina, az első menetrendszerű dunai gőzhajó. A hajót Bernard Antal pécsi mérnök tervei alapján építették, és a kor technikai vívmányának számított. A Karolina Bécs és Pozsony között közlekedett, bizonyítva, hogy a gőzhajtás a folyami közlekedésben is megbízhatóan alkalmazható. 1918. július 16-án Jekatyerinburgban a bolsevikok lemészárolták II. Miklós orosz cárt és családját. II. Miklós 1894-ben lépett az orosz trónra, és kezdetben elődei politikáját folytatta. Csak a japán elleni vereség és az azt követő forradalmi megmozdulások hatására volt hajlandó engedményekre, többek között a parlament létrehozására. Az 1917-es forradalom nyomására azonban márciusban lemondott a trónról. Ezt követően családjával együtt Szibériába száműzték. Később Jekatyerinburgban tartották fogva, ahol végül meggyilkolták.
10: A múlt idézőt Iványi Balázs készítette.
11: Édes jó Istenem, új napra virrattunk. A te őrző szemed legyen ma is rajtunk. Ne vedd le mi rólunk, soha a szemedet. Terjeszd ki fölöttünk áldó kezeidet. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a
0: szeretett testvéreim, szentmiségben imádkozunk élő szabolcsért, amikor is a Kármelhegyi Boldogságos Szűz Mária ünnepét ünnepeljük. A Kármelhegye nagyon sokszor szerepel, különösen az Ószövetségi Szentírásban, Illésnek a Szent Hegye volt, és ezért aztán a 12. században oda remeték szerzetesek telepedtek, és kialakult a Nagy Mária Zarándok hely. Sok van ilyen a világon, hála Istennek, nekünk magyaroknak, Csíksomlyó elsősorban. A szűzanya tiszteletéről éppen ezért egyetlenben egy dolgot szeretnék kiemelni majd az elmékedésben. A leglényegesebb szava a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és Máriának is így hangzik: igen, legyen meg a te akaratod. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és kérdezzünk rá arra, amikor különösen nehéz, teljes szívemből tudom-e mondani mennyei Atyánknak: igen, legyen meg a te akaratod. Gyónom a mindenható Istennek és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, segítsen minket a Karmel-hegyi boldogasszonynak, a dicsőséges Szűz Máriának áldott közbenjárása, hogy oltalmazó kezétől vezetve eljussunk ahhoz a hegyhez, amely maga Krisztus, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Olvasmány Izajás proféta könyvéből. A proféta így dicsőíti az isteni igazságot. Az igaznak ösvénye egyenes, Uram, az igaznak útját Te egyengeted. Ítéleteid idején is benned reménykedtünk, Uram, nevedre és emlékezetedre vágyódott a lelkünk. Lelkem utánad vágyódik éjszaka, és bensőmben a lelkem téged keres. Mert ha ítéleteid megvalósulnak a földön, igazságot tanulnak a földkerekség lakói. Uram, Te adsz nekünk békességet, hiszen minden a Te műved, ami velünk történt. Uram, a szorongatásban Téged kerestünk, imád suttogtunk, amikor fenyítettél minket. Amint a gyermekét váró asszony, aki közel van a szüléshez, vajódik és kiált fájdalmában, olyanok voltunk mi színed előtt, Uram. Fogantunk, vajudtunk, de csak szelet szültünk. Szabadulást nem szereztünk az országnak, és nem születtek lakói a földnek. Életre kelnek majd halottaid, Uram, holttestük feltámad. Ébredjetek és újongjatok, akik a porban nyugosztok, mert világosság harmata a Te harmatod, és a föld visszaadja halottait. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus egy alkalommal így fejezte be tanítását. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok és terhek alatt görnyedtek, én felüdítlek titeket. Vegyétek magatokra igámat és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek, mert az én igám édes, és az én terhem könnyű. Ezek az evangélium igéi. Szeretett testvérek, amint jeleztem, a boldogságos Szűz Mária legyen szavára, vagyis igen, Uram, akaratáról elmélkedünk egy picit. Ez a legyen szó teremtő erő. Legyen, így teremtette mindenható Úristen a világ mindenséget. Az Úr Jézus Krisztus így váltotta meg a világot, legyen meg a te akaratod. Minden egyes szentmisében, amikor kezébe veszi a papa szentostját és a kelyhet, először elimádkozza, legyen a kenyérből Krisztus teste, a borból Krisztus vére. Igen, a saját életünkben is az Isten akaratára mondott, legyen meg a te akaratod, teremtő erő. Miként lehet ezt elsajátítani? Végtelen módon gyakorolni kell, és azt hiszem, hogy ez a gyakorlás itt a Földön életünk végéig kell, hogy tartson, és az egész örökké valóságban egyfolytában Isten akaratának a teljesítése lesz, az Isten akaratának dicsőítése és a vele való egység lesz az az életmód, amire mondjuk, hogy legyen meg a te akaratod. Mégis a mai Szent Evangéliumi szakaszban Szent Mátétól felolvasott pár mondatban halljuk az Úr Jézus Krisztusnak a biztatását, vegyétek magatokra igámat, mert tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, az én igám édes, az én terhem könnyű. Kedves jó testvéreim, Istennek erre az akaratára, amelyet nehezen tudunk teljesíteni, vagy ami nehézségeink elfogadását jelenti, nagyon fontos, hogy kimondjuk, legyen meg az Isten akarata, mert az Isten akaratával való egységből lelkileg gyarapodunk és tanulunk. Nem véletlenül írja Szent Pál apostol, hogy Jézus Krisztus a szenvedésből engedelmességet tanult. És az az engedelmesség nem azt jelenti, hogy alávetem magamat, és akkor, mint egy állandó, lesben álló cseléd, úgy cselekszem az Isten akaratát. Ez az engedelmesség a személy és Isten kapcsolatában azt jelenti, hogy igen, legyen meg, befogadlak, Uram. Minden áron befogadlak, mert te utánam jársz, mert te engem akarsz, mert veled lenni jó egy egész örökké valóságon át. Kérjük a mindenható Úristentől azt a kegyelmet, hogy ezt a legyen Isten akarata, lelki imát, ennél szentebb ima nincs a Földön. Életünk végéig tudjuk hűségesen teljesíteni, mert egyre mélyebben fog bele ívódni a lelkünkbe, és ezáltal egyre mélyebben a Szentlélek Úristen szellemiségében fogunk gondolkodni, vágyakozni, cselekedni. Imádkozzunk! Imádkozzunk, testvéreim, a boldogságos Szűzanyával együtt, mert ha ő velünk imádkozik, Szent Fia bizonnyal meghallgatja kéréseinket.
1: Urunk, te Szűzanyádat rendelted egyházad anyjává. Az ő közben járására tartsd meg a Szent Hídben Leó pápánkat, Péter főpásztorunkat, a püspökök testületét, papjainkat és az egész hívő népet. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Urunk, Szűzanyád a világ királynője. Az ő közben járására add meg, hogy az emberek békében és boldogságban éljenek. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Urunk, Szűzanyád a mi nagyasszonyunk és pátrónánk. Az ő közben járására add meg, hogy nemzetünk békében és egyetértésben gyarapodjék és boldoguljon. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk, éljen, hallgass meg minket!
1: Urunk, Szűzanyád a mi édes reménységünk. Az ő közben járására nyerjen védelmet az erőtlen és az elhagyott, találjon rá az igazságra a tévejgő, és térjen hozzád a bűnös. Hallgass meg, Urunk! Urunk, Szűzanyád a mennyország ajtaja. Az ő közben járására engedd el elhunyt testvéreink hátralevő büntetését, és vezesd be őket az örök életre. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: És Urunk, add meg a szükséges kegyelmeket élő Szabolcsnak, akiért ezt a Szent Mise áldozatot bemutatjuk. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Urunk, szálljon fel imádságunk dicsőséges trónusodhoz, és ne engedd, hogy csalódottan, üres kézzel távozunk Szűzanyádnak, mennyei édesanyánknak közben járására, hallgass meg kéréseinket. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Urunk Istenünk, fogadd el néped könyörgését és felajánlott áldozati adományait, hogy a boldogságos Szűz Máriának, fiadi szülő anyjának közben járására senkinek se legyen eredménytelen az imádsága és meghallgatás nélkül a kérése. Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy téged szentjeidben csodálatra méltónak valljunk, de kiváltképpen, amikor tiszteljük a boldogságos Szűz Máriát, az ő hálaadó éneke által jóságodért magasztaljunk téged. Te valóban nagy csodákat műveltél szerte az egész földön, és nemzedékről nemzedékre folytatod, amit jó voltodból tettél értünk. Mert alázatos szolgáló leányodat kegyes szemmel nézted, és általa adtad nekünk fiadat, üdvözítő Urunkat, Jézus Krisztust. A te fölségedet ő általa dicsőíti az angyalok hatalmas kórusa, boldogan náldanak, mert mindörökké látnak téged. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és velük együtt szüntelen ujjongással zengjük.
2: Szent vagy, szent vagy, szent.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta a tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Te tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítünk parancsára is isteni tanításán felbátorodva, így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a felelőtt.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.
0: Jézus Krisztus testének és
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

azoknak vágyakozásával, akik Jézus szentséges testének és vérének fogadása szerint akartak részt venni a Szentmisén, de nem tudnak eljönni, imádkozzuk lélekben velük együtt. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkem befogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe, ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Könyörögjünk! Úrunk Istenünk, magunkhoz vettük az égi kenyeret. Kérjük kegyelmedet, hogy akik Szűz Máriát örvendezve ünnepeljük, őt követve mi is méltók legyünk a megváltás művét szolgálni. Krisztus, a mi Úrunk által. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise áldozatot bemutattuk, járjatok békével. Istennek.

0: Szentmisét közvetítettünk a Városmajori Jézus Szíve plébánia templomból. A szentmisét bemutatta Csatóbéla nyugalmazott plébános, a kántor Budai Tamás volt. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 32 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Kövér Tamás, a bemondó Lázár Csaba. Jó reggelt kívánok! Donald Trump amerikai elnök azzal fenyegetőzött, hogy a jövő héten csapást mér Irán hídjaira és erőműveire, ha az ország nem tér vissza a tárgyalásokhoz. A Fox News egyik interjújában elhangzott megjegyzések akkor hangzottak el, amikor a két ország már negyedik napja mért folyamatos csapásokat egymásra. Az elnök elmondta, az amerikai tárgyalók kedden este azt mondták iráni kollégáiknak, hogy jobb, ha megállapodást kötnek, különben semmi sem marad. Az Egyesült Államok és Irán között kiújult légi csapások az olajárak meredek emelkedését idézték elő, mivel a tartályhajó forgalom a szoroson keresztül gyakorlatilag leállt. Szerdától jelentősen emelkedett az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. A 95-ös benzin bruttó 14 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 7 forinttal drágul, írja a holtankoljak.hu. A keddi július 14-i állás szerint a 95-ös benzin literenként 587 forint, még a dízeli 608 forint. A mostani emelkedés azt jelenti, hogy a 95-ös benzin átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé 601 forint per literre emelkedik. A márciusban bevezetett ársapkával ugyanis a benzin árát 595 forinton, a dízelét 615 forinton rögzítette az Orbán kormány. A leköszönő kormány már a választások után meghosszabbította az ársapka fenntartását, ezt akkor Magyar Péter is kérte. Az új kormány azután azt ígérte, addig fenntartják az intézkedést, amíg nem csökken az olaj világpiaci ára. A benzinár stoppot végül június végén vezette ki a Tisza kormány, azok után, hogy az üzemanyagok piaci ára tartósabban 10-15 forinttal volt a rögzített ára alatt. Az országgyűlés rendjéért az országgyűlési őrség felel. Most még. Ugyanis Pósfai Gábor belügyminiszter döntése alapján ez október 1-től megszűnik. Az országgyűlési őr verekedés esetén közbeavatkozhat, a törvény szerint az országgyűlési őr a tárgyalási rend fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása során kényszerítő eszközként kizárólag testi kényszert alkalmazhat. Magyarul az őrök megfoghatják, lefoghatják, szétválaszthatják, vagy kikísérhetik a verekedő érintetteket, de egyéb eszközöket nem használhatnak, mint például gumibot, bilincs, paprikaspré. Külön érdekesség még a törvényben, hogy a házelnök külön utasítást is adhat az őröknek. A törvényben szerepel továbbá, hogy az országgyűlési őr köteles végrehajtani az utasításokat akár az élete kockáztatásával is. A törvény arról is szól, hogy az országgyűlési őrség feladata nem a nyomozás, hanem a parlament rendjének biztosítása. Írta mindenről az index.hu. Szerdán 0 órától olyan legendás hangjátékokkal tért vissza a Kossuth Rádió, amelyeket az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Ismét lesz déli harangszó és éjfélkor himnusz. Erről tájékoztatta az MTV a sajtó és marketing irodája az MTI-t. A program struktúra megváltozik, az élő hírek a déli híradás kivételével alkalmazkodnak a hangjátékok hosszához. Szerdától újra megszólalt a déli harangszó és éjfélkor a himnusz is hallható. Az egyházi műsorok szokott idejükben, hétköznap délután 13:30-2:00 lesznek hallhatóak. A mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban. Budapesten fogták el a kölni lövöldözőt. A 33 éves német férfi május 31-én hajnalban Kölnben több lövést adott le egy emberre, aki életveszélyes sérüléseket szenvedett. A kölni lövöldözőt a német hatóságoktól érkezett értesítést követően 5 órán belül elfogták Budapest 8. kerületében, majd előállították. Átadásáról később gondoskodnak. Hazánk időjárásáról. A felhős tájakon fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, kisüt a nap. Reggel délelőtt a Dunántúlon különösen annak déli részén eső, zápor, zivatar előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket legközelebb 8 órakor mondunk. Közlekedési hírek.
3: A fővárosban telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, az Üllői úton a Nagyvárad tértől szakaszonként, illetve a Rákóczi úton befelé a Baross tértől. Lassan lehet haladni a Budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északi irányban, az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, illetve a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál. A 20. kerületben a Virágbenedek utcában tart a felújítás, a Pacsirta utca és a Veselény utca közötti szakaszt lezárták, a Veselény utca és a Székelyhi utca közötti szakaszon továbbra is egyirányosításra kell készülni, a 35-ös autóbusz terelt útvonalon közlekedik, több megállót nem érint. Mától lezárták a 18. kerületben a Petőfi utca teljes szakaszát felújítás miatt, az érintett BKK járatok terelt útvonalon közlekednek, több megállót nem érintenek. A második kerületben a Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt lezárták a külső sávot, itt átépítik a csatornát. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Lapszemle. Takács Péter volt egészségügyi államtitkár keményen bírálta a Tisza kormányt parlamenti felszólalásában, jelezvén, a Tisza korábban azt ígérte a kampánya során, például a Nemzethangja nevű konzultációban, hogy minden gyógyszer áfáját csökkenti majd. Valójában most csak a vényköteles készítményeknél tervezi ezt megtenni. Hegedűs Zsolt, tiszás egészségügyi miniszter viszont azzal vágott vissza, hogy ők egyértelműen kommunikálták, hogy csak a receptköteles gyógyszerekre gondoltak. A Lakmusz, a 444 tényellenőr oldala, amely fideszes elfogultsággal nemigen vádolható, utána járt és kiderült, etéren a Tisza össze-vissza beszélt. Mint írják, eleinte még minden gyógyszerről beszéltek, maga Magyar Péter közölte először 2025. március 15-én a Tisza párt ünnepi rendezvényén, amikor meghirdette az említett Nemzethangja című konzultációt, hogy a Tisza áfamentessé tenni a gyógyszereket. Majd erre ráerősített 24-én, amikor sajtótájékoztatón elmondta, hogy csak a gyógyszerekről beszélt. Mindenféle gyógyszerről, a vényköteles és az egyébként kapható gyógyszerekről, de nem a gyógyhatású készítményekről. Mint felidézik, a Nemzethangja konzultáció kérdése ezzel összhangban pontosan így szólt, egyetérte ön azzal, hogy a gyógyszerek áfakulcsa 0%-ra csökkenjen. Erre is szavazott a válaszadók több mint 90%-a. Ezután jött a fordulat, és kezdték szűkíteni az ígéretet. Mint írta a Lakmusz, Kármán András 2025. szeptember 7-én Köccsén beszélt vényköteles gyógyszerekről, majd a párt hivatalos 2026. februári programjába már így csempészték be az intézkedést. Hogy melyikből milyen arányban és milyen értékben fogyasztanak a magyarok, arra nincs statisztikai adat, de a lap idézte a Népszavát, amelynek gyógyszerpiaci szakértők azt mondták, hogy a vényköteles gyógyszerek áfamentessége csak kisebb segítség lesz a betegeknek, mert az ilyen gyógyszerek árának jelentős részét eleve az egészségbiztosító, vagyis az állam finanszírozza. Betiltották Brüsszelben a Save Europe Act rendezvényét, de most a patrióta aktivisták visszavágnak. A kezdeményezés az illegális migránsok deportálásáról szól. Betiltotta a brüsszeli polgármester az illegális migránsok deportálásáról szóló európai polgári kezdeményezés a Save Europe Act szerdai rendezvényét, adja hírül a szervezet. Szerdán a főszervezők Eva Wardinger-Brock holland és Martin Zellner osztrák patrióta aktivista vezetésével A nemrég 500 ezer aláírást összegyűjtött kezdeményezés aláírói fizikai aláírásaikkal együtt vonultak volna fel Brüsszelben, de erre végül nem kerülhet sor. A döntés rövid idő alatt a második csapás, ami a kezdeményezést éri. Júniusban az Európai Bizottság lengette be, hogy ha a Save Europe Act-et formálisan is benyújtják európai polgári kezdeményezésként, azt faji és etnikai diszkrimináció miatt elutasíthatják. Azonnal visszavágunk, ügyvédeket fogadunk, megtámadjuk ezt a felháborító döntést, és megvédjük minden európai jogát a szabad szóláshoz és a békés gyülekezéshez, írta hírlevelében a Save Europe Act. A lapszemlét Kövér Tamás szerkesztette.

Tompos Kátya énekelt, 7 óra 45 perc van. A következő percekben Hevesi Tamás, a Budapest Bár, a Magna Cum Laude, valamint Aut Csillai Szolnoki Péter duettje szól.

0: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
1: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
2: 8 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A mikrofonnál Lázár Csaba, jó reggelt kívánok! Stratégiai együttműködési megállapodás keretében kihelyezett tanszéket hoz létre a Debreceni Egyetem és a Bükki Nemzeti Park igazgatósága. Az oktatási és kutatási partnerségről szóló dokumentumot Fenyves Veronika, az egyetem oktatási elnöke, és Rónai Kálmánné, a Nemzeti Park igazgatója írták alá. Tájékoztatta az intézmény sajtóközpontja az MTI szerdán. Az együttműködés kiváló lehetőséget kínál a hallgatóknak a gyakorlati képzésre, ahol a legjobb szakemberektől közvetlenül tanulhatnak. Szerdától jelentősen emelkedett az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. A 95-ös benzin bruttó 14 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 7 forinttal drágul, írja a holtankolja.hu. A keddi július 14-i állás szerint a 95-ös benzin literenkénti átlagára 587 forint, a dízeli 608 forint volt. A mostani emelkedés azt jelenti, hogy a 95-ös benzin átlagára 601 forint per literre emelkedik. A magyar-amerikai törvényhozási és külügyi kapcsolatok jövőjéről is tárgyalt az amerikai kongresszus két pártjának tagjaival Washingtonban Hajdú Márton, az országgyűlés külügyi bizottságának elnöke szerdán. Tájékoztatta az MTI-t a magyar politikus. A kormánypárti politikus az MTI-nek elmondta, hogy első megbeszéléseink kiemelt téma volt Kína, Ukrajna és Oroszország. A politikus kijelentette, az új kormány az Orbán kormány külpolitikájából a jó elemeket megtartja, az általuk rosszaknak vélt elemeket megjavítja. Az amerikai hadsereg bejelentette, hogy befejezte a szerdán indított iráni légi csapás sorozatot, miközben Donald Trump amerikai elnök további katonai fellépést helyezett kilátásba, ugyanakkor ismét utalt arra is, hogy nyitott lenne a diplomáciai rendezésre. A washingtoni indoklás szerint az akció célja az volt, hogy csökkentse Irán képességét a Hormuzi szorosban közlekedő kereskedelmi hajók fenyegetésére, számol be a Portfólió. Szerdától újra megszólalt a déli harangszó, és éjfélkor a himnusz is hallható. Az egyházi műsorok szokott idejükben hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig lesznek hallhatóak. A mise, vagy istentisztelet élő közvetítésére minden vasárnap 10:04-től kerül majd sor a Kossuth Rádióban. Visszatért a hírszolgáltatás is. A labdarúgó világbajnokság elődöntőjének eredményei: Argentína, Anglia 2-1. Kedden játszották a másik elődöntőt, ahol Spanyolország Franciaországot győzte le 2-0-ra. A bronzmérkőzést július 18-án szombaton játsszák Miami-ban magyar idő szerint 23 órakor. Franciaország Angliával találkozik. A döntőt pedig New Yorkban vasárnap magyar idő szerint 21 órakor Spanyolország Argentínával vívja majd. Végül hazánk időjárásáról. A felhős tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, sok napsütés várható, további lokális záporok, zivatarok várhatók. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet ma 30 és 35 fok között alakul. Híreket legközelebb 8:30-kor mondunk.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: Petruska András felvétele szólt, 8 óra 8 perc van. Reggeli riportunk következik. Milyen lehetőségeket rejt a mesterséges intelligencia a stressz felismerésében, és hol alkalmazható a mindennapokban? Hétfőn elkezdett beszélgetésünk második részében szó lesz a beszédalapú stressz detektálás gyakorlati alkalmazásairól, megbízhatóságáról, valamint az etikai kérdésekről is. Tóth Mirtil mérnök informatikussal, Balázs Zsanett beszélget.
1: Ma már szinte minden az adataink biztonságáról szól. A hangunkat is védi valami? Milyen etikai szabályokra van szükség ahhoz, hogy ezt a technológiát felelősségteljesen lehessen biztosítani? Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban vizsgálódtál.
2: Ennek a téma kapcsán nem vizsgálódtam még, hiszen ez a dolgozat a stressz detektálása emberi beszéd vizsgálatával volt az Óbudai Egyetem Neumann János mérnök informatikai karán végeztem. Ott írtam a diplomamunkámat ebből a témából, viszont régebben is már kutattam a mesterséges intelligenciát. Első szakdolgozatom még 2016 környékén indult el az a gondolat bennem, hogy mennyire jó ez az új technológia, és itt, ahol már önvezető járművekről volt szó, és akár ott is ugye vannak szituációk, hogy ha egy önvezető jármű balesetet okoz, kitehető felelőssé. Ugye ez a kérdés már akkor 10 éve is felmerült, és nem volt rá még szabályozás akkor se, de most is azért egy ingatag talajon találjuk magunkat. Visszatérve a témánkhoz, a hang ugye ez egy nagyon személyes adat. Nem csak azt tartalmazhatja, amit mondunk, hanem azt is, hogy hogyan mondjuk. És ebből következtetni lehet az érzelmi, vagy akár a mentális állapotunkra is. Emiatt az ilyen rendszereknek különösen fontos az adatvédelem és az átláthatóság. Szerintem alapelv, hogy az érintett tudja, ha a hangját ilyen célra elemzik. Világosnak kell lennie, hogy mire használják az adatot, ki fér hozzá, meddig tárolják, és milyen következménye lehet az eredménynek. A felelős alkalmazás szerintem az, ha a rendszer segítő, jelző vagy döntéstámogató szerepet kap, és nem veszi át az emberi döntést.
1: Végső soron az lenne a cél, hogy az ember kezéből ne kerüljön ki a kormány. Ha már az önvezető autókat hoztad példaként, akkor erre reflektálnék. A kutatásnak a hátterére lennék még kíváncsi. Úgy sejtem, hogy nagyon sok szakterület találkozik egymással. Akár az informatika, akár pedig a pszichológia is. Milyen módszerekkel tanítottad meg a számítógépet arra, hogy különbséget tegyen a stresszes és a nyugodt beszéd között?
2: A kutatás több terület találkozásából indult ki. Egyrészt az informatikából és a mesterséges intelligenciából, másrészt a beszédkutatásból és a pszichológiából. A stressz fogalmánál fontos kiinduló pont Seje János munkássága, aki a stresszt a szervezet terhelésre adott válaszaként írta le. Ez azért kapcsolódik a témához, mert a stressz nem csak belső fiziológiai folyamat, hanem a viselkedésben és a kommunikációban is megjelenhet. A másik fontos háttér az érzelmek számítógépes felismerésének területe. Itt említhető Rosalind Picard neve, aki az affektív számítástechnika egyik meghatározó kutatója. Ez a terület azt vizsgálja, hogyan tudnak a számítógépes rendszerek emberi érzelmi állapotokra utaló jeleket felismerni és figyelembe venni. A saját munkámban ezt a gondolatot a beszédre alkalmaztam. Először olyan hangmintákat használtam, amelyek különböző érzelmi állapotokban rögzített beszédet tartalmaznak. Ezekből alakítottam ki egy 2 kategóriás feladatot. A rendszernek azt kellett megtanulnia, hogy egy hangminta inkább stresszes, vagy inkább nem stresszes jellegű-e. Ehhez a hangfelvételekből nem a szavak jelentését elemeztem, hanem mérhető hangjellemzőket számítottam. Ilyenek például a hangszínre, a frekvencia mintázatokra és a beszéd akusztikai szerkezetére utaló számértékek. Egyszerűen mondva, a hangból olyan számsor készült, amelyet egy gépi tanulási modell már fel tudott dolgozni.
1: Ezt hogy kell elképzelni a gyakorlatban?
2: A dolgozatomban meglévő hangmintákból dolgoztam, amit adatbázisokban gyűjtöttek össze. Ezeket a hangmintákat színészek mondták el, és különböző érzelmi állapotokat mutattak be a hangjukkal, és itt volt egy olyan mérés, hogy amit említettem is előbb, hogy stresszes és nem stresszes. De ugye nem olyan könnyű élő környezetben stresszt mérni, hiszen nagyon sok a zaj és az olyan zavaró tényező, ami befolyásolhatja a mérésnek az eredményét. A stresszt ugye nem annyira könnyű nézni, hiszen ha akár nézzünk egy ilyen szappanoperát, vagy akár nézzünk egy olyan felvételt, ami egy valóságsó, ugye ezek imitált helyzetek. Nem mindenkinél ugye ugyanúgy mutatkozik meg a stressz. Lehet valaki teljesen megreked a beszélgetésben, valaki ordibálóvá válik, tehát nehéz ezt az egészet mérni, de mégis ugye a beszédtempó az is egy mutató jele lehet, a hangszín, tehát sokkal könnyebb akár azt nézni, hogy az arc az mit mond, mint a hangunk.
1: Stresszes vagy nem stresszes címkét kapnék most tőled?
2: Azt tapasztaltam a beszélgetésünk során, hogy nagyon nyugodt, kontrollált. Amikor ugye nézünk egy filmet, vagy akár egy beszélgetős showt, ott is a riporter és a kérdező hangja mindig megnyugtató tud lenni, illetve érdeklődő, kíváncsi, és nagyon jól tud reagálni a riport alanynak a hangulatára, illetve az adott témára.
1: Próbáltam ebben a helyzetben nem stresszes lenni, érdeklődő lenni. Téged mióta foglalkoztat ez a téma?
2: A témával nagyjából 2-3 éve foglalkozom komolyabban. Az ötletet eredetileg a konzulensem javasolta, és szerencsére jól kapcsolódott ahhoz az irányhoz, ami engem korábban is érdekelt, a mesterség és intelligencia gyakorlati, emberközeli alkalmazásaihoz. Korábban is olyan témákkal foglalkoztam, ahol az informatika valamilyen módon az emberi élethez, egészséghez vagy a biztonságához kapcsolódik. Az első szakdolgozatom például az önvezető járműkről szólt, amit már említettem, később pedig az egészségügyi intelligens fejlesztésekkel foglalkoztam, például a mesterséges hasnyálmirigyel, cukorbetegséghez kapcsolódó rendszerekkel és robotsebészettel. Ehhez képest ugye a beszéd alapú stresszdetektálás természetes folytatás volt számomra. Egyrészt kapcsolódik a mesterséges intelligenciához, másrészt egy olyan emberi állapotot vizsgál, amit mindannyian ismerünk, a stresszt. A fő kérdés az volt, hogy egy számítógépes rendszer képes-e a beszéd hangzásából olyan mintázatokat felismerni, amelyek stresszesebb állapotra utalhatnak.
1: Beszéljünk egy picit a téma jövőjéről.
2: Szerintem 5-10 év múlva teljesen reális lehet, hogy bizonyos intelligens eszközök képesek lesznek a hang alapján feszültségre vagy túlterheltségre utaló jeleket felismerni. Ez technológiai szempontból nem elképzelhetetlen, sőt, több eleme már ma is kutatási vagy prototípus szinten létezik. Hogy ez lehetőség vagy veszély, az főleg az alkalmazás módján múlik. Lehetőség, ha segít időben észrevenni a tartó stresszt, támogatja a mentális egészséget, vagy emberibbé teszi a digitális rendszerekkel való kommunikációt. Veszély akkor válhat belőle, ha átláthatatlanul, beleegyezés nélkül vagy ellenőrzésre használják. Ezért szerintem a technológia önmagában nem jó vagy rossz. Itt persze érthetjük az összes olyan eszközt, ami döntésében alkalmazza a mesterséges intelligencia alapú rendszereket. A döntő kérdés az, hogy milyen szabályokkal, milyen célra és mennyi emberi kontroll mellett alkalmazzuk.
1: Szívből gratulálok az elért eredményekhez, és további jó munkát kívánok neked.
2: Köszönöm szépen.
0: Tóth Mirtil mérnök informatikussal a beszéd alapú stresszfelismerés lehetőségeiről, a mesterséges intelligencia szerepéről és a technológia gyakorlati alkalmazásáról beszélgetett Balázs Zsanett.

0: Két perc van, hamarosan a házunk táján műsorával folytatjuk adásunkat. Egy jó masszázs nem csupán ellazít, hanem felfrissít, feltölt és új erőt adhat a testnek és a léleknek is. De vajon mi minden szükséges ahhoz, hogy a kezelés valóban hatékony legyen, és mi történik a masszázs szobában a vendég érkezésétől a búcsúzásig? Ezúttal a Vakok és Gyengéllátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületéhez látogatunk, ahol a masszázs mindennapjaival nyerhetünk bepillantást.
1: Itt az irodában van jó néhány számítógép. Hogy zajlik itt egy átlagos munkanap?
2: Reggel 8 órakor kezdünk, két telefonon, vonalason és mobiltelefonon lehet minket elérni, valamint vannak már olyan törzsvendégek, akikkel kialakult az e-mailes kapcsolat. Lehet időpontot kérni, előreegyeztetni, visszamondani időpontot, a visszamondás nálunk nem jár semmilyen retorzióval. Elindul a nap, fogadjuk a hívásokat, utána a háttér adminisztrációs munkákkal foglalkozunk.
1: Adminisztrációs munkákat említettél. Milyen munkákra kell itt gondolni, Barbi?
3: Hát itt az e-mailek kezelésére kell gondolni, meg leginkább a statisztikai munkákra. Nézzük a vendégszámot, hogy a masszőrök megfelelő óramennyiséget dolgozzanak, akkor a táblázatokban ugye vezetjük a heti bevételt, illetve ennek ugye az összegzését a hétvégén.
1: Néhány másodperccel ezelőtt érkeztem ide a negyedik emeletre. Itt van Géci Kingának a masszázs kuckója, és egy férfit láttam kijönni tőled. Ő masszázson volt nálad?
4: Igen, ő egy régi kedves vendég, első perctől kezdve jár ide hoznám. Edző egyébként, és nagyon sokszor van az, hogy letapad valahol valamilyen izomterület, és azt próbálom felazítani neki.
1: Egy edzőt nehezebb masszírozni, mint mondjuk egy matek tanárt?
4: Ez attól függ, hogy végez-e elég nyújtást. Szerintem nem feltétlenül, mert más embereknek máshol tevődhet feszültség. Olyan életet élünk szerintem, hogy nagyon sok a stressz forrás, és ez miatt sokan be vannak feszülve, és vannak jönnek hozzám ilyen panaszokkal.
1: Idősek és fiatalok is járnak hozzád? Milyen korosztály jár hozzád?
4: Hát körülbelül kétharmada az embereknek idősebb korosztály, vannak bőven középkorúak, és néhány fiatal is meglátogat minket, és a fiatalok között is vannak olyanok, akiknek nagyon, tehát főleg nyakvált területen nagyon be van állva az izomkötegük, és edzőtermekbe járnak sokan, és ezeket is föl kell tudni lazítani, és hát nagyon sok jó visszajelzést kapok.
1: Ugye nyakvál területet említetted, ez elterjedt probléma, nem? Hogy a lakosság nagy részét érinti. Talán az ülőmunkából adódik is, talán abból, hogy keveset mozgunk. Te mit tapasztalsz?
4: Akik számítógépes munkát végeznek, azoknak van egy merev vagy éppen hanyagtartásuk, attól függ, hogy milyen, de mindenképpen a nyakra azért tevődik egy csomó feszültség, mert az ember mereven nézi a képernyőt. Aztán ebből kifolyólag nagyon sok mindent a vállunk és a nyakunk táján befeszül. Azt tapasztalom különben, hogy rengetegen jönnek hozzám derékpanasztal, gerinc problémával, ízületi problémákkal. A ízületeknek általában a mozgás terjedelmük van beszűkülve, és nagyon jól lehet ezeket a gyógymasszázzsal kezelni. Van, akinek már az első egy-két alkalomnál sikerül eredményt elérni, van, akinek hosszabb idő kell, 5-6 alkalom is akár ahhoz, hogy valami tartós eredményt érjünk el, de nagyon hatékony a gyógymasszázs, azt gondolom, ezekre a problémákra.
0: A teljes beszélgetést a 9 órai hírek után a Házunk táján című műsorunkban hallgathatják meg. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
5: Holnapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
6: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
7: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
8: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Fél kilenc van. Rövid hírek a Magyar Katolikus Rádióban. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Lázár Csaba. Stratégiai együttműködési megállapodás keretében kihelyezett tanszéket hoz létre a Debreceni Egyetem és a Bükki Nemzeti Park igazgatósága. Az oktatási és kutatási partnerségről szóló dokumentumot Fenyves Veronika, az egyetem oktatási elnöke, és Rónai Kálmánné, a Nemzeti Park igazgatója írták alá. Tájékoztatta az intézmény sajtóközpontja az MTI szerdán. Az együttműködés kiváló lehetőséget kínál a hallgatóknak a gyakorlati képzésre, ahol a legjobb szakemberektől közvetlenül tanulhatnak. Szerdától jelentősen emelkedett az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. A 95-ös benzin bruttó 14 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 7 forinttal drágul, írja a holtankoljak.hu. A keddi július 14-i állás szerint a 95-ös benzin literenként 587 forint, míg a dízeli 608 forint. A mostani emelkedés azt jelenti, hogy a 95-ös benzin átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé 601 forint per literre emelkedik. A labdarúgó világbajnokság elődöntőjének eredményei: Argentina-Anglia 2-1. Kedden játszották a másik elődöntőt, ahol Spanyolország Franciaországot győzte le 2-0-ra. A bronz mérkőzést július 18-án szombaton játsszák Miami-ban, magyar idő szerint 23 órakor. Franciaország Angliával találkozik. A döntőt pedig New Yorkban vasárnap, magyar idő szerint 21 órakor, Spanyolország Argentinával vívja majd. Hazánk időjárásáról: a felhős tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között várható. Híreket legközelebb 9 órakor mondunk. Közlekedési hírek.
1: A fővárosban lassan lehet haladni a budai alsó rakparton a Petőfinál északi irányban, a pesti alsó rakparton a Margititól a Lánchídig, az András úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton a Baross tértől. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcai felüljárótól, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalom előtt, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, illetve a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Mától lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát felújítás miatt. Az érintett BKK járatok terelt útvonalon közlekednek, több megállót nem érintenek. A Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé a csomópontnál csak egy sáv járható, mert csatornát javítanak. A Fehérvári úton a Hausmann-Alajos utcánál lezárták a villamos átjárót és a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos helyett Albertfalva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér Villányi út között pótlóbusszal lehet utazni. Pénteken 22 órától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Lapszemle. Takács Péter volt egészségügyi államtitkár keményen bírálta a Tisza kormányt parlamenti felszólalásában, jelezvén: a Tisza korábban azt ígérte a kampánya során, például a Nemzethangja nevű konzultációban, hogy minden gyógyszer áfáját csökkenti majd. Valójában most csak a vényköteles készítményeknél tervezi ezt megtenni. Hegedűs Zsolt, tiszás egészségügyi miniszter viszont azzal vágott vissza, hogy ők egyértelműen kommunikálták, hogy csak a receptköteles gyógyszerekre gondoltak. A Lakmusz, a 444 tényellenőr oldala, amely fideszes elfogultsággal nemigen vádolható, utána járt és kiderült, etéren a Tisza össze-vissza beszélt. Mint írják, eleinte még minden gyógyszerről beszéltek, maga Magyar Péter közölte először 2025. március 15-én, a Tiszapárt ünnepi rendezvényén, amikor meghirdette az említett Nemzethangja című konzultációt, hogy a Tisza áfamentessé tenni a gyógyszereket. Majd erre ráerősített 24-én, amikor sajtótájékoztatón elmondta, hogy csak a gyógyszerekről beszélt. Mindenféle gyógyszerről, a vényköteles és az egyébként kapható gyógyszerekről, de nem a gyógyhatású készítményekről. Mint felidézik, a Nemzethangja konzultáció kérdése ezzel összhangban pontosan így szólt: Egyetérte ön azzal, hogy a gyógyszerek áfakulcsa 0%-ra csökkenjen. Erre is szavazott a válaszadók több mint 90%-a. Ezután jött a fordulat, és kezdték szűkíteni az ígéretet. Mint írta a Lakmusz, Kármán András 2025. szeptember 7-én Köccsén beszélt vényköteles gyógyszerekről, majd a párt hivatalos 2026. februári programjába már így csempészték be az intézkedést. Hogy melyikből milyen arányban és milyen értékben fogyasztanak a magyarok, arra nincs statisztikai adat, de a lap idézte a Népszavát, amelynek gyógyszerpiaci szakértők azt mondták, hogy a vényköteles gyógyszerek áfamentessége csak kisebb segítség lesz a betegeknek, mert az ilyen gyógyszerek árának jelentős részét eleve az egészségbiztosító, vagyis az állam finanszírozza. Betiltották Brüsszelben a Save Europe Act rendezvényét, de most a patrióta aktivisták visszavágnak. A kezdeményezés az illegális migránsok deportálásáról szól. Betiltotta a brüsszeli polgármester az illegális migránsok deportálásáról szóló európai polgári kezdeményezés a Save Europe Act szerdai rendezvényét, adja hírül a szervezet. Szerdán a főszervezők Eva Wardinger-Brock holland és Martin Zellner osztrák patrióta aktivista vezetésével a nemrég 500 ezer aláírást összegyűjtött kezdeményezés aláírói fizikai aláírásaikkal együtt vonultak volna fel Brüsszelben. De erre végül nem kerülhet sor. A döntés rövid idő alatt a második csapás, ami a kezdeményezést éri. Júniusban az Európai Bizottság lengette be, hogy ha a Save Europe Act-et formálisan is benyújtják európai polgári kezdeményezésként, azt faji és etnikai diszkrimináció miatt elutasíthatják. Azonnal visszavágunk, ügyvédeket fogadunk, megtámadjuk ezt a felháborító döntést, és megvédjük minden európai jogát a szabad szóláshoz és a békés gyülekezéshez, írta hírlevelében a Save Europe Act. A lapszemlét Kövér Tamás szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: A ma délutáni akvarelt Nagy György András ajánlja figyelmükbe.
3: A történelem határozza meg a mai akvarelt. A szokás szerint 15 óra 4 perckor kezdődő műsor legrégibb rétegét Mohács adja, ám teljesen új formában. Szomor György ugyanis rock musicalt írt a témából, a darab ősbemutatójával pedig őszi szezonját kezdi majd a Budapesti Operett Színház. Az ütközet 500. évfordulója alkalmából azon gondolkodtak el a szerzők, hogy a nagy birodalmak, amelyek a csatavesztés után részesei voltak az ország felszabdalásának, mára eltűntek. Ám a magyarság bármekkora tragédiaként is élte meg évszázadokon át a történteket, megmaradt. Azt pedig én teszem hozzá, hogy a múlt sokkal élőbb és izgalmasabb, mint azt sokan gondolnák. Elég annyi, hogy a szomorú sorsú ifjú király Lajos édesapját, Ulászlót annak idején joggal érhette volna vád bigámia miatt, ám végül harmadik házassága teljesedett be. Az esküvőről szóló korabeli beszámoló egyetlen részlete is meglehetősen érzékletes. A király padja jobbról, a királynéjé pedig balról állott. Körülöttük foglaltak helyet a pápai, a velencei, a német birodalmi követek, a többi hercegek és főurak. Mindezeknek székei csupa aranyszövetekkel voltak letakarva. A misét az esztergomi érsek 8 püspök segédlete mellett mondta. A püspök süvegek és pásztorbotok csak úgy ragyogtak a sok drága kőtől és gyöngytől. Az oltárt mintegy 60 ezüstkép díszítette. A próza után következzen egy vers. Ezekből a házakból nem maradt meg egyéb, mint néhány fal szilánk. Olyan sokakból, akik velem egy úton jártak, nem maradt még ennyi sem. De a szívemben egyetlen kereszt sem hiányzik, és a szívem a legmeggyötörtebb ország. A költeményt, amelyet Képes Géza fordításában hallhattak, Giuseppe Ungaretti olasz költő írta, aki maga is az első világháborúban harcolt. A sorok elsődleges címzetje egy akkor szinte teljesen lerombolt, de ma ismét virágzó kis falu, San Martino del Carso, az Isonzó menti csaták egyik központja. Itt mutattak be nemrégiben magyar kutatók két kötetet is. Az egyik könyv a Komeni fennsík védelmében résztvevő ezredekről szól, a másik pedig egy ezredorvos korabeli fotográfiáiból nyújt válogatást. A történelem legújabb rétege pedig 21. századi, hiszen 25 esztendeje kezdődött Debrecenben az Ifjú Zenészek Nemzetközi Nyári Akadémiája. Idén 14 országból csaknem 200 fiatal tehetség érkezett a Hajdú-Bihari megye székhelyre. A résztvevőkből megalakult világzenekar az idén februárban elhunyt Vásári Tamás zongora művész karmester emléke előtt tisztelgett. A diákok számára egyébként ez az alkalom egyszerre a továbbképzés és a gyakorlás lehetősége, valamint az egymással való találkozásé is, amelyből, mint a szervezők beszámolóiból kiderül, barátságok és szerelmek, házasságok szövődnek, utóbbiak pedig megalapozzák a jövő muzsikus generációit is. Szóval ezekkel a témákkal várja önöket ma délután az Akverel, itt a Katolikus Rádióban.
0: Nagy György András ajánlóját hallották. A műsor egyébként 15:04 perckor kezdődik.

0: Johannes Brahms C-moll szimfóniájának harmadik tételét hallották. Előadta a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara Vásári Tamás vezényletével.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
2: Venite című összeállításunkban a közeljövő egyházi programjait Hámori Kinga és Nagy György András ajánlja figyelmükbe.
3: Köszöntjük hallgatóinkat! Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök idén ünnepli pappá szentelésének 50. évfordulóját. Ebből az alkalomból július 19-én vasárnap délelőtt 10 órakor hálaadó szentmisét mutat be Budapesten a tisztviselő telepi Magyarok Nagyasszonya plébánia templomban, mely a 8. kerületi Rezső téren található.
4: Idén 32. alkalommal rendezik meg a hétvégén, július 17-e és 19-e között a Dunakanyar egyik legnagyobb nyári kulturális eseményét, a Váci Világi Vigalmat. A háromnapos rendezvénysorozat szakrális és komoly zenei programjai Vác templomaiban, többek között a Fehérek templomában, a Váci Nagyboldogasszony székesegyházban, a Ferencesek, Barátok és az Evangélikus templomban zajlanak. Az események keretében nyitó hangverseny, kórusművek, orgonakoncert és barokk kamaraest várja az érdeklődőket. További részleteket a www.váci-világi-vigalom.hu oldalon találnak.
3: Az alsóérsi református templom nemrége Németországból átmentett kisorgonáján ad koncertet Rostetter Szilveszter orgonaművész július 19-én vasárnap este 6 órakor. A programban Liszt Ferenc prelúdiuma, valamint Bach Ezdur prelúdium és fúgája között olasz reneszánsz művek hallhatók. A belépés ingyenes.
4: Az egészségügyben dolgozókért mutatnak be szentmisét Óbudán július 25-én jövő szombaton este 6 órakor az Óbudai Szent Péter és Pál plébánia templomban, mely az Árpád híd budai hídfőjénél található. A Szent Pantaleon vértanú orvos és Boldog Zdenka vértanú röntgen asszisztensnő tiszteletére bemutatott ünnepi szentmise főcelebránsa Tercsi Zoltán apát protonotárius kanonok lesz. Minden érintettet és érdeklődőt szeretettel várnak, hogy együtt imádkozhassanak a gyógyítókért, a betegekért, valamint hálát adhassanak a gyógyultak egészségéért.
3: Július 26-án jövő vasárnap délelőtt 11 órakor nagyszülők zarándoklata és járművek megáldása lesz a búcsú Szent Lászlói kegytemplomban. Az ünnepi szentmisét Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutatja be. A szentmisén közreműködnek a Nagykapornaki és a búcsú Szent Lászlói templomok kórusai. Szeretettel hívják és várják a kedves testvéreket.
4: 400 évvel ezelőtt jelent meg az első teljes magyar nyelvű katolikus Biblia, melyet 1605-ben kezdett el fordítani a latin vulgáta alapján Káldi György, jezsuita szerzetes. A jubileumi évforduló alkalmából a Győri Egyházmegyei Könyvtár reprezentatív válogatást állított össze Biblia gyűjteményéből. A kiállítás augusztus 30-áig látogatható a Győri Egyházmegyei Könyvtár dísztermében.
3: A székesfehérvári Szent István Király Múzeumban is látható egy különleges időszaki kiállítás, mely Szent II. János Pál pápa életútját mutatja be. Fényképek, eredeti tárgyak, hang- és fényhatások, valamint kortárs művészeti installációk segítségével. 18 teremben születésétől hazatéréséig követhetjük végig a szent életű pápa élettörténetét, de a tárlat bemutatja történelemre gyakorolt hatását is. A folyosókon a Mária tisztelet legszebb közép-európai helyszíneiről, emlékeiről, köztük a győri könnyező Szűz Mária kegyképről is láthatók fotók. A Totus Tuus című kiállítás szeptember 27-éig látható a székesfehérvári Szent István Király Múzeum rendház épületében.
4: A Harmat Artúr központi kántorképző nyári kurzusát lezáró hangversennyel egybekötött Tedeuma július 24-én, jövő pénteken 16 órakor kezdődik. A délután folyamán elhangoznak többek között Liszt Ferenc, Harmat Artúr, Bárdos Lajos, Lisznyai Szabó Gábor, Halmos László, Varga László és Horváth István művei. A zenei szolgálatban és a hangversenyen közreműködnek a Harmat Artúr központi kántorképző növendékei és tanárai. Helyszín a Kisboldogasszony templom, mely Budapesten a Papnövelde utca 8 szám alatt található. A belépés ingyenes, szeretettel várják az érdeklődőket.
3: Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket! Egyházi programajánlóval legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk.
2: Egyházi programajánlónkat Hámori Kinga szerkesztette.

Kedves hallgatóink, a mai zenés napköszöntőjéhez értünk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. Búcsúzom a technikai munkatárs Csák Éva és a zenei szerkesztő Bögös Henrietta nevében is. Lázár Csabát hallották. Áldott békés napot kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 9 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A mikrofonnál Lázár Csaba, jó napot kívánok. Stratégiai együttműködési megállapodás keretében kihelyezett tanszéket hoz létre a Debreceni Egyetem és a Bükki Nemzeti Park igazgatósága. Az oktatási és kutatási partnerségről szóló dokumentumot Fenyves Veronika, az egyetem oktatási elnöke és Rónai Kálmánné, a Nemzeti Park igazgatója írták alá. Tájékoztatta az intézmény sajtóközpontja az MTI-t. Az együttműködés kiváló lehetőséget kínál a hallgatóknak a gyakorlati képzésre, ahol a legjobb szakemberektől közvetlenül tanulhatnak. Szerdától újra megszólalt a déli harangszó és éjfélkor a himnusz hallható. Az egyházi műsorok szokott idejükben hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig lesznek hallhatóak. A mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-tól hallható újra a Kossuth Rádióban. Visszatért a hírszolgáltatás is. Szerdától jelentősen emelkedett az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. A 95-ös benzin bruttó 14 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 7 forinttal drágul, írja a holtankoljak.hu. A mostani emelkedés azt jelenti, hogy a 95-ös benzin átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé 601 forint per literre emelkedik. A magyar-amerikai törvényhozási és külügyi kapcsolatok jövőjéről is tárgyalt az amerikai kongresszus két pártjának tagjával, Washingtonban Hajdú Márton, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke szerdán. Tájékoztatta az MTI-t a magyar politikus. A kormánypárti politikus az MTI-nek elmondta, hogy első megbeszélésein kiemelt téma volt Kína, Ukrajna és Oroszország. Kijelentette, az új kormány az Orbán kormány külpolitikájából a jó elemeket megtartja, az általuk rosszaknak vélt elemeket megjavítja. Az amerikai hadsereg bejelentette, hogy befejezte a szerdán indított iráni légicsapás sorozatot, miközben Donald Trump amerikai elnök további katonai fellépést helyezett kilátásba, ugyanakkor ismét utalt arra is, hogy nyitott lenne a diplomáciai rendezésre. A washingtoni indoklás szerint az akció célja az volt, hogy csökkentse Irán képességét a Hormuzi szorosban közlekedő kereskedelmi hajók fenyegetésére, számol be a portfólió. Búcsúlátogatásra Kijevbe utazott csütörtökön Keir Starmer brit miniszterelnök. A Downing Street tájékoztatási szerint ez lesz Starmer utolsó ukrajnai látogatása a kormányfői tisztségében. Keir Starmer pénteken adja át a kormányzó brit munkáspárt vezetői posztját megválasztott utódának, Andy Burnham, volt manchesteri polgármesternek, aki hétfőn a miniszterelnöki tisztséget is átveszi, miután harmadik Károly király kormányalakítással bízza meg. A labdarúgó világbajnokság elődöntőjének eredményei: Argentina-Anglia 2-1. Kedden játszották a másik elődöntőt, ahol Spanyolország Franciaországot győzte le 2-0-ra. A bronzmérkőzést július 18-án szombaton játsszák Miami-ban, magyar idő szerint 23 órakor. Franciaország Angliával találkozik. A döntőt pedig New Yorkban vasárnap, magyar idő szerint 21 órakor. Spanyolország Argentinával vívja majd. Hazánk időjárásáról. A felhős tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. A légmozgás zivataroktól függetlenül gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Kedves hallgatóink, a következő híradás 10 órakor lesz. Kilenc óra négy perc, a házunk táján következik.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Egy jó masszázs nem csak az izmokat lazítja el, hanem bizalmat is épít két ember között. Kevesen tudják, hogy Magyarországon számos látássérült masszőr dolgozik magas szintű szakmai felkészültséggel, akiknek munkája egyszerre jelent hivatást, megélhetést és szolgálatot. Hogyan dolgoznak, milyen kihívásokkal találkoznak a mindennapokban, és kik segítik őket abban, hogy minél több emberhez eljuthassanak. Mai műsorunkban ellátogatunk a Vakok és Gyengéllátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületéhez, ahol betekintést nyerhetünk a látássérült masszőrök munkájába, valamint a háttérben működő koordinációs iroda feladataiba is. A szerkesztőriporter Balázs Zsanett.
1: Szia, én Zsani vagyok.
2: Hello, Krisztián.
1: 11 órára jöttem.
2: És voltál már masszázson nálunk, vagy ez az első?
1: Nekem ez az első.
2: Jó, akkor majd a végén föl fogom hívni a masszázs koordinációt, mert be kell diktálnunk az adataidat. Ugye e-mail cím, lakcím és név.
1: Megbeszéltük. Én fél órára jöttem hozzád, igazából már rég voltam masszázson, úgyhogy segíts nekem, hogy most mi fog történni.
2: Igazából meg fogjuk beszélni, hogy mi az a problémás terület, amivel foglalkozunk, de hogyha esetleg nem szeretnél levetkőzni, mert úgy gondolod, hogy szégyellős vagy, vagy szeretnéd inkább először megismerni a masszást, akkor pólóba is szívesen masszírozlak, ha az neked jó, amelyiket választod.
1: Nekem már egy jó ideje nagyon fáj a hátam, nagyon sokat ülök számítógép előtt. A hölgyek közül sokan szégyellősek?
2: Ez általában akkor szokott lenni, amikor még sosem voltak masszázson, nem sok van, egy évvel, ha három hölgy van, aki szeretné kipróbálni, de általában az elsőt kipróbálja pólóba, és a következő alkalommal már lemer vetkőzni. Én azt is szoktam mondani, hogy a melltartót nem kell levenni, elég csak kikapcsolni, és akkor úgy fel tud feküdni az ágyra, illetve hogyha ülünk és esetleg kimozgatás van a végén, akkor vissza lehet csatolni a melltartót, hisz az a lényeg, hogy senki ne érezze magát kényelmetlenül. Itt van egy ilyen paraván, amin mögött tudsz öltözni.
1: Mondtam neked, hogy nagyon fáj a hátam. Nem tudom, ilyenkor te, mint masszőr, mit nézel?
2: Hát először az a kérdés, hogy volt-e bármilyen műtét esetleg, vagy szedsz-e mondjuk valamilyen gyógyszert, egy vérhígító, vagy vérnyomás csökkentő?
1: Nem szedek semmi ilyesmit.
2: Uh-huh. És műtéted?
1: Nem volt, vagy legalábbis nem emlékszem rá.
2: Uh-huh. Tehát akkor semmilyen gerinc problémád nincs?
1: Nincs, nem tudok
2: jó,
1: róla.
2: Az nagyon jó. Ezt azért kérdezem, mert hogyha esetleg fém, vagy bármi lenne a gerincedben, vagy esetleg össze van így csavarozva mondjuk a csigolyád, akkor nem szabad erősen masszírozni. Vagy hogyha mondjuk van csontritkulásod, akkor is vigyázni kell arra, hogy hogyan masszírozunk. Nyilván nem az a lényeg itt sem, hogy nagyon erős legyen a masszázs, hanem állapottól függően dolgozunk, amit az izom enged, és amennyit enged, annyi intenzitást fogunk neki adni csak.
1: Az fontos egyébként, hogy én viszonylag lazadt testtartásban legyek?
2: Hát azt megköszönöm, hogyha el tudsz lazulni. Általában van egy ilyen luk, abba bele tudod tenni itt a fejed. A papírt, azt, ami rajta van az ágyon, ugye az a lepedőn van rajta egy ilyen papírlepedő pluszba, ugye a higiénia miatt, azt ki kell tépned az arcodnál, hogy kapjál levegőt. És én szoktam javasolni, hogy ha teheted, akkor csukd be a szemed, mert akkor jobban el tudsz lazulni, mint hogyha nyitva lenne.
1: Ezeket a kérdéseket egyébként, amiket az előbb kérdeztél tőlem, hogy volt-e már műtétem, szedek-e valamilyen gyógyszert, mindig meg szoktad kérdezni a vendégektől?
2: Általában csak az első alkalommal, mert utána nem tudom, hogy, de meg szoktam jegyezni, hogy milyen probléma van, meg igazából az a baj, hogy hiába tudom felmérni a vendégnek az állapotát, vannak olyan dolgok, amiket meg kell kérdezni tőle, például ezek, mert ezek nem látható jelek, és jó, hogyha a masszőr tud róla, mert akkor annak megfelelően tud dolgozni. Ez azért fontos, mert szoktak lenni a vendégeknek kérései, hogy hú, jó, erősen, mert én azt szeretem, meg egyebek, de itt a kérdéseket, meg a vendégnek az állapotát kell összhangba hoznia a masszőrnek, hogy minden meglegyen ugye a kívánság is, amennyire az állapota engedi, Tehát ne az legyen, hogy mindentől elzárkózik a masször, hanem tényleg személyre szabva lehessen masszírozni a vendéget.
1: Azért ez nehéz feladat lehet. Én néhány pillanat múlva felfekszem ide az ágyra, és megérzed a hátam, és neked rögtön tudni kell, hogy hol van gubanc, hol vannak csomók, ez kialakult benned, vagy inkább az évek rutinjának?
2: Ez inkább a gyakorlatnak köszönhető. Én azt gondolom, hogy az első egy év talán azzal telik a masszőröknél, vagyis hát nálam azzal telt, hogy felmértem azt, hogy kinek az izomzata milyen, és az mit, mennyi erőt bír el, tehát mennyire lehet őt masszírozni, gyúrni, vagy ilyesmi. Illetve a vendégek is segítettek, mert ha elmesélik, hogy mi fáj, hol fáj, mikor kezdett el fájni esetleg, vagy milyen mozdulatokra, akkor azt másoknál is lehet majd alkalmazni ezeket a történeteket, úgymond, vagy ezeket a diagnózisokat, ha lehet ezt mondani.
1: Neked ez az első munkahelyed, vagy dolgoztál máshol is masszőrként?
2: Én 2010 óta dolgozom masszőrként, először a béketéri szakrendelőben kezdtem 8 évet, aztán dolgoztam a kispesti szakrendelőben ugyanúgy, és úgy kerültem ide a VGK-hez tavaly.
1: Hogy lettél masszőr? Gyerekkorod óta vonz ez a hivatás, vagy később alakult ki benned a segítésnek a művészete, hiszen ez egy segítő hivatás?
2: Hát én 8 évesen döntöttem el, hogy masszőr szeretnék lenni, és ott szerettem masszírozni a tanáraimat, ugye így a délutános, meg egyebek, és ők mondták, hogy szerintük lenne érzékem hozzá, és akkor döntöttem el, hogy akkor én ezt a hivatást fogom választani. Meg az, hogy később, hogy tudok az embereknek ezzel segíteni, az igazából később fogalmazódott meg bennem, mert azért 8 évesen erre még nem biztos, hogy gondol a gyerek.
1: Hogy zajlik egy átlagos munkanapod?
2: Reggel szoktam általában ilyen 6:30 körül indulni, már megvan ugye a vendéglista, meg minden, tehát ugye, hogy mikor ki fog jönni. Előfordul, hogy még futnak be vendégek, tehát így a masszázs koordinációval dolgozunk együtt, hiszen ők szervezik nekünk a vendégeket.
1: Milyen a kapcsolatod a masszázs koordinációval? Ők a háttérben segítik a ti munkátokat.
2: Véleményem szerint, és azt gondolom, hogy a masszázs szolgáltatás, az a masszázs koordináció, illetve a masszőrökből áll össze. Tehát nincs egyik a másik nélkül, és nyilván, hogy együtt dolgoznak, egymást segítve, és így tudjuk biztosítani a vendégeknek a masszást. Mert hogy ők szervezik az időpontokat, a vendégeket, a beosztást, általában szerintem elég rugalmasan kezelik a dolgokat, tehát hogyha bárkinek bármi problémája van, akkor nyugodtan hívhatja őket, vagy hogyha esetleg olyan kapcsolatban vannak a masszőrrel, akkor neki is nyugodtan lehet jelezni ezeket a dolgokat, ha esetleg nem tudunk jönni, vagy bármi ilyesmit.
1: Fontos a jó kapcsolat, és nagyon fontos az is, hogy az emberekkel tudj bánni. A vendégekkel milyen a kapcsolatod?
2: Én azt gondolom, hogy jó kapcsolatom van a vendégeimmel, hiszen egy embernek több nyelven kell tudni beszélni. Itt most nem a külföldi nyelvekre gondolok, hanem ha valamit el kell mondani, akkor ugyanúgy el kell tudni mondani egy fiatalnak, egy középkorúnak, vagy akár egy idősnek is. Ugye mindenkinek az ő, hát nem szintjén, hanem az ő gondolkodás módjával kell próbálni elmondani a dolgokat, hogy ne merüljön fel benne, vagy ne legyen benne kérdés a dolgokkal kapcsolatban.
1: Ez pedig nagyon fontos, mert végül is ez egy bizalmi terület, és én is azt éreztem idefelé jövet hozzád, hogy bizony az ember úgy szeretném, hogyha tudnál segíteni a fájdalmaim enyhítésében, ugyanakkor pedig kikapcsolódni is jöttem ide hozzád, és gondolom, hogy ez a két szemlélet, ez másoknál is megjelenhet.
2: Így van, tehát a masszázs azt gondolom, hogy nem csak egy testi, hanem egy lelki feltöltődés, illetve mindkettőnek a gyógyulása is lehet, és nem csak akkor kell, amikor már probléma van, hanem esetleg megelőzésként, vagy esetleg azért, hogy ne alakuljon semmi probléma. Egy kis lazítás, egy kis frissítés, hát most mondhatjuk ugye a kényeztetést is, mert az is lehet valakinek, de nagyon fontos a rendszeresség.
1: Van-e olyan történeted vendégekkel kapcsolatban, akár hozzád járó rendszeres vendéggel kapcsolatban, amit szívesen megosztanál?
2: Hirtelen annyira nincs, tehát biztos, hogy voltak így történetek, de most így nem jött eszembe egyik se. Pedig biztos, hogy volt, csak valahogy én így nem szoktam ezeket így elraktározni valamiért.
1: Krisztián, mit üzennél azoknak, akik még soha nem próbálták ki a masszást? Miért érdemes, és azoknak esetleg meg tudnál fogalmazni gondolatot, akik ezen a pályán szeretnének elhelyezkedni?
2: Hú, hát melyikkel kezdjem? Hát akik ezen a pályán szeretnének elhelyezkedni, hogyha úgy érzik, hogy szeretnének segíteni az embereknek, illetve szeretnék gyógyítani őket, én bátorítom, hogy merjenek elhelyezkedni ezen a pályán, sőt, hogy merjenek kommunikálni a vendégeikkel, hiszen ezekből lehet tanulni. És ez nem csak az első időkben, hanem amíg masszőr valaki, vagy amíg az emberekkel foglalkozik, kell, hogy kommunikáljunk velük, hisz így ismerhetjük meg nem csak a vendégeinket, hanem talán önmagunkat is. Hát aki még nem járt masszázson, mindenképp azt üzenném neki, hogy próbálja ki, mert egy nagyon jó élményben lehet része, és hogyha megszereti és tetszik neki, akkor egy jó kis akár szokás, vagy akár egy rendszeres kikapcsolódás válhat belőle. A lényeg, hogy ne egy, tehát hogyha egyik masszőrnél úgy gondolja, hogy nem ezt szerette volna, vagy más szeretett volna, akkor merjen más masszőrt kipróbálni, hiszen ahány masszőr, annyiféle masszázs vagy kezelés.
1: Hány vendéged lesz még ma?
2: Még 4, mert most nem sokáig vagyok, csak 2-ig, így már 4.
1: Én akkor előkészülök, és hamarosan kezdhetjük is a masszást.
2: Köszönöm.
1: Köszönöm szépen én is a beszélgetést. Az elmúlt percekben Görcsik Krisztiánnal, a VGKE egyik masszőrével beszélgettünk.

0: Masszázs központ, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, én időpontot szeretnék kérni egy órás masszázsra, péntek délután.
0: Péntek délután, rendben. Akkor Krisztián lesz, 16-20-tól, akkor 60 perces.
1: Így van.
0: Ugye? Jó, rendben, igen, beírtam.
1: Köszönöm.
0: Rendben, viszont hallásra, minden jó.
2: A VGKE masszázs koordinációjához érkeztünk, amely itt működik a Szugró utcai irodában, és akit az előbb hallhattak, ő Böbe, a masszázs koordináció egyik munkatársa. Böbe, ma sok telefonhívás érkezett?
0: Igen, azért volt egy pár, igen, bár érezhető a meleg miatt talán visszaesett a forgalom. Gondolom az idős emberek nem szívesen jönnek ki most ebbe a nagyon nagy melegbe.
2: Több helyszínre lehet masszást foglalni.
0: A Hermina úti szakrendelő, az Ősvezértéri szakrendelő, a 7. kerület Peterdi utcában van egy idős otthon, ott is vagyunk, aztán a 3. kerületben, a Vörösvári úti szakrendelőben, és itt a Szugló utcai központunkban ide is lehet foglalni időpontot.
2: Négyen vagyunk itt, mutatkozzatok be, kérlek.
3: Noémi vagyok, én vagyok a masszázs koordinációnak a vezetője, a masszázs szolgáltatást vezetem.
2: Böbét már hallottuk.
4: Niki vagyok, 2 éve lesz, hogy itt dolgozom a masszázs koordinációban a lányokkal együtt.
2: Majdhogy nem az ajtó mellett foglalt helyet.
5: Igen, én Barbie vagyok, és ugyanúgy a masszázs koordinációban dolgozom már 12 éve.
2: Noémi, ez a teljes stáb itt a masszázs koordinációban, vagy még többen vagytok itt az irodában?
3: Ez a teljes stáb itt az irodában, tehát 4-en dolgozunk. Reggel 8-tól este 6-ig fogadjuk a hívásokat, és a kollégák pedig reggel 8-tól este 8-ig dolgoznak, és ehhez igazodva a Barbie, Niki és Böbe is így dolgoznak délelőtt és délután.
2: Itt az irodában van jó néhány számítógép. Hogy zajlik itt egy átlagos munkanap?
4: Reggel 8 órakor kezdünk. 2 telefonon, vonalason és mobiltelefonon lehet minket elérni, valamint vannak már olyan törzsvendégek, akikkel kialakult az e-mailes kapcsolat. Lehet időpontot kérni, előreegyeztetni, visszamondani időpontot. A visszamondás nálunk nem jár semmilyen retorzióval. Elindul a nap. Fogadjuk a hívásokat, utána a háttéradminisztrációs munkákkal foglalkozunk.
2: Adminisztrációs munkákat említettél. Milyen munkákra kell itt gondolni, Barbi?
5: Hát itt az e-mailek kezelésére kell gondolni, meg leginkább a statisztikai munkákra. Nézzük a vendégszámot, hogy

0: általános iskolájába is szoktunk menni. Nagyon kedves kolléganőnk a Kinga, aki ott tanult, ő dolgozik most ott. És van nyugdíjas klubunk is, ahol masszőreink megfordulnak rendszeresen, illetve mérnöki iroda.
1: Néhány másodperccel ezelőtt érkeztem ide a negyedik emeletre. Itt van Géci Kingának a masszázs kuckója, és egy férfit láttam kijönni tőled. Ő masszázson volt nálad?
2: Igen, ő egy régi kedves vendég, első perctől kezdve jár ide hoznám. Edző egyébként, és nagyon sokszor van az, hogy letapad valahol valamilyen izomterület, és azt próbálom felazítani neki.
1: Egy edzőt nehezebb masszírozni, mint mondjuk egy matek tanárt?
2: Ez attól függ, hogy végez-e elég nyújtást. Szerintem nem feltétlenül, mert más embereknek máshova tevődhet feszültség. Olyan életet élünk szerintem, hogy nagyon sok a stressz forrás, és ez miatt sokan be vannak feszülve, és vannak jönnek hozzám ilyen panaszokkal.
1: Idősek is, fiatalok is járnak hozzád? Milyen korosztály jár hozzád?
2: Hát körülbelül kétharmada az embereknek idősebb korosztály, vannak bőven középkorúak, és néhány fiatal is meglátogat minket, és a fiatalok között is vannak olyanok, akiknek nagyon, tehát főleg nyakvált területen nagyon be van állva az izomkötegük, és edzőtermekbe járnak sokan, és ezeket is föl kell tudni lazítani, és hát nagyon sok jó visszajelzést kapok.
1: Ugye nyakvál területet említetted, ez elterjedt probléma, nem? Hogy a lakosság nagy részét érinti. Talán az ülőmunkából adódik is, talán abból, hogy keveset mozgunk. Te mit tapasztalsz?
2: Akik számítógépes munkát végeznek, azoknak van egy merev vagy éppen hanyagtartásuk, attól függ, hogy milyen, de mindenképpen a nyakra azért tevődik egy csomó feszültség, mert az ember mereven nézi a képernyőt, aztán ebből kifolyólag nagyon sok mindent a vállunk és a nyakunk táján befeszül. Azt tapasztalom különben, hogy rengetegen jönnek hozzám derékpanasztal, gerinc problémával, ízületi problémákkal. A ízületeknek általában a mozgás terjedelmük van beszűkülve, és nagyon jól lehet ezeket a gyógymasszázssal kezelni. Van, akinek már az első egy-két alkalomnál sikerül eredményt elérni, van, akinek hosszabb idő kell, 5-6 alkalom is akár ahhoz, hogy valami tartós eredményt érjünk el, de nagyon hatékony a gyógymasszázs, azt gondolom, ezekre a problémákra.
1: Nézem itt a masszázs helyiséget, és nagyon barátságos, nagyon hangulatos. Ez fontos szempont akkor, amikor betér ide hozzád egy vendég?
2: Igen, fontos, hogy barátságos környezet fogadja, jól érezze magát, fel tudjon oldódni, és ehhez próbáljuk megteremteni a megfelelő körülményeket. A hőmérséklet is egy nagyon fontos körülmény, az, hogy ha hideg tél van, akkor jól be legyen fűtve, az, hogy néz ki, mindennek meg legyen a helye, szép rend legyen, stb. Erre odafigyelünk.
1: Mióta jársz te ide masszőrként?
2: Tavaly február óta járok ide a VGK keretében masszírozni, és első perctől kezdve összegyűlt egy jó pár ember, aki visszajár a vendégem.
1: Már tettél említést a visszajelzésekről. No, akkor ezt egy kicsit bontsuk ki. Milyen visszajelzéseket kapsz te a vendégektől?
2: Hát ma nagyon jól esett. Az egyik vendégem úgy búcsúzott el tőlem, hogy azt mondta, hogy újjászülettem, ugye ebben minden benne van szerintem. Őszinte visszajelzéseket szoktam kapni. Nagyon sokan mondanak olyat, hogy fantasztikus volt, nagyon jó kezem van. Eszméletlen jó érzés ezekkel találkozni, és ezeket hallani.
1: Hogy néz ki egy napod, egy átlagos napod?
2: Hát 7:30-ra jövök be, és utána indul a masszírozás. Előkészülök, jó alaposan, mindent előkészítek. Szeretek ráhangolódni a munkámra, tehát nem vagyok az a típusú ember, aki így beesik, és akkor rögtön indul a dolog, hanem szeretek így lelkekben rákészülni, végig gondolom, hogy kik fognak jönni hozzám. Előzetesen meg szoktam kapni a bejelentkezők nevét, ami egy picit változhat még a nap folyamán, de így többségében azért úgy van, ahogy előző nap kiküldik nekem. Hála Istennek, itt nem kell a masszázságyat állítani, a másik helyszínen ott sokszor van az, hogy mivel én nagyon magasra nőttem, ezért mindig állítgatom a saját magasságomnak megfelelően a masszázságyat, és általában 7-8 ember szokott jönni hozzám, 10 férőhely,

0: van egy nap, de körülbelül így átlagosan 7-8 ember jön, és hát túlnyomó többségében mondom, hogy kell, hogy hölgyek, de azért van egy-két férfi vendégem is.
1: Milyen masszázsokat végzel?
0: Itt kimondottan gyújtmasszást végzek, erre van a legnagyobb szükség egyébként, és a másik helyszínen előfordul, hogy nyirokmasszást is csinálok. Az kimondottan ödémás megbetegedésekre, esetleg gyulladások esetén lehet hasznos.
1: Nagyon sok erőt, kitartást és nagyon jó munkát kívánok neked a jövőben, az elkövetkezendő időszakban is.
0: Nagyon köszönöm, szeretem a munkámat, és ez éltet engemet.
1: Miben és hogyan éltet téged ez a munka?
0: Nagyon sokszor vannak döccenők az életemben, néha az egészségi gemmel is küzdök. Egyszerűen szeretek emberekkel foglalkozni, nagyon jó érzés emberekkel foglalkozni, és adni valami olyat, amit én tudok tényleg a tőlem telhető módon legjobban csinálni. És valóban sokszor azt érzem, hogy bejövök, és nyomja valami gond a vállamat, és utána egyszerűen földobódok, kivirulok, szóval éltet a munka engemet.
1: Beszéltünk a nyak meg a hát fájdalmakról, és te mondtad most, hogy nyomja gond a vállad, te pedig fizikailag segítesz gondok enyhítésében itt a pedagógusoknak. Kinga, jön a következő vendéged, ő rendszeresen jár hozzád?
0: Igen, ő egy olyan hölgy, aki nagyon sokszor jár túrázni, meg bicikli körutakra, és neki általában szintén ez a vállapocka környékén kell jól őt átmasszírozni.
1: Jó munkát kívánok neked!
0: Köszönöm.

0: azért ez egy nem egyszerű feladat. Már ha csak arra gondolok, hogy kellékeket a masszázshoz, szükséges eszközöket, kellékeket összerakni, becsomagolni, tudni a vendég létszámot, és még gondolom én számos olyan feladat, akár közben is adódhat, amire nem lehet felkészülni.
1: Így van. Néha elő szokott fordulni, hogy lebetegszik a masszőr, és akkor hirtelen megoldást kell keresni, hirtelen helyettesítőt meg kell oldani, hogy hogyan tudunk eljutni ezekre a helyszínekre az Egyesület támogató szolgálatának segítségével. A kellékeket Noémi szokta berendelni. Ezek masszázskrémek, esetenként olaj, papírlepedő, textillepedő, masszázságyakkal rendelkezünk, masszázszékekkel rendelkezünk, ezeket mi visszük a helyszínekre. Fertőtlenítőt szoktunk adni az ágynak a tisztításához, illetve kézmosáshoz is. Vendégek után nagyon ügyelünk a higiéniára, papírtörlővel mennek kiegészítve a kelléklistát.
0: Egy-egy kitelepülésre is be kell osztani a masszőröket. Nagyon fontos, hogy akár itt a Szugró utcában is mindig legyen masszőr, illetve más helyszíneken is. Hogy történik a masszőrök a munkavégzése, Barbie?
2: Igen, ezt a beosztást általában én csinálom a masszőröknek. Hát itt ugye a Szugló utcában nem mindig van masszőr, pontosan ezért, mert ugye az állandó helyszínünk, a 4 állandó helyszínen kívül több külsős helyszínünk is van, ahova ugye, ahogy már elmondták a lányok, ugye havi, heti, két heti rendszerességgel kell menni, és akkor hát ugye 9 masszőr van, ez nem mindig megoldható, hogy itt is legyen. Általában igyekszem 2 hétre előre megcsinálni, hogy lehessen. Tovább nem szeretem, mert akkor mindig jön valami közbe, hogy lebetegszik a masszőr, vagy a gyereke, vagy egyéb problémája van, és akkor borul az egész rendszer. De azért igyekszem mostanában így előre megcsinálni. Van, aki csak egy helyszínen dolgozik, van, aki 2-3-on is akár. Sokszor nehéz ugye megoldani a helyettesítést, ha esetleg kiesik onnan a masszőr.
0: Egészségben és épségben legyenek a masszőreitek is, de az is nagyon fontos, hogy legyen miből finanszírozni ezt a szolgáltatást. Noémi, az Egyesületnek van-e jogosultsága arra, hogy akár pályázatok útján működtesse ezt a szolgáltatást, vagy hogy néz ki ez a gyakorlatban? Tudtok-e egyáltalán pályázni?
3: Több kerületben vagyunk jelent, mint ahogy kollégám is említette, és a kerületek által kiírt civil pályázatokban így részt tudunk venni, és több éve nyújtunk be pályázatot a lakosság számára, a kerületben élő lakosok számára, akik térítésmentesen tudják igénybe venni a masszázszolgáltatásunkat a pályázati keretből, és ez szerintem nagy lehetőség a kerületben élők számára is, mert ki tudják próbálni a masszást, és amennyiben élnének bele a továbbiakban, fel tudják keresni kollégáinkat, illetve a 3. kerületben, az idei évben elnökasszonyunk javaslatára házhoz is visszük a masszást olyan vendégek számára, akik nehezen tudnák megoldani azt, hogy elmenjenek. Tehát idén először több alkalommal van lehetősége ezeknek a személyeknek, akár mozgássérülés vagy más probléma miatt így is igénybe venni a masszást.
0: Ez nagyon jó, mert így tényleg nagyon sokan kipróbálhatják ezt a szolgáltatást, és egészségmegőrző céllal is működik ez a szolgáltatás. Nagyon fontos, hogy a masszőrök is szakmailag felkészülten, kornak megfelelő kihívásoknak tudjanak megfelelni. Ehhez képzések szükségesek. Úgy tudom, hogy kötelező 5 évente elküldeni a masszőröket továbbképzésre. Itt az Egyesület házatáján hogy álltok ezzel?
3: Egyesületünk dolgozói gyógymasszőrök, és ők emiatt tagjai a Magyar Egészségügyi Szakmai Kamarának, amelynél igen, van ez az 5 éves periódus, melynek keretében szabadon választható és kötelező választható képzéseket végeznek el, és a kamara, illetve a szervezet által nyújtott képzésekre tudnak jelentkezni, de ez nagyon sokrétű, tehát nem kifejezetten vagy kizárólag csak masszőri tevékenységet oktatnak ezek, hanem az egészségmegőrzés minden területén nyújtanak képzéseket, és ebben segítjük is kollégáinkat, hogy megtalálják ezeket a képzéseket, illetve hogyha kérdés merül fel a részükről, akkor igyekszünk utána nézni a kamara oldalán, illetve az okfő oldalán.
0: Hogy kaptatok rá erre a munkára? Néhány mondatban egy picit menjünk végig, hogy ti lányok mikor és hogy kerültetek ide? Hogy szippantott be benneteket a VGKE?
4: Nekem holnap lesz 11 éve, hogy ide kerültem a VGKE-hez. A Noémi segítségével, mert ő akkor már vagy fél éve itt dolgozott, és az ő segítségével jöttem ide. Vagyis hát akkor még a Hermina úton voltunk, tehát helyileg nem itt a Szugló utcában, de ide az Egyesülethez, a masszázs koordinációba.
0: Niki, úgy tudom, te pénzügyi területről érkeztél.
1: Igen, én 2022. novemberre óta dolgozom ennél az Egyesületnél. A pénzügyi területre jelentkeztem, ott kezdtem el dolgozni. A kolléganőkkel, a mostani kolléganőkkel a kezdetek kezdete óta nagyon jó viszonyt ápoltam, és úgy mindig láttam, hogy milyen sokrétű munkát végeznek, és nagyon megtetszett, hogy sok mindennek kell foglalkozni, és én szeretem a kihívásokat, és adódott egy lehetőség, és átjöttem a másik csoportból ide.
0: Barbi, nem tudom, te szereted-e a kihívásokat, de ezen a munkaterületen nagyon sok kihívással találkozhatsz nap, mint nap.
2: Én 12 éve dolgozom itt, ugye nekem ez az első munkahelyem, és egy táborban voltam, és ott találkoztam egy látássérültet, vagy egy vak fiúval, és akkor ő ajánlotta ide. Nem ebbe a pozícióba dolgoztam még akkor, mikor ide felvettek, de később, 2014 októberében ugye a Fehér Botnapon nyílt a masszázs koordináció, vagy hát akkor kezdődött ez az egész masszázs szolgáltatás az Egyesületnél, és akkor átvettek ebbe a csoportba, és azóta dolgozom itt.
0: Noémi, mint ennek az irodának a vezetője, folyamatos szervezői feladatok, koordinálni, átlátni ezt az egészet. Nehéz feladat?
3: Olykor nehéz, olykor könnyebbnek érzem. Abban van nagy szerencsém, hogy a lányok tényleg mindent levesznek a vállamról, és mindenben segítenek, támogatnak. Tényleg átvették az összes olyan feladatot, amit korábban, amikor még nem voltam vezető, én is végeztem, és tudok a vezetői feladatokra koncentrálni, amihez sokszor megkérdezem őket is, hogyha nehezen hozok döntést, és hát így tudom vezetni ezt a szolgáltatást. Alapvetően én is koordinátorként kerültem ide, és érdekességként elmondom, hogy én 2014 nyarán elvégeztem egy talpreflexológus képzést, és akkor még masszázsban gondolkoztam, de utána novemberben pályáztam meg ezt az állás lehetőséget, mint koordinátor, és azóta is ebben dolgozom, tehát így kapcsolódott a masszőri tevékenység és ez a munka.
0: Hát ez nagyon érdekes, és köszönöm, hogy megosztottad velünk. További jó munkát kívánok, és nagyon szép nyarat nektek.
5: Köszönjük szépen.
0: Összeállításunk ezzel véget ért. Búcsúzom önöktől, Balázs Zsanettet hallották.

0: elhangzott a házunk táján. A Vakok és Gyengéllátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületénél betekintést nyerhettünk a látássérült masszőrök munkájába, valamint a háttérben működő koordinációs iroda feladataiba. A szerkesztőriporter Balázs Zsanett, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Az elmúlt percekben Vence, Gere Benzita, Francesco Vaccini és Gere Benzita egy-egy felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A mikrofonnál Lázár Csaba. Jó napot kívánok! Szerdától újra megszólalt a déli harangszó és éjfélkor a himnusz hallható a közszolgálati rádióban. Az egyházi műsorok szokott idejükben hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig lesznek hallhatóak. A mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható továbbra is a Kossuth rádióban. Visszatért a hírszolgáltatás is. Szerdától jelentősen emelkedett az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. A 95-ös benzin bruttó 14 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 7 forinttal drágul, írja a holtankoljak.hu. A mostani emelkedés azt jelenti, hogy a 95-ös benzin átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé 601 forint per literre emelkedik. Mintegy 200 000 támogatták az Ökumenikus Segélyszervezet nyári táborait. 91 millió forint felajánlás érkezett 1000 rászoruló gyermek táboroztatására. Táboraikban a hátrányos helyzetű gyermekek speciális igényeikre szabott élményekkel gazdagodhatnak, amelyek az egész évben zajló fejlesztő programokat kiegészítve hozzájárulnak folyamatos és komplex felzárkózásukhoz. Az ország északi és déli hátrányosabb helyzetű régióiban található intézmények támogatottjai számára 18 helyszínen 33 napközis, illetve bentlakásos nyári tábort és élményprogramot szervez az Ökumenikus Segélyszervezet. Olvasható az MTI-n. Veres András püspököt Ferenc pápa 2016. május 17-én nevezte ki a Győri Egyházmegye élére, áthelyezve őt korábbi szombathelyi állomás helyéről. Ünnepélyes beiktatása ugyan ezen év július 16-án, éppen 10 éve, Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén volt a Győri Nagyboldogasszony székesegyházban. Ezzel ő lett az 1001-ben ajánlított egyházmegye 78. püspöke. Jelmondata: Adduxit eum ad Jézum, elvitte őt Jézushoz. Veres András 10 esztendeje a beiktatási szentmisén elhangzott beszédében Szent László és Boldog Apor Vilmos püspök közbenjárását kérve a hívek imádságába és a szűzanya oltalmába ajánlotta szolgálatát. Olvasható a Győri Egyházmegye honlapján. Legkevesebb 2 ember meghalt, többen pedig megsebesültek a ballisztikus rakétákkal végrehajtott éjszakai orosz támadásban. Több raktárépület megrongálódott Kijevben, jelentették ukrán hírügynökségek és hírportálok csütörtökön. Olvasható az MTI-n. Más országoktól való függőség csökkentése érdekében megfigyelést segítő saját műholdrendszert fejleszt Belgium, jelentette be Theo Franken, belga védelmi miniszter csütörtökön. A műholdrendszer már jövőre biztosíthatja a független megfigyelő képességet alacsony föld körüli pályán, megerősítve Belgium stratégiai autonómiáját, mondta a belga védelmi miniszter. A befektetés 200 millió euróba került, írja az MTI. Végül hazánk időjárásáról. A felhős tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, a légmozgás zivataroktól függetlenül gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között várható. Híreket legközelebb 11 órakor mondunk.

0: A hétvégén rendezik meg a Dunakanyar egyik legnagyobb nyári kulturális eseményét, a Váci Világi Vigalmat. A háromnapos rendezvény sorozatnak azonban nem csak világi, hanem szakrális programjai is lesznek Vác különböző templomaiban. Varga László atyától, a Váci Székesegyház karnagyától Hámori Kinga érdeklődött.
1: Amikor a Váci Világi Vigalmat elkezdték szervezni a püspöki városban, az volt a szándék, hogy ez egy nagy méretű bulizás legyen. Tényleg csak világi. Ami önmagában véve nem rossz, természetesen. Mi vallásos emberek is szeretünk bulizni, és szoktunk is. Nem csak fiatal korunkban, hanem a fiatalokkal én még most is. Énekeseimmel. De aztán egy idő után elgondolkodtam azon, mint székesegyházi karnagy, hogy a különféle világi zenei együttesek, hangszeresek, kórusok, szólisták mind-mind képviseltetik magukat és megszólalnak különféle helyszíneken ebben a Váci Világi Vigalomban, de valahogy bele kellene vinni a vallásosságot, a hitet, az egyházi programokat, annál is inkább, hogy a másik oldalról rendszeres próbálkozások voltak, hogy profán témájú anyagokkal, zenei anyagokkal vagy témájú előadásokkal a templomokba bekéreckedjenek. Ezt a püspök atyák soha nem engedték meg, hanem mindig szűrték. Hogyha nem volt vallási vonatkozása valamilyen előadásnak, vagy pedig hangversenynek, akkor a püspökök Vácon ezt nem engedték. Én viszont úgy gondoltam, hogy szükség van arra, hogy a világi vigalomba ne csak evilági, hanem túlvilági, transzcendens, vallási témájú megszólalás is legyen. Adva volt számomra a Székesegyház Szent Cecília kórusa, amelynek tagjai ugyan nyáron, nyári szabadságon vannak, mert évközben 40-45 alkalommal megszólalunk a liturgikus szolgálat során, de ennek a szándéknak a jelentőségét mégis az énekkar tagjai nagyon sokan elfogadták és azonosultak vele, és vannak olyanok, akik emiatt az egy hangverseny miatt, hogy a világi vigalomba legyen egyházi hangverseny is, hazajönnek a Balatontól, vagy ehhez igazítják a külföldi programjaikat, hogy ne essen egybe az időpont a vigalom programjával, azért, mert tudatában vagyunk annak, hogy ez egy missziós tevékenység, ez egy apostoli tevékenység, belevisszük az evangéliumot, igaz, hogy indirekt módon, igaz, hogy a művészet eszközével, de olyan konferáló szöveg hangzik el, és olyan millióben, templomi környezetben, ráadásul, ahol az oltári szentség is jelen van, ha hiszi valaki, ha nem, de mi tudjuk, hogy biztos vagyok benne, hogy ennek hosszú távon eddig is megvolt, és most is megvan a célja és értelme.
2: A Székesegyházban tehát szombaton este 8 órakor lesz ez a hangverseny, de Vác több temploma is ilyenkor kinyitja a kapuit és várja a betérőket. Hogyha a Székesegyházról volt szó, akkor talán mondjuk el, hogy mi lesz ez az esti koncert, amelyre ilyen sokan visszatérnek.
1: Július 18-án szombaton este 8 órakor lesz tehát a Váci Székesegyházban a Szent Cecília kórusnak, illetve a Székesegyház ifjúsági kórusának a hangversenye. Ezen különféle nagyszerű zeneszerzők művei hangzanak el, Pitóni, Bach, Händel, Schubert és mások szerzeményei és kóruskompozíciói, tehát egy nagyon vegyes, nagyon élvezetes és érdekes zenei anyag várja azokat, akik betérnek körülbelül egy óra hosszára a Váci Székesegyházba, és szeretnének monumentális orgonahangot hallani, vagy pedig diadalmas kóruséneklést, vagy éppenséggel halk, meditatív, énekkari muzsikát, elmélyülni kicsit, elcsendesedni Isten jelenlétében, vagy egyáltalán csak megpihenni egy kicsit a hűvös templomban, és jó zenét hallgatni. Szeretettel várunk mindenkit.
2: Ez már többedik alkalom. Esetleg van-e visszajelzés arról, hogy nem tervezte, de betért, és egy hangverseny, egy egyházi mű volt az, amely megszólította az illetőt, és onnantól kezdve már nem félt betérni a templomba, vagy nem volt idegen számára ez a kapcsolódás.
1: Egy nagyon hosszú sort tudnék felsorolni azoknak az arckép csarnokával, mert nagyon sokaknak a nevét nem tudom, akik így vagy úgy visszajeleztek, hogy őket valami meghatotta, valami megragadta, megérintette. Voltak köztük olyanok is, akik nem azt mondták, hogy valami, hanem valaki. Személyes találkozás élményük volt. Egyiknek másiknak szabályos Isten élménye. Kimerem ezt jelenteni, mert a 40 év székesegyházi karnagyi szolgálatom során sok ilyen visszajelzésben volt részem. És ez engem is megerősített abban, hogy ezt csinálni kell, ezt érdemes. Mert hiszen tulajdonképpen ez lenne a fő célkitűzés, hogy minél többen éppen a zene légkörében rátaláljanak Istenre, vagy Isten megtalálja őket.
0: Holnap kezdődik és vasárnapig tart a Váci Világi Vigalom. A rendezvény sorozat szakrális programjáról Varga László atyával, a Váci Székesegyház karnagyával Hámori Kinga beszélgetett. További részleteket a www.vacivilagivigalom.hu oldalon találnak.

0: A Váci Székesegyház Szent Cecília kórusa énekelt, a Karnagy Varga László volt. 1945-ben történt gyömrői gyilkosságok egyházi áldozatai között van Miklapár Ecseri plébános is. Ki volt ő és miért kerül a gyömrői gyilkosságok áldozatai közé? A 17 órai híreket követően egyháztörténeti sorozatunk vendége Török Ádám történész lesz.
1: 1945. március 18-án az atya, miután a szovjetek szabadon bocsátják, gyalog indul vissza Ecserre,

0: figyelmeztetik, még aznap megjelennek nála fegyveresek, bekísérik az iskolának az épületébe, ahol különböző szemrehányásokkal illetik. A szemrehányások között felrólják neki, hogy egyáltalán miért hagyta el a községet. Valószínűleg azért hagyhatta el az ő szemükben a községet, mert reakciós, félt a szovjetektől a beszédei miatt, a fasisztákkal értett egyet korabeli szóhasználatban. Illetve felrólják neki ugye azt is, hogy egyrészt ő költöztette be, amit nyilván egy abszurd dolog, ő költöztette be a németeket a plébánia épületébe, tehát ő ajánlotta föl, hogy a plébániára költözzenek be. Miatta ment tönkre a parókia, illetve miatta semmisült meg a kézirat is. Valamint ugye felrólják neki nemzetvédelmi keresztet is, hogy ebben a kitüntetésben részesült, illetve hát ugye közismert volt, hogy szovjet ellenes prédikációkat tartott a korábbi években. Rögtön eltiltják a misézéstől, a templomot egyébként lezárják, és azt mondják, hogy addig nem engedik a híveket, hogy misére járjanak, amíg igazániból Mikla itt van a településen. Ekkor még szabadon engedik, azonban Mikla úgy dönt, hogy ő a híveivel szeretne maradni. Két nappal később, 1945. március 22-én a községházára citálják, ahol több személlyel együtt letartóztatják, majd ugye az ismert módszer szerint igazolás céljából Gyömrőre kísérik fegyveres kísérettel.
1: A teljes beszélgetést a 17 órai hírek után hallgathatják meg.

0: Johann Sebastian Bach B-dur brandenburgi versenyének részletét a Liszt Ferenc kamarazenekar játszotta. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 10 óra 30 perc, varázsdoboz, mesés irodalom.
3: Lewis Carroll. Alice csodaországban. Fordította Kosztolányi Dezső. Negyedik rész. A hernyó tanácsot ad.

0: A hernyó meg Alice egy darabig némán nézték egymást. Végül a hernyó kivette szájából a tajtékpipát, s unott, álmos hangon ezt kérdezte tőle.
1: Hát te kicsoda vagy?
0: Kezdetnek nem volt valami bíztató. Alice félénken rebegte.
2: Ezt e percben alig ha tudom. Csak azt tudom, hogy ki voltam ma reggel, amikor fölébredtem. De azóta már rengetegszer megváltoztam.
1: Hogy érted ezt?
0: Szólt a hernyó szigorúan.
1: Értelmesen beszélj.
2: Sajnos kérem, nem tudok értelmesen beszélni, mert nem az vagyok, aki vagyok, amint látni tetszik.
1: Nekem semmit se tetszik látni, mondta a hernyó.
2: Sajnos nem tudom jobban megmagyarázni, felelt Alice illedelmesen. Mert én magam sem értem az egészet. Aztán tetszik tudni, nagyon megzavarja az embert, ha napjában többször átváltozik.
1: Már miért zavarná meg?
2: Lehet, hogy még nem tetszett megismerni ezt az érzést, mondta Alice. De nem sokára majd megtetszik. Ha majd betetszik gubózni, és előbb bábbá változni, aztán meg pillangóvá. Bizonyára furcsán tetszik majd érezni magát.
1: Egy csöppet sem,
0: vetette oda a hernyó.
2: Embere válogatja, állapította meg Alice. Én minden esetre nagyon furcsán érezném magam.
1: Te? Hát kicsoda vagy te?
0: Kérdezte félvárról a hernyó. Most megint odajukadtak ki, ahol beszélgetésük legelején voltak. Alice egy kicsit bántotta, hogy a hernyó olyan kurtán furcsán beszél vele. Ezért kihúzta magát, és önérzetesen mondta.
2: Azt hiszem, előbb önszíveskedjék megmondani, hogy kicsoda.
1: Miért?
0: Kérdezte a hernyó. Alice ettől a kérdéstől megint összezavarodott. Minthogy pedig semmi elfogadható válasz nem jutott az eszébe, s minthogy a hernyó, úgy látszott, bal lábbal kelt föl, Alice jobbnak látta faképnél hagyni őt.
1: Gyere vissza!
0: Kiáltott utána a hernyó.
1: Valami fontos dolgot akarok neked mondani.
0: Ez eléggé sokat ígérően hangzott. Alice megfordult és visszament.
1: Csigavér,
0: mondta a hernyó. Csak ezt tetszett akarni mondani? Kérdezte Alice tűrtőztetve haragját.
1: Nem,
0: felelt a hernyó. Alice arra gondolt, hogy nincs egyéb dolga, ráér várni, meg aztán hát, ha mégis mond valami olyasmit is a hernyó, aminek hasznát láthatja.

0: A hernyó néhány percig szótlanul pöffékelt. Majd karját fölemelte, megint kivette szájából a tajtékpipát, s így szólt.
1: Szóval te azt hiszed, hogy átváltoztál?
0: Attól tartok, hogy igen, szólt Alice. Elfelejtettem, amit tudtam, s minden 10 percben hol megnövök, hol összezsugorodom.
1: Mit felejtettél el?
0: Kérdezte a hernyó. Hát például el akartam mondani azt, hogy négy szárnyát csinosítja épp a szorgos méhike, és egész másképp mondtam, felelt Alice szomorúan.
1: Szavald el a te öreg vagy apámat, szólt a hernyó.
0: Alice meghajolt és belekezdett.
1: Te öreg vagy, apám, a hajad csupa dér. Minek állsz folyton a fejeden?
0: Nem száll, kérdi fia, az agyadba a vér? Nem ártalmas az íj öregen?
1: Ifjan, szól az öreg, bizony féltem is én, oda lesz az eszem, az agyam, de nem agy, víz van a kobakom fenekén. Csigavér, ne aggódj te, fiam! Te öreg vagy, apám, amint mondtam előbb, a hasad meg, mint 2 emelet. Hogy vetsz, kérdi fia, itt az ajtó előtt ilyen óriási bukfenceket?
0: Ifjan, szól az öreg rázva szürke haját, folyton kentem a lábaimat. Egy silingért adom a kenőcs dobozát, vegyél, hogy te is fürge maradj. Te öreg vagy, apám, a fogad kiesett. Csak a pépet illene nyelned. Hogy rágsz, kérdi fia, akkor hogy eszed meg a csőrt, csontot, kacsa mellett?
1: Jogász voltam én egykor, így szól az öreg. Eleget gyakoroltam a nyelvem. Megvitattam anyáddal minden pörömet, s számat így edzetre pereltem. Te öreg vagy, apám, nemigen hiszem én, hogy úgy látsz ma is, mint valaha, s lelövöd a legyet a torony tetején. Hogy vagy így ügyes? Kérdi fia.
0: Te vigyázz! Felel az. Kicsordul a pohár, eleget nyaggattad apádat. Unom a locsogást, ne gyötörj, te szamár! Kotrodj ki, mert fültövön váglak!
2: Összezagyváltad a sorokat, mondta a hernyó.
1: Néhol, mondta félénken Alice. Azt hiszem, egyet-kettőt felcseréltem.
2: Az elejétől a végéig rosszul mondtad,
0: állapította meg határozottan a hernyó. Néhány percnyi csönd támadt. A hernyó szólalt meg először.
1: Mekkora szeretnél lenni?
0: Ó, nekem nem a nagysága fontos, válaszolt sietve Alice. Csak már unom ezt a sok változást, tetszik érteni.
2: Nem én, felelte a hernyó.
0: Alice hallgatott. Még soha életében nem kötözködtek vele ennyit. Félt, hogy kijön a sodrából.
2: Meg vagy most elégedve úgy, ahogy vagy?
0: Firtatta a hernyó. Hát, ha nem tetszik rossz néven venni, valamivel nagyobb szeretnék lenni, mondotta végül. 7 centiméter az igazán kevés.
2: Nem mondhatnám,
0: felelt dühösen a hernyó, és amennyire bírt, fölágaskodott.
1: Épp 7 centiméter volt.
0: Csak hogy én nem szoktam meg, kesergett szegény Alice, hogy ekkora legyek. Közben pedig ezt gondolta. Jaj, milyen hamar megsértődnek ezek az állatok.
1: Majd megszokod,
0: mondta a hernyó, s pipáját újra a szájába dugva pöfékelni kezdett. Alice türelmesen várta, mikor szólal meg újra a hernyó. 1-2 perc múlva ki is vette szájából a pipát, 1-2-t ásított, nyújtózkodott, aztán lemászott a gombáról, a fűbe csúszott, és közben csak ennyit mondott.
1: Egyik felétől óriás leszel, másik felétől törpe.
3: Minek az egyik felétől, és minek a másik felétől?
1: tanakodott magában Alice.
0: A gombától,
1: felelt rá a hernyó, mintha meghallotta volna Alice gondolatát, s már el is tűnt.

0: Alice egy darabig nézte a gombát. Azon törte a fejét, vajon melyik az egyik, és melyik a másik fele. Mint hogy azonban a gomba tökéletesen kerek volt, ezt nem volt könnyű kitalálni. Végül is, amennyire csak bírta, a gomba fölé nyújtotta a két karját, s a kezével letört a pereméről egy-egy darabkát. Na most melyik? Tűnődött Alice, s beleharapott a jobb kezében lévő gomba darabkába, hogy lássa a hatást. A következő pillanatban heves ütést érzett az állán. Tulajdon lába koccant oda. Rettenetesen megijedt ettől a hirtelen változástól, de amint gyorsan törpült, érezte, hogy nincs vesztenivaló ideje. Tüstént enni akart a másik gomba darabkából is. Csak hogy az álla úgy oda volt szorítva a lábához, hogy alig bírta kinyitni a száját. Végül azonban mégis sikerült kinyitnia a száját, és bekapni egy darabkát a bal kezében lévő gomba darabkából. Csak hogy kiszabadult végre a fejem, sóhajtott föl Alice boldogan. De öröme csak hamar rémületté változott. Sehol se találta a vállát. Amint lenézett, egyebet se látott, mint egy égtelenül hosszú nyakat, mely úgy nyúlott ki a vállából, mint valami nátszál, tengernyi zöld levél közül. Mi a csuda ez a zöld izé? Kérdezte Alice. És hová tűnt el a vállam? És jaj, szegény kezeim, miért nem látlak benneteket? Amint így beszélt, jobbra-balra forgatta kezeit, hát ha sikerül megpillantania őket. De sajnos nem sikerült. Mindössze valami libegő-lebegőt látott a távoli zöld levelek között. A kezét semmiképp nem tudta a fejéhez emelni. Hát megpróbálta a fejét lehajtani a kezéhez, és roppant örült, hogy a nyaka könnyen hajlik ide-oda is, mint valami kígyó. Éppen sikerült neki kecses hullámvonalban lefelé hajolnia, s éppen a levelek közé akart furakodni, amelyekről kiderült, hogy azoknak a fáknak a koronája, amelyek alatt sétált, amikor visszahőkölt egy éles sziszenésre. Egy jókora galamb röppent az arcába, s szárnyával hatalmas csapást mért rá. – Kígyó! – visította a galamb. – Ne bántson engem! – mondta sértődötten Alice. – Én nem vagyok kígyó! – Kígyó, ha mondom, kígyó! – ismételte a galamb, most már szelidebben, s szinte zokogva hozzátette. – Úgy látszik, hiába minden! – Miről beszél? – kérdezte Alice. Próbáltam a fák törzsében, próbáltam a folyók partján, próbáltam a bokrokban is, folytatta a galamb, rá se hederítve. Ezek a kígyók sehol se hagynak békét. Alice egyre kevésbé értette, miről van szó, de nem akart közbeszólni, míg a galamb be nem fejezte a mondókáját. Mintha nem volna elég keserves kikölteni a tojásokat, folytatta a galamb. A tetejében még éjjel-nappal rettegnem kell a kígyóktól is. 3 hete le se hunytam a szememet. Sajnálom, hogy megijesztettem, szólt Alice, aki már kezdte sejteni, mi baja lehet a galambnak. Aztán, amikor sikerült megtalálnom az erdő legmagasabb fáját, folytatta a galamb egyre jobban rikácsolva, amikor azt hittem, hogy végre megszabadultam tőlük, hát nem az égből tekergőzik le egy kígyó. Jaj, te kígyó! De hiszen mondom, hogy én nem vagyok kígyó, védekezett Alice. Én kérem, én... Hát micsoda? Kérdezte a galamb. Látom, hogy most valamit hazudni akarsz. Én kérem, kislány vagyok, mondta Alice tétován, mert eszébe jutott, hogy mennyi változáson esett át ezen a napon. Hiszi a piszi, mondta a galamb mélységes megvetéssel. Én már éppen elég kislányt láttam életemben, de akinek ilyen nyaka van, még egyet sem. Nem, közönséges kígyó vagy, hiába is tagadod. Talán még azt is el akarnád hitetni velem, hogy sohasem ettél tojást. De igen, már ettem, mondta Alice, mert őszinte kislány volt. Csak hogy tetszik tudni, A kislányok épp úgy eszik a tojást, mint a kígyók. Ezt se hiszem, mondta a galamb. Ha pedig így van, akkor a kislányok se jobbak a kígyóknál. Alice ezen annyira meglepődött, hogy egészen elnémult. A galamb most vérszemet kapott, s így folytatta. Hiába tagadod, tudom, hogy tojásokra vadásztál. Akkor pedig nekem mindegy, hogy kígyó vagy-e, vagy kislány. De nekem nem mindegy, mondta Alice indulatosan. Nem igaz, hogy tojásokra vadásztam. Különben se kellenének nekem a maga tojásai. Én nem szeretem a nyers tojást. Egy-kettő, el innen, mondta a galamb dühösen, s visszaült a fészkére. Alice lelapult a fák közé, amennyire csak tehette, mert közben a nyaka belegabajodott az ágakba, és folyton föl-föl kellett kelnie, s ki kellett bogoznia a nyakát. Aztán eszébe jutott, hogy a gomba egy-egy darabkája még kezében van, s óvatosan hol az egyikbe, hol a másikba harapott, és hol megnőtt, hol meg visszatörpült, mindaddig, amíg végre akkora nem lett, mint azelőtt volt. Már olyan régen volt ilyen, hogy eleinte furcsán érezte magát. De néhány perc múlva beleszokott, és mint azelőtt, most is beszélni kezdett önmagához. Szóval, egyik tervemet már megvalósítottam.
1: Jaj, de rémes ez a sok átváltozás.
0: Soha se tudom, mi lesz belőlem egyik pillanatról a másikra. Most, hogy visszakaptam rendes magasságomat, első dolgom az, hogy kijussak abba a gyönyörű kertbe. De hogyan juthatok ki oda? Így beszélt, és akkor egyszerre egy nagy térre érkezett. A téren egy házikó állott, körülbelül másfél méter magas. Akárkié is ez a ház, gondolta Alice, nem nyithatok be így, mert lakója halálra rémülne ilyen nagy lánytól. Hát újra beleharapott a jobb kezében lévő gombadarabba, s addig nem is ment a ház közelébe, amíg megint fél méternyire nem törpült.

Lewis Carroll Alice csodaországban, fordította Kosztolányi Dezső, a negyedik rész hangzott el. Felolvasta Gáspár Kata, hangmester Gera Csilla, zenei szerkesztő Elek Judit Sára, a rendező Elekné Román Kata volt.

0: Bolba Éva és a Jester Lánc felvételeiből válogattunk. Elhangzott a varázsdoboz.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 11 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Lázár Csaba. Szerdától újra megszólalt a déli harangszó és éjfélkora himnusz a közszolgálati rádióban. Az egyházi műsorok szokott idejükben hétköznap délután 13:30-2:00 lesznek hallhatóak. A mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható továbbra is a Kossuth rádióban. Visszatért a hírszolgáltatás is. Szerdától jelentősen emelkedett az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. A 95-ös benzin bruttó 14 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 7 forinttal drágul, írja a holtankoljak.hu. A mostani emelkedés azt jelenti, hogy a 95-ös benzin átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé 601 forint per literre emelkedik. Mintegy 1000 beteg vagy gyógyuló gyermek vehet részt idén-nyáron az alaszabari Erzsébet tábor gyógyító turnusaiban, közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány az MTI-vel csütörtökön. A táborozók között szív- és érrendszeri betegséggel, égési sérülésekkel, emésztőszervi daganatos, neurológiai vagy légzőszervi megbetegedéssel élő, anyagcserebetegséggel küzdő, egyes típusú diabéteses, látássérült és értelmi fogyatékossággal élő gyermekek vannak. A táborozás 1000 forintos kiadást jelent fejenként. A turnusokban a szállás mellett étkezést, egészségügyi ellátást és programokat biztosítanak, számol be az MTI. Veres András püspököt Ferenc pápa 2016. május 17-én nevezte ki a Győri Egyházmegye élére, áthelyezve őt korábbi szombathelyi állomás helyéről. Ünnepélyes beiktatása ugyanezen év július 16-án, éppen 10 éve, Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén volt a Győri Nagyboldogasszony székesegyházban. Ezzel ő lett az 1001-ben alapított egyházmegye 78. püspöke. Jelmondata: elvitte őt Jézushoz. Veres András 10 esztendeje a beiktatási szentmisén elhangzott beszédében Szent László és Boldog Apor Vilmos püspök közbenjárását kérve a hívek imádságába és a szűzanya oltalmába ajánlotta szolgálatát. Olvasható a Győri Egyházmegye honlapján. Az izraeli parlament, a Knesset csütörtök hajnalban végső olvasatban elfogadta azt a törvényt, amely lehetővé teszi a felsőoktatásban a nemek szerint elkülönített mester és doktori képzések indítását, jelentette a helyi média. Emellett törvényi szintre emel bizonyos intézményekben már jelenleg is működő a nemek szerinti elkülönítést a közösségi terekben. Ugyanakkor rögzíti, hogy az a szegregálás kizárólag a tantermekben alkalmazható, az olyan egyetemek közösségi tereiben, ahol eddig nem volt ilyen gyakorlat, írja az MTI. Más országoktól való függőség csökkentése érdekében megfigyelést segítő saját műholdrendszert fejleszt Belgium, jelentette be Theo Franken, belga védelmi miniszter csütörtökön. A műholdrendszer már jövőre biztosíthatja a független megfigyelő képességet alacsony föld körüli pályán, megerősítve Belgium stratégiai autonómiáját, mondta a belga védelmi miniszter. A befektetés 200 millió euróba kerül, írja az MTI. Hazánk időjárásáról: a felhős tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. A légmozgás zivataroktól függetlenül gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között várható. Híreket legközelebb a déli imádság után mondunk. 11:04. 74. születésnapját ünnepli Stuart Copeland, amerikai zenész, zeneszerző, a Police dobosa. A hangolóban most Bögös Harriet a válogat felvételeikből.

A 74. születésnapját ünneplő Stuart Copeland, amerikai zenészt, zeneszerzőt, a Police dobosát köszöntöttük. 1989. július 16-án hunyt el Herbert von Karajan osztrák karmester. A hangoló következő perceiben Beethoven 8. F-dur szimfóniáját és Csajkovszki szerelmi témáját dirigálja a Romeo és Júliából. A bécsi filharmonikusok játszanak.

Beethoven 8. F-dur szimfóniáját és Csajkovszki szerelmi témáját dirigálta Rómeó és Júliából a 37 éve elhunyt Herbert von Karajan. A bécsi filharmonikusok felvételeit hallották. A hangolót Bögös Henrietta szerkesztette. Kedves hallgatóink, a déli harangszó után imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádióból. Imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadás Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úrnak szolgáló leánya. Legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az ige testélőn, és mi köztünk lakozik. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk, Istennek Szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen.

12 óra 3 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A mikrofonnál Lázár Csaba, jó napot kívánok! Múlt pénteken a tagországok pénzügyminiszterei egyhangú szavazással fogadták el Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, amely megnyitja az utat több mint 10 milliárd eurós forrás lehívásához, de a feltételek teljesítésével további 6,4 milliárd euró befagyasztott kohéziós forráshoz is hozzáférhet Magyarország. Mondta Kármán András pénzügyminiszter az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága előtt csütörtökön. A miniszter a meghallgatáson elmondta, a források kifizetéséhez feltételként meghatározott szupermérföldkövek jelentős részét már teljesítette a kormány az augusztus végi határidő előtt, számol be az MTI. Mintegy 1000 beteg vagy gyógyuló gyermek vehet részt idén nyáron a Zalaszavari Erzsébet tábor gyógyító turnusaiban, közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány az MTI-vel csütörtökön. A táborozók között szív- és érrendszeri betegséggel, égési sérülésekkel, emésztőszervi, daganatos, neurológiai vagy légzőszervi megbetegedéssel élő, anyagcserebetegséggel küzdő, egyes típusú diabéteses, látássérült és értelmi fogyatékossággal élő gyermekek vannak. A táborozás 1000 forintos kiadást jelent fejenként, a turnusokban a szállás mellett étkezést, egészségügyi ellátást és programokat biztosítanak, számol be az MTI. Veres András püspököt Ferenc pápa 2016. május 17-én nevezte ki a Győri Egyházmegye élére, áthelyezve őt korábbi szombathelyi állomás helyéről. Ünnepélyes beiktatása ugyan ezen év július 16-án éppen 10 éve. Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén volt a Győri Nagyboldogasszony székesegyházban. Ezzel ő lett az 1001-ben alapított egyházmegye 78. püspöke. Jelmondata elvitte őt Jézushoz. Veres András 10 esztendeje a beiktatási szentmisén elhangzott beszédében Szent László és Boldog Apor Vilmos püspök közbenjárását kérve a hívek imádságába és a szűzanya oltalmába ajánlotta szolgálatát. Olvasható a Győri Egyházmegye honlapján. Az izraeli parlament, a Knesset csütörtök hajnalban végső olvasatban elfogadta azt a törvényt, amely lehetővé teszi a felsőoktatásban a nemek szerint elkülönített mester és doktori képzések indítását, jelentette a helyi média. Emellett törvényi szintre emel bizonyos intézményekben már jelenleg is működő a nemek szerinti elkülönítést a közösségi terekben, ugyanakkor rögzíti, hogy a szegregálás kizárólag a tantermekben alkalmazható az olyan egyetemek közösségi tereiben, ahol eddig nem volt ilyen gyakorlat, írja az MTI. Jelentősen nőtt tavaly Németországban az elektromos rollerekkel történt személyi sérüléssel járó közúti balesetek száma, és emelkedett a halálos áldozatoké is, közölte a Német Szövetségi Statisztikai Hivatal, a Destatis. Az elektromos rollerek továbbra is viszonylag kis részét adják a közúti baleseteknek, a tavaly regisztrált személyi sérüléses közlekedési balesetek 5,5%-ában volt érintett ilyen jármű, szemben az egy évvel korábbi 4,1%-kal, írja az MTI. Hazánk időjárásáról. A felhős tájakon szakadozik a felhőzet, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között várható. Híreket legközelebb 13 órakor mondunk.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt az őt követő emberekhez. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek, én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek, mert az én igám édes, és az én terhem könnyű. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Máté evangéliumának 11. fejezetéből a 28-tól a 30. versig tartó igeszakaszt Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc a Vatikáni Rádió tegnapi adását hallják.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa levele az ázsiai egyházhoz. Legyünk a szeretet közösség építői. Nobel-díjasok és szakértők tanácskoznak a nukleáris háborúról és a mesterséges intelligenciáról a Castel Gandolfói pápai palota kertjében. Az iskolapadból Lourdesba, útjukat kereső fiatalok élményei.

Leó pápa az ázsiai egyházhoz, legyünk a szeretett közösség építői. 14. Leó levelet írt Oswald Gracias bíborosnak, különleges megbízottjának, aki képviseli majd az Ázsiai Püspöki Konferenciák Szövetségének 12. plenáris ülésén Dzsakartában július 20-a és 26-a között. Legyetek a szeretett közösség, ne pedig Bábel építői. Legyetek az eljövendő ország szolgálói, ne pedig az összeomlásra ítélt tornyok urai. Ezekkel a szavakkal 14. Leó pápa megismétli a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában megfogalmazott felhívását, hogy helyezzük Istent tetteink horizontjára, az emberi személyt pedig döntéseink középpontjába. Ez a buzdítás az indiai Oswald Gracias bíborosnak, Bombay nyugalmazott érsekének írt levelében olvasható, akit különleges küldöttjének nevezett ki az Ázsiai Püspöki Konferenciák Szövetségének 12. plenáris ülésére, amelyet július 20-a és 26-a között Dzsakartában, Indonéziában tartanak. A kinevezésről május 23-án számolt be az Osservatore Romano vatikáni napilap. Latin nyelven írt levelében a pápa arra buzdítja a híveket és püspök testvéreit, hogy ne féljenek bepiszkolni a kezüket korunk építkezésén, abban a reményben, hogy a szeretett ázsiai egyház soha ne szűnjön meg virágozni a hitben és az emberségben. 14. Leó a teljes egyházi közösség ezen közös elkötelezettsége révén tanítói dokumentumában a 85. Zsoltárra hivatkozva ezt írja. Az elutasított kövek, a szegények, a betegek, a migránsok és a kicsinyek szegletkővé válnak, és a földön egy közös, erős és befogadó otthon születik, ahol a szeretet és az igazság végre találkozik. Az igazságosság és a béke pedig átöleli egymást. A pásztor és az atya szívével a pápa ezért mindenkit arra szólít fel, hogy állítsák meg egy újabb Bábel építését, és egyesítsék erőiket a jó építésében, hogy az emberiség soha ne veszítse el szépségét, és a világ újra felismerhesse minden ember szívében azt a helyet, ahol Isten lakni vágyik. A június 24-én aláírt levélben 14. Leó arra is emlékeztet, hogy a pápai követ kinevezésére irányuló kérelmét Filipe Neri Antonio Sebastiao de Rosario Ferrao bíboros Goa és Damao metropolita érseke nyújtotta be. Végül képviselőjét a boldogságos Szűz Mária és hitvese Szent József szerető oltalmába ajánlja. Nobel-díjasok és szakértők tanácskoznak a nukleáris háborúról és a mesterséges intelligenciáról a Borgo Laudato Si-ben. A Nobel-díjasok mesterséges intelligenciáról és nukleáris háborúról szóló globális gyűlésének első napja július 14-én kedden kezdődött a Castel Gandolfo-ban található Borgo Laudato Si-ben, arra ösztönözve a Nobel-díjasokat, a szakértőket, az egyetemi képviselőket és másokat, hogy elgondolkodjanak a világunkat érintő legnagyobb kihívásokról. Több mint 200 Nobel-díjas, volt államfő, egyetemi képviselő és szakértő gyűlt össze július 14-én kedden a Castel Gandolfo-ban található pápai villa kertjének fenyői és olajligetei árnyékában, hogy megvitassák a mesterséges intelligencia és a nukleáris háború témáit. A tanácskozás július 16-áig csütörtökig tart, amelyet 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikája ihletett, amely az emberi személy védelméről szól a mesterséges intelligencia korában. A gyűlés a mesterséges intelligencia, a nukleáris és autonóm fegyverek, az új digitális protokollok és a digitális fejlődés feltörekvő modelljeinek korában a fegyvertelen és lefegyverző békéről szóló római nyilatkozat aláírásával zárul. A megbeszélés célja, hogy bemutassa a mesterséges intelligencia irányítására vonatkozó irányelveket, amelyek az együttműködésre, az emberi méltóságra, az átfogó fejlődésre és a békére összpontosítanak.
A háromnapos rendezvényen olyan témákról folytatnak beszélgetéseket, mint például az emberi család törékenysége a nukleáris korban, vagy a technológia az emberiség szolgálatában, illetve a mesterséges intelligencia és a háború erkölcsi kihívásai. A konferencia első két napját a Castel Gandolfói pápai kertekben található Borgo Laudato Si-ben, Laudato Si faluban, míg a rendezvény harmadik és egyben utolsó napját a római önkormányzat székhelyén a Kapitóliumon tartják. A történelem egy olyan pillanatában gyűltünk össze, amelyet egyre mélyülő geopolitikai feszültségek, a nemzetközi rend széttöredezettsége és az intenzívebb technológiai verseny jellemez, mondta bevezető beszédében Fábio Baggio bíboros, az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium proprefektusa és a Borgo Laudato Si felsőoktatási központ vezetője. Kiemelte, hogy ezeket a problémákat hogyan kíséri a mesterséges intelligencia és az autonóm technológiák gyors fejlődése. Ezzel kapcsolatban Fábio Baggio bíboros hangsúlyozta egy találkozó és a különböző területeken belüli párbeszéd előmozdításának fontosságát. Egy olyan időszakban, amikor az innováció üteme gyakran meghaladja a reflexió ütemét, a világnak olyan közösen osztott elvekre van szüksége, amelyek képesek a haladást valóban emberi célok felé irányítani, mutatott rá a főpásztor. Ez a gyűlés nem csupán a kockázatok elemzésére ült össze, hangsúlyozta beszédében Silvano Maria Tomasi bíboros, a Domus Communis alapítvány elnöke, aki részt vesz az eseményen. Azért gyűltünk össze, hogy megújítsuk a reményt, és hogy bebizonyítsuk, a párbeszéd továbbra is lehetséges, hogy a bölcsesség továbbra is kísérheti a tudást, hogy az emberiség nem veszítette el a képességét, hogy irányítsa saját jövőjét. Bárcsak a jövő nemzedékei elmondhatnák majd, hogy egy olyan pillanatban, amikor az emberiség példátlan hatalommal bírt saját sorsa felett, a lelkiismeretes nők és férfiak az együttműködést választották a konfrontáció helyett, a párbeszédet a félelem helyett, és a reményt a beletörődés helyett, hangsúlyozta Tomasi bíboros. A nyitóülés középpontjában a Magnifica Humanitas, a közös otthonunk jövőjéért téma állt, mivel számos beszélgetést 14. Leó pápa első, májusban kiadott enciklikája ihletett. Az ülés Angel Fernández Artime bíboros, a Megszentelt Élet intézményei dikasztériumának proprefektusa beszédével kezdődött, aki áttekintést adott a pápa szövegéről. Ezután több neves előadó is felszólalt, köztük Juan Manuel Santos Nobel békedíjas, Kolumbia volt elnöke, aki üdvözölte 14. Leó pápa felhívását a Magnifica Humanitasban a mesterséges intelligencia lefegyverzésére. Megállapította, hogy csak hasonló szellemben cselekedve remélhetjük, hogy leküzdhetjük az emberiséget fenyegető összes egzisztenciális fenyegetést. Hangsúlyozta, hogy hatékony kormányzás nélkül nehéz, sőt lehetetlen lesz biztosítani, hogy a mesterséges intelligencia a jóért küzdő erővé váljon, amelyet az emberi méltóság, a felelősség, az elszámoltathatóság és a jogállamiság vezérel. Muhammad Yunus professzor, Nobel békedíjas és Banglades nyugalmazott főtanácsadója beszédében azt hangsúlyozta, hogy egy civilizáció végét és egy következő kezdetét éljük át, valamint annak fontosságát emelte ki, hogy a fiatalokat vonjuk be a világ jövőjének alakításába. Az ülés többi előadói között volt Agnes Kalamán, az Amnesty International főtitkára, Amir Banifatemi, a Biztonságos és Etikus Mesterséges Intelligencia Nemzetközi Szövetségének alapítója és igazgatósági tagja, James Muller professzor, a Nemzetközi Orvosok a Nukleáris Háború Megelőzéséért társalapítója, Karen Helberg professzor, a Paguas konferenciák főtitkára, valamint David Gross, fizikai Nobel-díjas és a kaliforniai Santa Barbara Egyetem tanszékvezető professzora. A kedd délelőtt és délután további részét számos vitaülés jellemezte, amelyek olyan témákra összpontosítottak, mint például az, amikor a mesterséges intelligencia kikerül az emberi irányítás alól. Több előadó is beszédet mondott, köztük Maria Ressa, Nobel békedíjas,
a Rappler társalapítója és vezérigazgatója, valamint olyan szervezetek mesterséges intelligencia kutatói, mint az Anthropic Institute vagy a DeepMind, különböző nézőpontokat mutatva be a témákról.

Az iskolapadból Lourdesba. Útjukat kereső fiatalok élményei. A lombardiai Busto Arsizio városban található Enrico Tosi közgazdasági szakközépiskola a 90-es évek óta lehetőséget kínál néhány végzős tanulónak arra, hogy elkísérje a betegeket a Lourdes-i Máriak egyhelyre, az OFTAL olasz betegkísérő szervezet támogatásával. A 18 éves Ginevra Maria Ceriani számára meghatározó élményt jelentett a tapasztalat. Olyan hely, ami csöndben változtat meg téged. Úgy éreztem, hogy 100 életet leéltem 5 nap alatt, mondta a lány. Unottan bámulják a mobiljukat fejükön fülhallgatóval, amiben hangosan dübörög a zene. Ezek a Z-generációt övező sztereotípiák, amelyek azonban nem fedik a valóságot. Sokkal inkább olyan tanulmányokra van szükség, mint a Giuseppe Toniolo Intézet fiatalokról szóló 2026-os jelentése, hogy visszaadjuk ennek a tényleg összetett világnak a konkrét valóságát, ami sokrétű, de sok újdonságot is rejt. Az adatok szerint a fiatalokat destabilizálják a világot sújtó válságok, és ezért bizonytalanul gondolnak a jövőre, ami kapcsolataikban is megjelenik. Ebben a jövőben azonban sokan főszerepet akarnak játszani, megszólalni és felelősséget vállalni, nem csak jelképes elismerésre vágynak. Tehát tudatos és tevékeny fiatalok, akik képesek megragadni az élet kínálta lehetőségeket. Például igent mondani egy iskolai ajánlatra, hogy csatlakozzanak néhány beteghez, akiket az olasz katolikus Lourdes-i Betegszállító Szövetség visz a Mária kegyhelyre. Ez a kezdeményezés a 90-es években kezdődött, amikor a lombardiai Varese megyében egy testnevelő tanár, Maurizio Moschini, aki már régóta hordárként önkénteskedett Lourdesban, fölvetette az ötletet az Enrico Tosi közgazdasági szakközépiskola diákjainak. Először 5-en merték fölvállalni a kalandot, de idővel még 120 diák mondott igent, nem feltétlenül hívők és katolikusok. Moschini tanár úr szerint Lourdes, ahol 14. Leó pápa hamarosan szeptember 27-én szentmisét mutat be, megváltoztatja a srácokat. Olyan utat jelent számukra, ahol jobban megismerik önmagukat, mert megtapasztalják sok ember fájdalmát és nehézségeit. Mély benyomást tesz rájuk, és megváltozva térnek haza. Ginevra Maria Ceriani számára is így volt. Nemrég töltötte be a 18-at, Reálgimnázium.

Azért elutaztam egy hét fizioterápia után. Lourdesba repülővel ment, mivel nem tudott hosszú ideig állni, de felkészült. Az étkezővel kezdett foglalkozni, terített, leszette az asztalt, társalgott a betegekkel. A fájdalom azonban előjött, ezért más után kellett néznie Ginevrának. A nehézségekkel küzdőknek nyújtott segítséget, vizet és takarókat osztott, hogy megóvja őket a hidegtől és a nyírkos levegőtől, a hordároknak segített. Úgy éreztem, hogy törleszteni valón van a világnak. Ez a motiváció hajtotta a fiatal lányt, hogy elfogadja a lourdi utat. 3 hónapig ágyban feküdtem, nagyon sok segítségre volt szükségem, és az elmúlt hetekben a kórházban maximálisan elláttak. Akik segítettek nekem, tényleg meghatározó személyek voltak, soha nem fogom elfelejteni őket. Nagy hálát érzek az ápolók, a kórházi személyzet, az orvosom, de a családom iránt is. Tehát tudom, hogy mennyire fontosak azok az emberek, akikre a nehéz pillanatokban rábízzuk magunkat. És ez a dolog különösen felerősödik Lourdesban. Megértettem, hogy valójában sokkal többet kaptam vissza, mint amennyit én adtam. Az, ahogy a betegek megnyíltak nekünk, megmutatták törékenységüket, számomra nagy ajándék volt. És ez nem minden. Az iránta mutatott bizalom arra ösztönözte Ginevrát, hogy lebontsa a régóta emelt falakat, azokat a gátakat, amelyek befolyásolták kapcsolatait. Felbátorodtam, hogy én is ezt tegyem. Elfogadtam a gyengeségeimet, és megmutattam másoknak is. Így tehát elkezdett egyre jobban kinyílni, érezni, hogy belül megváltozik, annak az imának a beteljesedéseként, amelyet a barlang előtt tett, amikor azt kérte Máriától, hogy meg tudjon nyílni, feloldani a benne lévő gátakat. Meghatott pillanatok kísérték ezt az átmenetet a felszabadultság könnyeivel. Lourdes az öröm pillanata, ahol valami nagyszerűt élsz meg. Mind nagyon boldogok voltunk, hogy segíthetünk. Jót tenni nekem tényleg gyógyító erejű volt. És az volt sok más fiatalnak is, akik bár távol állnak a hittől, éppen a Pireneusok lábánál kezdtek föltenni önmaguknak kérdéseket, őszinte, szoros és bensőséges kapcsolatot keresni Istennel. Csupán 5 nap volt, de nekem úgy tűnt, hogy hónapok teltek el, mert mindent 100%-osan megéltem, olyan intenzíven, amit el sem tudtam volna képzelni. Főként pedig úgy tűnik, hogy egy olyan énemet ismertem meg, amelyiket el szeretném vinni a hétköznapi életbe. Lourdes az a hely, amelyik csöndben változtat meg. Úgy éreztem, hogy 100 életet éltem le 5 nap leforgása alatt, zárta gondolatait a 18 éves lány.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

0: A Vatikáni Rádió tegnapi adását hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 12:30 van, ma a Bástya Citera zenekar muzsikál.

0: A Bástya Citera zenekar felvételeit hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 13 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban, jó napot kívánok, a mikrofonnál Lázár Csaba. Kétnapos rendkívüli ülést tart a jövő hét hétfőn és kedden az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan mindkét nap felszólal napirend előtt. Hétfőn a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedésekről szóló javaslatról vitáznak. Kedden többek között a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosításáról és a költségvetésben szereplő Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosításáról tárgyalnak, írja az MTI. Múlt pénteken a tagországok pénzügyminiszterei egyhangú szavazással fogadták el Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, amely megnyitja az utat több mint 10 milliárd eurós forrás lehívásához, de a feltételek teljesítésével további 6,4 milliárd euró befagyasztott kohéziós forráshoz is hozzáférhet Magyarország, mondta Kármán András pénzügyminiszter az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága előtt csütörtökön. A miniszter a meghallgatáson elmondta, a források kifizetéséhez feltételként meghatározott szupermérföldkövek jelentős részét már teljesítette a kormány az augusztus végi határidő előtt, számol be az MTI. A MOL nem látja indokoltnak extra kőolajtartalékok felhalmozását és vásárlását, mivel a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség szerint elegendőek a hazai stratégiai készletek is, tájékoztatta a MOL az MTI-t csütörtökön. Hozzátették, a lakosságnak azonban nem ezt, hanem a kiskereskedelmi, töltőállomási árakat érdemes figyelnie. A MOL árazási politikájában a szomszédos országokra figyel, és ennek megfelelően a hazai üzemanyag termékárai nem drágábbak a régiós átlagnál. Olvasható az MTI-n. Új szakaszba lépett az IKEA magyarországi dolgozóinak sztrájkja. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete az éjszakai munkabeszüntetés után csütörtökön reggel 6 órától délután 15 óráig ismét sztrájkot hirdetett az ország valamennyi áruházára és telephelyére vonatkozóan. A dolgozók továbbra is egységes 6%-os alapbéremelést követelnek, számol be az Index. Stratégiai együttműködési megállapodás keretében kihelyezett tanszéket hoz létre a Debreceni Egyetem és a Bükki Nemzeti Park igazgatósága. Az oktatási és kutatási partnerségről szóló dokumentumot Fenyvesi Veronika, az egyetem oktatási elnöke és Rónai Kálmánné, a Nemzeti Park igazgatója írták alá, tájékoztatta az intézmény sajtóközpontja az MTI szerdán. Az együttműködés kiváló lehetőséget kínál a hallgatóknak a gyakorlati képzésre, ahol a legjobb szakemberektől közvetlenül tanulhatnak. A statisztikai elemzéssel foglalkozó brit Opta cég szuper számítógépe Spanyolországot jóval esélyesebbnek tartja Argentínánál a futballvilágbajnokság megnyerésére. A friss elemzés szerint az Európa-bajnok győzelmének valószínűsége 56,31%, szemben a VB címvédőjével, amelynek csak 43,69%-ot ad a végső sikerre, számol be az MTI. Hazánk időjárásáról. Szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, sok napsütés várható, gyenge mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között várható. A következő híradás 14 órakor lesz. 13 óra 4 perc. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, a Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében, szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai összeállításunkban előbb Szerzetesek fél órája című műsorunkat hallhatják, melyben Hortobágyi Ciril pannonhalmi főapát beszél, és melynek szerkesztője Pap Ildikó. Majd Megmaradni című műsorunkat sugározzuk, ebben folytatjuk a kárpátaljai Máté Rihárdnak a Munkecsi járásban található Izsnyéta település református lelkészének és Máté Réka a főiskolai tanár tanulságtételének a bemutatását Beregszázból. A szerkesztő Grunda János. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek!
4: Szerzetesek fél órája.
5: Kedves hallgatóink, műsorunkban Hortobágyi Ciril, pannonhalmi főapát a teremtés védelemről és a szerzetesek fenntarthatósági törekvéseiről beszél.
6: Mi teremtés védelemről beszélünk, tudatosan használjuk ezt a szót, és nem környezetvédelmet használunk. De ne gondoljuk azt, hogy ez két különböző, teljesen más terület, és alig van valami átfedő halmaza. A különbség az nézőpontbeli, nem pedig tartalmi. Amikor teremtésvédelmi témákról, globális problémákról beszélünk, mindjárt sorra is kerül néhány, igazából véve környezetvédelem is azzal foglalkozik. Ennek a szónak, hogy teremtésvédelem több rétege van, elsősorban hívő emberként az a meggyőződéssel élünk itt a világon, és ezért vállalunk felelősséget a bolygónk jövőjéért, mert úgy tudjuk, hogy a világ, a Föld az teremtett. A Jóisten teremtette, és mi emberek is részei vagyunk ennek a teremtett világnak, a többi élőlénynek a testvérei. A világon minden élőlénnyel osztozunk, így a teremtettségünknek az okán. A másik gondolata, tartalma ennek a fogalomnak az, hogy a teremtett egységet szeretnénk fönntartani. Úgy gondoljuk, hogy amikor a Jóisten megálmodta a Földet a sokféle növénnyel, állattal, amelyik így a évmilliók során kialakult és ma is alakul, akkor ennek van valami összehangolt épsége, amit szeretnénk megőrizni a következő generációknak a számára. És talán még egy szempontot idehoznék ezzel a teremtésvédelmi témával kapcsolatban. Mi úgy érezzük hívő emberek, hogy nem csak a következő generációnak, nem csak társainknak vagyunk felelősek, az unokáink előtt viselünk felelősséget azért, hogy milyen állapotba tartjuk a Földet, hanem épp amiatt, mert a Jóisten teremtette, ezért valahol az Úr előtti számadással tartozunk, amiatt, hogy élünk, milyen állapotba hagyjuk a Földet magunk után. És így a teremtésvédelem is, meg a környezetvédelem is ugyanazon globális problémákkal foglalkozik, ami most itt van a Földön, és nyomaszt mindannyiunkat. Ferenc pápának van egy enciklikája, többször fogom még említeni, ő a bevezetőben írja, hogy a Föld a közös otthonunk panaszkodik. És azt a nagy globális probléma csomagot, amivel találkozunk, azt értelmezhetjük úgy, mint a Földnek a panaszát így felénk. A klímaváltozást, az édesvízhiányt, a biodiverzitásnak a szegényedését, a termőtalaj, erózió és szennyeződését, ezek az ilyen legnagyobb témák, amivel egy középiskolában, földrajztantár keretében még így foglalkoztok is. Tehát a globális problémákat először a természetben tapasztaljuk. De ez természetesen visszahat a társadalomra is. Látjuk, hogy következményei azok ilyen társadalmi egyenlőtlenségek, terrorizmus, migráció lesznek, ami külön-külön is gond, de ráadásul erősítik egymást. És hogyha ennek az okait keressük, a természetben tapasztalható problémáknak az okait keressük, akkor a társadalomban találjuk meg, nem elsősorban a természetben. Talán az egyik ilyen legkeményebb kérdés az emberiség létszámának a növekedése. Én 59-ben születtem, nem olyan nagyon régen, akkor 3 milliárd lakója volt a Földnek. 77-ben érettségiztem itt a pannonhalmi gimnáziumban, akkor már 4 milliárd lakója volt a Földnek. És 88-ban diplomáztam az ELTE-n, akkor már 5 milliárd lakója volt a Földnek. Amikor 2009-ben 50 éves lettem, akkor már 7 milliárd lakója volt a Földnek. És az emberiség létszám növekedése az nyilván hozta magával az összfogyasztásnak a növekedését, ami egyértelmű, és hát természetes. És az összfogyasztásnak a növekedése az hozza magával a gazdaságnak a növekedését, hiszen ennyi embernek a igényeit ki kell elégíteni, ahhoz szükségszerűen növekedik a gazdaság. De még ez önmagába véve nem is lenne probléma, hanem egy ilyen versengve fogyasztó életmódot hozott magával az elmúlt évszázad, és az tovább növeli a gazdaságnak a növekedését. Tehát nem csak önmagában véve a létszám növekedés, hanem az a fogyasztás növekedés még inkább azt hívja életre, hogy növekedni kell a gazdaságnak. És azt látjuk, hogy egy ilyen fenntartható fejlődés helyett egy ilyen GDP-ben mért gazdaságnövekedés jellemző az egész világra. Mi lesz ennek a következménye, vagy hogy viszonyuljunk ehhez? Vida Gábor akadémikus, aki annak idején az ELTE-n tanárunk volt, neki van egy ilyen izgalmas, elgondolkodtató mondata, hogy a fenntartható fejlődés az oximoron marad, még akkor is, ha az ENSZ főtitkára javasolja megvalósítani. Ez egy görög szó, az oxus és a moros, elmés és buta, ennek az egyberakásából egy retorikai alakzat. Azt jelenti, hogy egymásnak ellentmondó fogalmakat teszünk egybe. Fából vaskarika gyakorlatilag ezt jelenti. És persze arra gondol, ez a Szomor György, nem tudom, a fiatalabbak tudják, 1981-ben alapított egy ilyen zenekart, és annak a neve az volt, hogy Moho Sapiens, a Homo Sapiensnek az átírása. És így valahogy ma egyébként több cikket is olvastam, ahol ez a fogalom már elszakadva az eredetitől, a zenekartól úgy jelenik meg, hogy az embernek a mohósága az, ami ilyen problémát jelent a környezet számára, és oximoronnak a Vida professzor azért akadémikus azért minősíti a fenntartható fejlődést, mert az a véleménye, hogy amíg széles körben nem terjed az emberiségben egy ilyen felelősségérzet, amíg széles tömegek nem látják át, hogy hová vezet ez a fajta életmód, amiben most vagyunk, addig csak nemzetközi egyezmények, meg nagy elhatározások, azok alapvető változást nem fognak hozni. És hát az utolsó 2-3 évszázadban emblematikus változások játszódtak le a világon. Erről is úgy gondolom, hogy szó van így egy általános képzési tervben, gimnáziumban, hogy az emberiség létszáma 8-szorosára nőtt, milliós nagyvárosok vannak. Én az elmúlt években jártam Brazíliában, São Paulóban és Mexikóban, Mexikó városban, ez egy mind 20 millió fölötti populációk. Egy ilyen karnyújtásnyi távolságra ennyi ember él együtt, hát el tudjuk képzelni, hogy ott milyen viszonyok lehetségesek. Aztán a gazdasági tevékenység 100-szorosára nőtt GDP-ben mérve. Ennek az lett a következménye, hogy a szárazföldi felszín nagyobb része kultúrtájjá vált, iparszerű mezőgazdaságnak a alapélelmiszer ellátó tevékenysége nélkül ennyi embert nem lehet ellátni. Családi gazdaságokkal egy 20 millió fölötti várost nem lehet ellátni. És a biodiverzitás az pedig döbbenetes módon csökken. Globális fajkipusztulásról is tanulunk. Nagyobb a fajkipusztulás manapság, mint a jégkorban történt. És hogy mindez lecsapódik a klímában, a vizekben és a talajban, azt is egyértelműnek tartjuk, hiszen a természetnek ezek a szeletei, amire hat és érintkezik mindezzel, amit itt így együtt látunk az emblematikus változásokkal. Csak két kiragadott hazai példát szeretnék fölvillantani. Magyarország nemzeti atlasza 2-3 éve jelent meg legújabb ábrákkal, és itt látunk egy éghajlati körzetek 1901 és 1930 között. Ez pedig 1981 és 2010 között. Hogyha így egymás mellé tesszük, akkor azt látjuk, hogy a meleg, száraz övezet, ami Dél-Kelet-Magyarországon és pici pötty, az hogy elterjedt mindenhol, és a mérsékelten hűvös nedves, ami itt az őrség ezen a délnyugati, az pedig teljesen el is tűnt Magyarországról. De hát úgy gondolom, hogy a nyaraknak és egyáltalán az éghajlatnak a változását mindenki érzékeli a saját bőrén, de azért mégis egy ilyen térképen látni egymás mellett. A 81 az nem olyan nagyon régen volt, ez még a nagyszüleinknek, a szüleinknek a generációja. A másik, ez pedig a Magyar Tudományos Akadémia tette közzé, 2014 és 20 között 37 állandó vízfolyás vált időszakos vízfolyássá vízteste itt a Kárpát-medencében, és látjuk, hogy elsősorban a Kisalföld és a Nagyalföld itt a Dunának és a Tiszának a vízgyűjtő területéről van szó. Globális problémák, újság, média, mindenki erről beszél, tanulunk róla. Az a kérdés, hogy vannak-e lokális válaszok. Mert joggal mondhatja azt mindenki közületek, hogy nem a mi kezünkben van a nagy világ folyamatoknak az alakítása és a megoldása. Ha mi valamit tehetünk, akkor az itt helyben tehetünk. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos felelőssége és lehetősége van vezetőbeosztásban lévő embereknek is, meg melósoknak is, vagy bárkinek, aki ebben az országban él. Egyrészt úgy érzem, hogy mindenki számára fontos, hogy ott, ahol működik, a cégkultúrát ilyen szempontból formálja és változtassa. Egyáltalán egy közszemléletformálás, különben oximoron marad minden elhatározás, hogyha az átlag embernek a szívébe, lelkébe, tudatába nem erősödik jobban ez a kérdés, és mindenkinek van lehetősége, hogy részterületeken, ami éppen rajta múlik, ott tegyen valamit. És akkor úgy gondolom, hogy ha ezt a három lokális szintet kezeljük, akkor annak kell, hogy legyen globális módon is eredménye. Nem húzhatjuk ki magunkat így a felelősség alól. Szeretnék egy pár dolgot fölvillantani, amit Pannonhalmán az elmúlt évtizedekben, amiről így gondolkodtunk. Célkitűzései közül ez a cégkultúrában benne legyen ez a téma, ami próbáltuk belevenni. Nagyon gyorsan fölvillantom, és nem akarok erről sok mindent mondani. Számunkra fontos, hogy egy 1000 éves monostor vagyunk, hogy élő bencés közösség vagyunk, hogy iskoláink vannak, ami egy életre szól, az, hogy vállalkozásaink vannak, amelyek azt szeretnénk, hogy korszerűen működjenek, hogy világörökség vagyunk, amelyik vendégváró, de itt a súlypontok és a fókuszok közé bekerült az elmúlt években ez a zöld Pannonhalma kifejezés, ami azt jelenti, hogy szeretnénk úgy alakítani az életünket, működésünket, hogy abban a környezettudatosság, a teremtésvédelem az benne legyen. Megvalósítást kommunikálni is kell, azért, hogy a jó példa ragadjon, vonzon, és másokra is átterjedjen. Na, erről a témáról szeretnék egy pár dolgot mondani. A főapátság úgy alakult az elmúlt évtizedekben, jól tudjátok, hogy különféle intézményeink vannak, nem csak ilyen szakrális, kulturális, karitatív, hanem vállalkozások is. És mindegyik területen megvan annak a lehetősége, hogy ezen a téren tudatos szemléletformálással éljünk. Én mindig azt gondoltam, hogy egy ilyen tudástranszfer indul meg ezek között a különböző működésű, filozófiájú szervezetek között, azért, mert egy közös tulajdonos, a főapátság a tulajdonos kezében van, és az intézmények felől egy ilyen spirituális, intellektuális támogatás tud menni a vállalkozások felé, nem is egy átlag borászatnak mondjuk, vagy egy kertészetnek, vagy egy sörfőzdének, nem az a feladata, hogy ő találjon ki ilyen technológiákat, de az, hogy erre érzékeny legyen, hogy fölhívják rá a figyelmét, az sokkal inkább erről az oldalról várható. A másik oldalról pedig persze egyfajta anyagi támogatás, vállalkozói látásmód, üzleti szemlélet, de az sem mindegy, hogy azt hogy valósítjuk meg, hogy ott vannak-e azok a prioritások, amiben működünk, és úgy tudunk-e eredményt elérni. Ismerjük, hogy sokszor miért települnek keletre bizonyos gyártó cégek, elsősorban azért, mert a környezetvédelmi előírások sokkal lazábbak, és ott nagyobb profitra lehet szert tenni. Ferenc pápa nagyon komolyan lépett ezen a téren, és azzal, hogy ő egy enciklikát adott ki ebben a témában, úgy gondolom, hogy páratlan módon és példátlanul hívja föl a hívő embereknek a figyelmét arra, hogy ezen a téren van feladatunk. A Föld közös otthonunk, egyben nővérünk is, mint egy szép anya karjai közé zár minket, és most ez a rossz bánásmódban részesülő, kirabolt föld panaszkodik és ökológikus megtérésre hív bennünket. És valahogy az a üzenetének a lényege, hogy vállaljuk magunkra a közös otthonunknak a gondozását, ezt az elkötelezettséget, mert ennek szépsége és felelőssége van. Szép ezzel foglalkozni, egy ilyen személyes gazdagodásunk lehet. A személyiségünk gazdagodik általa. Szinte ezt mondja a pápa, hogyha beleállunk egy ilyen folyamatba a Földnek a megmentésében. Na, most jön néhány konkrét téma, amivel a főapátság az elmúlt években foglalkozott. A földgáz fűtésű kazánjainkat évekkel ezelőtt kicseréltük, és egy ilyen biomassa fűtőművünk van, 2 darab 700 kilovattos kazán. A fűtőanyag az vágástéri hulladékból készült zúzalék. Ez azért fontos, mi nem a Bakonyban élünk, ahol zárt erdők vannak. Bakonybéli apátságban egy ilyen elgázosító rendszerű rönkfákkal fűtenek, mert ott az van a helyben, azt lehet beszerezni. A vágástéri hulladékot azt úgy képzeljétek el, hogy kivágják az erdőt, ott maradnak és elviszik a rönköket, ott maradnak azok az ágak. Én még emlékszem rá, mikor az Ilakban azt csinálták, hogy összekupacolták, lerocsolták egy kis gázolajjal, és meggyújtották, hogy elégjen. Ne maradjon ott. Ma ezt egy ilyen szecskázó gép összezúzza, és ezzel kiválóan lehet fűteni. Részben nekünk is van ilyen anyagunk. A földgáz felhasználásunkat 400 ezer köbméterről 50 ezer köbméterre csökkentettük. Évente melegvizet nyáron is kell produkálni, részben az még földgázzal megy, de úgy gondolom, hogy ez már nagy előrelépés. Aztán napelemeknél eddig megvalósult egy ilyen 110 kilovattos rendszer, ez még csak olyan 5-10%-át adja az éves fogyasztásunknak, viszont határozatunk van, és el is indultunk egy napelempark kialakításának az ötletével, a megvalósításával, körülbelül már reményeink szerint 70%-át fogja fedezni, nem csak az apátság, hanem az energia közösség révén az összes cégünknek is, akik ide kapcsolódnak. Aztán elektromos autók projekt indul az apátságnál, 4 darab elektromos autóval indulunk. A környékre, a lelkipásztori ellátásra kiszaladni a kis falvakba, ezek az autók tökéletesek, és a budapesti tanulmányi házunkban is ilyen autóra cseréljük le a mostani benzinüzeműt, városi forgalomra kiváló lehetőség ez. A tanulmányi házunknak a felújításánál a fűtés az is teljesen ilyen hőszivattyú rendszerrel oldottuk meg. A Bakonybéli apátságnak a felújításánál a villamos energiát 60%-ban itt állítják elő, és a fűtés is teljes egészében megújuló energiával történik. Üzemeinknél is elindultunk. Az ásványvíz palackozónál PET palackok vannak, de újrahasznosítással készült palackokba töltjük a ásványvizet. A sörfőzde, amikor indult, ma már komoly ilyen technológiai előírások is vannak ezen a téren. Én a sörfőző mesterünktől tudom, hogy létezik egy ilyen lemezes hőcserélő szerkezet, beépítve az egyik ilyen tartályba, aminek az a lényege, hogy amikor a sört főzik, akkor föl kell nagy hőfokra persze fűteni azt a sörlevet, de utána azt vissza kell hűteni, különben az élesztő gombák elpusztulnának benne, 20 fokosra hűtik vissza, és az ott kinyert hő, az nem veszik el, hanem ez a hőcserélő egy ilyen tárolóba adja át, és utána már, amikor a következő főzés indul, azzal elő lehet melegíteni a sörfőző vizet, úgyhogy nem a 10-20 fokról kell fölvinni a forráspontig. Vége felé járok a mondandómnak, hogyha súlypontokat kellene elhelyezni, akkor így ezt kötném a lelketekre Ferenc pápának a mondásából, hogy ez egy szép felelősség, hogyha ebbe a témába beleállunk és agyalunk azon, hogy hol tudunk úgy élni, amely alapján egy kicsit jobban vigyázunk a földre, kevesebb energiát fogyasztunk, és nem annyira szennyezzük a világot. És hogy így ezen a téren ne tartsuk azt furcsának, Én 60 éves elmúltam, de tudom, hogy tanulásra és fejlődésre van szükségem, ahhoz, hogy ebben egy picit jobban tudjak tenni valakit, hát még annak, aki valamelyest fiatalabb, mint én. Aztán ez is egy ilyen tanúság, úgy gondolom, hogy az eredményeket kommunikálni kell. A jó példa az legyen ragadós, ne a rossz hírek terjedjenek a világban, és ebben úgy nyugodtan beleállhatunk, hogy a jó példát közzé tesszük. A világot meg akarjuk változtatni, az soha nem a szavak és nem a véleményünk, hanem a példamutatásunk változtatja meg, hogyha mi valamit lokálisan, a globális problémáknak a kiküszöbölésére úgy tudunk tenni, hogy benne van az, hogy így a cégkultúrában legyen benne. Keresünk valami konkrétumot, ahol tudunk valamit tenni, és azt közkincsé tesszük, akkor egész biztos, hogy nem marad eredmény nélkül.

0: Megmaradni. A határon túli magyarság közéleti magazinja.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Határon innen és Határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban megismételjük a március 19-i összeállításunkat, amelyben a kárpátaljai Máté Rihárd a Munkácsi járásban található Izsnyéte település református lelkésze és Máté Réka a főiskolai tanár tanúságtételét mutattuk be. Adásunkhoz tartalmas időt

0: napsütést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondók Lész Beáta.
1: Most ne értsük félre, nem akarok ilyen univerzalista dolgokba belemenni, hogy akkor mindenhol ott van a házasságban, akkor nem is tudjuk ezt szétválasztani, de hogy lehet-e olyan dolog, amiből őt kizárjuk? Szabad-e, hogy legyen olyan, amiből őt ugye azt mondjuk, hogy itt most neked nincs helyed? Légy szíves, menj oda, ugye ott a helyed? Nem itt van. Ez az én dolgom. Ez az Isten oldaláról nézzük azt, hogy ő mindenhol ott van, a másik oldala viszont a mi oldalunk, az emberi, hogy várom-e, kérem-e, kérjük-e, várjuk-e azt, hogy segítsen, hogy ott legyen, hogy megáldjon. Ez utóbbi néha hiányos, de pont ezért kell, hogy dolgozzunk. És akkor ide még visszatérünk, viszont a következő dolog, amit úgy elgondoltunk közösen, hogy és én erre kérek mindenkit, hogy ez a téma, ugye beszélgessünk a házasságunkért, az egész hétnek a témája, és itt különösképpen az, hogy Isten helye, Isten szerepe és jelenléte a házasságunkban, akkor mindenki vonjon egy mérleget. Közösen, nem egyedül, most nem magunkba is lehet, de mindenképpen legyen ott a másik is, hogy ha megvan ez az alap, hogyha eljutottunk arra, hogy ki neki, meg nekem Jézus, meg Isten, meg ugyanazt gondoljuk, hogy megváltott minket, akkor vonjunk egy mérleget. És mi mondtunk egy mérleget, miben lehet benne Isten, meg miben nincs benne úgy. Így fogalmaztuk meg csak két ilyen kategória, hogy mi az, ami kevésbé megy, nem azt mondom, hogy rossz, de úgy kevésbé megy, akár rossz dolgok is lehetnek itt, és mi az, ami jobban megy nálunk. Ez már nem az, hogy ebben mi ott elő vagyunk, és akkor mindenki tanuljon tőlünk, még az 50 éve házas is, hanem hogy mi az, amit úgy érezzük, hogy megy, és akkor még följebb építhetünk, mi az, ami nagyon lent van, és jó lenne onnan egy kicsit felemelni. Itt egy kicsit belegondoltunk, hogy mi lenne, hogyha arról szólna ez az este, hogy itt elkezdjük sorolni egymásnak a hibáit. Te ilyen volt, te olyan volt, itt. És akkor már a gyiába el lehet válni, és akkor úgy megyünk haza Beregszázból, hogy felsoroltuk egymás hibáit, elküldtük a padát és zapét, na nem tudom micsoda, és akkor elváltunk. Nyilván nem ez a célunk, hanem az, hogy észrevegyük mi magunkon, hogy mi az, ami megy, és itt egy kicsit így kitárulkozunk, amennyire lehet, viszont ezt mindenkinek meg kell tennie. Tehát ez nem egy instant kávé, odaadom most mindenkinek, és akkor tessék, vigyétek haza, hanem ez mindenkinek a saját házasságának a munkája. Jó, ami nem megy, vagy ami rossz. Kezdem én, és akkor utána átadom a szót. Ami rossz, kezdjük magunkkal. Én egy kimondottan, vagy kimondhatatlanul türelmetlen ember vagyok. Tehát ez annyira igaz, rám itt nem arról van szó, hogy reggel még nincs kész a smink, és akkor meg kell várni, hanem már ezt úgy megtanultam elengedni, meg megpróbáltam ezt megszokni, ezt a mikor indulunk reggel 7 óra, akkor az mindig 4-8, de nem baj, hát akkor rendben van. De hogy én türelmetlen vagyok, Réka pedig lassú. Ez az igazság. És nem akarok túlozni, de a konfliktusainknak az 50%-a körülbelül, vagy inkább 60%-a az mindig ebből szokott származni. Én türelmetlen vagyok, sokszor felszínes, ez benne van ez is, tehát ő pedig lassú. Tehát lassú. Van a fiúnál egy mondat, amit én nem szeretek hallani, mert itt is előjön a türelmetlenség mindig, mert akkor kb. Ez a mozdulatom, hogy Réka, itt menj, mert itt te jössz. Amikor azt mondja, amikor nincs ilyen alvás délután, és ugye 5 éves, és amikor nem alszik délután, és akkor azt este már így elindul, hogy apa, én nem tudok dönteni. Akkor már, ezt tudjuk, hogy itt kezdődik, hogy nem tud dönteni, de abban már sírás lesz, és abban ordítás lesz, és akkor én rögtön mondom, hogy én ez kevés vagyok, itt te jössz, mert nem tud dönteni, de most már tudom, hogy honnan van. Mit nézünk, ha egy filmet, mostanában nem szoktunk, de hát ő nem tud dönteni. Hát akkor nem nézünk semmit. Ugye, hogy jó, hát nyilván van ez a mit főzzek valamit, nem ilyenekben merül ki ez, de hogy ez a nem tudok dönteni, meg a lassúság engem ez így eleve így engem fel tud korbácson, úgyhogy én türelmetlen vagyok, ez az én hibám, ő meg lassú.
2: Nem, én ezt tényleg örököltem, én nekem mindenre van időm, hála az Úrnak, nem kell sehová sietni. Van egy ilyen, hát ez ilyen közös tulajdonság, amit hát elneveztünk ilyen érdekesen, hogy időszakos letargia, na most ez mit takar, mikor két nagyon introvertált ember roppant extrovertált hivatásban találja meg az életútját, akkor egy olyan házasság alakul belőle, mint a miénk. Ugye egy lelki pásztor, illetve egy pedagógus egész nap már ki beszéli a lelkét gyakorlatilag, és akkor tényleg van olyan, hogy az ember hazamegy, és valóban nem jut már energia arra, tehát már a bezárkózásnak az időszaka eljön, és akkor tényleg az, hogy ne bántson senki, nem érdekelnek a másiknak a problémái, nem érdekel a másiknak akár a, nem tudom, a hangos szuszogása sem, ott a másik oldalon. És van úgy a mi kapcsolatunkban is, hogy nagyon nehezen tudunk a másikhoz kapcsolódni, pont amiatt, mert hajlamosak vagyunk egy picikét, amikor otthon vagyunk, akkor bezárkózunk, az nekünk egy ilyen, nem tudom, biztonságos hely, de néha kicsit túl biztonságos, és egy kicsit hajlamosak vagyunk túlságosan ellenni a saját dolgainkkal, és... Igen, ez egy ilyen nehéz dolog, ami számunkra is nehéz megoldani, hogy tudjunk egymáshoz többet kapcsolódni, kicsit egymásnak jobban megnyílni, és ne csak a saját kis világunkban ott létezzünk egymás mellett.
1: Ebben nincs benne Isten sokszor, még a saját életünkben is, amikor ki akarjuk zárni.
2: Igen, és akkor következő, házastárs vagy lakótárs. Láttam egy ilyen videót nem annyira régen, és nagyon megtetszett nekem ez az összehasonlítás, hogy... Van az a pont a házasságban, néha eljön, néha kicsit, ha többet dolgozunk a kapcsolaton, akkor persze ezen is lehet javítani, de hogy a házastársam az nehogy már a lakótársammá váljon, ugye? Mert azt szerintem pláne, aki tőlünk tapasztaltabb, illetve több éve házastársi kapcsolatban él, vagy együtt él a másikkal, az elmondhatja, hogy persze a házasság sem olyan, hogy folyamatosan mindig közel állunk egymáshoz, és mindig tart a nászutas fázis, meg a rózsaszín köd, meg a többi. Ugye ez egy egymáshoz közeledés, egymástól való eltávolodás, ennek a dinamikája gyakorlatilag egy hosszú távú életre szóló kapcsolat, és nem várhatjuk el azt, mert ez egy ilyen fals remény lenne, hogy elvárja az ember, hogy mindig ugyanolyan közel legyen a másikhoz, mindig ugyanaz a fajta szeretet, szerelem, nem tudom, tűz legyen a másik iránt az emberben, mert ugye néha azért előfordul, hogy egy ilyen kis lakótársias kapcsolat kialakul közöttünk. Mint a koliszobában, aki lakott koliban, az azért ugye visszatekint rá, hogy a szépen ott elfőzőcskézünk egymás mellett, meg kérsz enni? Igen, kérek. Hasonló dolgok, vagy éppen az, amikor... előfordul, hogy nagyon bele vagyunk például a digitális eszközeinkbe feledkezve. Egy ilyen aranyos és egy kicsit elszomorító kis anekdotát hallottam a rokonságomból a minap. Sok pedagógus van a mi családunkban, és az illető pedagógus kicsi gyerekekkel dolgozik, tanító néni, és gyermek születésre vártak a családban, és akkor egész nap így szorította a telefonját. Ugye várta a jó híreket, hogy mikor születik meg a kisbaba, és máskor egyébként nem szokott tanítás közben telefont tartani a kezében, pont azért, hogy a gyerekeknek a figyelmét ne vonja el a tananyagról, de aznap ezt nem tudta megállni, és már így nézte a messengert, és akkor az egyik kisi gyerek odalépett a szünetbe hozzá, és akkor azt mondta, hogy tanítónéni, ma pont olyan voltál, mint az anyukám, neki is mindig ott a kezébe a telefon. Tehát, hogy nehogy már ilyenekké váljunk, ez nagyon nehéz megállni, pláne akkor, hogyha az embernek például nem annyira sok közös érdeklődése van, ez is előfordulhat, nem ugyanazokat a filmeket szeretjük, vagy nem ugyanazokat a műsorokat szeretjük, akkor mindenki megy külön-külön a saját útjára. Ilyenek is vannak. És ezért is fontos az, hogy ne alakuljon ki ez a lakótársias kapcsolat, ami legalábbis mi időről időre, amikor ilyen irányba indul el a kapcsolatunk, akkor úgy észreveszünk, meg próbálunk azért egy kicsit tudatosan is tenni ezek érdekében, hogy legyen együtt töltött minőségi idő. Na és persze erről nyilván sokat szoktunk beszélgetni, meg ugye házasság hete az elkerülhetetlen, hogy azért ezek a dolgok is fel ne merüljenek. De például nekem az is eszembe jutott, hogy nem csak a minőségi idő az, ami fontos, meg a minőségi beszélgetések, tehát hogy ne csak ilyen gyakorlatias beszélgetések legyenek, hogy akkor mit kellene ma főzni, meg nem tudom hányra legyek kész, meg stb., hanem mindenről beszélgessünk. Nem tudom, bármiről, minden apróságról, random dolgokról is, nem csak a gyakorlatias teendőkről. És vissza kell találni egy kicsit szerintem a kezdetekhez is. Ugye nekünk annyira nem nehéz, meg még sok mindenre emlékszünk is, de hogy azt is érdemes mindig időről időre megtalálni, hogy mi az, ami összehozott bennünket, vagy mi az, ami, nem tudom, régen érdekelt, ugye jönnek a gyerekek, jönnek a, nem tudom, munka, a problémák, és akkor nagyon nehéz visszatalálni ahhoz, hogy akkor mi volt az az első dolog például, ami összekapcsolt bennünket. Nekünk például, nem tudom, sokan tudják-e, hogy a zene volt az, ami összehozott minket gyakorlatilag, ugye egy zenekar zenekarban, egy ilyen keresztény ifjúsági zenekarban játszottunk együtt, és akkor mindig feljön ez a felismerés, hogy annyira régen alkottunk már együtt valamit. És időről időre jönnek ilyen feladatok is, hogy akkor, nem tudom, gyülekezetben kell foglalkozni valami hasonlóval, vagy fogalm sincs, hogy a főiskolán kell egy műsort összehozni, és akkor ott a segítségünket kérik is. Rájöttünk arra, és újra meg újra rádöbbenünk arra, hogy nagyon jó az, hogyha vissza tudunk mindig térni ezekhez a szeretett tevékenységekhez, vagy dolgokhoz, amik a házasságunk elején, vagy még a jegyességünk idején, vagy azelőtt örömöt okoztak, és nagyon jó ezekhez a dolgokhoz egy kicsit mindig visszatérni. Nekünk nem annyira nagyon sok közös, úgymond, hát, hogyha nem mondom, hogy nincsenek közös érdeklődési köreink, de sok-sok különbözőségünk is van a párhuzamok mellett, és ezért sokszor nehéz közös programot találni, sokszor azért, mert én nem tudok dönteni, igen, de sokszor azért, mert egyszerűen, hát egyikünknek sem felel meg az adott opció, de mégis milyen jó, hogyha vannak ilyen közös kapcsolódási pontok.

0: Mindig ajánlok neki egy helyet, menjünk el ide enni, vagy megint oda. Úgyhogy vannak ilyenek, de ettől függetlenül meg tudjuk találni a helyeket. Szóval azért tettük mérlegre a gyengébb dolgainkat is, mert hogy tényleg az van, hogy sokszor azt nagyon emberien éljük meg. Tehát abban ez az elzárkózás, bezárkózás, akár neki, akár nekem, tehát amikor az, én is magamon láttam ezt a telefonozást, hogy amikor Lacikkal kérdezem, már megint valakinek visszaérsz? Nem, csak ugye a mozdulata. De nyilván nem is, akkor le kell tenni, és akkor olyankor kicsit össze kell szedni magunkat. De hogy vannak olyan dolgok, amiből kihagyjuk. Viszont ez tényleg egy ilyen dolog, amit mondott, már egy kicsit a jobb irányba menni, hogy nyúljunk vissza, tekintsünk vissza a régi dolgainkra, mi az, ami közös dolog, ami örömet adott, és ez tényleg úgy kezd beválni nálunk, hogy újra ugyanazt csinálni. És akkor egyrészt én hálás vagyok azért, nyilván beregszászéknak ez könnyű mondani, mert városban laknak, de mi egy falun lakunk, és onnan nagyon sok mindenki nem mozdul ki. Lehet itt is van városon, aki nem tud kimozdulni, érthető okok miatt mostanság, de én látom azt, és ezért jó, hogy én át tudok jönni, gát után is van élet nekem, nem csak gát előtt, meg úgy arrafelé a munkácsi járásba, hogy tudok mozogni, és így el tudunk jönni valamikor. Csak tényleg egy vacsorára, a múltkor az volt, hogy mi megnyitottuk a házasság hetét, vasárnap eljöttünk egy vacsorára, és akkor sétáltunk együtt a városba, és megdöbbentünk, hogy vasárnap este 6 órakor Beregszász üres. Én azt hittem, hogy ez egy falu. De hát a mi falunk is ilyen, de hogy Beregszász 6-kor, vasárnap este 6-kor üres volt. Úgyhogy ez egy kicsit úgy ledöbbent. Tehát azt hittem, hogy van élet jobban, de nincs, nem volt. Úgyhogy néztük a csillagokat, de azok szépek voltak. Jó, ami jobb lehet, nem csak a múltba való visszatekintés és az akkori kapaszkodóba ugye beleragadni, hanem ami jobb és ami működik, ez a felültemélyet és kirándulás, randi, játék a gyerekkel, tehát ez amire törekszünk. Kommunikáció. Ez egy kicsit ilyen keserédes, mind a kettő. Mert elmondta Réka azt, hogy törekszünk arra, hogy leüljünk beszélgetni, és tényleg ez viszonylag bármilyen kedvünk is van, bármennyire is kizárja, hogy ki szeretné zárni az ember a világot, és egy kicsit magába fordulni. Viszont amikor leülünk, akkor tényleg beszélgetni igyekszünk, és rájövünk arra, hogy beszélgetni jó dolog. Tehát ha beszélgessetek a házasságotokért, hogy pláne meg a nőknek. Na most ezt nem kell mondanom, nem azért, mert férfiak nem akarunk semmiről beszélgetni, de tehát annyira nem igényeljük a dolgokat olyankor, mi el vagyunk magunkkal, de egy nőnek meg fontos az, hogy elmondja, és tudom, de kimondja, de kibeszélje, de ha nem mondja el, akkor meg látom, mi a baj, semmi, két napig semmi baja nincsen. Csak semmi baja nincsen, csak semmi. És akkor utána úgy jön egy este, általában este, amikor már csend van, a gyerek alszik, akkor beszélgetünk, hogy akkor szoktunk sokat beszélgetni, és ez mindig jó. Érezzük ezt, hogy ez túllendít azon, amin át vagyunk, úgyhogy beszélgessünk sokat. Beszélgessünk a házasságunkért. Viszont a mértéke, a szintje és a módja az különbözik a kommunikációnak. Ez, aki talán közelebb áll hozzánk, azoknak már lehet elmondtuk, de ami különbözik, az, hogy is mondhatnánk úgy, mint egy olasz család, a mi családunk, meg mint egy finn. Tehát, hogy de a finn az nem csak úgy, hogy hanem úgy, hogy az olasz, én a temperamentumot, én tudom, hogy honnan hoztam, én édesanyám vonalán kaptam el, aki Réka, amikor eljött először hozzánk látogatóba, akkor azt hitt, hogy kiabálunk. Komolyan azt hitt, hogy kiabálunk. És akkor édesanyámnak, remélem nem nézi meg a videót, jövőre se, hogy van egy ilyen dolog, hogy egy az, hogy hangosabban beszél tőlem is, mert én már idomultam azért hozzájuk, tehát én már halkabban beszélgetek, de neki még így a szemével is így komolyan, tehát hogy... És akkor így Réka megjegyzett, hogy csak beszélgetünk, de nem kiabálunk, ez beszélgetés, nem kiabálás. Anyósomat meg úgy teszteltem egyszer, hogy ha mindig halkabban mondod neki, velünk él, 5 éve, vagy már több, 7 lassan, de hogy mindig halkabban mondod, és annál halkabban mondta, és a választ. És akkor látom ezt, hogy itt tehát a kommunikációs meg a kulturális különbséghez nálunk nagyon előjött, és akkor ne kiabálj már, nem kiabálok. Csak mondom, tehát, hogy ezt meg kellett szokni. Mit akarok ezzel elmondani? A különbözőségeink azok nem feltétlenül. Néha lehet, hogy akadály, de hogyha nyilván megismerjük a másikat, megszokjuk, hogy ki ő, hogyan beszél, kiabál vagy suttog, a különbözőségeink bármennyire furcsa is, de építőleg hatnak a kapcsolatunkra. És még akár gazdagodhatunk is, hogyha nem mindig kiabálva mondunk el valamit, én ezt megtanultam, ő már megtanulta azt, hogy Ricsi! Hát figyelj már ide, amikor először hallottam tőle, nem is hittem el, hogy ilyet tud, de egyébként tud. Ami még egy olyan dolog, amire törekednünk kell, és itt úgy szintén őszinték leszünk, szerintem így van értelme ennek, és lehet, hogy itt most ilyen csalódást keltek, de attól függetlenül még ezt elmondhatom, és el is kell, hogy mondjam. Mert vannak olyan barátaim, ha csak egy ilyen kirándulásra mentünk el néhány napra, akár itt a hegyekbe, vagy bárhová, tudom azt, hogy minden reggel leülnek, közösen imádkoznak, és közösen olvasnak igét, és úgy indulnak a napnak, meg akár még este is. Ez sajnos nálunk nem megy. Lehet az életbeosztásunk ilyen, ez a 6-kor kelünk mindig, általában minden reggel, és akkor időpontra kell szaladni mindenhová. Sajnos ez nem megy. Nálunk ez így nem működik. Megvannak ennek a helyei, meg az alkalmai, de nem tudjuk ezt gyakorolni, úgyhogy ez egy őszinte bűnvallás most mindenkinek, meg önmagunknak is, hogy erre többet kellene fektetni, lelkészként is. Ugye? Nem árt, hogyha a pap olvas Bibliát. Tehát, hogy közösen, és ez kevés. Megvannak a közös imádságok, a csendességek, de nem ez a rendszeres, amikor minden reggel úgy indulunk, hogy... És ezt megmondom őszintén, ez a szent irítség mindig benne van, amikor, nem tudom, látom azt, hogy hallom, hogy minden reggel és minden este úgy tudják lezárni a napot, ez nálunk nincs így. De azt kövezzem meg, akinél mindig így van. Jó, van még itt egy rossz, amit szerintem el kell, hogy... Vagy majd ezt mondjam most én. Önzőségünk levetkőzése van egy ilyen ponton. Jó, akkor elmondom. Ebben jó irányba haladunk, mert mindketten el vagyunk a saját dolgainkkal, erre már kicsit úgy utaltunk, de hogy sokszor csak a saját szemszögünkből látjuk a dolgokat, és akkor itt adom át neked, amit te még ezzel kapcsolatban mondani szeretnél, de mind a ketten önzőek vagyunk. Ő is, meg én is. Nem annyira nagyon, tehát nem az, hogy csak én, de néha előjön az, hogy az én dolgaim érvényesüljenek, meg az én látásmódom, de folytassa Réka.
1: Én nem is annyira önzőségnek nevezném ezt, hanem inkább úgy fogalmaztam meg itt magamnak, hogy a saját szemszögünkön keresztül vagyunk hajlamosak látni mindig a dolgokat, vagyis sokszor. És mindig ez egy ilyen freudi elszólás volt, de igazából arra gondoltunk, vagy azt akartuk ezzel megfogalmazni, hogy amikor történik valami, akkor sokszor hajlamosak vagyunk nagyon sokáig csak a saját látásmódunkon keresztül értelmezni azokat a dolgokat, és még mindig nehezünkre esik a másiknak a szemszögébe hamar belelátni magunkat. És szerintem ezt sokan átérzik, amikor azt mondom, hogy rengeteg konfliktus forrás lehet egy házasságban abból, hogy egy megoldandó problémát, vagy egy nehézséget hajlamos vagyok én csak a saját szemszögemből látni, ő szintén csak a saját meglátásai szerint, és a kettő között pedig nincsen kapcsolódási pont. És természetesen ennek, tehát van mindig a növekedésre hely és idő és alkalom, vagyis hát ebben reménykedünk, de hogy ez nekünk egy ilyen nehézség, hogy mindig saját szemszögből látni, és nem a másikéból, és beleélni magunkat a másiknak a meglátásába, vagy a megélt dolgaiba, az egy kicsikét nehézkes lehet. És egy kicsit személyesebb dolgokat is szeretnénk azért megosztani ebben a bizonyságtételben, mert vannak tényleg megmosolyogtató dolgok, vagy mosolyunk a különbözőségeinken, vagy a kis apró vitáinkon, de arról is szeretnénk egy kicsit beszélni, hogy mégis konkrétan milyen dolgok voltak az életünkben, a közös életünkben, amiken keresztül az Isten tanított minket, amikben ott volt velünk, és amiken keresztül vezetett. Egymásnak terhét hordozzátok, ugye ezt az igét kaptuk a házasság kötésünkkor, és akkor még olyan kis naivan bele sem gondoltunk volna abba, hogy hát beszéljünk akkor így róla, hogy a házasságunk első 10 évében mennyi mindenen is kell ezt keresztül menni, és néha feltámad bennünk egy olyan érzés, hogy oké, hogy 10 éve vagyunk házasok, de annyi mindent megéltünk már, hogy szerintem 50 évre elosztva is teljesen elfogadható lett volna. És vannak olyan események a pároknak az életében, amik hát nem hoznak közelebb, hanem inkább eltávolítanak a másiktól. És ugye szokták azt elmondani, vagy én más pároktól hallottam legalábbis, hogy ugye az például, hogyha egy tragédiát, egy nehézséget, különbözőképpen dolgozunk fel, mondjuk egy gyászt, nem úgy élünk meg, mint a másik, és erről nem beszélünk, vagy nem tudunk beszélni, magunkba zárkózunk, és csak hagyjuk egymásra telepedni azt a sok-sok-sok mindenféle sérelmet, akkor azok nagyon el tudnak minket távolítani egymástól.

Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban megismételtük a március 19-i adásunkat, amelyben a kárpátaljai Máté Richárd a Munkácsi járásban található Izsnyéte település református lelkésze, valamint Máté Réka főiskolai tanár tanúságtételét hallgathatták meg. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Klész Beáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsőtessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, mai összeállításunk munkatársai Pap Ildikó, Grunda János és Kovács Krisztina nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása.

0: Hauber Zsolt felvétele szólt. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 14 óra. Jó napot kívánok, híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. A szeretett közösség építésére és a szegények szolgálatára buzdította az ázsiai egyházat 14. Leó pápa, számolt be róla a Vatican News. A katolikus egyházfő az Ázsiai Püspöki Konferenciák Szövetségének jövő heti dzsakartai közgyűlésére küldött levelében arra kérte a híveket, hogy Istenre és az emberi méltóságra építsék döntéseiket. A Szentatya hangsúlyozta, a szegények, a betegek és a migránsok szolgálata nélkülözhetetlen a béke és az igazságosság megteremtéséhez. Mintegy 200 ezeren támogatták az Ökumenikus Segélyszervezet nyári táborait 91 millió forint felajánlással, közölte a szervezet az MTI-vel. Az adományokból 1000 hátrányos helyzetű gyermek táboroztatását segítik, 30 millió forintot közvetlenül a táborokra, a fennmaradó összeget pedig a kapaszkodó programra fordítják. A segélyszervezet országszerte 18 helyszínen szervez nyári élményprogramokat és táborokat a 4-18 éves korosztály számára. Új vezetőket bízott meg két vármegyei rendőrfőkapitányság élére a belügyminiszter, közölte a szaktárca az MTI-vel. Pósfai Gábor csütörtöki hatállyal Horváth András rendőr dandártábornokot nevezte ki a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság, Terjék Gábor rendőr dandártábornokot pedig a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság vezetésére. Enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a hazai szennyvízben az elmúlt héten, írt a közleményében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A kimutatási határ feletti értékeket Budapest 3 mintavételi területén és Debrecenben mérték, ugyanakkor minden eredmény továbbra is az alacsony tartományba esik. A szakemberek szerint helyenként a fertőzések számának emelkedése sem zárható ki, derült ki a tájékoztatásból. Takarítással és fokozott ellenőrzéssel folytatódott a Budapesti Közlekedési Központ köztisztasági és közbiztonsági akciója a déli pályaudvarnál, emelte ki közleményében a társaság. Csütörtöktől szombatig a jegyellenőrzések mellett a közösségi közlekedés rendjét zavaró szabálytalanságokra és a járművek állapotára is kiemelt figyelmet fordítanak. Elfogadta az Európai Bizottság az X közösségi platform intézkedési tervét a digitális szolgáltatásokról szóló uniós rendelet előírásainak teljesítésére, írta közleményében a testület. A jóváhagyott intézkedések célja, hogy átláthatóbbá tegyék a platform működését, valamint biztosítsák a kutatók hozzáférését a nyilvános adatokhoz. A bizottság szerint ez erősítheti a rendszer szintű kockázatok és az X európai társadalomra gyakorolt hatásának vizsgálatát. Lezárták Szlovénia egyik legnépszerűbb fürdőhelyét, a Portorózsi központi strandot, miután mintegy 50 liter üzemanyag került a tengerbe egy kikötői hajóból. Az MTI-hez eljuttatott tájékoztatás szerint a szél a szennyeződést a part felé sodorja, ezért a teljes érintett partszakaszon megtiltották a fürdőzést. A hatóságok úszógátakkal és speciális eszközökkel dolgoznak a szennyezés felszámolásán, a strandot csak a vízminőség ellenőrzése után nyitják meg újra. Hazánk időjárásáról. A nap folyamán fokozatosan csökken a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, záporokra, zivatarokra főként a délnyugati ország részben, valamint a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti megyékben lehet számítani, helyenként jégesővel és viharos széllökésekkel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 Celsius fok között alakul, késő estére pedig 20 és 27 fok közé hűl a levegő. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradást 15 órakor hallhatják.
0: 14 óra 4 perc, Hangárium. A szerkesztő Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, és ahogy ígértük, berúgjuk a Mester 3-as harmadik gólját is, mondom, látszólag szerénytelenül, de könnyen beszélek, mert egy olyan nemzetközi hírű és színvonalú gitárművész, jazzgitáros, előadó művész, tanár, mestertanár a vendégem, az Artisius pedagógus díjas Birta Miki, hogy én megint én az ő fényében fogadom a dicséreteket, hogy de jó a műsor, elmondom, hogy tudom, kit kell meghívni, ez is valami.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Mi is köszönjük szépen a remek triód és a lemeg első albumod után. Most egy utolsó jön, hogy frissek is legyünk, bár ez a minőség örök. Bigbandezünk.
1: Hát ez nagyon más. Ez nagyon más. Ugye a saját lemezeim trióból, kvartettban jelentek meg, ez pedig egy big band. Ugye én 2012-ben kezdtem játszani a Budapest Jazz Orchestrában, és 2014-től vagyok állandó tagja a zenekarnak, és ez egy sokkal nagyobb szerelemmé vált, mint ahogy indult. Én nagyon-nagyon örültem akkor, hogy egy olyan dologban próbálhattam ki magam 2012-ben, amiben sok tapasztalatom nem volt. Hát eleve hány zenésznek van lehetősége az, hogy egy folyamatosan állandóan működő big bandben játszon, és hát szebbnél szebb munkákat kaptam. Tehát a Peter Erskine-től a Joe Lovanon át, az Ed Neumasterig, a csodálatos lemezek, koncertek, szóval most ennyi év után azt tudom mondani, hogy egy kicsit az otthonom. Tehát, hogy olyan régóta vagyunk már együtt, ráadásul több kollégával, én még a főiskolán is együtt voltam, tehát az emberi része nagyon jól működik, és talán nekem ez a ahogy idősödöm, ez a legfontosabb, hogy jól érezzem magam, ahol vagyok. És erről a zenekarról, a Budapest Jazz Orchestráról lehet mondani, hogy ez egy ilyen hely. Na most, én a főiskolán már annak idején, még a 90-es években nagyon szerettem írni fúvósokra is, big bandre nem, de volt olyan zenekar, hogy két harsona, egy tenor szaxofon, az a zenekari gyakorlat volt, ugye az egyetemen, és ilyen összeállításban játszottunk, zongora nem is volt, gitár, basszus és dob, és én arra írtam saját zenéket, meg hangszereltem, meg minden, sőt, ráadásul abban az egyik tag, most is együtt játszunk a B.O.-ba, a Skekivel. Na, a lényeg az, hogy én ezt nagyon régóta, nekem egy álmom volt, hogy én szeretnék írni big bandre. De aztán ugye azért ahhoz nagy csend kell, körülöttem. Tehát az nem úgy van, én nem tudok rohanásból leülni és inspirálódni, hanem ahhoz csend kell. És hát a család az elég hangos volt. Ugye a három fiúval.
0: Egyébként hála Istennek.
1: Hála Istennek, tehát mindent ugyanígy csinálnék, persze. Ha még egyszer kezdeném, nem erről van szó. Egyszerűen nem volt itt az ideje annak, hogy én leüljek. És... Na, de aztán a gyerekek felnőttek, jött a Covid, meg nem, tehát hogy olyan lett az élethelyzetem, hogy eljött az ideje annak, hogy én ezt... Na, de azért ez nem ilyen egyszerű, úgyhogy először is pályázat. Úgyhogy akkor először beadtam pályázatot az NK-hoz, hogy szeretnék írni egy lemezt. Ezt támogatták, és ez egy óriási dolog volt, úgyhogy meg tudtam írni a lemezt. Ebből volt aztán egy koncert, hát de az még mindig nem az, hogy akkor megjelenik. Na, akkor következő év, új pályázat, akkor megint. Akkor beadtam pályázatot, akkor megint támogatták. Nyilván 17 tagú zenekarnál azért ez egy elég erős történet, hogy ez meg is szülessen, de sikerült létrehozni, és nagyon-nagyon boldog voltam végül is, egy élő koncertfelvétel lett, aminek megvan az a veszélye, hogyha egy műsor nincs bejátszva, akkor lehetnek benne hibák esetleg, de ugyanakkor az a fajta dinamika, ami ott a közönség és a zenekar, a stúdióban nincs. És én nem bántam meg azt, hogy ez egy élő koncert felvétel, hát nagyon-nagyon örültem neki, hogy végül ezt az utat választottam. És akkor így fölvettük tavaly októberben a FM, a régi FMH, tehát a Fehérvári úton.
0: Igen.
1: Na, ott egy koncert keretében fölvettük ezt az anyagot, és végül decemberben meg tudott jelenni az album, már csak a zene megosztó portálokon. Tehát ez most már csak így hallgatható. Kézben
0: nem
1: már
0: baj,
1: nem,
0: megvan.
1: Nem, mert igen, és akkor azóta egy pár koncerten több volt belőle a BC-ben is a koncert, aztán később, illetve aztán később bizonyos kompozíciók a lemezről egy-egy műsorban elhangzottak.
0: Hát nagyon-nagyon boldogok vagyunk, hogy kiegészült a eddigi repertoárod ezzel a csodálatos, hát nem is kell mondani, ez egy világszínvonalú ötcsillagos, nem tudom, a Dambit adott-e, nem, én adok.
1: Kaptunk 3,5 csillagot kaptunk Mester Dániel lemezére, a Dambiten, amire nagyon büszkék vagyunk, mert azért oda nem, igen, nem tudom, akárki. Egyáltalán az, hogy írtak a zenekarról kritikát, persze, ez már egy óriási persze dolog. Úgyhogy igen, büszkék vagyunk rá, és én is azt mondom, hogy ez most, éppen most utazunk Svájcba egyébként 26-án, két koncertünk lesz, és nagyon büszke vagyok arra, hogy amikor egy-egy sztár vendéget meg tudunk hívni, akkor érezzük és látjuk rajta, főleg azért, mert többször is visszajönnek, hogy partnerként tekintenek ránk. Arról nem is beszélve, hogy mondjuk a, nem tudom, most csak egy példát mondok, a Roberta Gambarinivel, vagy a Jane Monheittal a Műpába teltházas koncertet adunk, ahol álló tapsot kapunk a koncert végén, ott van a tévéfelvétel, a televízió többször leadta, meg lehet nézni. Szóval ez egy nagyon pozitív megerősítése annak, hogy valószínűleg olyan nagy bajt nem csinálunk.
0: Attól, hogy ki melyik részére születik a bolygónak, lehet, hogy anyagi és indulási nehézségei, meg marketing, meg stb. Vannak, ezt most hagyjuk, de az igazi lényeget, a minőséget tekintve teljesen mindegy, hogy New York, vagy Mátészalka, vagy Miami, persze, vagy Győr. Ezt nem szabad elhinni, ezt a kis hitűséget, ami a kommunizmus belénk vert, ezt már ki kell nőni, mert ez egy rettenőtös, tehetséges nép. Itt a példa most megint.
1: Én megkérdeztem az Ed Neumastert, hogy ő érez-e különbséget, amikor kelet-európai zenészekkel játszik.
0: Igen, jobbak.
1: És azt mondta, hogy nem, azt mondta, számára jó zenész van, és kevésbé jó zenész. Tehát, hogy ez a kategória, ha van közös nyelv, akkor van muzsika, és kész.
0: És az, hogy a kollégáthoz, aki nem Angus Youngon éppen, hanem Jimi Hendrixen nőtt fel, Halper Laci.
1: Hogyne.
0: És ahogy ugrottak neki, és mint igazi beosztottak, mesélte neked is, nekem is, egy Steve Gadd, egy Eddie Gomez, hát mester, igen, ez így jó lesz, így gondoltad?
1: Igen.
0: Most akkor neked ugyanúgy egy Mike Stern, egy Bill Evans,
1: hát
0: egy Peter Urszit, az se véletlenül lapogatja a hátad, és örül, hogy összedolgoztok.
1: 2004-ben Lengyelországban volt egy nagyon szép periódus az életemnek, amikor 3 évig jártam Lengyelországban a Lengyel Walkaway Band meghívására, és abban a zenekarban nem csak engem hívtak meg, hanem meghívták az Erik Marientát, a Bill Evans-t, és akkor itt csináltam egy lemezt ezekkel a lengyelekkel, a saját szerzeményeim is vannak a lemezen, és ott például Bill Evans szaxofonozott, és ugyan szó szerint ez volt, amit most mondtál, hogy ülünk a stúdióba, ő játssza az én számaimat, és akkor visszahallgatásnál kérdez, hogy na, Miki, hogy tetszett a szóló? Hát mondom, nekem nagyon.
0: Elmegy.
1: Azt mondja, följátszanék még egyet. Hát mondom, jó, hát ha akarod.
0: Ha úgy érzed.
1: És akkor fölvett 3 vagy 4 variációt, és a végén megkérdezte, hogy melyik tetszik, és miközben ott játszott, végigment a fejemen, akkor 34 éves voltam, végigment a fejemen, hogy én egész életemben azért a pillanatét gyakoroltam. Tehát az, hogy egyszer kaphassak egy ilyen lehetőséget, úgyhogy gyorsan realizálódott, hogy ő most abszolút nem arra vágyik, hogy én körbe dicsérjem őt, hanem az, hogy én legyek egy szakmai partner, és mondja meg neki, hogy mi van.
0: Hozzá, elég jó volt a meg.
1: És akkor a végén kérdezte, hogy na melyik? És mondtam, hogy szerintem az első a legjobb. Azt mondta, jó van, hallgassuk meg. És mondta, hogy igen, igazad van, akkor legyen az első.
0: Mint általában.
1: Hát ez pont így. Igen, egyébként igen, na, általában mindig az első.
0: Mikikém, folytathatnánk órákig, majd egy éjjeli műsort meg elintézzünk élőben, ahol jó, betelefonálások köszönöm lehetnek, hozunk egy süti ropi kólát. Bírta Mikire érdemes tehát rákeresni, Budapest Jazz Orchestrára szintén összefonódás is van, és hát Mikinél is rengeteg remek muzsika van, és ez így lesz tovább is, hisszük és várjuk. Úgyhogy nagyon köszönöm a jelenlétet, az
1: köszönöm érdekes sztorikat
0: és a remek zenéket. Bírta Miki, köszi.
1: Köszönöm.

0: Elhangzott a Hangárium. A szerkesztő Balog Tibor volt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 14 óra 30 perc. Rádiós regénytár.
4: Móricz Zsigmond. Szegény emberek. Negyedik rész.

Az asszony csak nézett, nézett, s a szája lassan kinyílt. Az ember lassan, minden szót ritkán bakkantva ki, mondta. Azokat muszáj volt megölni. Avval felállott. Hozzá a vizet, mondta kevés tűnődés után. Véres vagyok. Az asszony szótalan, sokára megfordult, kiment. Akkor ő levette a kabátot, az ingúja csupa vér volt. Levetkőzött, az inget is levette.

Most ki, mondta az asszonynak, mikor az bejött. Az asszony fogta az inget, s a ládából a másikat vette elő, de az inget egy pillanatra sem tette le. Mikor az ura jól megmosdott, törülközőt adott a kezébe, aztán az inget, a tisztát. Kivitte a vizet, s másikat készített. A tálat a konyhába tette le. Addig folyton a hóna alá volt szorítva az ing. Úgy volt kinn az udvaron is. Aztán hozzáfogott, s mosta az inget. Mikor az ember a csizmáját kipucolta, megmosdott, felöltözött, egészen jól érezte magát. A fésűt a hajába vájta, s a tükörbe nézegette magát. Jó lett volna egy-egy sturm után ilyen mosakodás, meg a tiszta ing, mondta magában. De akkor abba a fertelmes vérbe kellett lenni egész hétig is. Még megszáradt az emberen, pedig de büdös. Hangosan is szerette volna elmondani, de érezte, hogy a felesége rettenetesen meg van zavarodva, s szégyelte azt mutatni, hogy ő nem érzi a bajt. Az ajtóba állott, s elnézte az asszony, milyen buzgón mossa a véres inget, különösen az ujját. Még ki is önti a vizet kétszer is. Nagyon jól kimossa. Meg lesz mán, szólott, mert én délután még dolgozni megyek. Az asszony megnézte a világosan az inget, nem látott rajta semmit. Kiterítette a kis kamarában. A gyerekei után kiáltott. Jóska, gyertek csak! A kisfiú kicsi kocsiban húzta a legkisebbet, s ragyogott az arca. Most mindig kin vannak, pedig már csípős az idő, mert nagyon büszkék a kis szekérre, amit apjuk csinált az első éjszaka, mikor hazajött. Vigyázz, baj ne legyen, szólt az anya. Vigyázz, mert agyonverlek. Megyek a vásárba. Mit hoz? Az apa elmosolyodott. Mízes kalácsot, mondta. Csak vigyázz, baja ne legyen a kicsinek. Az asszony hirtelen felnézett rá. Az ember megértette a gondolatát. Másnál is van olyan pici, mondta kerülő szóval. Kis gyámoltalan pondró. Az asszony kicsit megnyugodott. Látta, hogy azt nem bántotta.

Mikor vasárnapiasan kimentek az udvarról, egymás után, elől az ember, utána az asszony, aki még messziről is visszakiabált a kisgyerekeire, úgy haladtak előre, mint boldog falusiak, akik örülnek, ha kimozdulhatnak egyszer-egyszer az unalomig megszokott hétköznapból. De az arcuk komolyabb volt, mint az élet rendes paraszt komolysága, amely a legkomolyabb kifejezést edzi be a vonásokba, a testi kimerültség nyugalmát. Az arcukon valami nehéz komorság borongott. A férfi kicsit bólogatva, maga elé sötétedve haladt előre, s észre sem vette, hogy a felesége lassan, sírásra pityeredett arccal szaporázza a lépést utána. Kimentek a faluból, végig a nagy utcán. Kiértek a szántóföldek közé. Az út sáros volt, de nem volt mély a sár. A novemberi természeten ott borongott az állandó őszi köd. A lekopasztott fák üresen s óbégatva állottak. Mikor felértek a töltésre, amelyen végig kellett menni, hogy rövidítsék a kanyargó országutat, az ember egyszer megállott. Nézd csak! Az asszony ijedve nézett fel, semmit se látott. Így van szembe velünk a muszi frontja, szólt az ember. Kinyújtotta a karját, s végig mutatott a folyó túlsó partján. Ott a falu, csak úgy, mint itt. Templom van a közepén, csak ott jobban látszik a domb oda át. Te, már én nem is értem, hogy maradhat a vízpartja drót nélkül. Hindernisz, milyen jól lehetne itt grábnit csinálni a jó kemény földbe. Az asszony kereken kötött kendője alól csodálkozva nézett az urára. Mióta itthon van, még ilyen beszédesnek nem látta. Szép az, mondta az ember csillogó arccal. Ahogy ez a tőtés megy, úgy van a stellunk. Csak nem áll ki a földből, hanem lefelé van ásva. Árok. Csak épp annyi áll ki, az ember feje amennyi, hogy el lehessen látni a földeken. Vigyázz! Azzal rémülten leugrott a töltésről a belső oldalra. Olyan gyorsan is egyszerre, hogy a felesége azt hitte, fővel bukott lefelé. Gyere le onnan! Kiáltott rá az ura. Gyere le rögtön az Isten beléd, mert leváglak! Az asszony belesápadt, úgy megrémült az ura villogó szemétől. Gyáván és ijetten lekuporodott, lesuttyant a töltésről. A ruhája csupa sár lett. A katona hirtelen nagyot nevetett rajta, ahogy látta az asszony keserves csúszását. Le is ülepedett szegény a sárba. Látod, ilyenek vagyunk odaki a felden. Mindig sárosak, mint az űrgék. Fű, mikor esők járnak, aztán vederrel kell kihányni az árokból a vizet. Egész nap, egész éjszaka furt dolgozik az ember. Mert van ugyan, van a víznek olyan kútféle ásva, vizes gödör, de nem mindenütt elég a. Sokat megmerül a bakancs, még a tiszturak is, még végig megy a major úr a sütz grábnén. Csizmaszárig gázol a latyakban. Minek hittál ide a sárba? Mondta az asszony gyáva mormogással. Nem mert most úgy, mint valaha kipattanni az urára. Nem volt vele tisztában, hogy józan-e. A katona nevetett.
Legalább megtanulod, hogy milyen a katona sors. Különben egy percig hallottam is ágyúszót. Meg úgy láttam, mintha oda át muszi mozogna. Tudja Isten, csak úgy láttam. Átnézett a töltésen a túlsó partra. Már úgy megszokja az ember az ilyet, mert szigorúan ki van hagyva a kommandó, hogy nem szabad fennjárni a főcínén, mert leszedik az embert. De ha megyünk a vízért, mert 4500 lépésre kell vízért menni, sose megy az ember a lóvgrábniba, hanem fenn, nem bolond a muszka, hogy egy emberre ágyúval lőjön. Meg szamár is, nem tudja eltalálni. Hanem azért néha így rájön az emberre, hogy hű, a mérges istenit most! Akkor aztán leugrik az árokba ész nélkül. Pedig hát mindegy. Egyszer úgy is meg kell halni. Az arca szomorú volt. Sóhajtott is egyet. A kemény, fekete szeme olyan szomorúan nézett. Az asszony most megérezte a hangján, hogy megbánta. Hogy fél. Fél már szegény. Látott-e? Mondta a katona, és sokáig nézte a vízpartot. Ha itt volna most a hátunk megett a Schwerehabitz, akkor egyszer csak hallanád, hogy bum! Aztán megindulna fenn a gránát, szíj! Hasítana a levegőbe, számolnál, de hiába nézel utána az égbe. Ott nem látni semmit, hogy merre megy. Csak a hangja sivít, mint a vasdarú. Sijó! Akkor le! Ropp! S ott a falu megett fel egy nagy füstfelleg. Nagy, kétaraszos. Ott az ég alatt nagy fekete füst. Felveti a fődet, fát, sorot, követ, mindent, amit tanál. Akkor a bóbakter beleszól a telefonba, hogy 200-al rövidebbet. Hey, barátom, az az igazi világ. No, menjünk fel innen, mert átázik a cipőd. Megfogta az asszony kezét, és felsegítette olyan figyelmesen, mint egy kisgyereket.

Tovább indultak, de az asszony visszalesett arra a helyre, ahol voltak. Ott maradt a nyomuk a sáros dombparton. A cipőjéről nagy vastag sarat rázott le. Teremtő Isten, ez az ember nem tiszta. Lehajtotta a fejét, és a szemében lassan könnyek gyűltek. Siratta a régi urát. Sokáig mentek, ballagtak a vízparton, a töltés peremén. Hallod? Fogta meg hirtelen az asszony karját az ember. Ez rettenve nézett rá. Már megint? De az ember szeliden nézett rá. Hallod? Szólott. S csak a hangjában volt valami kimondhatatlan gyöngétség, amit szóba kiadni nem tudott, mert az ilyen szegény emberek nem tudják szóval becézni egymást. Hallod, milyen ez a világ? Úgy van köztünk a víz, mint itt, ilyen formán is. De akik ezen a partján vannak, azok mind egy testvérek. Egymást segítik, kedvelik, egy kézre kell dolgozzanak. Aki meg a másik parton van, azt mind le kell lőni. Sokáig nézett mély sugárzással az asszony szemébe. Folyik a víz, folyik csendesen, úgy folyik, mint az embernek a napjai folynak, mindig folynak, mégsem múlnak el. De aki a másik parton van, azt mind le kell lőni. Geverrel, masingeverrel, ágyúval, sverével, handgránáttal, mindennel, azt mind le kell lőni. Érted ezt? Az asszony félve merett az ura szemébe. Nem értette, nem is figyelt a szavaira, mert folyton attól reszketett, hogy ha rájön az őrülés, torkon fogja, s bedobja a vízbe. Pedig nem félt tőle. Ha megtette volna, se félt volna szegénytől. Hiszen ismerte. Tudta ő, hogy ki volt ez az ember azelőtt. S ha most nem is az, aki volt, azért ő nem félt tőle. Nem. Ő úgy odaadta magát neki, a drága emberének. Hát Istenem, ha úgy rendelte az Isten, fogja torkon, ölje meg, dobja a vízbe. Szegény, miket kellett neki abba a háborúba szenvednie, hogy odáig jutott? S a szája sírósan elbiggyett, a szeme nedvesen elfátyolosodott, s úgy odaemelte az arcát, a nyakát a drágája elé. Úgy kínálta magát. Úgy se lehet ezt tovább folytatni. Soká nem lehet ezt vinni. Nem lesz jó vége. A katona szeme nem látta azt, ami előtte van. Csak a saját gondolatát látta. Pedig hallod, mondta eltűnődve, én azt mondom neked, nem a muszka van a másik parton, hanem a másik parton vannak a gazdagok. Mink vagyunk itt, tudod, ezen az oldalon, a szegény emberek. Mind itt vagyunk, akiknek büdös putria van, rongyos ruhája, nincsen ennivaló kenyere, csak sok gyereke. Pedig az a gyerek nem mondja, hogy hun veszed, azt mondja, eredj lopni.
csak sír, avval is fájdítva a szülei szívét. Az asszony nézte, elcsorduló fájdalommal, nézte a szegény vergődő emberének a szemét. Minek mondod ezt? Kérdezte lecsorduló könnyel. A katona előrehajolt. A másik parton van a tiszti menázs. Ott vannak a szép nagy házak, terített asztalok, meg a nagy hambárok. Sok búza benne, sok bab, kolbász, ódalas, sonka. Oda süt még a nap is. Még a madarak is oda járnak, mert ott jó danolni. Ott vannak a jó emberek, amelyek senkit se bántanak, mert krajcárt adnak a kódusnak. Mintha megszűnt volna gondolkozni. Az asszony nem mert moccanni, szólani. Csak nézte a szegény, meggyűrt arcot. Csak nézte, s egyre jobban elcsiporodott a szíve csipegő sírásra. A katona felemelte a kezét lassan a sipkájához, s azt egy parányit lejjebb igazította a szemére. Azért most ott is megtanulták egy kicsit. Hogy kell sírni? Átalintett a másik partra, s belekacsintott a felesége szemébe. Hamisan, malíciával. A gránát nem nézte, sok úrfi elpotyogott, elám. Harmadikán este masíroztunk el Koltovból. A reggel 3 óra tájban értünk egy erdőbe. Lukovicéből mentünk, aztán Zizinbe állottunk meg az erdőbe. Azt mondták, ott a Svarmlénia, fenét volt, semmi se volt. Kezdtünk celteket csinálni. Egyszer csak 3 gránát lecsap. Semmi puskalövés, semmi. Csak jön a gránát. Szalad egy baka, hogy mi az, mi az? Hát tegnap elszórták itt a mieinket. Rögtön sturmolni. Hát 5-kor mentünk sturmolni. Már 8 órakor meghalt egy kadett. Megsebesült a hadnagy Sándorfi, a hadnagy Órás, a dienstfürende őrmester. Nem is maradt több tiszt, csak a kompani kommendáns. Na, mind vége lett az uraknak. Én meg itt vagyok. Kicsit bólintva, magába merülten cuppantott. Ott mindegy honnan gyütt, a túlsó partról, vagy az erőső partról. Ha már ott van, a gránát nem igen válogatja. Hirtelen mély fájdalommal kiáltott. De hogy itten még azután se mindegy, azt a kutya mindenségit ennek a világnak. Hát itten még most se mindegy. Hát mi az Isten nyila ez, hogy haza kellett nekem 26 hónap után gyűnni? Aztán itt van az én 3 gyerekem, meg itt van az én 1 feleségem, aztán semmitek sincs téllére. Se liszt, se zsír, se lencse, semmi Isten fenéje. Hisz én nekem 28 napra vissza kell menni. Hát mit csináltam volna annyi kis időm veletek, hogy ellássalak? Nem ad nekem ezen a földön egy ember se egy darab kenyeret, ha minden gyermekem éhen döglik is. Elfordult, s a szeme síróra húzódott. Az asszony mélyeket sopántva lélegzett. Már látta, elveszett ember.

Bóri Zsigmond, Szegény emberek, a negyedik rész hangzott el. Felolvasta Snell Ádám, hangmester Gera Csilla, zenei szerkesztő Lackó Zoltán Vince, rendező Sáros Pataki Zsuzsanna. Elhangzott a Rádiós Regénytár.

0: Antonio Vivaldi D-moll cselló koncertójának első tételét hallották. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 15 óra. Jó napot kívánok, hallgassák meg híreinket. A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Fatimai zarándoklaton imádkoztak a békért a kárpátaljai hívek a Benei Jézus Szíve templomban, számolt be a Magyar Kurír. A szentmisét Majnek Antal emeritus munkácsi megyés püspök mutatta be, aki homíliájában a közös imádság és a megtérés fontosságát hangsúlyozta a háború sújtotta Ukrajna békéjéért. A zarándoklata a lelki programok mellett közösségi és kulturális eseményekkel is folytatódott, összegezte a cikk. Több mint 200 tudós, Nobel-díjas és mesterséges intelligencia szakértő tanácskozik a Vatikánban a béke és az új technológiák jövőjéről, adta hírül a Vatican News. A Castel Gandolfo-ban zajló konferencián az OpenAI, a Google DeepMind és más vezető kutatóintézetek képviselői is részt vesznek. A háromnapos tanácskozás végén várhatóan elfogadják a római nyilatkozatot, amely etikai iránymutatásokat fogalmaz meg a mesterséges intelligencia és a leszerelés kérdéseiben. Jelentős előrelépésnek nevezte az ukrán kormány új rendeletét Orbán Anita külügyminiszter az Országgyűlés Magyarság Politikai Bizottságának ülésén. Az MTI tudósítása szerint a döntés értelmében továbbra is állami finanszírozásban részesülnek azok a kislétszámú iskolák, ahol az ukrán mellett uniós nemzetiségi nyelven is folyik az oktatás. A tárcavezető kiemelte, a rendeletnek köszönhetően a csökkenő gyermeklétszám ellenére sem kell iskola bezárásokra számítani. Bruttó 764.100 forint volt a teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagkeresete májusban, ami éves összevetésben 8,7%-os növekedést jelent. Ugyanakkor áprilishoz képest csökkenést mutat, írta a HVG a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján. A nettó átlagkereset 535.900 forint volt, míg a nettó medián kereset 436.200 forintot tett ki, vagyis a teljes munkaidőben dolgozók fele ennél kevesebb fizetést vitt haza. Nem ellentétes az uniós joggal a katalán helyzet rendezését célzó spanyol amnestia törvény, közölte az Európai Unió Bírósága. Az MTI beszámolója szerint a luxemburgi testület kimondta, a jogszabály a politikai megbékélést szolgálja, kizárólag a katalán függetlenségi folyamathoz kapcsolódó, pontosan meghatározott ügyekre vonatkozik, és nem terjed ki a súlyos emberi jogi jogsértésekre. Az ítélet ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a törvény nem akadályozhatja az uniós bírósági eljárások érvényesülését. Saját katonai megfigyelő műholdrendszer kiépítését kezdi meg Belgium a stratégiai önállóság erősítése érdekében, jelentette be a belga védelmi miniszter. Az MTI beszámolója szerint Theo Franken közölte, a tárca több mint 200 millió eurót fordít egy több tucat műholdból álló rendszer létrehozására. A fejlesztés várhatóan már jövőre lehetővé teszi, hogy Belgium önálló megfigyelési képességgel rendelkezzen alacsony föld körüli pályán. Hazánk időjárásáról. A nap folyamán fokozatosan csökken a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap. Záporokra, zivatarokra, főként a délnyugati ország részben, valamint a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti megyékben lehet számítani. Helyenként jégesővel és viharos széllökésekkel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul, késő estére pedig 20 és 27 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 16 órakor jelentkezünk. Tizenöt óra négy perc.

Itt az Akvarell, a nagy háború képekben és visszaemlékezésekben. Debrecen, mint zenei fellegvár. Mohács az operetben. Ezek mai kulturális palettánk témái. A szerkesztő Nagy György András. A mikrofonnál Harcsik Róbert, technikai munkatársunk pedig Orbán Péter.

0: Bár San Martino del Carso, a kicsi olasz falu neve az első világháború miatt vált ismerté, ma már az isonzói doberdói csaták résztvevőinek leszármazottai a BKV oldott emlékezet jegyében tartanak itt találkozókat, konferenciákat. Nemrégiben magyar kutatók két kötetet mutattak be ezen a helyszínen. Az egyik címe Honvédezredek a Komeni fennsík védelmében, a másiki Szike és fényképezőgép. Utóbbi dr. Kemény Gyula ezredorvos fotográfiáiból nyújt válogatást. Kollégánk Nagy György András a könyvsorozat egyik megálmodójával, Pintér Tamás levéltárossal beszélgetett.
1: Az az érdekesség, hogy az ezredorvos nevét nem csak a mai olvasó ismerheti már, hiszen három kötet is megjelent az ő naplójából, hanem a korabeli érdeklődők is, nagyon sok képe megjelent már az akkori újságokban, sőt, ha jól tudom, volt, amelyikkel díjat is nyert.
2: Igen, a korszakban jellemző volt, hogy fotópályázatokat hirdettek meg. Háborús képekkel is lehetett pályázni, sőt volt, ami kimondottan háborús képekre irányult, és Kemény doktor néhány képével indult, és volt, ami be is került a korabeli sajtóba is.
1: Meg hát cikkekkel és írásokkal is, sőt, hát olyan meglehetősen érdekes beszámolóval, ami arról szólt, hogy egy közlegény megsebesült a hátán, a golyó benne maradt, de a férfi aztán szolgálatra jelentkezett, mert semmi különösebb baja nem volt. Később, amikor aztán beugrott a lövész árokba, hát ez a lövedék a maga természetes útján távozott.
2: Nagyon sok különleges történetet ismerhetünk dr. Kemény Gyulától. Néhány ezek közül a korabeli sajtóban is megjelent, de a többségét azért tartogatta a naplója számára. Nem mind volt olyan, ami akkor publikálható lett volna, és hála Istennek, ezeket megőrizte a legjobb barátja, a leszármazottjai, meg tudtuk jelentetni, közre tudtuk adni, mind a szerbiai, mind az olasz front isonzó, mind a palesztinai időszakából dr. Kemény Gyula ezredorvosunknak.
1: Tulajdonképpen ő kommentálta is az egészet orvosi, egészségügyi, humán szemmel.
2: Ő egy nagyon érdeklődő, kíváncsi ember volt, és egy nagyon humánus gondolkodású. Mélyen együttérző. Tehát ő nem csak fizikailag ápolta, gondozta, rábízott 800-1200, mikor milyen létszámmal működött ez az ászlóai vagy egység, amelynek ő az ezredorvosa volt, hanem a lelkükkel is foglalkozott. Tehát nagyon sokszor beszélgetett velük, ő levelezett helyettük, ő volt nagyon sok embernek az életében az utolsó, akivel itt ezen a földön találkozott. Tehát nagyon sok esetben a család részére is például neki kellett megírnia a szeretett hozzátartozónak a halálának a tényét. És azért ez egy nagyon megterhelő élmény is volt, és ez a naplókban is érződik. Tehát ő ennek az emberi mélységeit is megörökítette, azon túl, hogy kommentálta a velük társaival, az alakulattal történt eseményeket.
1: Nem csak a háttérben volt, mint egészségügyi személyzet, hanem gyakorlatilag tényleg az első vonalba került, néha olyan esetben is, amikor nem feltétlenül szeretett volna, hiszen nem egyszer, mintha elfelejtkeztek volna az őrzéséről.
2: Így van, különösen a szerbiai időszakra jellemző az, amikor mozgóháborúról beszélünk, és egy-egy támadás, előretörés vagy visszavonulás alkalmával neki az első vonalak közelében kellett a segélyhelyével működnie, dolgoznia, viszont ahogy mozgott a front, és mondjuk egy visszavonulás során, hát volt, amikor elfeledkeztek róluk, és hát nagyon komoly veszélyben forgott az életük is, és hát azoknak az élete, akik rá voltak bízva, mert a segélyhelyért ő volt a felelős, és nagyon sok esetben olvashatunk ilyen történetet, például a boszniai kezdeti 1914 őszi harcok idején, amikor bizony neki kellett gondoskodni a segélyhelyen lévő beteg katonák megvédéséről is, tehát szinte fegyveres módon.
1: Ugye a statisztikákból az is kiderül, hogy nagyon sok hadiorvos sebesült vagy halt meg egyébként az ütközetekben.
2: Ő is kisebb sebesüléseket szerzett. A naplóiban is olvashatunk ezekről, tehát például az olasz fronton gránát találat is érte. Szerencsés volt, mert nagyon vastagon volt öltözve, és nem ütötte át ez a gránát szilánka vállát. De egy másik alkalommal gázmérgezést is szenvedett. Arról tudunk, hogy ezt követően néhány napig ő is kezelésre szorult. Azt gondolom, hogy ő nem csak a rábízott emberek, hanem a saját maga egészségére is kellett, hogy figyeljen. Ezt szintén nyomon tudjuk követni, egyrészt a naplóba leírtak segítségével, másrészt pedig a fotói segítségével is, mert ezeket a segélyhelyeket, ahol ők tevékenykedtek, a fényképein is megörökítette, és egyik másiknak a hátoldalán is föltüntette, hogy bizony ezen a segélyhelyen szanicécek is hősi halált haltak mellette, vagy akiket épp ellátott, azokat volt olyan eset, hogy a kezei közül lőtték ki.
1: Hogyha jól tudom, akkor az első időszakból nincsenek képek, és az isonzói szakasztól vannak már fotográfiák.
2: Igen, a kezdeti boszniai, szerbiai időszakban még nincs fényképezőgépe, viszont itt határozza el, hogy kellene, hogy szerezzem, és legyen. Mert amit lát, tehát az élmény, az olyan megrázó erejű, hogy a szavak kevesek ahhoz, hogy ezt megörökítse. Mindenképp szeretné képi úton is visszaadni.
1: Hozzátéve, hogy azért újdonságnak számít az a fajta fotográfia, ami viszonylag gyorsan elkészül.
2: Ez így van, tehát a korszaknak egy nagy újdonsága, sőt az első világháború az, ami igazán népszerűvé teszi a fényképezést, mert sok esetben egy-egy család vagy hozzátartozó esetén ez az egyetlen emlék, ami megmarad róla. És hát a doktor már tisztában volt ennek a jelentőségével a háború elején is, sőt a mozgókép készítése és a filmezés is ebbe az időszakba jelenik meg, a mozi is ennek a kornak a vívmánya. Ő maga is leírja a naplójában, hogy a legjobb az lenne, hogyha ezt filmre lehetne rögzíteni, ezt a látványt, mert ő nem tudja szinte már ezt megfogalmazni, amit látnak. Innét jön az ötlet, hogy amikor 1915 tavaszán átvezénylik őket az olasz frontra, a szerb frontról, akkor már beszerez fényképezőgépet, és az utazás során már készít fényképeket, és az isonzói frontnak az eseményeit pedig, illetve később az olasz fronton a Piavéig tartó előrenyomulásnak az eseményeit már képekkel is megörökíti.
1: Azt gondolná az ember, hogy aki először vesz idézőjelbe kezébe fényképezőgépet, az talán még tanulgat. A fotók alapján azonban azt lehet mondani, hogy mintha egy nagyon gyakorlott emberről lenne szó, szinte már-már művészi képek.
2: Igen, én is ezt gondolom, és nem csak én, hanem komoly fotótörténészek, muzeológusok is nézték, nézik, ismerik ezeket a képeket. Itt Kincses Károlynak a nevét kell megemlítenem, akinek a gyűjteményében vannak is ebből a hagyatékból származó képek. Ő is így látta ezeket, hogy nem csak egyszerű dokumentálásra szolgáltak ezek a képek, hanem nagyon sok esztétikailag és művészi szempontból is értékelhető. Ezt a kötetet bemutattuk Olaszországban is. A képek maguk azok az isonzó fronton készültek, a döntő többségük, és tudtuk, hogy ez ugyanúgy érdekes a helyiek számára is, legyen szó akár a szlovén, legyen szó az olasz barátainkról. San Martino del Carsóban, a Doberdó fennsíkon található az a kis község. Ennek a könyvnek készült egy angol nyelvű verziója is. Ezt ott nagy érdeklődés mellett tudtuk bemutatni, és azt gondolom, hogy abból a szempontból mindenképp be is igazolta a várakozásunkat, hogy később megkerestek bennünket olasz barátaink, és egy-egy kép helyszínének, a rajta látható személyeknek a beazonosításában, vagy a saját gyűjteményükben található Kemény Gyulától származó képeknek a megküldésével próbálták még segíteni a munkánkat. Tehát mindenképp ez egy pozitív fejlemény volt így a magunk életében is, de azt gondolom a helyiek számára is újdonságokat tudott hozni.
1: És ugye a másik kötetnek a főszereplője, a Komeni fennsík, az a mai Szlovénia területén található.
2: Igen, tehát a két könyvet ezért is gondoltuk, hogy ott a határtérségben is be kellene mutatnunk. Ez a terület épp a nyelvi határ a szlovén és az olasz között, és San Martino falu abszolút alkalmas volt erre. Szlovén oldalról is jöttek, olasz oldalról is, és hát teltház előtt tudtuk bemutatni ezt a két könyvet, és a Komeni fennsík esetén pedig különösen izgalmas a helyiek számára, hogy az ott vívott harcok esetén Doberdó volt a hátországa. Tehát megfordultak a szerepek. Még a Doberdón folyt harcok esetén a Komeni fennsík volt az osztrák-magyar csapatoknak a hátországa, amikor átkerült ide a front 1916 augusztusától.
1: Egy visszavonulás.
2: Visszavonulást követően, akkor pedig a Doberdó lett a hátországa az olasz félnek. Tehát mind a két fél számára érdekes ez a helyszín, és a helyiek számára extrán.
1: Találtam olyan mondatokat egyébként a honlapon, amelyek szinte már költőiek. Még bujkáltak a csillagok a hajnali köd alatt, az ütegek szakadatlanul lőttek, és a dígó ugyanúgy visszalőtt, ez nem túl PC megfogalmazás ma már. Midőn jár örömmel elindultam, azon biztos tudatban, hogy hogy a támadás napjait ott fogom eltölteni, és éppen erre számítva elegendő pergőtűz készletet is vittem magammal. Király Iván honvédtisztől idéztem.
2: Igen, változó, hogy ki milyen módon tudja az élményeit megörökíteni. Van, aki csak a nyers valóságot, ez egyszerű szavaival, van, aki fogékonyabb volt lelkileg is, és a látásmódja, az alapműveltsége, képzettsége lehetővé tette, hogy ő ezt szebben. Vannak ilyen naplók is, amelyek mindjárt ott a helyszínen nagyon szépen adják vissza ezt az élményt. Van, aki pedig később, amikor visszaemlékezik erre, már picit jobban vissza tudja adni utólagosan. Az ő esetében is valószínűleg egy napló lehetett az alapja, tehát a följegyzései alapján utólag írhatta meg ezt ilyen szépen.
1: Én úgy tudom, hogy a szerkesztőknek arra is kiterjedt a figyelme, hogy ne csak a hadműveletekkel és a konkrét hadicselekményekkel foglalkozzanak, hanem az emberek hétköznapjaival is.
2: Igen, a kutatótársaimmal, Bartók Bélával, Rózsafi Jánossal, Stenzinger Norberttel mindig törekedtünk arra, hogy ne csak a harcok világát mutassuk be. Döntően ez a fő szempont ennek a 4000-nek a története, akik itt küzdöttek 1917-ben, de a korábbi köteteinkben, a Dobeldofensikról írt könyvünkben is törekedtünk arra, hogy a harcokon túl a mindennapi életvilágát is bemutassuk, amikor pihenünk, amikor a hátországban vannak, amikor a lelki gondozásukról van szó, és a legdrámaibb eseményeket, a temetők kialakítása, ezeknek az elhelyezkedése, a temetés maga, hogy érték meg a halálnak a gondolatát, a közelségét a katonák, tehát a lelki tényezőknek a bemutatása. Ezt ugyanolyan fontosnak gondoltuk.
1: Nem tudom, hogy mennyire követhető az nyomon, de ugye sokan azt mondják, hogy az első világháború az élet és a halál felfogásában megváltoztatta az addigi társadalmi viszonyokat.
2: Én azt gondolom, hogy ez teljesen helytálló. Tehát a halálról, a mindennapi életükről való gondolkodás gyökeresen megváltozott. Tehát aki onnan visszatért és túlélte, ha fizikailag nem is sérült, de lelkileg biztos, hogy sérült. Mert aki a lövészárokban eltöltött csak néhány napot is, az a lét olyan határterületére került, amit józan ésszel, lélekkel, nagyon nehéz fölfogni és megélni. Tehát aki onnan épp lélekkel, épp ésszel visszakerült, azt gondolom, hogy a legnagyobb tiszteletet érdemli meg, és én nem kívánom magunknak, hogy hasonló helyzetbe kerüljünk, ami például óriási lelkiválságot okozott nagyon sokaknak, hogy ott a tanult isteni parancssal szemben, a neői parancsával szemben kötelezően kellett ölniük. És ezt nagyon sokan lelkileg nagyon nehezen tudták elviselni. Volt, aki nem is tudta elviselni. Tehát akinek összeomlott ettől az élete, vagy később a gondolkodása gyökeresen megváltozott. Tehát az, hogy a háborút követően forradalmak, ellenforradalmak jelentkeztek, az szerintem ide is visszavezethető.
1: Mi lesz a folytatás, mert hogy elsőre azt gondolná az ember, hogy elfogynak ezek a visszaemlékezések, másodikra, hogyha követi a honlapot, akkor azt látja, hogy szinte kifogyhatatlan.
2: Bőven van még. Rejtegetnek egyrészt az asztalfiókok, tehát a családi emlékek között megőrzött naplók, visszaemlékezések is mindig bukkannak elő, de közgyűjteményekben is találunk ilyeneket rendszeresen, tehát nagyon szeretnénk folytatni egyrészt a napló és visszaemlékezés sorozatunkat, ezek a nagyháború könyvek, ebből 10 jelent meg eddig. A közös munkát is mindenképp szeretnénk. Ezek az ezredek, amelyekről mind itt a honvéd ezredek, a Komeni Fennsík védelmében kötetünkben szó van, mind a Doberdóról írt könyveinkben említett alakulatoknak a hadi útja nem ért itt véget. Tehát ők a háborút a piavénnel fejezték be. A tervünk az, hogy folytatjuk ezt a piavei időszakkal is. Ott is vannak olyan helyszínek, ahol már jártunk is, tehát nagyon fontos része a kutatásainknak, hogy ezeket fölkeressük, egyrészt a harcok helyszíneit, de a temetőket is, tehát az emlékezetnek a helyszíneit, ezeket dokumentáljuk, bemutatjuk. Így tervezzük, hogy a Montello térségébe harcolt ezredeknek a történetét szeretnénk hasonló módon földolgozni. Naplókkal, visszaemlékezésekkel bőven rendelkezünk már most is. Tehát van olyan naplóírónk, akinek még van kiadatlan írása több is. Igazából ez majd a lehetőségeink függvénye lesz, egyrészt az anyagi, másrészt az idő tényező, hogy mire lesz energiánk, hogy ebből közreadjunk. A fotók kapcsán szintén vannak terveink, ebből készült egy kiállítás is. Ezt már bemutattuk itt Budapesten, bemutattuk Nagyváradon, nem emeltük ezt ki, hogy dr. Kemény Gyula képei a nagyváradi 37. gyalogezred kikülönített 4. zászló aljának a katonáit mutatják be, és a szegedi 46-os gyalogezred 3. kikülönített zászlójának a katonáit is, és így tervezzük, hogy Szegeden is lesz ebből egy kiállításunk, sőt Bihar megye kapcsán Debrecenbe is tervezünk ebből a fotó anyagból bemutatni, úgyhogy bőven vannak ötleteink, terveink a jövőre nézve is, úgyhogy bízunk benne, hogy tudjuk ezt a munkát folytatni.
0: Az első világháborús fotók olyan érdekességeket is megörökítettek, minthogy a gyalogsági ágyúk vontatására kutyafogatokat is használtak.

0: 14 országból csaknem 200 fiatal tehetséget látott vendégül az Ifjú Zenészek immár hagyományos nyári akadémiája Debrecenben. A résztvevőkből megalakult világzenekar az idén februárban elhunyt Vásári Tamás zongoraművész karmester emléke előtt tisztelgett. Mikos Ákos felvételén először Lakatos Pétert, a Debreceni Egyetem zeneművészeti karának dékánját hallják, majd Váradi Judit, a rendezvény művészeti vezetője fejti ki gondolatait.
1: Nekünk ez nagyon nagy öröm és nagy lehetőség. Covid időszakát is átvészelve ez a rendezvény életben tudott maradni, sőt visszatért arra, ahol korábban volt, bizonyos területeken túl is szárnyalta azt. Nekünk az intézmény számára rendkívül fontos, hogy a hallgatóink ilyenkor a nyári időszakban megtartják a hangszerüket a kezükben, és jönnek velünk játszani, dolgozni, tanulni. Óriási lehetőség azoknak a kiváló kollégáknak a jelenléte, akik mind magyar földről, mind nemzetközi területről érkeznek és kurzust tartanak. Azt hiszem, olyan impulzusokat, életre szóló tanulásokat lehet itt megnyerni, ami rendkívül módon segít és kiegészíti a képzésünket. Nagyon büszkék vagyunk erre a szimfonikus zenekarra. A hallgatóink egy jó része, amikor kikerül innen, szimfonikus zenekarba fogja folytatni, és nagy hiány van abban, hogy hogyan készülnek majd erre a munkára, és ebben egy óriási lehetőség ez a több mint két hetes időszak, a rövid turnéval a végén, amikor belekóstolnak abba, hogy milyen az, hogy gyorsan meg kell tanulni az anyagot, föl kell készülni, és minőségi produkciót kell létrehozni. Úgyhogy hálásak vagyunk ezért, nagyon hálásak vagyunk a külföldi kollégákért, sok magyar származású kolléga külföldön találta meg a helyét, de idénkor eljön, és itt tanít, és ez nekünk nagyon fontos, és még egy aspektusa van, nem egyszer előfordult már külföldi hallgatók kapcsán, hogy jöttek, megismertek bennünket egy nyári akadémián, utána pedig beiratkoztak hozzánk, és elvégeztek itt egy masterképzést, úgyhogy tulajdonképpen hallgatói reklám és hallgatói toborzás tekintetében is nagyon fontos terület ez.
2: Egyrészt megtartottuk a hagyományos szerkezetünket, ugye amit évek során kialakítunk, és jól működik, azt nem érdemes változtatni, mind a mellett, hogy valami új szín minden évben van a nyári akadémián, és itt nem csak a új hallgatókra, vagy az új professzorokra gondolok, akik jönnek, és a nyár közepén itt töltik ezt az 5 napot, 2 hetet. Az, hogy közel 200 jelentkezőnk van 14 nemzetből, az minden évben abban erős,

születtek, amikor mi már nyári akadémiát kezdtünk szervezni 2001-ben, akkor azt hiszem, hogy mégiscsak van súlya ennek a 25 évnek, és az, hogy több mint 3000 résztvevő volt az utóbbi évtizedekben 62 országból, ez azt jelenti, hogy 62 országban mind a Debrecen megyei jogú város és mind a debreceni egyetem nevét nagyon jól ismerik, és pontosan tudják, hogy hova érdemes visszajönni, hiszen olyan is volt már, amikor azt mondta a kurzustartó professzor, hogy annyira elfoglalt volt, amíg ő tanított, hogy mégiscsak szeretne Debrecen értékeivel is megismerkedni, és családostól visszajöttek nyaralni, remélve, hogy akkor már nem dolgoztatjuk őket ilyen nagyon. Illetve, ha már az emberi részénél járok, nagyon fontos a szakma is, hiszen a szakma hívja életre évről évre a rendezvényt. Ugyanakkor az, hogy itt találkozó ponttá, kapcsolódási ponttá váltunk, a közösségi élmények, amik ezekben a napokban történnek, ezek azért nem túlzok, amikor azt mondom, hogy életre szóló élményekké válnak, hiszen van, aki a párját is itt találta meg a Nyári Akadémián, és rendszeresen kapunk fotókat a Nyári Akadémia legújabb babájáról. Nagyon boldog vagyok ilyenkor, hogy a következő generáció is már készülődik arra, hogy Debrecenben jöjjön, és a zenei kultúra mellett azért azt a féle magyar kultúrát is tudjuk közvetíteni, ami a sajátunk, és amiben mi beleszületünk, benne élünk, és sokszor külső szem kell ahhoz, hogy észrevegyük, hogy micsoda értékeink vannak. Van olyan régi kosztarikai jelentkezőnk, aki egyébként többször is volt a Nyári Akadémián, és utána Magyarországon szerzett diplomát, akivel 3-4 év múlva, amikor találkoztam, folyékonyan beszéltünk magyarul, mert őt annyira megszerette, annyira vonzotta a kultúránk, hogy egyébként itt telepedett le Magyarországon, de kaptunk olyan visszajelzést Amerikából, hogy mióta itt volt nálunk, azóta elkezdett magyarul tanulni, tehát ezt a féle kulturális hidat is létre tudjuk hozni. Vagy például a külföldön élő magyaroknak a gyermeke, aki magas szinten játszik zenét, jön hozzánk, pontosan azért, mert a szülők és a nagyszülők úgy gondolják, hogy ez az a hely, ahol a zenei kvalitások mellett egy picit a gyökereit, a nemzeti identitását is, és hát a nyelvgyakorlatát is magas szintre tudjuk emelni. A 25 év kapcsán több jubileumi rendezvényt is tervezünk, például könyvbemutató, egy olyan jubileumi kötetet állítottuk össze, ahol egyébként lehetetlen vállalkozás az élményeinket, emlékeinket, hát 280 oldalban sikerült összegezni, de azt kell mondanom, hogy ez egy pici spotlámpa, csak egy pici emlék azért, hogy mégis mi minden történt itt Debrecenben az elmúlt 25 évben. Szimbolikus módon fát is ültetünk, hiszen az, hogy a gyökereink egy jövő felét magas szintre törekvő zeneoktatásról álmodozunk mi magunk is, azt hiszem, hogy ezt fantasztikusan jól szimbolizálja, és az, hogy egy almafa, hát ott már az alma nem esik messze a fájától, és az adott professzor, hát ha a növendékére is úgy tud tekinteni, hogy olyan magas szintre jut, és ha már a professzori részt is említem, akkor azt is el kell mondanom, hogy egymástól is tanulunk, minden évben tanulunk valamit mi is a hallgatóktól. Volt olyan professzorunk, akinek a hallgatók a kurzusra hoztak olyan ritkán hallható művet, ami neki megtetszett, és a következő évben lemezre vette, és el is küldte annak a hallgatónak, hogy köszöni, hogy inspirálta, hogy újat fedezzen föl és tanuljon. És hát mi mással kezdhetnénk ezt a hangversenysorozatot, ha nem egy olyan koncertfilmmel, ami rendhagyó ugyan, de úgy gondolom, hogy azt a veszteséget, amiért minket nem tudja pótolni, hiszen Báshári Tamás már nem tud köztünk lenni ebben az évben, az ő neve, az eszmeisége, a személyisége, az embersége meghatározó volt az utóbbi évtizedekben, viszont nagyon szeretnénk, hogyha ezt a zeneisége mellett az emberségét és az eszmeiségét is életben tudnánk tartani, egy olyan filmet szeretnénk levetíteni a közönségnek, emlékezve Báshári Tamás zongora művész karmesterre, amit a mi rendezvényünkön a 85. születésnapját ünnepelve a Nagy Templomban vett föl a Debrecen Televízió, és itt ismét hallhatjuk az ő gondolatait, és ismét hallhatjuk azt a zongorázást, aminek a zeneisége őt egyedülállóvá tette a zenei társadalomban. És ha mi más zárhatná

0: a hangverseny sorozatainkat és a nyári akadémiát, mint a világzenekar koncertje. Ebben az évben Debrecen város támogatásával Marosvásárhelyre és Székelyudvarhelyen mutatkozik be a zenekar Bojki Zoltán karmester vezényletével. Debrecenben a Kölcsei Központban lépünk föl, és a teljes nagy eseménynek az utolsó záró akkordja Budapesten a Zeneakadémián lesz, ahol elköszönünk majd a 25 éves Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyári Akadémiájától.
1: A Kodály Zoltán Ifjúsági Világzenekar idei jubileumi programja a szeviai borbétól a galántai táncokon át az egy amerikai Párizsban ígívelt. A különleges alkalmi együttes jövőre, ahogy eddig minden évben, a 26. nyári akadémián is újra alakul. Szóljon most az imént említett egyik mű, George Gershwin szerzeménye egy amerikai Párizsban. Ebből következik tehát egy részlet, a londoni szimfonikusok játszanak. Vezényel André Previn.

0: Ősbemutatóval kezdi majd az őszi szezont a Budapesti Operett Színház. A Nagymezi utcai teátrum Szomor György Mindig itt leszünk című rock musicaljét tűzi premierre. A darab a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából született. Homonnai Zsolt rendező most elsősorban a mű hátteréről beszél.
1: A Mohács azt hiszem egy igazán csodálatos mű lett. Azért is, mert ha azt mondjuk, hogy Mohács 500, akkor előttem is ez a fajta gyász jelenik meg. És én azt gondoltam, hogy muszáj megtalálnunk benne, hogy mitől ne csak egy történelmi emlékezet legyen ez. És egyrészt koncepcionálisan Ottlik Géza gondolatára támaszkodva, abból merítkezve arra jutottam, hogy 450. megemlékezés kapcsán írta le ezt az Iskola határon című regényében, hogy hát a győztesek is biztos megemlékeznek, vagy megemlékezhetnének. Amennyiben az ottomán birodalom, vagy az oszmánok lennének, de nincsenek. De hát akkor esetleg a Habsburgokkal, hiszen II. Lajos felesége Habsburg Mária volt, de Habsburgok sincsenek meg igazán. De hát akkor esetleg Ulászló vonalán a Jagellók. Jagellók sincsenek. Tehát nagyon érdekes, hogy ki maradt, mi maradtunk. És a gondolat mégis az lett, hogy micsoda vérzivatarok, micsoda sötét történelmi felhők, micsoda viharok után mégiscsak kisarjad a fű, vagy a felégett mezőn egyszer csak felütik a fejüket a virágok, a fák leveleket hajtanak, vagy a nap kisüt. Tehát mi itt vagyunk, és ezért az egész darabnak igazából ez a fajta a múltból a jövőbe vezető folyamatosság az alapkoncepciója, hiszen azt mondjuk, hogy itt vagyunk mi, itt vannak a szüleink, vagy itt voltak a nagyapáink, ők apáink, ősapáink, és itt vannak már a gyerekeink, és majd itt lesznek az ő gyerekeik is. Tehát, hogy a láncot nem lehet széttépni. Azon kívül pedig ebben az egész történelmi helyzetben elképesztő emberi történetek és sorsok ágyazódnak bele. Ami azt jelenti, hogy valójában a történelem lapjai mögé szeretnék nézni. Az emblematikus évszámok és események mögé, hogy ez a II. Lajos, akit 2 évesen már magyar királynak, 3 évesen Csehország királyának koronáztak, hogy tulajdonképp, mint egy görög drámába, sorsához láncolt fiú volt, aki valójában 20 évet élt. És elképesztő emberi történetek bontakoznak ki, tehát a dolognak az a része, amit a történelem lapjai mögött látunk, fantasztikus, érzékeny, önfeláldozó, elszánt, lélegző emberi húsvér figuráknak a története, akiknek kétségeik voltak, akik gyötrültek, akiket akár a politika akkori szele, akár a történelem vihara sodort ide-oda. Csak nézzük II. Lajost. Az édesanyja, Anna királyné, ugye a születése után pár héttel meghal. Ott marad egy kisfiú, akinek az édesapja van, Ulászló király van, akit mindenhonnan támadnak, és a hatalmi harcok közepette egyre nehezebben tudja, ugye úgy is hívták, hogy Dobzse király, hogy egyre nehezebben tudja tartani a pozíciót, a helyzetet. Majd ő is, amikor kb. 10 éves II. Lajos meghal, agyvérzést kap, és ott marad egy fiú, aki gyakorlatilag még a tinédzserkort sem éri el, és már elképesztő helyzetben találja magát minden tekintetben, hiszen nevelői vannak, közben a szapolyai testvérek egyre erősödnek, ugye Szapolyai Jánosból Mohács után király is lesz, amikor szétszakad az ország. Tehát nagyon-nagyon nehéz, aztán érkezik egy feleség hozzá, aki szintén majdnem egy árva gyerek, hiszen elhozzák a Habsburg udvarból, 15-16 évesen összeadják őket, mégsem a császár már a születésük előtt dekrétumot fogalmazott meg, illetve megegyezést kötött Ulászlóval, hogy lesznek majd a dinasztia érdekeiben a gyerekek kiházasítva. De gyakorlatilag érkezik hozzá egy feleség, akivel tulajdonképpen össze is tudnak kapaszkodni, hiszen 2 árva gyerek a történelem legvadabb és véresebb viharában találkozik, és ez történelmi is tény, hogy dacára, hogy őket ugye a dinasztiai érdekek rendeltek egymás mellé, mégiscsak igazi kapcsolat volt, mégiscsak igazi szerelemmé tudott válni, amit például ebből sok kutatásban, meg utána olvasásban azért nagyon sok helyen bizonyították a történelmi tények. Például, hogy Mohács után Mária soha többé nem vette le a gyászruháját, és soha többé nem ment férhez, nem lettek gyerekei, hanem elment testvér által a német birodalomba, és ott végzett bizonyos területen kormányzói feladatot, tehát egy kvázi munkájában, vagy kormányzói funkciójában egy sikeres asszony volt, aki mindvégig a haláláig második Lajos emlékét és az összekapcsolt életüknek a emlékét hordozta tovább. Lajosnak nagyon-nagyon sok kötelezettsége volt, hát és aztán a Mohács tűvész közelettével inkább sodorták el az események. Tehát látok itt egy olyan főhőst, akitől elvette a gyakorlatilag az életének minden olyan emberi kapcsolódását, amik fontosak lehettek volna. Elveszített az édesanyját, az édesapját, nem adatott meg, hogy legyenek gyerekeik, hogy az utódlás vagy a lánc az ő esetében tovább folytatódjon. Tehát olyan, mint egy görög dráma, amiben egyszer csak az emberek és az ő döntéseik és az ő jellemük az meghatározza a történelem menetét is. De hát van még nagyon sok minden. Tehát ez most a főhősöket érintett. Ott van Bakó, aki a Mátyás király 1490-es haláláig úgy volt, hogy őnek nagyon gond esélye van pápává lenni. De aztán a pápa választáson nem ő lett, hanem Medici, 10. Leó pápa. Na most a Bakócz Tamás, aki egy nagyon-nagyon okos, értelmes, intelligens, diplomáciai érzékkel rendelkező érsek, püspök volt, akkor pápává válik, akkor a történelem tökéletesen máshogy alakul, hiszen akkor ő a keresztény világnak a feje. Akkor a Szulejmán oszmán hadseregével szemben egy másfajta erőt tud képviselni. Tehát akkor gyökeresen más. Lehet, hogy akkor Szulejmánnak eszébe sincsen éppen akkor, mert Szulejmán is egy nagyon okos, gondolkodó ember volt például, aki Mohács után nem költözött be Budára, hanem aztán szépen visszavonulót fújtott, mert azt mondta, hogy még most nincs itt az ideje. És neki fontosabb is volt Bécsig eljutni. Szóval ez csak azért mondtam, hogy akkor valószínűleg máshogy alakulnak a dolgok. Ne felejtsük el, hogy Szulejmán apja, Szelim, például békét kötött akkor a magyar királysággal, hiszen Mátyás királynak nagyon-nagyon erős központi hatalma és hadserege volt, ugye a fekete sereg. A Hunyadiak nagyon-nagyon erősen rendbe tudták tartani a helyzetét a magyar királyságnak. Szóval nagyon-nagyon sok érdekes, izgalmas, emberi, és szerintem viszonyatosan érzékeny és könyvfakasztó történetet látunk, aminek mondom, nem feltétlenül az csak a célja, hogy csak egy gyászra való emlékezés, vagy a gyásznak a felidézése, vagy megélése legyen a cél, hanem nagyon-nagyon sok minden, amiben nagyon-nagyon szép és érzékeny pillanatok, jelenetek vannak, nagyon sok emberi sorsot látunk, férfit, nőt, szerelmet, kisfiút, vágyakat, és aztán a jövőt, illetve hát az akkori jövőt, amire mi a 21. századból nézzünk vissza. És mégis azt mondjuk, hogy mindig itt leszünk, hiszen itt vagyunk, és a gyerekeink is itt vannak, és magyarul beszélnek. Tehát meg tudjuk őrizni, hiszen meg is tudtuk őrizni a kultúránkat, a nyelvünket, a hitünket, a lelkünket ebben a láncolatban, ebben a folyamatban. Úgyhogy én azt mondom, hogy túl a történelem lapjain, vagy a múzeumi sétán egy nagyon-nagyon élő és gyönyörű történetet fogunk látni, hallani, nagyszerű előadókkal, nagyszerű színészekkel, énekesekkel, és hát Szomor Györgynek az amúgy első hallása már az ember szívébe beletaláló zenéjével. Simon Istvánnal dolgozunk közösen, én mint rendező, Simon István mint koreográfus, tehát nagyon-nagyon mozgalmas a darab, Túri Erzsébet a díszlettervezője. De sokkal modernebb a megközelítésünk ilyen szempontból, mint sem, hogy egy historikus történelmi játékot lássunk, sőt, nagyon is inkább arról szól, hogy mi hogy viszonyulunk, hogy látjuk, hogy érzünk ennek a Mohács vésznek és ennek a korszaknak az embereivel, szereplőivel együtt.
0: A Mindig itt leszünk című rockmusical bemutatójának tervezett időpontja 2026. szeptember 11-e.
2: A beszélgetés a Budapesti Operettszínház támogatásával valósult meg.
0: Most a műből hallanak egy részletet.

0: A műsort Nagy György András szerkesztette, a zenéket Bögös Henrietta válogatta. Technikai munkatársunk Urbán Péter volt. A műsort Harcsik Róbert vezette.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: Műsorajánló következik. Az 1945-ben történt gyömrői gyilkosságok egyházi áldozatai között van Mikla Pál ecseri plébános is. Ki volt ő és miért kerül a gyömrői gyilkosságok áldozatai közé? A 17 órai híreket követően egyháztörténeti sorozatunk vendége Török Ádám történész.
3: 1945. március 18-án az atya, miután a szovjetek szabadon bocsátják, gyalog indul vissza Ecserre, a korabeli közlekedési nehézségeket figyelembe véve, ez két napba telik. Ő március 20-án ér a községbe, a plébániában egyébként már a szovjetek bekvártélyozták magukat, tehát a plébánia épületében nem mehet vissza, ezért nyilván ugye az általa ismert helyi híveket keresi fel. A hívek már ekkor figyelmeztetik, hogy nem maradjon Ecseren, hanem hagyja el a települést, hiszen már tudnak arról, hogy a járásban emberek, főként tisztviselők, egyháziak, birtokosok tűnnek el, és nagyon féltik az atyát. Hiába figyelmeztetik, még aznap megjelennek nála fegyveresek, bekísérik az iskolának az épületébe, ahol különböző szemrehányásokkal illetik. A szemrehányások között felrólják neki, hogy egyáltalán miért hagyta el a községet, valószínűleg azért hagyhatta el az ő szemükben a községet, mert reakciós, félt a szovjetektől, a beszédei miatt a fasisztákkal értett egyet korabeli szóhasználatban. Illetve felrólják neki ugye azt is, hogy egyrészt ő költöztette be, amit nyilván egy abszurd dolog, ő költöztette be a németeket a plébánia épületébe, tehát ő ajánlotta föl, hogy a plébániára költözzenek be. Miatta ment tönkre a parókia, illetve miatta semmisült meg a kézirat is. Valamint ugye felrólják neki nemzetvédelmi keresztet is, hogy ebben a kitüntetésben részesült, illetve hát ugye közismert volt, hogy szovjet ellenes prédikációkat tartott a korábbi években. Rögtön eltiltják a misézéstől, a templomot egyébként lezárják, és azt mondják, hogy addig nem engedik a híveket, hogy misére járjanak, amíg igazániban Mikla itt van a településen. Ekkor még szabadon engedik, azonban Mikla úgy dönt, hogy ő a híveivel szeretne maradni. Két nappal később, 1945. március 22-én a községházára citálják, ahol több személlyel együtt letartóztatják, majd ugye az ismert módszer szerint igazolás céljából Gyömrőre kísérik fegyveres kísérettel.
0: Az 1945-ben történt gyömrői gyilkosságok egyházi áldozatairól, többek között Mikla Pál ecseri plébános megpróbáltatásairól, brutális kínzásáról beszél Török Ádám történész a 17 órai híreket követő egyháztörténeti sorozatunkban. Műsorajánlót hallottak.

0: Szergej Rachmaninov Vokáliz című művét előadta Perényi Miklós és Kocsis Zoltán.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra. Híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! Megkezdte szolgálatát Vodics Péter, a katonai ordinariátus frissen felszentelt tábori lelkésze, számolt be róla a Magyar Kurír. A 27 éves pap, aki egyben a Magyar Honvédség tartalékos hadnagya is, a Ludovika zászlóainál teljesít szolgálatot. Vodics Péter úgy fogalmazott, papként vagyunk katonák. Feladatának pedig azt tartja, hogy a katonák mindennapjaiban személyes jelenléttel, bizalomépítéssel és lelki támogatással legyen mellettük, derült ki a beszámolóból. Másodfokú hőségriasztást adott ki péntekre 4 alföldi vármegyére a Hungaromet, ahol a napi középhőmérséklet meghaladja 27 Celsius fokot. Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint az ország nagy részén elsőfokú figyelmeztetés van érvényben a hőség, valamint a várható zivatarok miatt. A délutáni és esti órákban többfelé viharos széllökésekre, jégesőre és intenzív csapadékra is számítani kell, hangsúlyozza a tájékoztatás. Ingyenes fogyasztóvédelmi jogi tanácsadást indított a kis- és középvállalkozások számára a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozásfejlesztési programja. A kamara közleménye szerint a szakértői konzultáció segítséget nyújt a fogyasztóvédelmi szabályok alkalmazásában, a panaszkezelésben és a jogszerű működés erősítésében. A program során egy vállalkozás egy alkalommal vehet részt személyes vagy online tanácsadáson, ahol konkrét fogyasztóvédelmi kérdéseire is választ kaphat. Derült ki a tájékoztatásból. Életveszélyes a vasúti üzemi területekre történő illetéktelen belépés és a vonatok tetejére mászás. Figyelmeztetett közösségi oldalán Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. A bejegyzés szerint idén több tragikus baleset is történt, amelyeket a 25 kV-os felsővezeték vagy a folyamatos vonatforgalom okozta veszélyek idéztek elő. A vasúttársaság arra kéri a lakosságot, különösen a fiatalokat, hogy ne lépjenek be a lezárt vasúti területekre, mert egy fénykép vagy kihívás sem ír annyit, hogy emberéletek kerüljenek veszélybe. Jelentősen emelkedett tavaly Németországban az elektromos rollerekkel történt személyi sérüléses közlekedési balesetek száma, közölte a Német Szövetségi Statisztikai Hivatal. Az MTI beszámolója szerint 2025-ben csaknem 16,500 ilyen balesetet regisztráltak, ami több mint 38%-os növekedés az előző évhez képest, és 38 ember vesztette életét. A statisztikák alapján a balesetek többségében 25 év alatti rolleresek voltak érintettek, a leggyakoribb okok között pedig a szabálytalan közlekedés és az alkoholfogyasztás szerepelt. Két órás figyelmeztető sztrájkot tart hétfőn a Román Sanitas egészségügyi szakszervezet az új közalkalmazotti bértörvény tervezete ellen, jelentette a Digi24 hírportál. A beszámoló szerint a 9 és 11 óra közötti munkabeszüntetés mintegy 500 kórház működését érintheti, ez idő alatt csak a sürgősségi ellátást biztosítják. A szakszervezet szerint a tervezet csökkenteni a béreket és súlyosbítaná a munkaerőhiányt, ezért a létszámstop feloldását is követeli. Fővárosi közlekedési hírek következnek.
3: Mától lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát felújítás miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Lezárták mától a 16. kerületben a Rákóczi út Szent Korona utca kereszteződést útépítés miatt. Pénteken este 10 órától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A 19-es és a sűrítve közlekedő 49-es villamos, valamint az 58-es autóbusz igénybevételét ajánljuk. Rebenszki Gergő, BKK Info.
0: Végül hazánk időjárásáról. Fokozatosan csökken a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, záporokra, zivatarokra főként a délnyugati országrészben, valamint a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti megyékben lehet számítani, helyenként jégesővel és viharos széllökésekkel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 Celsius fok között alakul, késő estére pedig 20 és 27 fok közé hűl le a levegő. Híreink végén megköszönöm figyelmüket. A következő híradást 17 órakor hallhatják. Következik a Katedra két oldala. Négy hetente jelentkező műsorunkban katolikus oktatási intézményeket mutatunk be pedagógusok és diákok szemszögéből. Ma az albertfalvai Don Bosco katolikus általános iskolába látogat el a szerkesztő Kelen Ágoston.

A Don Bosco katolikus általános iskola története a 20. század elejére nyúlik vissza, amikor az iskolaépületet felépítették 1929-ben állami népiskolának. Ez a Klebersberg-Kuno népiskola építési programnak köszönhető, amelynek keretében országszerte modern iskolaépületek jöttek létre. Az intézmény ekkor még az Albertfalvi Állami Népiskola nevet viselte. A növekvő tanuló létszám miatt 1948-ban az eredetileg földszintes épületet egy emelettel bővítették. 1948-ban az egyházi iskolák országos államosításakor az intézmény állami tulajdonba került. Ekkor vette fel az iskola a Petőfi Sándor Általános Iskola nevet a szabadságharc centenáriuma alkalmából. A rendszerváltás után 1992-ben alakult meg az önálló katolikus általános iskola az épületben, az azzal szemben álló Albertfalvi Szent Mihály plébánia kezdeményezésére. 1996. januárjában Budapest 11. kerületének önkormányzata az iskola és az óvoda épületét véglegesen a katolikus egyháznak adományozta. Az iskola fennállásának 25. évfordulójára 2017-ben az épület jelentős külső és belső felújításon esett át. Az iskola Don Bosco szellemiségében neveli az idejáró diákokat.

0: Köszöntöm a hallgatókat! A Katedra két oldala című műsor mai számában a Don Bosco Katolikus Általános Iskolát mutatjuk be önöknek Makrai Ákossal, az iskola tanárával és Hipos Tamarával, az iskola végzős diákjával. Jó napot kívánok!
1: Én is köszöntöm a hallgatókat, szép napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
0: Meg szeretném kérni tanár urat, hogy mutassa be az iskolát. Hány diákjuk van, milyen különlegességei vannak az iskolának?
1: Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az iskola most már a krisztusi koron is túllépett, jövőre leszünk 35 évesek. Szerencsések vagyunk abból a szempontból is, hogy minden évben 3 első osztályt tudunk indítani, felsőben általában 2 osztály megy végig, és összességében most egy olyan 430-440 gyerek boldogít minket.
0: Mekkora tanári karral dolgoznak?
1: Közel 50 fővel, pluszban vannak még az ovisok, nyilván őket is szeretjük a mi csapatunkhoz számolni. Tehát például, amikor karácsonykor fehér asztalnál egybegyűlünk, és nem csak az oviból és a négy falunk közül jönnek a kollégák ünnepelni, akkor ott vannak velünk a atyák is, körülbelül egy olyan jó 90 fővel zárjuk az évet.
0: Jelenleg az iskola könyvtárában beszélgetünk. Szereted ezt az épületet? Van esetleg kedvenc helységed az épületben?
2: Bár a könyvtárban nem gyakran vagyok itt, de az udvaron az osztálytársaimmal gyakran kimegyünk, és ott beszélgetünk.
0: A ti osztályotokban hányan vagytok?
2: 21-en vagyunk, és nagyon szeretem, mert ilyen jó kis közösségi formálódtunk ezelőtt a 8 év alatt.
0: Az iskola egyszerre üzemeltet óvodát, ahogy tanár úr is mondta. Te ide jártál a Don Boscóba, óviba?
2: Igen, én a Don Bosco óviban kezdtem, és nekem ott egyértelmű is volt, hogy a Don Bosco iskolába folytatom tovább.
1: Amúgy Tamarának a nővére is ide járt, úgyhogy gyakorlatilag ő már kitaposta számára az utat. Ez nem azt jelenti, hogy ő árnyékában tette volna a dolgát, mert mindketten sok mindenben gyarapították a iskolánknak a jó hírét, de kétségtelen, hogy nem volt kérdés számára, hogy követi nővérét.
0: Miért lett tanár? Mindig is általános iskolába akart tanítani?
1: Nem. Amikor végeztem magyar történelem szakon, akkor az új emberben volt egy hirdetés, annyi volt benne, hogy katolikus általános iskola tanárt keres. És akkor el is gondolkoztam azon, hogy jó, voltak más elképzeléseim, nézzük meg, hogy milyen lehetőségek vannak ebben. Fölhívtam őket, kiderült, hogy másnap kellett volna interjúra menni, úgy, hogy plébánosi ajánlással. Kértem egy hét haladékot, ez már pont a nyári szünet elején volt. Akkori plébánossal, az iskola apítóval, István atyával, az akkori igazgatóval hármasban beszélgettünk, és aztán egyszer csak volt egy olyan kérdés, hogy szeretek-e focizni. Nem tudtam, hogy ez most a beugratós, 10 forintos kérdés lesz. Abszolút telibe találták. Kiderült, hogy gyakorlatilag szerda délutánonként tanárdiák foci meccs van.
0: Ez a foci hagyomány azóta is él az iskolában?
1: Kikoptak a férfi tanárok, vagy úgy mondjam, megöregettünk, meg nem vagyunk annyian, de azért sosincs lehetetlen.
0: Van olyan program, ami összeköti az alsót és a felsőt?
2: Igen, ilyen például a Bosco kupa is. Ez egy foci kupa, ahol az van a szabályzatban, hogy a lány gól az 2-t ér. És idén rúgtam életem első gólját, úgyhogy nagyon boldog voltam.
1: És ez egyébként egy olyan esemény, amit vannak olyan osztályok, már ősszel várják, készülnek, különböző forgatókönyvek vannak, hogy állunk föl, kijátszik. Gyakorlatilag mindenkit megmozgat ez. Tehát a focizni tudókat, a lelkes szurkolókat szintén, és a tanerőket is, akik az egészet próbálják logisztikailag összefogni. Hagyományszerű, és szerintem az egyik ilyen zászlós hajónk ez a program.
0: Szerinted mitől jó egy tanár?
2: Szerintem fontos, hogy egy tanár szigorú legyen, és rendet tartson az órán, de amellett, hogy legyen idő az órán lazítani egy kicsit, netán évvégén, vagy amikor lefejeztünk egy anyagot, akkor legyen az, hogy nem kell úgy rohanni. Úgyhogy szerintem fontos az, hogy szigorú is legyen, de az, hogy kedves legyen, viccesek legyenek az órák, érdekesek.
0: Jó oktató, aki virgács nélkül oktat. Olvasható Babits Mihály idézete a honlapon tanár úr mottójaként. Mit jelent önnek ez a sor?
1: Egyébként az érdekes, hogy ha költőt kérdeznének, akkor nem őt mondanám, de ez az idézet, ez úgy gondolom, hogy annak idején abszolút telibe talált engem. A következetességet próbálom szem előtt tartani, de még inkább fontosnak tartom, hogy a diákok számára érthető, értékelhető, emészthető legyen az óra. Ha lehet, belecsempészem a humort, ha lehet, belecsempészem a közvetlenséget. Bízom benne, hogy kiszámítható vagyok, és ha kell, akkor bármikor megtalálnak.
0: Mobiltelefonodat a tanítás kezdete előtt add le. Olvasható az iskola házirendjének egyik sarkalatos pontjaként. Milyen szabályok vonatkoznak a telefonhasználatra az iskolában?
2: Nálunk úgy van, hogy az első óra előtt behozza az adott tanár, aki tartja az első órát, a telefonos dobozt, és abba kell belerakni a telefont, és a legutolsó órán vagy mi megyünk el érte a tanáriba, vagy pedig az a tanár, aki az utolsó órát tartja, az behozza nekünk.
0: Van kivétel, amikor mondjuk használhatjátok órán?
2: Igen, van. Például van olyan, hogy angol órán kahotuzunk, és ott nyilván kell is ahhoz. És ezen kívül még rajzórákon, hogyha például portrét rajzolunk, tavaly több órán keresztül ezzel foglalkoztunk, egymást rajzoltuk le, és ahhoz is telefon segítségével csináltuk.
0: Közhelyesen mondhatjuk, hogy rohanó világban élünk. Mi a legnagyobb kihívás önnek ma?
1: Aktuális kérdés és nehéz. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy újra és újra úgy odaállni a gyerekek elé, hogy ne egy megfáradt, enervált, gyakorlatilag kényszer szülte órát tartsunk. Egyébként azt gondolom, hogy kordában tartanak minket a fiatalok, tehát nincs mese, előre menekülünk. Technikával próbálunk haladni, de azt hiszem nem árulok el nagy titkot, hogy futunk a gyerekek után. Tehát alapvetően azt gondolom, hogy ha technikai probléma van, nálam például a hatodikos osztályomnál, interaktív táblánál némi elakadás van, tudom, hogy melyik az a gyerek, aki 2 másodpercen belül odajön, helyre rakja, mosolyog egyet rám, és megy tovább az óra.
0: Mennyire intenzív itt az iskolában a közösség élet? Sok programotok van?
2: Úgy gondolom, hogy itt a Don Boscóban elég színes a közösségi programoknak a palettája. Például 7. a Határtalanul programban lehetőségünk van elmenni Felvidékre. Tavaly mi is voltunk. Ez szerintem mindenkinek egy nagyon jó élmény volt. Idén pedig Erdélybe fogunk menni. Ezeken túl vannak sulibulik 2 egy évben, meg LK-bál, farsang. Idén az LK-bál az nekünk elég különleges volt, mert nálunk hagyomány az iskolában, hogy a 8-osok keringőznek, és itt az összes lány ilyen földigérő ruhában táncol, és a farsangkor pedig különböző osztályprodukciókat lehet előadni, amit mi is szívesen szoktunk csinálni. Ezeken kívül, ami még nekem az egyik kedvencem, az a bécsi kirándulások. Decemberben elmegyünk Bécsbe. Itt elmegyünk múzeumba, idén például Monet és Picasso múzeumba voltunk, és a napot azt pedig egy karácsonyi vásárral zárjuk.
1: A Dök is szerencsére nagyon aktív, és nagyon ügyes, ötletes, értékes programokat szervez. A legutolsóra örömmel hívom fel a figyelmet, pár nappal ezelőtt országok napja volt. Ez azt jelenti, hogy a felsőben az összes tanuló kihúzott országot jelenített meg. Teremdíszítés, mindenféle tárgyak behozatala, úgy öltöztünk be, és az egyik szünetben pedig gasztronómiai percek voltak, kóstolók, talán ez volt a legnépszerűbb. A másik napokban lévő programunk, ami abszolút hagyományos, az pedig a Vidámság napja. Mindenféle sport és olyan játék, ami gyereknek, felnőttnek egyaránt kedves, a Boszkó kupa döntőjekkor zajlik, tanárdiák, élményfoci, bazárvásár. Hivatalosan ez egy kötelező program, mert hogy nagy szerda ledolgozása történik, de valójában nem azért jönnek be, hanem tényleg olyan időtöltés, ami gyereknek, felnőttnek egyaránt. Kedves, örömteli.
0: Ezen a legutóbbi programon a ti osztályotok melyik országot húzta, és hogy alakítottátok?
2: Mi Indiát húztuk. Először nem voltunk túlságosan boldogok, hogy ehhez most így hogy tudnánk beöltözni, vagy hogy alapból ehhez most így mit kéne összehoznunk. Előtte való nap szerintem nagyon jól megbeszéltük, hogy akkor ki minek öltözik, és nagyon jól sikerült szerintem végén mindenkinek a outfite. Ilyen szép színes volt.
0: Pedagógiai programjukban több helyen is említést tesznek arról, hogy az iskola küldetése, hogy a diákok magyarságukat megismerjék. Most beszéltünk a nemzetközi vizekről, evezzünk át a hazai vizekre. Hogyan tudják a magyarság identitását, kultúráját átadni a diákoknak?
1: Testhez álló a kérdés, mint magyar történelem szakos tanár, én azt gondolom, hogy 2 dolog kimondottan fontos. Az egyik, hogy a magyarság tudat erősítést nyerjen, teljesen mindegy, hogy ez éppen az adott versek révén, történelmi utalásokkal. A másik pedig, hogy próbálunk nevelni is, és nyilván a nevelésnek ezen szegmense is lényeges, akár a magyarság tudat, akár a hit, akár az emberré válás. Én azt gondolom, hogy a legjobbak a személyes példák, anélkül nem is lehetne ez hiteles. Örömmel konstatálom, amikor 5-10-20 évvel később találkozva régi boszkósokkal, rengeteg olyan dologra utalnak, amit talán már is felejtek, hogy mit, hogyan fogalmaztam meg, de bennük az megmaradt. És talán így tudom összegezni, hogy tényleg ezeknek van üzenetértéke, meg ezek azok, amik sokkal inkább fontosabbak a gyerekek számára, és nem az, hogy mondjuk hány méter magas a Keops piramis.
0: Ha rangsorolni kellene az iskola szempontjából a közösséget, a hitéletet, a tanulmányokat, milyen sorrendet alakítanak ki, és miért?
1: Kedves kérdés, vagy fogós kérdés, fogalmazzunk így. Holt verseny van? Magam számára nem kedves talán a válasz. Szóval a közösséget és a hitet holt versenyben tenném előre. Ilyen értékes második helyen van mögöttük a tanulmány. Nagyon fontos, tehát fontos számunkra az, hogy úgy távozzanak innen a diákok, hogy egy megszilárdult közösség búcsúzik el 8. év végén. Azt gondolom, hogy ez szinte mindig meg is valósul. Mint katolikus általános iskola nem kérdés, hogy a hitre nagy hangsúlyt kell fektetnünk, akár tanórákon, akár tanórán kívül, akár a szakrális programokon.
0: Mennyire kell sokat tanulni? Van kedvenc tantárgyad?
2: Nyilván sokat kell tanulni, főleg most ez az első fél év, itt 8. elég húzós volt a felvételi miatt, de így 2. fél évben azért szerintem egy kicsit mindenki lejjebb engedett. Ha kedvenc tantárgyat kéne mondani, akkor én az angolt mondanám. És ha már angol, akkor idén decemberben volt lehetősége mindenkinek, hogy elmenjen junior nyelvvizsgát tenni. Én is elmentem, ez egy A2-es szintű nyelvvizsga. Mindenki is sikeresen teljesítette.
0: Az általános iskoláknak nagy felelőssége van abban, hogy a diákok azok tovább tudjanak menni abba a gimnáziumba, ahova szeretnének. Hogyan tudják támogatni a diákokat?
1: Hagyományosan magyarból és matematikából 8. első fél évében heti rendszerességgel tartunk előkészítő foglalkozásokat. Nyilván kapcsolatban vagyunk, az osztályfőnökök nevében mondom ezt, a szülőkkel, főleg az első bálozók, ha ezt lehet így mondani, akinek nincs tapasztalata még továbbtanulásban, ott azért az osztályfőnök is segít. Mi könnyen beszélünk, nem nekünk kell felvételizni, de azért az elmúlt évek tapasztalatait azt mindig szoktuk összegezni, és próbáljuk nyugtatni őket, tanulni nekik kell, nyugtatni mi nyugtatunk, a siker, azt ha lehet mondani, közös. Azt azért büszkén mondom, hogy májusban nem nagyon kell már azzal küzdenünk, hogy te jó ég, valakinek még a beiskolázásával probléma van, és az esetek többségében az első helyen megjelölt középiskolába mennek tovább a gyermekeink, és többnyire egyházi iskolákban tanulnak tovább.
0: Az iskola közösségi oldalán láttam, hogy rengeteg verseny van. Te milyen versenyeken vettél részt?
2: Én versenyek terén magyarban és rajzban vagyok otthon. Rajzversenyen, a kerületin és a földnapi pályázaton is részt veszünk. Járok a Grácia alapfokú művészeti iskolába, Gadaricsi bácsi tartja. Magyarból pedig szónoklat versenyre szoktam menni. A Kossuth-Széchenyi Szövetség rendezi, és még szoktam prózamondó versenyekre is menni.
1: Hál' Istennek széles a paletta, büszkén nézünk a portától balra a dicsőségfalunkra, viccesen mondva megtelt. Büszkén mondhatom, hogy nem csak kerületi versenyeken alkottunk maradandót. Elég sokat elmond az, hogy a következő 2 hétvégén földrajzból és kémiából országos megmérettetésre megy tanulónk, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk a tanítványainkra.
0: Hamarosan lesznek a ballagások az általános iskolákban. Hogyan készültek a ballagásra?
2: Nálunk itt a Don Boscóban szokás, hogy kódexet írunk. Ebben a gyerekek írnak, és a tanárok is írnak ilyen szövegeket. Mi például osztálytáboroktól, kirándulásokról. A tanároktól pedig megkérjük őket, hogy írjanak ők is bele, hogy milyen volt velünk ez az elmúlt 8 év. Úgy szokott zajlani a ballagás, hogy maga a ballagás 11-kor kezdődik, és a gyönyörűen feldíszített iskola vár ránk, ezt a 7. évfolyam szokta csinálni. Utána pedig körbe ballagunk az iskolába, ballagós énekeket éneklünk, és utána átmegyünk a templomba, ahol ott vannak a családtagok, barátok, a meghívottak. Bankett következik, ahol egy osztályvideót készít mind a 2 osztály, és utána ez 10-ig tart, és utána megtáncolunk, és zene van.
0: Az iskola Don Bosco nevét viseli, valamint az iskola honlapján feltüntetik, hogy a Don Bosco tanítási modellt alkalmazzák. Mit jelent ez?
1: Don Bosco alapvetően egy megelőző módszert alkalmazott, aminek a lényege az, hogy a gyerekek között lenni, szeretettel nevelni, és persze nyilván hittel, és így remélhetőleg a problémák, bajok többségét el lehet kerülni.
0: Milyen lelki programjaitok szoktak lenni?
2: Nálunk minden kedreggel egy reggeli imával kezdődik a nap, ahol átmegyünk a templomba. Szerencsére közel van, szemben van a templom az iskolával, úgyhogy nem kell sokat sétálni, ahol egy ilyen kis prédikációt úgymond megkapunk, vagy a Szentírásból hallunk szövegeket. De azon kívül, amit én különösen nagyon szeretek, amikor a például nagybőjt előtt, karácsony előtt vannak gyónási lehetőségek az iskolában. És nagybőjtben pedig évfolyamonként elmegyünk keresztútra. Mi idén Érdem voltunk.
1: Minden hónapban van évfolyamise, ez is egy kapcsolódás Szent Mihály plébániához. A plébános atya vagy a káplán tartja a misét, célzottan a prédikáció a gyerekeknek tól. Sok olyan egyéb programunk van, ami a hitre épül.
0: Be tudnád mutatni, hogy milyen domboszkósnak lenni? Milyen a domboszkós identitás?
2: Ha identitás, akkor a miséken mindig felcsendül az a domboszkó himnusz, amit minden gyerek ismer, aki ide jár. Ezen kívül van saját domboszkós nyakkendőnk, amit versenyekre is felveszünk, meg ugye akkor ünnepnapok vannak, akkor is.
1: Domboszkó pólóból számtalan szín és méret van, de mi például a tanárok szeretjük egy vidámság napján vagy egy kiránduláson is fölvenni, és az egységünk az kinézetben is megvan. És egyébként a csengőnk is kis túlzással boszkós, a legyetek jók, ha tudtok, szignálja. Néri Szent Fülöp domboszkó példaképe volt.
0: Ha egy mondatban kellene összefoglalni, hogy az ember mit tanulhat meg az iskolában, jelen esetben itt a domboszkó iskolában, mi lenne ez az összefoglaló mondat?
1: Hát akkor én stílusosan egy domboszkó idézettel zárnék. Légy vidám, tedd a jót, és hagyd a verebeket csiripelni. Szerintem ez a mondat önmagáért beszél.
2: Szerintem a domboszkó egy nagyon jó alapot ad, megalapozza az életünket, és egy nagyon jó útravalót kapunk a továbbiakban is. Nem csak közösségekben, de emberségben is, tudásban is, úgyhogy szerintem ez.

Legyetek a gyermekekkel, előzzétek meg a bűnt ésszel, hittel és szeretettel. Legyetek szentek és szentek nevelői. Vegyék észre a gyermekeink, hogy szeretjük őket. Szentnek lenni könnyű, csak a kötelességünket kell mindig maradéktalanul teljesíteni. Olvasható az iskola programjában, Don Boscót idézve.

Elhangzott a Katedra két oldala. Az Albert Falvai Don Bosco Katolikus Általános Iskola működéséről beszélgetett a szerkesztő Kelen Ágoston, az iskola tanárával Makrai Ákossal és az iskola végzős diákjával Sípos Tamarával. A beszélgetést pénteken hajnali 3 órakor megismételjük. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon, valamint a Spotify-on. Új műsorral legközelebb 4 hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk.

0: Angelo Branduardi felvétele szólt.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
5: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 16 óra 30 perc. Zenepillérek. A mikrofonnál a szerkesztő Juhász Előd.

Zenei pillérek, a legemlékezetesebb benyomások. 1954, 16 éves vagyok, és a nagy szerelem, amit most hallunk, a Valkür, azon belül is természetesen, a Valkürök lovaglás.

Bújás János, Peresztegy Attila és a magam nevében szeretettel köszöntöm Önöket. Hölgyeim és Uraim, a Valkür nem véletlenül került a mai összeállításunk élére, mert, mint említettem, volt hosszú ideig ez a number one, vagy az elsők között szerepelt a zenei szerelmek sorában. Akkor még nem láttam operában, de hallgattam nagyon sokszor, és ez a hallgatás is ma már hihetetlen, de baráti társaságukban volt a legtöbbször. Úgy tessék elképzelni, ma már ez szinte hihetetlen, hogy bizonyos helyekre rendszeresen mentünk, ahol nagyszerű lemezekkel ismerkedtünk meg. Ilyen volt például Petri Galla Pál legendás lemezgyűjtő, akinek bizonyos napokon szinte lemezbemutató koncertjei voltak, lemez nem élő, ahol összejött a társaság, fiatalok, idősebbek, és élveztük a zenét, mert akkor nagyon lehetett, és nagyon fogékonyak voltunk. Nem volt ennyi lehetőség, mint manapság. És nem csak magán zenehallgatások voltak, például abban az időben ugyanilyen funkciót töltött be a Kodály terem. Kodály terem, ami ma már régen nincsen, ahol szintén lemezbemutatókat tartottak. És hát persze ott volt az operaház, és ott volt nagyon-nagyon sok minden, tehát lehetett hallgatni. A Valkürök lovaglásához még két megjegyzés, az egyik az, hogy nem véletlen, hogy ennyire kedveljük, hiszen a jól ismert Apokalipszis filmben is ez a legizgalmasabb jelenet. Zseniálisan találták el, hogy a helikopterek ütközetében, harcában ez az aláfestő zene. A kettő együtt fantasztikusan erős. Aztán döbbenetes élmény volt egyszer a Margit-sziget is, ahol manapság már nem játszanak Wagner operákat, de volt eset, és például a Tűzvarásnál, szintén a Valkür befejezésénél, ott olyan pompázatos lángtenger szólalt meg, mondom, képzavarral, tehát azt lehetett látni, és passzolt is a színpadkép, de képzeljék el, hogy ott ülünk a Margit-szigeti szabadtéri színpadon, és lángol a színpad, persze átvitt értelemben, de teljesen olyan hatása volt. Említettem ezeket a magán zenehallgatásokat. Még egyszer utalok az évszámra, 1954. Én 38-ban születtem, tehát 16 éves vagyok, és ez volt az az időszak, amikor szinte egyik pillanatról a másikra tudatosodott, hogy valahol a zene legyen a folytatás. Addig nem tudtam. Tanultam zongrázni, de inkább úgy mondanám, hogy tanulgattam, de az volt az, ami egy bizonyosságot adott, hogy még nem tudom, hogy merre, de irány a zene. A zongora mellett addig még szinte semmit nem tanultam zenéből, de utána két évig hihetetlen sűrűséggel, tempóban igyekeztem elsajátítani mindazt, amivel aztán a későbbi kollégáim rendelkeztek, akik évekig jártak konzervatóriumba vagy zenei gimnáziumba. De maradjunk még a magán zenehallgatásoknál egy pillanatra, mert ott volt a másik szerelmem is, akivel találkoztam, de inkább úgy mondanám, amivel, ez Beethoven S-dur, úgynevezett Emperor zongora versenye volt, annak is az első tétele, mert még magyarázatot is fűztek hozzá annak idején, hogy belép valaki, belép az uralkodó, valakire bombasztikusan oda kell figyelni, igen, így kell kezdeni a zeneművet.

Ugye megértik, hölgyeim és uraim, hogy ilyen zenébe, ezekbe a zenékbe valóban bele lehetett gabajodni, bele lehetett szerelmesedni. És 1954 számomra legnagyobb élménye, ami szintén hatalmas lökést adott a zenei pálya felé, hogy Richtert a legelső hangversenyén hallgattam. És ez volt az a bizonyos hangverseny, de először még emlékeztetek arra, hogy a műsorban többek között játszotta Richter Mozartnak azt a szonátáját, azt a C-dur szonátáját, amit én is abban az időben, hát persze rá se lehet ismerni a különbségre.

No hát ez az a bizarr C-dur szonáta. Nem ismertem utána leülni a zongorához, de a legnagyobb élmény a második rész volt, amikor többek között az Appassionatát játszotta a Svjatoszláv Richter 1954. március 17-én. És úgy tessék elképzelni, hogy akkor még Richtert nem ismertük. De a szünetben elterjedt, hogy itt valami csoda történik, egy valami csoda művész jelent meg, Svjatoszláv Richter, úgyhogy a félig megtelt zeneakadémia a szünet végére full, teljesen tele lett, álló helyek is voltak. Én magam felírtam annak idején a kis naptáramba, hogy az első emeleten jobb oldalt voltam, de nem álló helyen, hanem a magas ablak párkányon ültem. Na most úgy tessék elképzelni, ez szó szerint a csilláron is lúgtak az emberek, és ekkor szólalt meg többek között az Appassionata szonáta, ahol a zárótételnél ilyen élményem később nem volt, a közönség egyszer csak felállt, és állva hallgatta Richtert.

Hát igen, ilyen élmények azt hiszem évtizedekkel később is teljes élénkséggel bennem vannak. Richterrel sajnos beszélgetni nem adatott meg, de évekkel később, amikor egyszer Szegeden adott hangversenyt, azt a rádió közvetítette, és én voltam az, aki ajánlkozott, mert a családi rokonsági kötelékek fűztek akkor Szegedhez, hogy én boldogan megyek Szegedre, és közvetítek. Azért volt nagyon érdekes számomra, mert nem csak az esti koncertet közvetítettem, hanem kértem ott az illetékeseket, hogy már délelőtt a próbán is ott lehessek, amikor Richter jön, és úgymond megkóstolja a zongorát. Az is fantasztikus élmény volt, hogy nem csak, hogy megkóstolta egy-egy hanggal, hanem percekig igazgatta a széket, meg kicsit erre, kicsit arra, tehát erre is ugyanolyan gonddal figyelt, mint aztán minden másra. És az előbb említett feláll a közönséghez is, még legyen szabad egy adalékot hozzátenni. Az is későbbi 1956, amikor a forradalom után először volt hangverseny a Zeneakadémián, Ferencsik János vezényelt, és műsoron többek között az Eroika szimfónia szerepelt. És a második tétel, tudják, a gyászinduló, és anélkül, hogy bárki szólt vagy jelzett volna, egyszer csak csendben felállt a közönség, és állva hallgatta a gyászindulót. És ugyanez ismétlődött egy másik Ferencsik koncerten, amikor a Felszállott a páva variációsorozatot vezényelte, mert annak is van egy gyászinduló része, és ott is felállt a közönség. És ha már Ferencsiknél tartunk, csoda volt abban az időben, tehát 50-es évekről beszélek, hogy a nagy művészek itt ragadtak, mert akkor még ugye a forradalom előtt nem adatott meg az utazás csak az egész kivételezetteknek, és ezért volt az, hogy a 40-es évek végétől a forradalomig tulajdonképpen a legnagyobb művészek is mind itt voltak, közöttünk voltak Budapesten. Én akkor még nem rádióztam, ugye az sokkal később, 61-től következett, de nagyon szorgalmasan jártam operába. Már említettem a Valkürt, de nem említettem azt, hogy élő előadásokra is nagyon sokszor megadatott elmenni, és az élő adások mellett pedig születtek abban az időben teljes opera felvételek a legnagyobbakkal. Mind a kettőre hallunk példát. Tehát operaházi élő előadások olyan szereposztással, ami szinte lemezre kívánkozik, csak a neveket mondom. Hári János előadás, Palló Imre, Mátyás Mária, Palánkai Klára, Malecki Oszkár és Ferencsik vezényelt. Ajó!

És még egy érdekesség, hogy abban az időben, tehát 50-es évek, a csúnya 50-es évek, így is mondhatnám, azért gyémántokat is szültek. Például teljes opera felvételek születtek a magyar rádióban, mint ahogy később a televízióban is, ugye a zenés tévészínház keretében fantasztikus produkciókat tudtak rögzíteni tucatjával, és bárcsak ezeket minél többet mutatnák, mert azt hiszem örök értékek. Tehát teljes opera felvételek születtek, és ez nekem nagyon nagy élmény volt, mert annak idején, amikor már ugye tudatosodott a zenei pálya, irány az zeneakadémia, de nagyon sok mindent kellett megtanulni, az operákat is, az opera irodalmat is, és ezért az operákat többek között az Aidát is partitúrából követtem. És annak idején nem igazán értettem, hogy az Il Re, a király, amikor megszólal a tenor a Nílusparti jelenetben, az eredetit úgy fordították szóról szóra, hogy a király. És nem értettem, hogy a két szótag Il-re hogyan lehet magyarul a király, három szótagú. Tehát ilyen apróságokra is felfigyeltem, ami nem baj, mert azt mutatta, hogy nagyon alaposan ismertem és élveztem ezeket a felvételeket. Nagyon sok mindent tudnék még 1954 körül feleleveníteni, maradjon a záró bejátszásnak, a Nílusparti jelenetnek a részlete. A szereposztás egészen fantasztikus, valóban az opera akkori aranykorának nagyjai szerepeltek, Aida, Nílusparti jelenet, Simándi József, Takács Paula, és ez nem operában készült, hanem Vaszi Viktor vezényletével a Magyar Rádióban. A mai pillérekbe ennyi fért, legközelebb folytatjuk szintén opera élményekkel a visszaemlékezést, a pillérek felidézését. Munkatársaim Bójás János, Peresztegi Attila és a magam nevében köszönöm a figyelmet, részlet a Nílusparti jelenetből.

0: Zenepillérek. A szerkesztő Juhász Előd volt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 17 óra. Hallgassák meg híreinket! A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! A szeretett közösség építésére és a szegények szolgálatára buzdította az Ázsiai Egyháza 14. Leó pápa, számolt be róla a Vatican News. A katolikus egyház fő az Ázsiai Püspöki Konferenciák Szövetségének jövő heti dzsakartai közgyűlésére küldött levelében arra kérte a híveket, hogy Istenre és az emberi méltóságra építsék döntéseiket. A Szent Atya hangsúlyozta, a szegények, a betegek és a migránsok szolgálata nélkülözhetetlen a béke és az igazságosság megteremtéséhez. Megkezdte szolgálatát Vodics Péter, a katonai ordinariátus frissen felszentelt tábori lelkésze. Számolt be róla a Magyar Kurír. A 27 éves pap, aki egyben a Magyar Honvédség tartalékos hadnagya is, a Ludovika zászlóainál teljesít szolgálatot. Vodics Péter úgy fogalmazott, papként vagyunk katonák. Feladatának pedig azt tartja, hogy a katonák mindennapjaiban személyes jelenléttel, bizalomépítéssel és lelki támogatással legyen mellettük. Derült ki a beszámolóból. Mintegy 200 000 támogatták az ökumenikus segélyszervezet nyári táborait 91 millió forint felajánlással, közölte a szervezet az MTI-vel. Az adományokból 1000 hátrányos helyzetű gyermek táboroztatását segítik. 30 millió forintot közvetlenül a táborokra, a fennmaradó összeget pedig a kapaszkodó programra fordítják. A segélyszervezet országszerte 18 helyszínen szervez nyári élményprogramokat és táborokat a 4-18 éves korosztály számára. Társadalmi egyeztetést indít a kormány a közlekedés biztonság javításáról, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Az MTI tudósítása szerint a kormány.hu oldalon elérhető konzultáció célja, hogy még az idei év második felében olyan intézkedések lépjenek hatályba, amelyek csökkentik a halálos és súlyos közúti balesetek számát. A kormányfő hangsúlyozta, a kezdeményezés nem a büntetések szigorításáról, hanem az emberi élet és egészség védelméről szól. Ismét közlekedési bírságtól szóló hamis SMS-ekkel próbálják megtéveszteni az embereket a csalók. Figyelmeztetett az Országos Rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. Az MTI beszámolója szerint a rendőrség hangsúlyozza, közlekedési bírságról továbbra sem küld SMS-ben értesítést, a hamis üzenetekben szereplő linkek pedig adathalász oldalakra vezetnek. A hatóság azt kéri, hogy senki ne kattintson ezekre a hivatkozásokra, és ne adja meg személyes vagy bankkártya adatait. Másodfokú hőségriasztást adott ki péntekre 4 alföldi vármegyére a Hungaromet, ahol a napi középhőmérséklet meghaladhatja a 27 Celsius fokot. Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint az ország nagy részén elsőfokú figyelmeztetés van érvényben a hőség, valamint a várható zivatarok miatt. A délutáni és esti órákban többfelé viharos széllökésekre, jégesőre és intenzív csapadékra is számítani kell, hangsúlyozza a tájékoztatás. Az Útinform hírei következnek. A 22-es főúton Őrhalom és Széchény között egy személyautó fának csapódott, a 35-ös kilométernél a forgalmat megállították. A 46-os főúton Törökszent Miklóson a Kossuth-Lajos utcában a Széchenyi István út kereszteződésében egy személyautó villanyoszlopnak hajtott. Az 1-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is tart az útfelújítás. A félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készüljenek. Végül hazánk időjárásáról. A nap folyamán fokozatosan csökken a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap. Záporokra, zivatarokra főként a délnyugati ország részben, valamint a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti megyékben lehet számítani, helyenként jégesővel és viharos széllökésekkel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 Celsius fok között alakul, késő estére pedig 20 és 27 Celsius fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! Híreket legközelebb 18 órakor mondunk. 17 óra 5 perc. Arcok és sorsok. Fejezetek a Magyar Katolikus Egyház történetéből. A szerkesztő riporter Sós Viktor.
3: A gyömrői gyilkosságok egyházi áldozatairól, különösen is Mikla Pál plébános életéről, megpróbáltatásairól hallhatnak beszélgetést. Vendégünk Török Ádám történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság hivatalának tudományos kutatója. A gyömrői gyilkosságok áldozatai közül az egyháziakra tekintve nézzük meg Mikla Pál esetét, életútját, ki volt ő, és miért kerül a gyömrői gyilkosságok áldozatai közé.
4: Mikla Pál ecseri plébános 1883. június 29-én Léván született, a lévai piarista gimnáziumba tanult, majd a szemináriumot Vácott végezte, és 1906-ban szentelték pappá. Káplán éveit Magyar Nándorban, Lajos Mizsén, Galgamácsán, Veresegyházon, Szegváron, Sződön, Úriban, Kókán, Írsán, Aszódon, Kiskunmajsán, Lőrincin, Tápiószerén, Zagyvarékason és Turán töltötte, tehát ebből látjuk, hogy azért káplánként elég sok települést, illetve hát a környékbeli települések közül többet is bejárt. Az első világháború alatt egyébként bevonultatják, katonalelkészként harcolja majdnem végig a háborút. 1917-ben leszerelik, és terényi plébánossá nevezik ki, leteszi a plébánosi vizsgát. 1925-ben kerül először ecserre, ecser plébánosa lesz, majd 31-ben elhelyezik, mezőtúrra kerül plébánosnak, és 33-ban kerül ismét ecser plébánosi cégkébe újra. Ecser községben azért a szlovák ajkúak vannak viszonylag többségben, tehát a szlovák nyelvtudása nagyon fontos volt. A helyi tótókkal egész jól meg tudta magát értetni, anyanyelvi miséket is mondott, illetve egy elég szép közéleti személyiség volt a községben. Például az Országos Gyermekvédő Liga ecseri szeretetházának is ő volt az egyik oszlopos tagja, illetve a hitoktató lelkésze. A dokumentumokból az derül ki, hogy 1942-ben, ennek majd később fontos helye lesz az életében, 42-ben nemzetvédelmi kereszttel tüntetik ki, az indoklásban kiemelik Mikla Pál halált megvető bátorságát és hazafiasságát, hogy mint tábori lelkész nem csak az első világháborúban, hanem a kommunizmus idejében is rettenthetetlen katona és hitvédő volt a sötét pokol erőszakoskodásaival szemben, egyházi beszédeiben is állandóan ostorozta a kegyetlenkedéseiket. Ez szerepel a kitüntetési adományozásnak az indoklásában. 1944. novemberében a front eléri Ecsert is, a német katonai parancsnoksága a plébániának az épületét lefoglalja, a pincében egy telefonközpontot, illetve egy parancsnokságot rendeznek be, és december 8-án a plébánost kényszerítik arra, hogy elhagyja a plébániát, de nem csak a plébániát, hanem igazániból kényszerítették, hogy egy teherautón hagyja el magát a községet is. Ebben nyilván ugye az is benne van, hogy tulajdonképpen ugye Mikla beszédeiben nagyon sokat ostorozta ugye a szovjet világnézetet, ez is talán fontos volt, hogy ugye nem csak a németek, hanem ugye a hívei is felkérték arra, hogy próbálja meg elhagyni a községet. Az elkövetkezendő időszakot unokahúgánál Budán éli meg, tehát tulajdonképpen az ostromot is itt éli át. 1945. februárjában a szovjetek letartóztatják, és több egyházival együtt a budafoki plébániára hurcolják. Itt annyit tudunk, hogy kihallgatták, illetve különböző egyháziakról kellett a szovjeteknek információkat szolgáltatnia. Péter József Váci püspök 1945. február 19-én megbízza Cser József lelkészt, hogy kutassa fel Mikla Pált, illetve tudakolja meg, hogy az idős atyának az egészségi állapota az megfelelő-e arra, hogy visszatérjen-e Ecserre, illetve ha visszatérne, akkor azt mielőbb tegye meg. Addig is a püspök megbízza Csert, hogy az ecseri plébániát, illetve az ecseri híveket próbálja valamilyen szinten vezetni, illetve igazgatni. Miklát meg is találja, 1945. március 18-án az atya Miután a szovjetek szabadon bocsátják, gyalog indul vissza Ecserre, a korabeli közlekedési nehézségeket figyelembe véve, ez két napba telik. Ő március 20-án ér a községbe, a plébániában egyébként már a szovjetek bekvártélyozták magukat, tehát a plébánia épületében nem mehet vissza, ezért nyilván ugye az általa ismert helyi híveket keresi fel. A hívek már ekkor figyelmeztetik, hogy ne maradjon Ecseren, hanem hagyja el a települést, hiszen már tudnak arról, hogy a járásban emberek, főként tisztviselők, egyháziak, birtokosok tűnnek el, és nagyon féltik az atyát. Hiába figyelmeztetik, még aznap megjelennek nála fegyveresek, bekísérik az iskolának az épületébe, ahol különböző szemrehányásokkal illetik. A szemrehányások között felrólják neki, hogy egyáltalán miért hagyta el a községet, valószínűleg azért hagyhatta el az ő szemükben a községet, mert reakciós, félt a szovjetektől, a beszédei miatt a fasisztákkal értett egyet korabeli szóhasználatban. Illetve felrólják neki ugye azt is, hogy egyrészt ő költöztette be, amit nyilván egy abszurd dolog, ő költöztette be a németeket a plébánia épületébe, tehát ő ajánlotta föl, hogy a plébániára költözzenek be. Miatta ment tönkre a parókia, illetve miatta semmisült meg a kézirat is. Valamint ugye felrólják neki nemzetvédelmi keresztet is, hogy ebben a kitüntetésben részesült, illetve hát ugye közismert volt, hogy szovjet ellenes prédikációkat tartott a korábbi években. Rögtön eltiltják a misézéstől, a templomot egyébként lezárják, és azt mondják, hogy addig nem engedik a híveket, hogy misére járjanak, amíg igazániban Mikla itt van a településen. Ekkor még szabadon engedik, azonban Mikla úgy dönt, hogy ő a híveivel szeretne maradni. Két nappal később, 1945. március 22-én a községházára citálják, ahol több személlyel együtt letartóztatják, majd ugye az ismert módszer szerint igazolás céljából Gyömrőre kísérik fegyveres kísérettel. Cser József többször igyekezett eljárni az idős és egyébként beteg Mikla érdekében. A kommunista párt helyi titkárához fordul, hogy engedjék szabadon az idős atyát, hiszen asztmás, szinte járásképtelen, és hát engedjék szabadon, nem csinált tulajdonképpen semmit. Ekkor még Csert is megfenyegetik, és nagyon jellemző az a mondat, amivel megfenyegeti a helyi pártitkár, hogy amennyiben sokat akadékoskodik, ő is Miklának a sorsára fog jutni, és nagyon érdekes, hogy amikor Cser visszakérdez, hogy miért ez az egyház iránti gyűlölet, akkor ez a helyi pártitkár elmondja, hogy őt gyerekkorában egy pap pofon vágta, és innentől kezdve ő gyűlöli az egyházat, és mindent meg fog tenni, hogy az egyházat lerontsa, illetve az egyháznak a szolgáit börtönbe juttassa. Cser egyébként ennek ellenére többször igyekszik felkeresni Miklát. Tudunk róla, hogy élelmiszert, illetve takarót is juttatott a Gyömrőre hurcolt Miklapának. Ugye Miklát, ahogy mondtam, igazolás címén Gyömrőre kísérik, a gyömrői főszolgabírói hivatalnak a pincébe viszik, ahol már megkezdik a vallatását, illetve megkezdik a módszeres kínzását, fizikai bántalmazás mellett, ugye csupasz földön kellett az idős és beteg atyának aludnia. Egy szemtanú szerint Mikla atyát egy fél lábú lánnyal csukják össze, és itt a főszolgabírói hivatalban gúnyosan azt mondják, hogy hát a szoknyást összezárják egy szoknyással. A fizikai bántalmazásokon, illetve a lelki megaláztatásokon kívül ugye azt tudjuk, hogy Mikla atyát és társai több héten keresztül aknaszedésre, lövészárok és latrinásásra, valamint WC pucolásra kényszerítették. Cser szerint az idős atya annyira legyengült, hogy amikor már munkára hajtották egyik helyről a másikra, akkor már arra képtelen volt, hogy a pokrócát vinni tudja magával, és ezért Cser ugye állandóan küld újabb és újabb pokrócokat, mert mire a régiért elküld valakit, addigra igazániból azt már nem találják ott. Cser mindig próbálja az atyát segíteni. Nagyon fontos, hogy egy szemtanú 1945. április 10, illetve 15 között látta Mikla atyát a mendei vasútállomáson. Egy elhagyatott épületben arra lett figyelmes, hogy hatalmas jajgatás, félig meddig ilyen síró hangra lett figyelmes, és amikor bement, idézem, arra nem emlékszem, hogy reverendában vagy úgynevezett papi civil ruhában volt-e. A feje véres volt, és a ruhája is, és szerintem a szemét kiszúrták. Egy helyben állt, széttárt karokkal, és jajgatott. Közben két ecseri kommunista megjelent, megragadott, és azt mondták, téged is bevágunk, ha nem mész innen. A látványtól és a két ember megjelenésétől nagyon megijedtem, és azt sem tudom, hogy hogyan kerültem vissza ecserre. Tehát valószínűleg ez a szemtanú volt az egyik utolsó, aki még élve látta az ecseri plébánost. A következő kideríthető momentum Mikla Pál életében, hogy 1945. április 16-19-e között őt több társával együtt Gyömrőről Gombára kísérik. Az erdőben favágók, illetve rüzsegyűjtögetők tartózkodtak, és ők figyeltek fel arra, mint négy fegyveres, négy másik szemét kísér az erdőben, és a kísértek között volt egy fekete ruhás férfi, aki a szemtanúk szerint alig vonszolta magát, ők körülbelül 80 év körülire satszolták ezt az embert, ugye Mikla ekkor 60 év körüli volt, tehát azért ugye itt látható, hogy micsoda borzalmakat kellett átélnie ennek az atyának az elmúlt időszakban. Az egyik rüzsegyűjtögető egyébként tisztes távolból követi ezt a társaságot, és a szemtanúk szerint a foglyokat egy erdőszéli hevenyészet lövészárok szélére állították, levetkőzésre utasították őket, majd hátulról kivégezték őket, később pedig azt látták, hogy a négy fegyveres az áldozatoknak a ruháival sétál vissza az úton.
3: Április 19-e a halálnak a hivatalos dátuma, és hogyha egy kicsit visszaemlékezünk a beszélgetésünkre, akkor március 20-a az, amikor először beidézik őt, hogy igazolják. Tehát közel egy hónap az, amit nyilvánvalóan minden részletében nem, hanem csak foszlányaiban láthatunk. A második világháború vége a szovjet megszállás időszakában, hát ez semmiképpen sem a szovjet katonai akcióknak, vagy a katonai eseményeknek a folyamányaként kell tekintenünk, hanem egy kegyetlen, brutális eljárás, nem csak az egyházi személy Mikla Pál, hanem a környéken élőkkel szemben. Egy papról van szó, és nagyon sok esetben, hogyha belegondolunk az egyházi vagy nem egyházi személyekkel szembeni eljárásokba, akkor az emberi végtisztességet sem nagyon szokták megadni. Hogyan volt ez Mikla Pál gyömrői plébános esetében? Mi lett az ő földi maradványával, holttestével, és hogyan, miként próbálták ezt az ügyet kideríteni, lett-e ennek valamilyen későbbi következménye?
4: A későbbi következményekről ugye annyit tudunk, hogy Mikla eltűnését követően nyilván ugye a helyi esperes Loki Acsek Károly, illetve hát ugye a váci püspök Péter József is azért elkezdi levelekkel ostromolni a különböző hatóságokat, hogy derítsék ki, hogy mi történik Miklával. A többi áldozatnak a hozzátartozója is elkezdik módszeresen ostromolni a hatóságokat, hogy a szeretteiket valahogy kerítsék elő. Ugye a másik az, hogy ugye a szemtanúk, ugye ahogy itt Mikla Pál esetében is láthattuk, hogy vannak szemtanúk, akik azért igyekeznek a családtagokat, amennyiben lehet értesíteni, hogy hol keressék a szeretteiket. Végül is ugye eljutunk odáig, hogy a hivatalos vizsgálatok megindulnak, és Mikla Pált, illetve a vele együtt kivégzetteknek a holttestét 1945. szeptember 23-án hivatalosan is exhumálják. Mikla atyának a földi maradványait egyébként az élő hozzátartozója, az unokahúga azonosította, aki azt mondta, hogy a fekete fogairól, illetve hát ugye a reverenda foszlányairól tudta ugye az atyát azonosítani, később egy vallomásában tette az unokahúg, fekete fogai voltak szegénynek, mert elég sokat cigarettázott. Erről rögtön felismertük, meg a reverendáról, ami rongyokban volt rajta. Kicsi sírtásot magának, a lábait a kutyák lerágták. Ugye azt is ki kell emelni, hogy amennyiben ugye az előző szemtanúnak igaza volt, hogy már vak volt, akkor egy vakember nyilván nem tud túl mély árkot ásni. Ezek a fegyveresek pedig nem törekedtek arra, hogy igazániból tisztességes módon eltemessék, és tulajdonképpen így következhetett be, hogy hát egy nagyon sekély gödörbe lőtték be az atyát, és így a kutyák, illetve a vadállatok lerágták az atyának a lábát. A vizsgálatok során egyébként megállapítás nyert, hogy az atya halálát a fejét ért 5 lövés okozta. Az exhumálás során egyébként még fény derült ugye arra is, hogy az atyával együtt kivégzettek tulajdonképpen kik voltak. A plébánossal együtt végezték ki Bajnóci Andrást, Úri Község volt főjegyzőjét, Móri Istvánt, Tápiós Sűn volt főjegyzőjét, illetve Zambeli Béla volt Maglódi adőügyi jegyzőt is.
3: Nem elszigetelt esetekről van szó, és most csak az egyházi személyeknél maradva említette Cser Józsefet, akit megbízott Péteri József váci püspök Mikla Pál helyettesítésével. Nézzük meg, hogy őt érte-e valamilyen atrocitás, illetve a térségben a többi egyház felekezet papját, lelkészét milyen atrocitások érték.
4: Szót ejtettünk Cser Józsefről, ugye Cser leírja ugye a püspöknek, hogy őt is folyamatosan fenyegetik, hogy amennyiben megpróbál Mikla érdekében eljárni, úgy ő is oda fog kerülni, ahol Mikla van. Tehát őt is folyamatos félelemben tartják, állandóan névtelen fenyegető leveleket kap, illetve az utcán a fegyveresek folyamatosan fenyegették Cser Józsefet. Aztán a gyömrői áldozatok között meg kell emlékeznünk Csaba Gyula Péteri Község evangélikus lelkészéről, aki 1914-től szolgált Péteriben, 45-től egyben a Monor, illetve a Mendei evangélikus gyülekezetet is vezeti. Ő szovjet menlevéllel rendelkezett, hiszen ugye itt nyilván községeket kellett ellátni, tehát szabadon mozoghatott a járásba. Ennek ellenére azért őt is folyamatosan vegzálták, illetve hát tudunk arról, hogy a lánya elmesélte, hogy felbéreltek szovjet katonákat, hogy Isten tisztelet alatt gyilkolják meg a szovjet katonák az édesapját. A szovjet katonák be is mentek Isten tisztelet alatt, majd dolga végezetlenül elhagyták a templomot, azt mondták, hogy nem lövik le, mert bátyuska jó, és ők nem szeretnének ebben részt venni. Csaba Gyula is összetűzésbe kerül a helyi kommunista rendőrparancsnokkal, illetve a helyi kommunista vezetőkkel, akik ugye azt mondják, hogy tulajdonképpen régebben Csaba Gyula részt vett az ő internálásukban. Ez elég humoros, hogy egy lelkésznek milyen ráhatása lehet arra, hogy valakit internáljanak. Mégis ők úgy tartják, hogy ő Csaba Gyula volt, aki részt vett ugye az ő internáltatásukban. Ezért már folyamatosan nyomás alá helyezik a lelkészt. Ráadásul ugye fölrólják Csaba Gyulának azt is, hogy a grófföldvári Boyer családot figyelmeztet, hogy ne térjenek vissza Péteribe, hiszen már elmondta, hogy emberek tűnnek el, a birtokosok előkelő helyen szerepelnek ugye ebbe az eltűnteknek a körében, és mivel figyelmeztet a család nem tér vissza csak később. Annyit tudunk, hogy 1945. április 30-án éjjel elhurcolják, az ő holtteste soha mind a mai napig nem került elő. Az ő sorsáról pusztán a tetteseknek az elszólásaiból, az ilyen borgőzös elszólásaiból tudhatunk, hogy igazán a bestiális kegyetlenséggel gyilkolták meg a lelkész. Az elszólásokból annyit tudunk, hogy a lelkész keresztre feszítették, kiszúrták a szemét, levágták a nemi szervét, és miután ennyit szenvedett az egyik gyilkos kegyelemből agyonlőtte a lelkészt. De Csaba Gyula mellett, illetve hát ugye az említett katolikus papok mellett meg kell emlékezni egy másik katolikus papról is, Prauze Józsefről, aki egy megmentett élet volt, hiszen azon gondolkozik az ember, hogy ha itt összeszednek különböző egyháziakat, akkor a gyömrői plébánost miért nem gyűjtötték be. Prauze József 1926-ban kerül Gyömrőre plébánosnak, ő kezdi meg a gyömrői templomnak a felépítését. amiben nagyon fontos az, hogy helyi vállalkozókat, illetve iparosokat kezd bevonni. Valószínűleg ennek köszönheti az életét, hiszen ahogy említettem, a gyilkosok között azért a helyi iparosok közül kerültek ki a gyilkosoknak a többsége, és az egyik ilyen vélelmezhető tettes figyelmeztette Prauza Józsefet, hogy hát mivel ő annak idején jó volt hozzá, és munkát adott a templom építésében, jó lenne, hogyha elhagyná a községet. Az atya egyébként gyorsan egy hónap szabadságot kér Péteri püspöktől, majd elég messzire Pomázra menekül, és ott Tölgyes Kálmán pomázi esperes plébános fogadja be, segít a pomázi híveknek a lelki gondozásában. A Prauza József szerepelhetett ugye ezen a listán, nála ugye az elsősorban az, hogy a német származásot róják föl neki. Az atyát ugye nem találják ugye a járás területén, de azért Dobos Ilona, a római katolikus tanítónőt letartóztatják, illetve őt több hétig kínozzák, mivel úgy gondolják, hogy a tanítónő tudja, hogy Prauza atya hol található fel. Prauza atya egyébként csak az igazából a nehéz idők lecsengését követően térhetett vissza a Gyömrőre, és még elég hosszú ideig gyömrői plébánosként funkcionált.
3: Mai műsorunkban a Gyömrő és környéki gyilkosságok egyházi áldozatairól, különösen is Mikla Pál plébános életéről, megpróbáltatásairól, a vele szembeni kegyetlen, brutális eljárásról hallhattak beszélgetést. Vendégünk Török Ádám történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság hivatalának tudományos kutatója volt.

0: Arcok és sorsok. Egyháztörténeti sorozatunkat hallották. A szerkesztő riporter Sós Viktor volt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 17 óra 30 perc. Következik a kerengő külpolitikai beszélgetések. A mikrofonnál a szerkesztő Posgai Nóra.
3: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok. Két témánk, két francia témánk lesz a mai külpolitikai beszélgetésekben. A szakértőnk Fejérdi Gergely, a Magyar Külügyintézet vezető kutatója, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója. Hivatalosan is bejelentette indulását a 2027-es francia elnökválasztáson Marine Le Pen, közvetlenül azután, hogy a fellebbviteli bíróság július 7-én ítéletet hirdetett a Nemzeti Front egykori európai parlamenti asszisztenseinek ügyében. Nagy volt a tét, hiszen sokáig kérdéses volt, hogy egyáltalán indulhat-e, ugyanis az elsőfokú ítélet kötelezően eltiltotta a választáson való indulástól a franciák legnépszerűbb potenciális elnök jelöltjét. Mit hozott a mostani ítélet, hogyan alakul Marine Le Pen népszerűsége, és hogyan viszonyul mindehez a társadalom, illetve a többi ellenlábas politikus? Erről beszélgetünk műsorunk második felében, de előbb egy sokkal súlyosabb téma következik, ugyanis végső szakaszába lépett a francia életvégi törvénytervezet. A francia nemzetgyűlés július 15-én szavazott a törvényről, amely alanyi jogként teszi lehetővé a halálba segítést a súlyos betegek számára. A jobboldali szenátus korábban elutasította a tervezetet, aggódva a társadalmi hatások és az intézményi lelkiismereti szabadság hiánya miatt. Milyen társadalmi civilizációs hatásai vannak a halálba segítő, az Éda Murir törvénynek?
4: Hát ennek a következményei látható más országokban is, hiszen hasonló törvények már más országban is érvényben, a közvetlen Franciaország közelében, például akár Belgiumról is beszélhetünk. Ennek a törvénynek a társadalmi hatása minden bizonnyal olyan jellegű, hogy gyakorlatilag egy teljes civilizációs fordulatot hozhat. Egyébként erre az egyik leghíresebb francia író, most Michel Houellebecq is felhívta a figyelmet, és számos társadalomtudós, francia társadalomtudós, orvos írta alá azt a tulajdonképpen petíciót, amelyben kéri a francia társadalmat, ami egyébként kb. 87%-ban támogatja ennek a törvénynek a megszületését folyamatosan, tehát ez nem egy változó arány, hanem az elmúlt években készült közvélemény kutatások szerint is, tehát a társadalomban nagy az elfogadottsága, annak ellenére, hogy lényegében ez egy civilizációs fordulatot hozhat, illetve hát valójában a halálba segítésnek egy olyan folyamata, amely ugye a franciák úgy is hívják, hogy az öngyilkosságba segítés, ami ezért komoly morális kérdéseket vet fel, és alapvetően a társadalomnak arra a részére mutat rá, a francia társadalomnak is arra a problémájára mutat rá, hogy egyre nehezebben fogadja el a modern európai társadalom, de akár a nyugati társadalom, és ebbe beleértem Magyarországot is, hiszen Magyarországon is nagyjából 60-70% a társadalomnak, sőt, most már a legfrissebb kutatások szerint több mint 70%-a szintén támogatna ilyen jellegű törvénytervezetet. Tehát az azt jelenti, hogy gyakorlatilag a szenvedéstől való félelem az rendkívül mértékben elharapózott a társadalomban, és az agónia és a megöregedés, a halálhoz való közeledésnek a gyors megszüntetés az egyik téma, miatt gyorsan ez a történet előkerül, a másik pedig egy pénzügyi ok is, ez pedig sok sajtótermék egyébként végig nézte Franciaországban, hogy nagyon drága eltartani egy éppen haldoklót, és hát ugye a túlzott profitorientált világunkban ez egyre kevésbé fér bele, hogy humánusan kísérjünk valakit el.

0: halál kapujáig. Tehát ez egy nagyon furcsa és elképesztően fontos témakör egyébként, nem csak Franciaországban, de hát ez, hogyha Franciaországba átmegy, akkor valószínűleg európai hatása is lesznek más országokban is, tovább fog görbülni ez az irány.
1: Az ellenzők azt is felhozták, hogy olyan hatással is lehet ez, mivel alanyi jogon bárkinek jár ez a lehetőség, hogy az időseket könnyű lesz rábeszélni arra, akár érzelmi nyomásra, hogy nem akarnak teher lenni, akár anyagi teher, a gyerekeket iskoláztatni kell, az unokákat, másra kell a pénz, és akkor ő szeretetből választja ezt a lehetőséget, illetve, hogy mondjuk például egy fogyatékost, egy értelmi fogyatékost is, aki meg akar felelni, aki azt akarja, hogy szeresse a környezete, őt is könnyű lesz ilyesmire rábeszélni. Ilyen veszélyeket is felsorolnak azok, akik részben, akik érintettek lehetnek, és a több idős megfogalmazta, hogy ő fél ettől a törvénytől.
0: Így van, tehát valójában, hogyha vannak egyébként mély fúrású közvélemény kutatások is, ott már nagyon-nagyon eltérőek a számok, tehát az, hogy általánosságban az emberek különböző módon is gondolják ezt a dolgot, ahogy itt felsorásra is kerültek, különböző megfontolásból gondolják azt. Elsősorban egyébként a társadalom jelentős része nem is elsősorban csak az anyagi kérdés miatt, hanem valójában idézőben szeretetből hajlandó lenne magát eltenni láb alól, most nagyon csúnyán fogalmazom, hogy a másiknak jó legyen, de hát ennek nyilván van más, ezer más módja, mint sem, hogy valaki egyfajta öngyilkosságot hajtson végre azért, hogy a másiknak jobb legyen. Tehát valóban egy nagy felfordulás van az emberek fejében ezzel kapcsolatban, és nyilván a keresztény tanításhoz viszonyítva ez egy elég távoli megfontolás, és ugye a reménynek a hiánya, illetve hát a keresztény tanításnak a hiánya, ami ugye Európából teljesen kikupott, még ha a gyökerek meg is vannak. Tehát itt az aggodalom megvan, hiszen mindenki aggódik, aki hát a halál közeli élmény, a halálhoz való közelség, az mindig egy félelemmel tölti az ember teljesen normális módon. Ennek a leállítása az nyilvánvalóan, vagy ettől való gyors megszabadulás idézőjelben, ez nem biztos, hogy egy civilizációs előre menetelt mutat, ugye nagyon sokan ezt is húzzák alá a francia vonatkozásban is, a francia társadalomban is nagyon sokan ezt húzzák alá, és hát ennek vannak olyan politikai következményei is, hogy például van egy olyan intézmény Franciaországban, amely ugye a jogvédelmet biztosítja, ennek az elnökét ezt most váltanák le, ugye egy François Noël Buffet nevezetű francia szenátor lenne az új jelöltje a francia elnöknek, de hát például őt, mivel keményen szembeszáll, ez egy egykori szenátor és miniszterről van szó, keményen szembeszállt az eutanázia törvénnyel szembe, ezért most óriási tüntetések vannak vele szembe, hogy semmiképpen se legyen a jogvédelemnek a vezetője. Tehát lesznek ennek ilyen hullámai, hogy akik egyáltalán kiálltak ebben szemben, azokkal szemben egy elég komoly averziója van a társadalomban, illetve egy bizonyos politikai körökben, úgyhogy ez sajnálatos módon ott lesz ez is.
1: Emmanuel Macron kifejezetten az ászlajára tűzte ezt a halálba segítő törvényt. Neki ez nagyon fontos. Miért fontos ennyire ez a törvény az ő számára?
0: Hát megdöbbentő, ahogy ezt ő át erőszakolta a francia parlamenten, hiszen a francia parlamentnek nagyon sok más témakörben kellett volna gyors döntéseket hozni, és az utolsó mandátumában jár Emmanuel Macron. Gyakorlatilag nagyon sok előrehaladást nem sikerült elérnie az elmúlt gyakorlatilag 10 évben, hiszen 5 és 5 évre kapott mandátumot, és hát egyetlen egy dolog, amit ugye az ászlajra tűzött 2022-ben, és ami úgy tűnik, hogy megvalósítható az ez a törvény, ami már évek óta napirenden van, és hát ezzel akar bevonulni valójában idézőben a történelemben, így akarja megnyerni valójában a franciáknak az elismerését, hiszen hangsúlyozom, 87% a társadalom, francia társadalomban ez teljesen elfogadottnak tartja, és jónak tartja ezt az irányt. Tehát innentől kezdve gondolom egyfajta történelmi lépést akar tenni, ez mindenképpen történelmi lépés, amit tesz, csak nem biztos, hogy jó irányba, sőt biztosan nem, de ettől függetlenül Macron elnöknek ugye ez nagyon fontos az ő saját maga elismertségének, a elfogadottságának a kémakörében. De nagyon erőszakos módon a miniszterelnököt megkerülve sikerült neki napirendre helyeztetni ezt a törvénytervezetet az elmúlt hónapokban. Elég nagy is volt a feszültség, mind a nemzetgyűlés vonatkozásában, mind pedig a szenátus vonatkozásában is, ahol többször is több politikus is felhívta a figyelmét arra, hogy az elnök túlzottan is nyomást gyakorol ennek a törvénynek a átvitele érdekében. De hát ennek valószínűleg az a fő oka, hogy mondom, szeretné az elismertségét ezen keresztül valahogy elérni a francia társadalomban.
1: A törvény elfogadása után mikor lép életbe, és hogyha mégis valaha olyan kormány kerülne hatalomra, akkor ki lehet ezt utólag vezetni?
0: Igen, még egy nagyon fontos dolog van az, hogy ugye ez még annak ellenére, hogy július 15-én elfogadja a parlament vagy sem. Ettől függetlenül a szenátus elnöke Gerard Larcher bejelentette, hogy ő alkotmányos kontrollt kér a törvényre. Ami azt jelenti, hogy ez még hónapokra elhúzhatja ennek a hatályba lépését, sőt, adott esetben, ha sikerül megfelelő módon az alkotmánytanács esetlegesen azt mondja, hogy alkotmányos problémákat vet fel a törvény csomag. Ennek nem sok esélye van egyébként, jogászok úgy vélik, hogy ennek nem sok esélyt látnak, hogy az alkotmánytanács visszatapsolná ezt a törvénytervezetet, esetleg egy-két passzusát, de attól még a törvény jelentős része tovább tud menni és meg tud valósulni. Tehát valójában úgy néz ki, hogyha ez az alkotmánytanácsi döntés megszületik, ez elvileg nagyjából egy 60 napon belül, tehát gyakorlatilag két és fél hónapon belül meg kell, hogy szülessen. Az azt jelenti, hogy gyakorlatilag az ősz folyamán ennek a hatályba lépése meg fog történni, tehát még a felnök választások előtt erre sor kerülhet. Amennyiben viszont az alkotmánytanács úgy dönt, hogy valamilyen okból kifolyólag az egész törvényt újra visszautalja és javításokat, vagy módosításokat kér, abban az esetben akkor az egész újra kezdődhet, tehát akkor újra a parlament elé kerülhet a labda. Ennek viszont mondom kevés esélye van, hogy ez így történik, de ennek ellenére ez kicsit hosszabb idő lesz, mire ez hatályba lép, mivel a francia szenátus elnökének jogában áll alkotmányos kontrollt kérnie, és ezt be is jelentette Gerard Larcher.
1: Még a törvény elfogadása előtt, július 15-e előtt vesszük fel az interjút, tehát nem tudjuk, hogy hogyan döntöttek. Ha sikerül kibekkelni eutanázia nélkül a jövő tavaszi választásokig, és a most legesélyesebbnek tűnő nemzeti tömörülés nyer, akkor ők leveszik-e a napirendről ezt a törvénytervezetet?
0: Szinte 100%, hogy nem fogják levenni ezt a törvénytervezetet, hiszen maga a nemzeti tömörülésnek a tagjai nagyjából egy harmada, de most már úgy néz ki, hogy még több tagja az utóbbi szavazási eredmények alapján abszolút támogatta ennek a törvénynek, nemhogy nem maradt távol tőle, nem támogatta. Maga Marine Le Pen nem támogatja, de a pártársai, akár a legközvetlen munkatársai, például Tanguy nevezetű képviselő, aki a képviselőcsoport helyettese is, ráadásul ő kifejezetten támogatja, sőt erről rendszeresen nyilatkozott is, több nemzeti tömörülés tag, párttag és vezető politikus is ebben az irányban nyilatkozott, hogy nekik ezzel a törvénnyel nincsen problémájuk. Tehát én azt gondolom, hogy nem fogják ezt elővenni, hanem és inkább ez egy újabb társadalmi feszültséget generálhat, vagy ebben a kérdésben, hogyha nem kerül pont a végére, akkor így után tényleg feszültségeket okoz még inkább a társadalomban, úgyhogy nem hiszem, hogy ezt a törvényt előveszik újra.
1: Mennyire lesz biztosítva az intézményi lelkiismereti szabadság? Már láttam olyan interjút, ahol ápoló otthont fenntartó szerzetes közösség jelezte, hogy ők kivonulnának az országból.
0: Hát igen, ez egy nagy vita tárgyalának meg Franciaországban, hogy bizonyos közösségek úgy vélik, elsősorban ugye keresztény és katolikus közösségek, hogy ilyen körülmények között nem tudják a munkájukat megfelelően és az ő hitüknek megfelelően végezni. Ennek egyébként ellentmondó jogi magyarázatok is vannak. Az tény is való, hogy sokkal nehezebb környezetbe fog dolgozni minden, akár szerzetes rend, aki idősekkel foglalkozik, hiszen a lelkiismereti szabadság bizonyos mértékig ugyan fenntartva megmarad. Ugyanakkor azonban nyilvánvaló, hogy mivel az emberre, tehát aki az érintett, maga a beteg vagy az idős ember, ő neki a döntése számít, innentől kezdve picit kevesebb a beleszólása az őt segítő, kiszolgáló személyzetnek. Nyilván dönthet úgy, hogy ő ebben nem tudja támogatni, hanem más kell keresnie, de akkor is egy intézményen belül nem vállalhat föl egy szerzetes rend azt, hogy az ő intézményén belül kerül sor ilyen típusú halál okozásra. Tehát ez emiatt aztán valóban több rend is bejelentette, hogy megfontolják a távozást Franciaországból, ami egyébként jelentős károkat okozna a rendszernek, hiszen elég sok a még most is a szerzetes rendek által fenntartott ilyen jellegű intézmény.
1: Szerda délután a francia nemzetgyűlés véglegesen elfogadta az eutanáziát és az asszisztált öngyilkosságot legalizáló törvényt. Az elmúlt percekben erről a törvényről és következményeiről beszélgettünk Fejérdi Gergely, Franciaország szakértővel.

0: Van egy másik témánk is, kevésbé szomorú téma. Hivatalosan is bejelentette indulását a 2027-es francia elnökválasztáson Marine Le Pen, közvetlenül azután, hogy a felebbviteli bíróság július 7-én ítéletet hirdetett a Nemzeti Front egykori európai parlamenti asszisztenseinek ügyében. Sokáig kérdéses volt, hogy egyáltalán indulhat-e a Nemzeti Front vezető politikusa. Az elsőfokú ítélet ugyanis eltiltotta a választáson való indulástól, pedig ő a franciák legnépszerűbb jelöltje. Mit hozott ez a mostani ítélet?
1: Hát ez az ítélet, ugye ez a másodfokú, vagyis hát a felebbviteli bíróságnak az ítélete valójában megerősítette azt, hogy Marine Le Pen bűnösebben a európai parlamenti asszisztenseknek a pénzének az elsikkasztása ügyében, ugyanakkor viszont a megválaszthatatlanságát bizonyos fokig feloldotta, hiszen csak 15 hónapba határozta meg, és mivel 2025. március 31-től már ez érvényben volt ellene, a 15 hónap lejárt, tehát gyakorlatilag a megválaszthatósága megmaradt. Innentől kezdve tehát választható lett, tehát elindulhat a választásokon 2027-ben, tehát ez a nagy kérdés, ez ilyen szempontból megoldódott. Ugyanakkor viszont az ítélet továbbra is egyrészt pénzbírságot, másrészt pedig, ami fontosabb, börtönbüntetést is kiró Marine Le Penre, aminek egy részét vagy házi őrizetben, vagy pedig ugye nyomkövető karperetszel oldanák meg. Ez ugye azért fontos, mert ugye mind a két esetben a bíróság döntésétől teszik függővé, hogy rendszeresen kell ugye konzultálni a bírósággal arra vonatkozóan, hogy hova és mikor mehet el, és hát egy kampányt nagyon nehéz lefolytatni, mikor és hova mehet el. Ugye ezt kivédendő, még egy fóruma van Marine Le Pennek, van még egy lehetősége, vagyis a semmitő szék elé, a legfelsőbb bíróság elé tud benyújtani kérést, miszerint, hogy bírálják fel ezt a két bírósági döntést. Na most ennek a folyamata el is indult, ez be is jelentette még aznap Marine Le Pen, aminek az a fontossága, két fontos dolog van, az egyik az, hogy nem kell addig felfüggesztett, tehát addig nincs igazából
0: nincs karperec, az a lényeg.
1: Karperec a lábán, így van, tehát ilyen problémákkal nem kell küzdeni a kampányba, illetve hát a másik, ami még fontosabb neki, hogy hangsúlyozhatja azt, hogy továbbra is az ártatlanság vélelme alatt áll, hiszen amíg nincs meg a legfelsőbb bírósági döntés, addig ő igazából nem egy elítélt személy, annak ellenére, hogy ugye két ítélete van már, méghozzá elmarasztaló ítélete. Na most ez nyilván abból a szempontból problémás azonban, hogy a legfelsőbb bíróságnak a döntése eshet arra az időszakra, ami még a kampányidőszak, illetve maga az áprilisi 2027-es elnökválasztás előtti időszak, aminek két következménye lehet. Az egyik az, hogy az utolsó kampány hajrába, illetve a két forduló között, amennyiben a legfelsőbb bíróság megállapítja hasonló módon, mint a feljebbviteli bíróság a bűnösségét, abban az esetben kötelezően kell majd hordania ezt a nyomkövetőt, ami viszont azért kellemetlen, mert az utolsó szakaszban, amikor a leginkább intenzív a kampány, akkor nem fog tudni, vagy csak hát bizonyos keretek között csak kampányolni.
0: Bocsánat, csak egy közbevetés, hogy ebben nehéz nem szándékosságot látni, tehát hogy a kampánynak az utolsó hajrájában hozott döntés, az véglegesen elkaszálhatja Marine Le Pent akár.
1: Na most ez csak egy fikció, mert ugye igazából a legfelsőbb bírósági döntések azok általában egy és két év között születnek. Ugye ez nagyon sok minden függ attól, hogy Marine Le Pennek a csapata, ugye nem csak ő érintett, hanem 12 vádlott van, és egyszerre kell benyújtaniuk a legfelsőbb bíróság elé a kérelmüket. Nagyon sok függ attól, hogy milyen módon próbálják alátámasztani a legfelsőbb bíróság előtt az ő kérelmüket, hogy felmentsék őket. És hát nagyon sok függ attól, hogy ez mikor kezdődik meg, mert maga a jogi folyamat az rengeteg időt vesz igénybe. Tehát valójában a legkorábbi időpont, ezt jelentette a legfelsőbb bíróság, legkorábbi időpont az 2027 április, de valószínűség szerint, a legtöbb szakértő szerint ez valószínűleg már nem fogja érinteni ezt a kampányciklust. Tehát én nem látok benne semmiféle olyan dolgot, ami kifejezetten politikai vagy egyéb elszántság lenne a bíróság részéről. Itt egy nagyon szigorú rendet kell betartaniuk, és ennek az időkeretei legkorábbi időpontban áprilisban tudják beadni. Úgyhogy Marine Le Pen számára igazából a legnagyobb kín az, hogy hogyan nyújtsa be ezt a keresetet, úgy, hogy egyszerre minél hamarabb teljesen bizonyosan megmaradjon ez az ártatlanság vélelme, és minél hosszabban húzható legyen, minél később kerüljön a végleges kérelem a legfelsőbb bíróság asztalára, annak érdekében, hogy ez mindenképpen kicsusszon az április utáni időszakra.
0: Amivel Marine Le Pent vádolják, és ami most nagyon rosszul fog kinézni a médiában, és amit a fejéhez tudnak vágni az ellenfelei, a sikkasztást mondtad, hogy igazából ez egy olyan fajta az Európai Uniós pénzeknek egyfajta eltérítése, tehát ő ezt nem zsebre tette, ő ebből nem luxusautókat, meg lakást vásárolt, meg luxusutazást, hanem a pártnak a politikai céljaira használta föl, tehát egy másképpen értelmezett felhasználás volt. Na most ezzel meg lehetne vádolni akár több politikai ellenlábasát, akár Jean-Luc Mélenchont is.
1: Nem csak, hogy meg lehet vádolni, hanem folyamatban van vele szemben egy hasonló eljárás, csak még nincs abban szakaszban, mint ahogy a Marine Le Pen-é. Egyébként ez nem menti föl Marine Le Pent annalról, hogy valójában minden párt esetében be lehetne nyújtani hasonló keresetet. Én azt is csodálom, hogy ez nem történt meg eddig. Egyébként a saját pártja részéről sem értem igazából, hogy miért nem tolták ezt az oldalt erőteljesen, hiszen nekik is van a parlamenti képviselők, ráadásul az Európai Parlamentben jelen pillanatban elég erőteljes képviseletben vannak. Gyakorlatilag nincs olyan párt az Európai Parlamentben, aki ilyen módon nem vitt volna ki pénzeket, annál is inkább, mert akkor a szabályzás is nem volt teljesen helyén való, de az tény is való, hogy az a 4 millió euró, amely 11 néhány év alatt hozzájuk került, az nem feltétlenül arra lett felhasználva, amire eredetileg kapták. Ez ugye nyilvánvaló, hogy más pártok is csinálták, sőt, hát a Bayrou esetében is ugye ez felmerült, hát ő esetében úgy tűnik, hogy a bíróság sokkal valami, tehát őt tisztára mosták, viszont a Mélenchon esetében ez még nincs teljesen lezárt, úgyis nem csak Franciaországban, hanem Olaszországban, Írországban, és számos, tehát nagyon sok politikus van hasonló helyzetben, mint Marine Le Pen, csak nyilván nem ugyanolyan státuszban vannak, tehát Marine Le Pennél az egy óriási történet, hogy ő ugye egy nagyon esélyes jelöltje az a francia politikának, egy meghatározó embere, emiatt nyilván sokkal nagyobb a hangsúly rajta, és azt gondolom, hogy ebből szempontból viszonylag bölcs volt a másodfokú döntés, hiszen azt, hogy ez egy bármennyire is mások is csinálják, attól függetlenül ez az ő részéről is egy fajta büntény, még akkor is, hogyha lehet vitatkozni arról, hogy nyilván persze nem az ő zsebére ment, hanem a pártnak a kasszájába, és így tovább. De hogy az viszont tény és való, hogy ez megtörtént, viszont hagyta a másodfokú, tehát a feljebbítői bíróság, hogy gyakorlatilag a választók döntsék el, és ne a bíróság, hogy valójában ő lehet-e jelölt, vagy nem lehet jelölt, illetőleg, hogy megválasztják-e vagy sem elnöknek.
0: Azért is fontos ez, mert egyes felmérések szerint, például a Le Figaro napilap által készített friss felmérés szerint az eddigi legmagasabb szavazati arányt érni el az első fordulóban Marine Le Pen, tehát most ő a franciák legnépszerűbb potenciális elnök jelöltje. Hogyan éli meg a választói bázis ezt az ítéletet?
1: Most úgy látszik itt az első felmérés, ezt követő néhány napon belüli felmérés, azt mutatta, hogy ugye a dinamika beállt Marine Le Pen mögé, tehát egy ilyen 37-38, sőt volt, aki 39%-ra mérte Marine Le Pent, ami ugye a legmagasabb, és valóban az első helyen áll a választói lehetőségek között. Ugye a szemben álló felek részéről alacsonyabb a támogatottság, a legerősebb támogatottságot Edouard Philippe tudja egyenlőre felmutatni, aki a korábbi miniszterelnöke volt Macron elnöknek. A harmadik helyen meg ott van azért a szélső baloldali párt is, amely erőteljes támogatottságot élvez Jean-Luc Mélenchon esetében, de való igaz, hogy jelenleg a legtöbb forgatókönyv most ugye jó pár hónappal még az elnökválasztások előtt azt mutatja, hogy minden lehetséges jelölttel szemben egyenlőre Marine Le Pennek áll az ászló, tehát nagy valószínűséggel nemhogy az első fordulóban minden bizonnyal elsőként jut be, de a második fordulóban is nagyon nagy az esélye arra, hogy megnyerje a 2025-es választást. Ugye sok víz le fog még folyni a szajnán addig, tehát azért a mérget még nem mernék rá enni, tehát semmiképpen sem biztos ez még, de azért a tendencia és ez a dinamika megmarad, amely ugye most őt támogatja, akkor van rá esély, hogy ez így működjön, bár valójában azért az nagyon kíváncsi leszek, mert ez egy nagyon friss esemény azért, hogy a francia társadalom miként fog erre reagálni hosszú távon, főleg úgy, hogy az ővele szemben álló összes jelölt valójában azt vágja Marine Le Pen fejéhez, hogy gyakorlatilag egy elítélt személyként indul ezen a választáson, még akkor is, ha jogilag ez nem igaz teljes mértékben jelen pillanatban, hogyha a legfelsőbb bíróság elé benyújtja a kérelmét, mert akkor ugye még mindig nincs egy végleges ítélet a feje fölött. Viszont ez azért is problémás, mert ő nagyon sokszor hangsúlyozta azt, hogy ő szeretné, hogyha a francia társadalomban olyan politikai erők mozognának, akik nincsenek bírósági ítélet alatt, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy egy picit szembe megy a saját elképzeléseivel, úgyhogy nagyon kérdezek, hogy ezt hogyan tudják majd a francia társadalomban, mennyire fogja érinteni, hogy egy-egy jelölt milyen módon fog kampányolni már Le Pennel szemben. Illetve maga a program még nagyon érdekes dolog lesz, hiszen azért többféle verziót lehetett hallani nagyon fontos kérdésekben, nyugdíjreform és így tovább, és ebben nagyon kíváncsian várom, hogy mi lesz a végső kiforrott programja a nemzeti tömülésnek, és hogy erre milyen reakciója lesz a francia társadalomnak, de jelen pillanatban valóban már Le Pennek áll a zászló.
0: Kedves hallgatóink, a külpolitikai beszélgetésekben Fejérdi Gergellyel, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatójával beszélgettünk. A technikus Bixa Levente, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Posgai Nóra.

0: Jan Tiersen saját szerzeményét adta elő.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!

0: 18 óra van, híreinket hallják. A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Harmadik alkalommal szervezték meg Rómában az olaszországi magyar gyermekek diaszpóra iskolatáborát, számolt be róla a Magyar Kurír. A Szent István házban rendezett program idei témája a honfoglalás és Szent István királykora volt, amelyhez kézműves, történelmi és néphagyományőrző foglalkozások kapcsolódtak. A tábor célja az volt, hogy erősítse a külföldön élő magyar gyermekek nyelvi, kulturális és közösségi kötődését. 15. alkalommal rendezték meg Csíksomjon az Assisi Szent Ferenc iskolája gyermektábort, amelyen 170 gyermek vett részt. Számolt be róla a Magyar Kurír. Az idei program középpontjában a keresztség szentsége és Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója állt, amelyhez tanítások, ima alkalmak és közösségi programok kapcsolódtak. A szervezők célja az volt, hogy a gyermekek hitben, közösségben és a keresztény értékek megélésében is gazdagodjanak. 30 napos fokozott közbiztonsági akció indul Budapesten a rendőrség, a készenléti rendőrség és a polgárőrség bevonásával, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Az MTI tudósítása szerint az intézkedés a belvárosi szórakozóhelyek környékére és Rákos rendező térségére összpontosít, ahol megerősítik a rendőri jelenlétet és fellépnek a visszatérő jogsértésekkel szemben. Az akcióba a szociális és egészségügyi ellátórendszer szereplőit is bevonják a közbiztonsági problémák összetett kezelése érdekében. Emberi jogi biztosítékok bevezetésére szólította fel 5 európai ország kormányát az Európa Tanács emberi jogi biztosa az Európai Unión kívül tervezett visszatérési központok ügyében. Az MTI beszámolója szerint Michael O'Flaherty hangsúlyozta, az intézkedéseknek összhangban kell állniuk a nemzetközi emberi jogi normákkal, és független ellenőrzésre, jogilag kötelező garanciákra, valamint átlátható működésre van szükség. A kezdeményezés Ausztriát, Dániát, Németországot, Görögországot és Hollandiát érinti. Megszavazta a francia nemzetgyűlés, hogy a kiskorúak ellen elkövetett bűncselekmények ne évüljenek el, jelentette az MTI. A döntés értelmében a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények esetében az áldozatok időkorlát nélkül kezdeményezhetnének eljárást. Gérard Darmanin, francia igazságügyi miniszter, támogatta a javaslatot, ugyanakkor jelezte, az intézkedés alkotmányosságát még vizsgálhatják. Legalább 2 ember meghalt, 6 pedig megsebesültek a Kijevet ért szerda éjszakai orosz rakéta támadásban, közölték az ukrán hatóságok, amelyekről az MTI is beszámolt. A támadásban több raktárépület megrongálódott és tűz ütött ki, miközben Harkivot is dróncsapás érte. Az ukrán légierő közlése szerint Oroszország rakétákkal, siklóbombákkal és csaknem 150 drónnal támadta az országot, amelyek jelentős részét a légvédelem megsemmisítette. Az időjárásról. Este a gomoly felhők általában feloszlanak, a csapadék gócok is megszűnnek, ezt követően derült vagy fátyol felhős, száraz idő várható. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 15 és 21 Celsius fok között alakul. Híreink végén megköszönöm figyelmüket. 18 óra 30 perckor hírmagazinunkkal jelentkezünk.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Következik a Magyar Csillagok. A szerkesztő riporter Kövesdi Zsuzsa.

0: Köszöntöm Önöket! Mai adásunkban a legtöbb nyelvre lefordított magyar könyvről beszélgetünk Hantó Zsuzsa történész szociológussal. Ez a könyv Márai Sándor népszerűségével vetekszik a világban állítólag. A címe igen egyszerű, a kommunizmus gyermeke. Szerzője pedig az akkor 21 éves Fejferede, aki 20 évesen 56-os forradalmárként kénytelen volt elhagyni a hazáját. Ez a nagy sikerű könyv a külföldi megjelentetéséhez képest 50 évet kellett várjon, hogy magyarul hazánkban is megjelenhessen, a Püski kiadó ezúttal is elévülhetetlen érdemeként. A fiatal szerző a személyes tapasztalatait vetette papírra, ugye ezt mondja magáról, nem cifrázta se elméleti, se statisztikai idézetekkel, kommentárokkal. Na most ettől kezdve ezt mennyire tekinthetjük hitelesnek, és a történész mit gondol erről, Hantó Zsuzsa?
1: Egy fiatal korban írott könyvről van szó, hiszen 57-ben jelenik meg. Rögtön a ország elhagyását követően elkezdte megírni, és egyrészt benne volt a fiatalság lendülete, ugyanakkor az élmények sorozata is, amit át kellett élni, és ezek a élmények rendkívül drasztikusak voltak, mert egy keresztény értékrendet követ egy értéknélküliség, és a szerző meg is fogalmazza, hogy mi is az, amit a könyvében el akar mondani. A kommunista államok iskoláiba uralkodó szellemről szeretne írni, azt a hatalmas általános átnevelési rendszert ismerteti, melynek karmai közül egyetlen gyermek sem szabadulhatott ki. És ebben a karomban benne foglaltatott természetesen Fejferede is, aki az otthoni neveltetés révén egy kicsit távolról szemlélhette mindazt, ami történik. Idézem, az ember nem vonhatja ki magát a következmények alól, hiszen azt látni nap mint nap, hogy amit teszek, annak olyan következményei vannak, hogy akár éhen halhat a család, kirúghatnak az iskolából, a szüleimet elvihetik bármikor, annak következményeként, ha valamit teszek vagy mondok. Tehát, hogy egy gyereknek arra is oda kell figyelni, hogy mikor mit mondhat el, hogy az indulatait kordában kell tartania, ugyanakkor azt is látni, hogy a család életében milyen hihetetlen változás következik be, hiszen a szülei zenészek, édesapja a Zeneakadémia egyik professzora volt, hegedűművész, nővére Neslény Judit is zongoraművészi pályára készül. És az ő zongorája megsemmisül a 45-ös harcok következtében. A család minden ingósága és ingatlan vagyona elúszik a bombatalálat révén, és a nagypapához költöznek, akinek egy borkimérése van, és végül is a nagypapa révén segítségével jutnak majd később lakáshoz. De a szüleinek nincs állása, illetve az édesapja az hegedűművészként különböző órákat ad, rendkívül alacsony fizetés mellett zenekari próbákat is tarthat, de ezek az összegek olyan alacsonyak, nem elegendőek ahhoz, hogy a család megélhetését biztosítani tudják.
0: Itt most hadd szakítsalak félbe egy pici idézettel. Azt írja Fejferede, az osztályharc erősbödésével apámat újra piszkálni kezdték, osztályszármazása miatt. Hiába volt az apja teljesen árva, hiába volt örökbefogadója egyszerű zsellérember, ha egyszer felvergődött a borkimérésig, a fiának meg kell érte adni az árát. A Harmónia zenekarnak felülvizsgálták a kádereit, és az osztályellenségeket felfüggesztették, így őt is. És leírja, hogy a havi 502 forintért. Apám reggel 9:30-tól délután 14:30-ig próbált a zenekarral, és 3-tól este 9-ig tanított. Persze a békekölcsön, az öregségi járulék és a szakszervezeti díj levonásával ez az 502 forint 418-ra olvat, vagyis apám havi fizetése 4 angol fontnak felelt meg, írja a világ számára, hiszen ő akkor már Londonban él, és így próbálja átszámítani a költségeket és a veszteségeket. Ez egy döbbenetes történet, az osztály származás, az állandóan kérdés, állandóan fölmerül az iskolában, ha rosszul szólal meg, és az apád mi volt. És egy ilyen osztály származással is osztályidegen volt. Létezik ez, volt ilyen még a csatlós államok többségében?
1: Sajnos ennek az eredete hatánkban 19-ig, és a Szovjetunióban pedig 17-ig a úgynevezett forradalomig, amely lényegében egy szűk bolsevik elitnek a diktatúrája volt, nyúlik vissza, és ezt Láci szerbtárs meg is fogalmazza, aki a Cseka egyik vezetője volt, hogy ha valakit kihallgatnak, akkor ne azt nézzék, hogy mit tett vagy nem tett a népi demokrácia ellen vagy mellett, hanem azt, hogy ki volt, kik voltak a szülei, kik tartottak a családjába, hiszen a úgynevezett burzsuáziát el kell törölni, és velük együtt, ahogy ezt annak idején Marx és Engels megfogalmazták, a múltat végképp el kell törölni, tehát egy értékrend, egy gondolkodás nélküli társadalmat kell létrehozni, először meg kell szüntetni az anyagi alapot, tehát meg kell szüntetni a magántulajdont, mert hogy az embereknek van valami a talpuk alatt, amire támaszkodhatnak, addig ugye nem lehet teljes egészében manipulálni őket, ezt követően már mindenki az úgynevezett államnak a zsebében van, mert tőle függ, hogy a család maga számára, illetve gyerekei számára biztosítja-e a megélhetési forrásokat.

0: Vajon igaz-e, amit ő nagyon szerényen leír a bevezetőben, hogy bármelyik csatlós állam, bármelyik gyereke ugyanezt tudta volna megírni, ha veszi a fáradtságot?
1: Nagy részt igaz, csak azt hiszem, hogy a magyar kommunisták nemzetietlenebbek voltak, összehasonlítva a környező országok kommunistáival, tehát bennük volt némi nemzeti tartás, és a nemzeti ügyekért képesek voltak összefogni. A magyar kommunistákból mindenfajta nemzeti érzés hiányzott, és ezt 19-től kezdve mindvégig megmutatták, hogy nincsen bennük hova tartozás, nincsen érték és érzés, ami a nemzethez fűzni őket.
0: Se Isten, se haza, se család, ha csak arra gondolunk, hogy ugye bárkit kényszerítettek arra, hogy akár az apját főbelője, hogyha az a rendszer ellensége volt. Számos ilyen eset volt, ugye, hogy kis katona után a magát is főbelőtte.
1: Igen, tehát ahogy ezt annak idején a Eszterházy Péter a Harmonia Celestis című könyvében meg is írja, hogy az ő dédnagyapja, amikor a Csákvári kastélyt elveszik 19-ben a kommunisták, akkor leltározzák a kastélyban lévő tárgyakat, mondván, hogy nehogy

0: Ez a szörnyű megerőszakolós jelenet, ami a pincében zajlik, mikor az ukrán katonák a fiatal lányokat ott megerőszakolják csapatostól. Tulajdonképpen ez az a motivum a kötetnek, ami miatt csak később adnám a fiatalok kezébe, de odaadnám feltétlenül.
1: Az a helyzet, hogy a regénynek ez a része mindennapos esemény volt. Igaz, hogy a később irodalomban kevésbé kap hangsúlyt, csak azoknak a szerzőknek a könyveiben, akik közvetlenül az élmény hatása alatt állnak, ilyen az Andrássy Sztellán a könyve. 45-ben elhagyják szerencsére az országot a férjével együtt és a családjával együtt, Lóháton tudnak menekülni, de Stella tanúja több olyan megerőszakolási jelenetnek, amit egyik, ami Székesfehérváron történt, hogy a nőket és a gyerekeket, akik a templomba menekültek, levetkőztették, és a katonák csoportosan erőszakolták meg ezeket a szerencsétlen nőket és gyermekeket. Volt, akinek levágták a mellét, iszonyatos agresszivitás és durva, tehát 9-10 éves gyerekeket is 30-40 katona erőszakolt meg. Ezek általánosak voltak, és aztán arról is beszámol, hogy különböző falvakban, pontosan meghatározott időpontokban, az iskolákban a nőknek és a gyermekeknek meg kellett jelenni, lefeküdni az iskola egyik termének a padlójára messzelenül, ahol a katonák megerőszakolták őket. Tehát ez egy olyan általános követelmény és rendszer volt a szovjetek által megszállt Magyarországon az első években, amelyről a szerzők nem írnak, tehát azok a szerzők, akik Magyarországon maradtak, azok nem írtak, nem írhattak, illetve ha írtak volna, úgysem jelent volna meg. Tehát az Andrássy Sztella könyvéből azért tudunk meg sok mindent, mert ő elhagyja 45-ben Magyarországot, és az élményeit először ugye angolul, illetve svédül írja meg, és csak később fordítják le magyar nyelvre. Ez a mindennapok része volt, csak a ideológia, és erről ugye az Ede részletesen ír, hogy a cselekvés és a beszéd között lényeges eltérés volt, mert a szovjet katona az cukorkát ad, és élelemmel látja a lakosságot, és arról a szovjet katonáról, aki bűncselekményeket követ el, köztörvényes büntetteket, azokról nem beszélnek. Azért is fontos ez a könyv, mert olyan elemeit tárja fel a 45 utáni magyar valóságnak,
0: a két ukrán front jelenlétének.
1: Többek között megmutatva azt, hogy a szovjet hadseregből is a legerőszakosabbak, legprimitívebbek az ukránok voltak, és a legtöbb bűncselekményt az első és a második ukrán hadsereg katonái követték el a magyarok, illetve a megszállt országok tagjai ellen.

olyan címek vannak a kötetben, hogy az előbb is említettem, hogy származásod, és mögötte egy kérdőjel, meg egy felkiáltójel, és ez végig vonul az egész köteten, hiszen minden megmozdulásnál ez érdekessé válik. Van egy csodálatos történet benne, amikor a bumeráng jellegét mutatja be az egész működésnek. Azt mondja, hogy bármilyen témát dobnak fel, nagy évben visszakalimpál, és bumeráng módjára telibe találja a Szovjetunió dicsőségét, elsőségét és megváltó szerepét.

0: szerepét. Ha például szóba kerülnek a görögbölcsek, akkor levezeti, hogy hogy vezetik vissza mindig a materializmus, a dialektika elméletéhez ezeket a dolgokat. Van egy nagyszerű jelenet az iskolából, amikor bizonyos P. Jánosné, a tanárnő, akinek gőze sincs arról, hogy mi volt igazából a görög történelem eseményeinek a lényege, tartja az órát, és egy rossz ábrát rajzol fel a táblára a Trasiménosztavi ütközetről, és ő, aki bújja otthon a 22 kötetes régi rívai lexikont, fölszólal, és azt mondja, hogy tanárnő, kérem, azt hiszem, hogy ez nem a Trasiménosztavi csata, ez a Farszaloszi ütközet. Nagy csend támadt a teremben. Kételkedsz a tanárod szavában? Hát nem a szavában, a rajzában. Mi az apád? Zenekari hegedűs. Disztag vagy? Igen, feleltem, és nagyot nyeltem. Hát ahelyett, hogy a tanáraidat oktatod, jobb volna, ha a diszmunkával törődnél. Bocsánatot kérek, hebegtem, a lexikonban másképp láttam. Szovjet lexikon volt? Révai nagy lexikon, ismertem be sápadtan. A burzsúlyok lexikona, igen? És amikor a tanárod a lelkét kiteszi, hogy az élen járó szovjet tudomány fényénél mutassa be a történelmet, akkor belekotyogunk, és az imperialista kizsákmányoló bitangok háborús úszító hamisításaival lopjuk az idejét. Nem sül le a képedről a bőr? A Trasiménosztavi csata, tanárnő, tudom, hadd rajzoljam fel. Példátlan pimasság. Ülj le, fiam, de tüstént különben beírom az elégtelent. Síri csendben ültem le, és P. Jánosné reszkető kézzel fejezte be a vázlatot. Na, ilyen jelenetekkel van tele ez a könyv, és az a nagyszerű, hogy ez a fiú 20 évesen ugye részt vesz a forradalomban, aztán disszidál, és rögtön 21 évesen már a könyv készen van, tehát annyira friss, annyira fiatal az egésznek a hangneme, és humor is van benne, és nem fűz hozzá kemény kommentárokat, tehát ettől is könnyed, könnyűvé teszi ezt a rettenetes nehéz életanyagot.
1: Ez a 11 év, ez rendkívül sokkoló hatású, különösen egy gyerek életében, amikor az egyik oldalon azt látja, hogy szeretne tanulni ő is és a nővére is, és hogy a tanulás az milyen akadályokba ütközik, annak ellenére, hogy azt mondják, hogy a tanulás az ingyenes, eddig ugye csak a burzsujok és az ő gyerekei tanulhattak, most mindenki tanulhat, ez egyáltalán nem igaz. Sőt, a tandíjmentességet, amit kérnek, azzal utasítják el, hiába kitűnő tanuló ő is és a nővére is, és mindenfajta középiskolás versenyen győznek. Ez nem jelenti azt, hogy megkapják a tandíjmentességet, és az érv az, hogy édesapád és az édesanyád is dolgoznak. De az, hogy ez a kereset mire elég, arról természetesen nem szól a történet. És a kisfiú látja azt, hogy milyen keményen dolgoznak a szülei, és ennek a kemény munkának nincsen értelme. Mert nem tudják azokat a költségeket biztosítani, ami a család fenntartáshoz elegendőek lennének, és a mama kénytelen elmenni egy presszóba felszolgálónak, hegedű művészként, és nem bírja ezt a fizikai munkát, mindent megtesz, hogy a gyerekei számára pénzt megszerezze, hogy az ájulásai ellenére is újra és újra feláll és dolgozik, csak aztán, amikor a x-edik ájulás után a főnök már nem hajlandó biztosítani számára a további foglalkoztatást, és az orvos megmondja, hogy pihennie kell, szanatóriumba kell mennie, mert az élete forog veszélyben. Tehát ilyen módon tudja csak a család biztosítani, azt, hogy a gyerekek tanuljanak, és hiába ajánlják fel a gyerekek, a szülőknek, hogy sejtik azt, hogy tovább úgysem tudnak tanulni az egyetemen. Tehát akkor pedig minek elvégezni a gimnáziumot, ha úgysem tanulhatnak tovább, és ugyanazt a munkát érettségi után végezhetik, amit 14 éves kor után is végezhettek volna, és segíthettek volna a szüleiknek, hogy az életüket ne tegyék tönkre fizikailag, ne tegyék tönkre a saját jövőjüket, mármint a szülők, de a szülők erre nem hajlandók. Tehát van egy ellentét a szülők és a gyerekek között, hiszen a szülők úgy érzik, hogy kötelességeik vannak a gyerekeikkel szemben, olyan kötelezettségek, amiket osztályidegenként nem tudnak teljesíteni. A szülők nem engedik, hogy dolgozzanak a gyerekek, az ede is titokban megy el különböző munkákat vállalni, és időnként boldogan megy haza a szüleinek megmutatni, hogy pár száz forintot megkeresett, de ha a szülőtől kellett volna engedélyt kérni, akkor a szülők biztos, hogy nem engedték volna, hogy dolgozzon. Tehát egy olyan szorításban él a gyerek, és közben látja, hogy a hegedűművész és zeneszerző édesapa és a ugyancsak hegedűművész édesanyja mennyire csak a puszta fizikai létet tudják ezzel a majdnem 20 órás munkával biztosítani a család számára, látja azt, hogy milyen átnevelés folyik az iskolákban, hogy micsoda képmutatások és jelbeszédek. Tehát semmi köze a valósághoz, hanem csak jelszavak, és ezeken a jelszavakból áll az élet. Csak arról beszélünk, ami szovjet, amit a Szovjetunió akar, a labdarúgás kapcsán, ugye ide jön egy szovjet csapat, amelyik természetesen megverhető lett volna Vasas csapata által, de Vasasnak le kellett feküdnie, és ezt a meccset ugye az orosz felsőbbrendű csapatnak kell megnyernie, de ugyanígy, hogy mennyire a szovjet kultúrának a dicsérete fonta át ezt az egész időszakot, arra még egy példát szeretnék elmondani. 56-ban ötödikes voltam, és megnyertem a iskolai szavaló versenyt, és ezt követően engem küldtek a kerületi versenyre. És ott képviseltem az iskolámat, és rettenetesen izgultam, hogy ennek mi lesz az eredménye, hiszen én egy iskolát képviselek ötödikesként, de aztán az esélytelenek nyugalmával léptem a színpadra, mert előttem minden gyerek valamelyik szovjet költő általam nem ismert többnyire, szovjet költők verseit szavalták, és amikor én léptem a színpadra, és azt mondtam, hogy Arany János, a Velszi bárdok, akkor halálos csend lett a teremben, megszűnt mindenfajta zörgés. Láttam a száj mozgásokról, hogy velem együtt mondták a verset, és utána szűnni nem akaró vastaps volt a jutalom. Hiszen az emberekbe élt, még a tanárokba is, akik úgy gondolták, hogy szovjet költők verseit kell a gyerekeknek szavalni, mindenkibe a 10 év elteltével még élt az a remény, hogy a magyar kultúra is számít valamit, de aztán az elkövetkezendő plusz 40 év, ami a kádári diktatúrát jelentette 57 után, itt már elfelejtődött. Tehát az az átnevelés, amiről a Fejfered a bevezetőben ír, az sikeres volt, 11 évig nem, de az ezt követő még plusz 40 év alatt ez az átnevelés, amit az acéli kultúrpolitika nevével filmjelzünk, sikeres lett sajnos.
0: Akkor most talán örömhírként hadd tegyem hozzá, hogy a Jóisten különleges figyelme és szeretete kísérte ennek a könyvnek a megjelenését, hiszen 58-tól 62-ig Londonban, New Yorkban, Párizsban, Jakartában, Beirutban, Kanadában, Rangunban, Tokióban jelent meg a könyv, és végre most már Magyarországon is kapható, olvasható a Püski Kiadónál. Mindenkinek ajánljuk szeretettel a figyelmébe.

0: Elhangzott a Magyar Csillagok. A szerkesztő Kövesdi Zsuzsa volt.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
3: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
1: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
2: jelentkezzen e-mail címének megadásával.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: 2026. július 16-a, 18 óra 30 perc van.
0: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál.
2: A bemondó Harcsik Róbert, a technikai munkatárs Urbán Péter, a szerkesztő Rátonyi Sára. Köszöntjük a hallgatókat! Főbb híreink először röviden. A mesterséges intelligencia etikai kérdéseiről is tanácskoztak Castel Gandolfóban. Társadalmi egyeztetést indít a kormány a közlekedés biztonság javításáról. Újabb nagyszabású támadást indított Ukrajna ellen Oroszország. Továbbra is heves vitákat vált ki az eutanáziát szabályozó törvény Franciaországban. Az ázsiai egyház jövőjéről, a mesterséges intelligencia etikai kérdéseiről és a rászoruló gyermekek támogatásáról is fontos döntések és kezdeményezések születtek az elmúlt napokban. Az egyházi híreket Rátonyi Sára foglalja össze.
3: A szeretet közösség építésére és a szegények szolgálatára buzdította az ázsiai egyházat 14. Leó pápa. Számolt be szerdán a Vatikán News. A katolikus egyházfő az Ázsiai Püspöki Konferenciák Szövetségének jövő heti dzsakartai közgyűlésére küldött levelében arra kérte a híveket, hogy Istenre és az emberi méltóságra építsék döntéseiket. A Szentatya hangsúlyozta, a szegények, a betegek és a migránsok szolgálata nélkülözhetetlen a béke és az igazságosság megteremtéséhez. Közben több mint 200 tudós, Nobel-díjas és mesterséges intelligencia szakértő tanácskozik a Vatikánban a béke és az új technológiák jövőjéről. Adta hírül szerdán a Vatikán News információi alapján a romkat.ru. A Castel Gandolfóban zajló háromnapos tanácskozás végén várhatóan elfogadják a római nyilatkozatot, amely etikai iránymutatásokat fogalmaz meg a mesterséges intelligencia és a leszerelés kérdéseiben. Iskolaépítési programot indít a katolikus Caritas Uganda Karamoja régiójában, írta a szerda esti cikkében a Magyar Kurír. A fejlesztésben két tantermes iskolaépület és felújított higiéniai blokk készül a Lokitedi iskolában, ahol jelenleg 176 gyermek fák alatt tanul. A szervezet célja, hogy biztonságosabb és méltóbb oktatási körülményeket teremtsen, miközben a helyi közösség is aktívan részt vesz az építkezésben. Mintegy 200 ezeren támogatták az ökumenikus segélyszervezet nyári táborait 91 millió forint felajánlással, közölte a szervezet csütörtökön az MTI-vel. Az adományokból 1000 hátrányos helyzetű gyermek táboroztatását segítik, 30 millió forint közvetlenül a táborokra, a fennmaradó összeget pedig a kapaszkodó programra fordítják. A segélyszervezet országszerte 18 helyszínen szervez nyári élményprogramokat és táborokat, derült ki a közleményből.
2: Fatimai zarándoklaton imádkoztak a békéért a kárpátaljai hívek a Benei Jézus szíve templomban, számolt be róla a Magyar Kurír. A szentmisét Majnek Antal emeritus munkácsi megyés püspök mutatta be, aki homíliájában a közös imádság és a megtérés fontosságát hangsúlyozta a háború sújtotta Ukrajna békéjéért. A zarándoklat a lelki programok mellett közösségi és kulturális eseményekkel is folytatódott, összegezte a cikk. Megkezdte szolgálatát Vodics Péter, a katonai ordinariátus frissen felszentelt tábori lelkésze. Számolt be róla a Magyar Kurír. A 27 éves pap, aki egyben a Magyar Honvédség tartalékos hadnagya is, a Ludovika zászlóainál teljesít szolgálatot. Vodics Péter úgy fogalmazott, papként vagyunk katonák. Feladatának pedig azt tartja, hogy a katonák mindennapjaiban személyes jelenléttel, bizalomépítéssel és lelki támogatással legyen mellettük, derült ki a beszámolóból. Társadalmi egyeztetést indít a kormány a közlekedés biztonság javításáról, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvívői tájékoztatón. Az MTI tudósítása szerint a kormány.hu oldalon elérhető konzultáció célja, hogy még az idei

0: Év második felében olyan intézkedések lépjenek hatályba, amelyek csökkentik a halálos és súlyos közúti balesetek számát. A kormányfő hangsúlyozta, a kezdeményezés nem a büntetések szigorításáról, hanem az emberi élet és egészség védelméről szól. Ismét közlekedési bírságról szóló hamis SMS-ekkel próbálják megtéveszteni az embereket a csalók, figyelmeztetett az Országos Rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon. Az MTI beszámolója szerint a rendőrség hangsúlyozza, közlekedési bírságról továbbra sem küld SMS-ben értesítést, a hamis üzenetekben szereplő linkek pedig adathalász oldalakra vezetnek. A hatóság azt kéri, hogy senki ne kattintson ezekre a hivatkozásokra, és ne adja meg személyes vagy bankkártya adatait. Életveszélyes a vasúti üzemi területekre történő illetéktelen belépés és a vonatok tetejére mászás. Figyelmeztetett közösségi oldalán Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. A bejegyzés szerint idén több tragikus baleset is történt, amelyeket a 25 kilovoltos felső vezeték vagy a folyamatos vonatforgalom okozta veszélyek idéztek elő. A vasúttársaság arra kéri a lakosságot, különösen a fiatalokat, hogy ne lépjenek be a lezárt vasúti területekre, mert egy fénykép vagy kihívás sem ér annyit, hogy emberéletek kerüljenek veszélybe. Májusban mérséklődött az átlagkereset az előző hónaphoz képest, miközben éves összevetésben továbbra is béremelkedést mutatnak a statisztikák. A részletekről Rátonyi Sárát hallják.
1: Májusban bruttó 776.100 forint volt a teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagkeresete, ami 8,7%-kal haladja meg az egy évvel korábbi értéket. Írta csütörtökön a HVG, a Központi Statisztikai Hivatal legújabb adatai alapján. A nettó átlagkereset 535.900 forintot tett ki, amelyet az elmúlt időszakban bevezetett családi adókedvezmények és személyi jövedelem adókedvezmények is emeltek. Áprilishoz viszonyítva ugyanakkor visszaesés látható. Egy hónappal korábban a bruttó átlagkereset még 772.200, a nettó pedig 541.200 forint volt. A statisztikák szerint a rendszeres, prémiumok és utalmak nélküli bruttó átlagkereset 718.200 forintra emelkedett, miközben a reál keresetek az alacsony inflációnak köszönhetően 9%-kal nőttek egy év alatt. A keresetek megosztását jobban mutatja a mediánbér. A bruttó medián kereset 615.600 forint, a nettó pedig 436.200 forint volt májusban. Ez azt jelenti, hogy a teljes munkaidőben dolgozók fele ennél kevesebb nettó jövedelmet vitt haza. A nettó medián pedig 200 forinttal alacsonyabb lett az áprilisi értéknél, összegezte a cikk.
0: Újabb nagyszabású támadást indított Ukrajna ellen Oroszország, miközben Kijevben a kormány átalakítás és a védelmi vezetés átszervezése is folytatódik. Nyíri Kata jelenti.
2: Az ukrán parlament Szerhij Koreckijt nevezte ki miniszterelnökké, miután a képviselők jóváhagyták az új kormány megalakítását. A változás előzménye, hogy a korábbi miniszterelnök Julija Szviridenko lemondása után a teljes kormány távozott. A Verhovna Ráda azonban nem oszlott fel, hanem új kabinet felállításáról döntött. Közben az ukrán légierő szerint Oroszország az éjszaka 146 drónt és 13 rakétát vetett be Ukrajna ellen. Az ukrán légvédelem 132 légi célpontot semmisített meg vagy hatástalanított. Az egyik rakétatámadás Odesszában egy ember halálát és egy másik ember sérülését okozta. Az ukrán hadsereg közlése szerint dróncsapások érték Oroszország úgynevezett árnyék flottájának 11 hajóját a Fekete és az Azovi tengeren. A művelet részleteiről és a károk pontos mértékéről további információkat egyelőre nem közöltek. A fronthelyzetről az ukrán vezérkar azt jelentette, hogy az elmúlt 24 órában az orosz hadsereg 1340 katonát veszített. A közlés szerint több katonai jármű és tüzérségi rendszer is megsemmisült. Az adatokat a kijevi vezérkar közölte. Emellett Keir Starmer, brit miniszterelnök Kijevbe érkezett, ahol Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel tárgyalt. A látogatás során London újabb támogatást jelentett be Ukrajna védelmére, köztük a svéd Gripen vadászgépek beszerzésének finanszírozását.
0: Megszavazta a francia nemzetgyűlés, hogy a kiskorúak ellen elkövetett bűncselekmények ne évüljenek el, jelentette az MTI. A döntés értelmében a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények esetében az áldozatok időkorlát nélkül kezdeményezhetnének eljárást. Gérard Darmanin, francia igazságügyi miniszter támogatta a javaslatot, ugyanakkor jelezte, az intézkedés alkotmányosságát még vizsgálhatják. Továbbra is heves vitákat vált ki az eutanáziát szabályozó törvény Franciaországban. A társadalmi következményekről, a politikai vitákról és az egyházi aggályokról Fejérdi Gergely, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója és a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója osztotta meg gondolatait Kerengő című műsorunkban.
3: Ennek a következményei látható más országokban is, hiszen hasonló törvények már más országban is érvényben, a közvetlen Franciaország közelében, például akár Belgiumról is beszélhetünk. Ennek a törvénynek a társadalmi hatása minden bizonnyal olyan jellegű, hogy gyakorlatilag egy teljes civilizációs fordulatot hozhat. Egyébként erre az egyik leghíresebb francia író, most Michel Houellebecq is felhívta a figyelmet, és számos társadalomtudós, francia társadalomtudós, orvos írta alá azt a tulajdonképpen petíciót, amelyben kéri a francia társadalmat, ami egyébként kb. 87%-ban támogatja ennek a törvénynek a megszületését folyamatosan, tehát ez nem egy változó arány, hanem az elmúlt években készült közvélemény kutatások szerint is, tehát a társadalomban nagy az elfogadottsága, a franciák úgy is hívják, hogy az öngyilkosságba segítés, ami ezért komoly morális kérdéseket vet fel, és alapvetően a társadalomnak arra a részére mutat rá, a francia társadalomnak is arra a problémájára mutat rá, hogy egyre nehezebben fogadja el a modern európai társadalom, de akár a nyugati társadalom, és ebbe beleértem Magyarországot is, hiszen Magyarországon is nagyjából 60-70% a társadalomnak, sőt, most már a legfrissebb kutatások szerint több mint 70%-a szintén támogatna ilyen jellegű törvénytervezetet, tehát az azt jelenti, hogy gyakorlatilag a szenvedéstől való félelem az rendkívül mértékben elharapózott a társadalomban. A másik pedig egy pénzügyi ok is, ez pedig sok sajtótermék egyébként végig nézte Franciaországban, hogy nagyon drága eltartani egy éppen haldoklót. Vannak egyébként mély fúrású közvélemény kutatások is, ott már nagyon-nagyon eltérőek a számok, tehát az, hogy általánosságban az emberek különböző módon is gondolják ezt a dolgot, nem is elsősorban csak az anyagi kérdés miatt, hanem valójában idézőben szeretetből hajlandó lenne magát eltenni lábalól, most nagyon csúnyán fogalmazom, hogy a másiknak jó legyen. Tehát valóban egy nagy felfordulás van az emberek fejében ebben kapcsolatban, és nyilván a keresztény tanításhoz viszonyítva ez egy elég távoli megfontolás, és ugye a reménynek a hiánya, illetve hát a keresztény tanításnak a hiánya, ami ugye Európából teljesen kikupott még, ez nem biztos, hogy egy civilizációs előre menetelt mutat. Ugye nagyon sokan ezt is húzzák alá a francia vonatkozásban is, a francia társadalomban is.
0: 15. alkalommal rendezték meg Csíksomjón az Assisi Szent Ferenc iskolája gyermektábort, amelyen 170 gyermek vett részt, számolt be róla a Magyar Kurír. Az idei program középpontjában a kereszténység szentsége, és Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója állt, amelyhez tanítások, imaalkalmak és közösségi programok kapcsolódtak. A szervezők célja az volt, hogy a gyermekek hitben, közösségben és a keresztény értékek megélésében is gazdagodjanak. Egy Máramarosból származó komorzáni zsidóházat építettek újjá a kolozsvári Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Gáspár Sándor tudósít.
4: A komorzáni zsidóház az egykori 8 gyermekes Weinstein család otthona, az erdélyi és avasi zsidó közösségeknek is emléket állít Kolozsváron, a Romulus Vujan Néprajzi Park szabadtéri gyűjteményében, az Erdélyi Néprajzi Múzeumban. A Szatmár megyei tanács tavaly október derekán hagyta jóvá, hogy a komorzáni hagyományos máramarosi avasi zsidó parasztház ingyenes használatba kerüljön 15 évre Kolozsvárra, az Erdélyi Néprajzi Múzeumhoz. A Szatmár megyei félreeső faluból, Komorzánból származó P alakú 139 négyzetméteres faépület rekonstrukciója júniusban kezdődött. Már felrakták a cserepeket is a tetőre. A máramarosi Rónáról érkezett ácsok dolgoznak hagyományos anyagok és korabeli építési technikák alkalmazásával. Hamarosan földvakolat kerül a falakra, majd az épület a skanzen állandó kiállításának részévé válik. Bélu Simion Fainaru, romániai születésű izraeli képzőművész kezdeményezésére, aki az épületet emlékeztetett emlékinstallációval egészíti ki, amely az Észak-Erdélyből deportált és Auschwitzban meggyilkolt zsidóknak állít emléket, így a projekt egyszerre szolgálja az épített örökség megőrzését és a holokauszt emlékezetének ápolását. A házat egyébként az 1900-as évek elején építették Komorzánban. Weinstein Sámuel, felesége és 8 gyermekük otthona volt. Az 1944-es deportálás nyomán a Weinstein családból senki nem tért haza. Egy román család lakott az épületben, majd a 80-as években a Szatmár megyei múzeum kezelésébe került. Az Erdélyi Néprajzi Múzeum közleménye szerint céljuk, hogy a látogatók ne csupán egy korabeli lakóházat ismerjenek meg, hanem átfogóbb képet kapjanak az Erdély kulturális sokszínűségét meghatározó zsidó közösségek életéről, valamint a holokauszt során elszenvedett tragédiájukról, bemutatva ugyanakkor a nagyszámú avasi zsidó közösségek történetét és hagyományait is, amelyről különösen a földműves zsidó közösségről a mai napig keveset tud a nagy közönség.
5: Kárpát-medencei lapszemle. Ünnepélyes keretek között nyitotta meg kapuit a 2026-os gombaszögi nyári tábor, amelyet a Cinemetu Egyesület július 14-e és 19-e között rendez meg. A közel 100 éves múltra visszatekintő, immár 98. alkalommal megvalósuló rendezvény idén is a hazai magyarság legnagyobb közösségi eseménye, ahol 35 programhelyszínen, köztük 7 zenei színpadon, mintegy 100 koncert, valamint több mint 600 kulturális, közéleti, ismeretterjesztő és szórakoztató program várja a látogatókat. A fesztivál megvalósításán közel 400 önkéntes dolgozik. A hivatalos megnyitóra július 15-én a Tóth Károly sátorban került sor, ahol a szervezők és meghívott vendégek közösen köszöntötték a fesztivál résztvevőit. Elsőként Rastislav Trinka, Kassa megye elnöke mondott ünnepi beszédet. Kiemelte, a megye büszke arra, hogy a legrégebbi fesztivál éppen ebben a régióban talált otthonra. Hangsúlyozta, hogy Kassa megye Szlovákia egyik legsokszínűbb térsége, ahol a legtöbb nemzetiségi kisebbség él, és ahol a különböző közösségek együttműködéséből hosszú évek óta olyan értékes kezdeményezések születnek, amelyek az egész régiót gazdagítják. Beszédében megköszönte a szervezőknek, hogy életben tartják a gombaszögi nyári tábor hagyományát, és kiemelte azt a munkát is, amelynek köszönhetően a korábban szinte feledésbe merült helyszín új életre kelt. Olvasható a felvidék.ma oldalán. A lapszemlét Lázár Csabától hallották.
0: Hazánk időjárásáról. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett országszerte sok napsütés várható. Délutántól az északi középhegységben, majd nyugat felől a Dunántúlon, estétől pedig a középső ország részben is elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki, amelyeket helyenként égeső, intenzív csapadék és viharos széllökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 30 és 36 Celsius fok között alakul. Végül főbb híreink még egyszer röviden. A mesterséges intelligencia etikai kérdéseiről is tanácskoztak Castel Gandolfóban. Társadalmi egyeztetést indít a kormány a közlekedés biztonság javításáról. Újabb nagyszabású támadást indított Ukrajna ellen Oroszország. Továbbra is heves vitákat vált ki az eutanáziát szabályozó törvény Franciaországban. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Rátonyi Sára, a technikai munkatárs Urbán Péter, a bemondó Harcsik Róbert volt. Köszönjük figyelmüket!
5: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Multidéző, Iványi Balást hallják.
6: 2026. július 16-a van csütörtök, Isten éltesse Walter és Mária nevű hallgatóinkat. A Walter egy német eredetű név, jelentése uralkodó, sereg. A Mária bibliai név, eredeti héber formája Miriam volt, amely görög és latin biblia fordítások során módosult. Jelentése máig nem tisztázott, valamennyi magyarázata vitatott. Július 16-án ünnepli a katolikus egyház Kármel-hegyi boldogasszonyt, a kármelita rend védasszonyát. Az ünnep gyökerei a Szentföldre, a Kármel hegyre nyúlnak vissza, ahol a 12.-13. század fordulóján remeték telepedtek le Illés próféta példáját követve. A hagyomány szerint 1251-ben Szűz Mária megjelent Stokszent Simonnak, a rend angol elöljárójának, és átadta neki a skapulárét, amely a Máriához tartozás és az oltalom jelképe lett. A Kármelhegyi boldogasszony tisztelete hamar elterjedt az egész keresztény világban, és ma is a Mária tisztelet egyik legjelentősebb formája. 1054. július 16-án következett be a keleti és a nyugati kereszténység közötti egyházszakadás. A görög kelet és a latin nyugat már régóta eltérő szokásokat követett. A keleti kereszténységek nem ismerték el a pápa főségét, a szent lelket csak az atyától származtatták, és nem fogadták el a nyugati zsinatok határozatait sem. Ennek ellenére az egyetemes egyház elvi egységét hosszú ideig sikerült fenntartani. Ekkor azonban lehetetlennek bizonyult az ellentétek elsimítása, és az eredménytelen tárgyalások után Humbertus bíboros 1054-ben ezen a napon helyezte a konstantinápolyi Hagia Szófia oltárára a Mihály Kerulárius pátriárkát kiközösítő bullát. 1194. július 16-án született Assisiben Klára, aki később a középkori kereszténység egyik legismertebb női szentje lett. Fiatalon találkozott Assisi Szent Ferenccel, akinek tanításai mélyen megérintették. Családja akarata ellenére lemondott vagyonáról, és a szegénység útját választotta. Megalapította a Clarissa rendet, amely a ferences lelkiség női ágává vált. Több mint 40 éven át vezette közösségét a San Damiano-i kolostorban. Rendíthetetlen hite és egyszerűsége miatt már életében nagy tisztelet övezte. 1255-ben avatták szenté, és ma is a szemlélődő szerzetesi élet egyik legfontosabb alakjaként emlékeznek rá. 1342. július 16-án lépett trónra Nagy Lajos magyar király. Ő volt az első európai uralkodó, akinek serege jelentős győzelmet aratott a törökök felett. Meghódolásra kényszerítette Horvátországot, hosszú háborút vívott Velencével, és végül megszerezte Dalmáciát a szigetekkel együtt. Érvényesíteni kívánta a magyar Anzsuk itáliai trónigényét, ezért több hadjáratot is vezetett Nápolyba Johanna királynő ellen. Több hódító hadjáratot indított emellett a Balkánra, és sikerült Szerbiát vazallusává tennie. Uralkodása idején terjedtek el szélesebb körben a lovagi eszmék, valamint Szent László és Nagy Sándor kultusza. 1367-ben ő alapította a Pécsi Egyetemet. Második József császár 1784. július 16-án rendelte el az első népszámlálást Magyarországon. Az összeírás a lakosság egészére. Így a nemességre is kiterjedt, és megbízható adatokat szolgáltatott az ország népességéről. Burkolt célja a besorozható újoncok számának felmérése volt, ezért a népszámlálást a közigazgatási hatóságok a katonaság segítségével hajtották végre. Az eredmények szerint az 1780-as években Magyarország lakossága mintegy 6,5 millió, Horvátországé 650 ezer, Erdélyé pedig másfél millió fő volt, vagyis összesen körülbelül 8,5 millió ember élt a magyar korona országaiban. 1820. július 16-án indult el első útjára a Karolina, az első menetrendszerű dunai gőzhajó. A hajót Bernard Antal pécsi mérnök tervei alapján építették, és a kor technikai vívmányának számított. A Karolina Bécs és Pozsony között közlekedett, bizonyítva, hogy a gőzhajtás a folyami közlekedésben is megbízhatóan alkalmazható. 1918. július 16-án Jekatyerinburgban a bolsevikok lemészárolták II. Miklós orosz cárt és családját. Második Miklós 1894-ben lépett az orosz trónra, és kezdetben elődei politikáját folytatta. Csak a japán elleni vereség és az azt követő forradalmi megmozdulások hatására volt hajlandó engedményekre, többek között a parlament létrehozására. Az 1917-es forradalom nyomására azonban márciusban lemondott a trónról. Ezt követően családjával együtt Szibériába száműzték. Később Jekatyerinburgban tartották fogva, ahol végül meggyilkolták.
0: A mai Multidézőt Iványi Balázs készítette.

Elhangzott Csajkovszki D-dur hegedű versenyének második tétele. Előadta Szabadi Vilmos és a Danubia Ifjúsági Szimfonikus Zenekar. Vezényelt Jurij Szimonov. Kedves hallgatóink! Az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus
1: mindörökké. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Ma 2026. július 16-a a Kármelhegyi Boldogságos Szűz Mária ünnepe van, a Budakeszi Rózsafűzér Társulattal imádkozunk. Kérjük a mindenható Istent, hogy segítsen minket a Kármelhegyi Boldogasszonynak, a dicsőséges Szűz Márianak áldott közbenjárása, hogy oltalmazó kezétől vezetve eljussunk a hegyhez, amely maga Krisztus. Rózsafűzér imádságunkat felajánljuk magyar nemzetünk lelki megújulásáért. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. A világosság rózsafűzér első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Krisztus az ártatlan, aki maga a tisztaság, alámerült a Jordán vizében. Megnyílik az ég, és az Atya szava szeretett fiúnak nyilvánítja őt, közben a Szentlélek leszáll rá, hogy betöltse. Jézusom, irányítsd akaratomat, hogy minél többször a szeretet parancsa szerint akarjam szolgálni környezetemet a te dicsőségedre.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A Világosság rózsafűzér második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Az első isteni csodajel Kánában történt, amikor Krisztus Máriának közbenjárására borrá változtatja a vizet, megnyitván így a tanítványok szívét a hitre. Kérlek, Jézusom, add kegyelmedet, hogy édesanyán közbenjárását elfogadjam, a szavát meghalljam, s által a napról napra egyre közelebb juthassak hozzád.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. A világosság rózsafűzér harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Jézus meghirdeti Isten országának eljövetelét és megtérésre hív. Akik nyitott szívvel befogadták Isten igéjét, azok között csodát is tudott tenni. Kérlek, Jézusom, add kegyelmedet, hogy a Szentírásban olvasottakat imáimmal tudjam elmélyíteni lelkemben, hogy a te szeretetedet tudjam sugározni az emberek felé.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözz légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözz légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözz légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözz légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözz légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A világosság rózsafűzér negyedik titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Jézus megmutatta istenségét a kiválasztott apostoloknak. Az isteni dicsőség felragyog Krisztus arcán. A bűnös ember nem tud gyönyörködni Krisztus istenségében, csak a megtisztult ember. Jézusom, add kegyelmedet, hogy nap mint nap egyre inkább a te akaratod szerint éljek, hogy földi életem végén a te dicsőségedet szemlélhessem az örök életen át.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. A világosság rózsafűzér 5. titka, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát. Az oltári szentségben érzékelhető és látható formában maradt itt közöttünk Jézus. Ahogy a zsoltáros mondja, bízd az Úr a gondodat, és ő gondoskodni fog rólad. A rózsafűzérrel elmélkedni azt jelenti, hogy gondjainkat rábízzuk Krisztus és az ő szent angyának irgalmas szívére, hogy be tudjuk fogadni a világvilágosságát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Ima a Kármelhegyi boldogasszonyhoz. Üdvözlégy Úrnőnk, Kármel ékessége és fénye. Ó Mária, egészen a tiéd vagyok, s te egészen az enyém vagy. Kérlek, édesanyám, szeplőtelen szívednek alázata, békéje és öröme árassza el most a szívemet, hogy szüntelenül növekedjen bennem a szeretet és a bölcsesség nagy kegyelme. Jézus éljen, uralkodjon, és pihenjen meg lelkemben, egész életem legyen egyetlen magnifikát Isten dicsőségére, az egyház és a lelkek javára. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a búnak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hői máji gyermekidnek, nem te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
5: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával, megszerezte nekünk az örök élet jutalmát, add meg kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, ami Urunk által.
5: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Mindörökké.

0: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük, örömhír mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
2: 19 óra 31 perc. Híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó estét kívánok! A szeretet közösség építésére és a szegények szolgálatára buzdította az Ázsiai Egyházat 14. Leópápa. Számolt be róla a Vatican News. A katolikus egyházfő az Ázsiai Püspöki Konferenciák Szövetségének jövő heti dzsakartai közgyűlésére küldött levelében arra kérte a híveket, hogy Istenre és az emberi méltóságra építsék döntéseiket. A Szent Atya hangsúlyozta, a szegények, a betegek és a migránsok szolgálata nélkülözhetetlen a béke és az igazságosság megteremtéséhez. Társadalmi egyeztetést indít a kormány a közlekedés biztonság javításáról, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvívői tájékoztatón. Az MTI tudósítása szerint a kormány.hu oldalon elérhető konzultáció célja, hogy még az idei év második felében olyan intézkedések lépjenek hatályba, amelyek csökkentik a halálos és súlyos közúti balesetek számát. A kormányfő hangsúlyozta, a kezdeményezés nem a büntetések szigorításáról, hanem az emberi élet és egészség védelméről szól. Takarítással és fokozott ellenőrzéssel folytatódott a Budapesti Közlekedési Központ köztisztasági és közbiztonsági akciója a déli pályaudvarnál, emelte ki közleményében a társaság. A rendőrök, közterületfelügyelők és szociális szakemberek közösen ellenőrizték a környéket, miközben megtisztították az aluljárót és a megállókat. Csütörtöktől szombatig a jegyellenőrzések mellett a közösségi közlekedés rendjét zavaró szabálytalanságokra és a járművek állapotára is kiemelt figyelmet fordítanak. Bruttó 764.100 forint volt a teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagkeresete májusban, ami éves összevetésben 8,7%-os növekedést jelent, ugyanakkor áprilishoz képest csökkenést mutat, írta a HVG a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján. A nettó átlagkereset 535.900 forint volt, míg a nettó medián kereset 436.200 forintot tett ki, vagyis a teljes munkaidőben dolgozók fele ennél kevesebb fizetést vitt haza. Lezárták Szlovénia egyik legnépszerűbb fürdőhelyét, a Portorozsi központi strandot, miután mintegy 50 liter üzemanyag került a tengerbe egy kikötői hajóból. Az MTI-hez eljuttatott tájékoztatás szerint a szél a szennyeződést a part felé sodorja, ezért a teljes érintett partszakaszon megtiltották a fürdőzést. A hatóságok úszógátakkal és speciális eszközökkel dolgoznak a szennyezés felszámolásán, a strandot csak a vízminőség ellenőrzése után nyitják meg újra. Saját katonai megfigyelő műholdrendszer kiépítését kezdi meg Belgium a stratégiai önállóság erősítése érdekében, jelentette be a belga védelmi miniszter. Az MTI beszámolója szerint Theo Franken közölte, a tárca több mint 200 millió eurót fordít egy több tucat műholdból álló rendszer létrehozására. A fejlesztés várhatóan már jövőre lehetővé teszi, hogy Belgium önálló megfigyelési képességgel rendelkezzen alacsony föld körüli pályán. Végül az időjárásról. Este a gomoly felhők általában feloszlanak, a csapadék gócok is megszűnnek, ezt követően derült vagy fátyolfelhős, száraz idő várható. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 15 és 21 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz. Mesés irodalom.
3: Lewis Carroll. Alice csodaországban. Fordította Kosztolányi Dezső. Negyedik rész. A hernyó tanácsot ad.

0: A hernyó meg Alice egy darabig némán nézték egymást. Végül a hernyó kivette szájából a tajtékpipát, s unott álmos hangon ezt kérdezte tőle.
1: Hát te kicsoda vagy?
0: Kezdetnek nem volt valami bíztató. Alice félénken rebegte.
2: Ezt e percben alig ha tudom. Csak azt tudom, hogy ki voltam ma reggel, amikor fölébredtem. De azóta már rengetegszer megváltoztam.
1: Hogy érted ezt?
0: Szólt a hernyó szigorúan.
1: Értelmesen beszélj.
2: Sajnos kérem, nem tudok értelmesen beszélni, mert nem az vagyok, aki vagyok, amint látni tetszik.
1: Nekem semmit se tetszik látni,
0: mondta a hernyó.
2: Sajnos nem tudom jobban megmagyarázni,
0: felelt Alice illedelmesen.
2: Mert én magam sem értem az egészet. Aztán tetszik tudni, nagyon megzavarja az embert, ha napjában többször átváltozik.
1: Már miért zavarná meg?
2: Lehet, hogy még nem tetszett megismerni ezt az érzést, mondta Alice. De nem sokára majd megtetszik. Ha majd betetszik gubózni, és előbb bábbá változni, aztán meg pillangóvá. Bizonyára furcsán tetszik majd érezni magát.
1: Egy csöppet sem,
0: vetette oda a hernyó.
2: Embere válogatja, állapította meg Alice. Én minden esetre nagyon furcsán érezném magam.
1: Te? Hát kicsoda vagy te?
0: Kérdezte félvárról a hernyó. Most megint odajukadtak ki, ahol beszélgetésük legelején voltak. Alice egy kicsit bántotta, hogy a hernyó olyan kurtán furcsán beszél vele. Ezért kihúzta magát, és önérzetesen mondta.
2: Azt hiszem, előbb önszíveskedjék megmondani, hogy kicsoda.
1: Miért?
0: Kérdezte a hernyó. Alice ettől a kérdéstől megint összezavarodott. Minthogy pedig semmi elfogadható válasz nem jutott az eszébe, s minthogy a hernyó, úgy látszott, bal lábbal kelt föl, Alice jobbnak látta faképnél hagyni őt.
1: Gyere vissza!
0: Kiáltott utána a hernyó.
1: Valami fontos dolgot akarok neked mondani.
0: Ez eléggé sokat ígérően hangzott. Alice megfordult és visszament.
1: Csigavér!
0: Mondta a hernyó. Csak ezt tetszett akarni mondani? Kérdezte Alice tűrtőztetve haragját.
1: Nem,
0: felelt a hernyó. Alice arra gondolt, hogy nincs egyéb dolga, ráér várni, meg aztán hát, ha mégis mond valami olyasmit is a hernyó, aminek hasznát láthatja.

0: A hernyó néhány percig szótlanul pöfékelt. Majd karját fölemelte, megint kivette szájából a tajtékpipát, s így szólt.
1: Szóval te azt hiszed, hogy átváltoztál?
0: Attól tartok, hogy igen, szólt Alice. Elfelejtettem, amit tudtam, s minden 10 percben hol megnövök, hol összezsugorodom.
1: Mit felejtettél el?
0: Kérdezte a hernyó. Hát például el akartam mondani azt, hogy négy szárnyát csinosítja épp a szorgos méhike, és egész másképp mondtam, felelt Alice szomorúan.
1: Szavald el a te öreg vagy apámat, szólt a hernyó.
0: Alice meghajolt és belekezdett.
1: Te öreg vagy apám, a hajad csupa dér. Minek állsz folyton a fejeden? Nem száll,
0: kérdi fia,
1: az agyadba a vér? Nem ártalmas az íj öregen?
0: Ifjan, szól az öreg, bizony féltem is én, oda lesz az eszem, az agyam, de nem agy, víz van a kobakom fenekén. Csigavér, ne aggódj te, fiam!
1: Te öreg vagy, apám, amint mondtam előbb, a hasad meg, mint 2 emelet. Hogy vetsz, kérdi fia, itt az ajtó előtt ilyen óriási bukfenceket?
0: Ifjan, szól az öreg rázva szürke haját, folyton kentem a lábaimat. Egy silingért adom a kenőcs dobozát, vegyél, hogy te is fürge maradj.
1: Te öreg vagy, apám, a fogad kiesett. Csak a pépet illene nyelned. Hogy rágsz, kérdi fia, akkor hogy eszed meg a csőrt, csontot, kacsa mellett?
0: Jogász voltam én egykor, így szól az öreg. Eleget gyakoroltam a nyelvem. Megvitattam anyáddal minden pörömet, s számat így edzetre pereltem.
1: Te öreg vagy, apám, nemigen hiszem én, hogy úgy látsz ma is, mint valaha, s lelövöd a legyet a torony tetején.
0: Hogy vagy így ügyes? Kérdi fia.
1: Te vigyázz! Felel az, kicsordul a pohár, eleget nyaggattad apádat. Unom a locsogást, ne gyötörj, te szamár, kotrodj ki, mert fültövön váglak.
2: Összezagyváltad a sorokat, mondta a hernyó.
1: Néhol, mondta félénken Alice. Azt hiszem, egyet-kettőt felcseréltem.
2: Az elejétől a végéig rosszul mondtad, állapította meg határozottan a hernyó.
0: Néhány percnyi csönd támadt. A hernyó szólalt meg először.
1: Mekkora szeretnél lenni?
0: Ó, nekem nem a nagysága fontos, válaszolt sietve Alice. Csak már unom ezt a sok változást, tetszik érteni?
2: Nem én,
0: felelte a hernyó. Alice hallgatott. Még soha életében nem kötözködtek vele ennyit. Félt, hogy kijön a sodrából.
2: Meg vagy most elégedve úgy, ahogy vagy?
0: Firtatta a hernyó. Hát, ha nem tetszik rossz néven venni, valamivel nagyobb szeretnék lenni, mondotta végül. 7 centiméter az igazán kevés.
2: Nem mondhatnám,
0: felelt dühösen a hernyó, és amennyire bírt, fölágaskodott.
1: Épp 7 centiméter volt.
0: Csak hogy én nem szoktam meg, kesergett szegény Alice, hogy ekkora legyek. Közben pedig ezt gondolta.
1: Jaj, milyen hamar megsértődnek ezek az állatok.
2: Majd megszokod,
0: mondta a hernyó, s pipáját újra a szájába dugva pöfékelni kezdett. Alice türelmesen várta, mikor szólal meg újra a hernyó. 1-2 perc múlva ki is vette szájából a pipát, 1-2-t ásított, nyújtózkodott, aztán lemászott a gombáról, a fűbe csúszott, és közben csak ennyit mondott.
1: Egyik felétől óriás leszel, másik felétől törpe.
3: Minek az egyik felétől, és minek a másik felétől?
1: tanakodott magában Alice.
0: A gombától,
1: felelt rá a hernyó, mintha meghallotta volna Alice gondolatát, s már el is tűnt.

0: Alice egy darabig nézte a gombát. Azon törte a fejét, vajon melyik az egyik, és melyik a másik fele. Minthogy azonban a gomba tökéletesen kerek volt, ezt nem volt könnyű kitalálni. Végül is, amennyire csak bírta, a gomba fölé nyújtotta a két karját, s a kezével letört a pereméről egy-egy darabkát. No most melyik? Tűnődött Alice, s beleharapott a jobb kezében lévő gomba darabkába, hogy lássa a hatást. A következő pillanatban heves ütést érzett az állán. Tulajdon lába koccant oda. Rettenetesen megijedt ettől a hirtelen változástól, de amint gyorsan törpült, érezte, hogy nincs vesztenivaló ideje. Tüstént enni akart a másik gomba darabkából is. Csak hogy az álla úgy oda volt szorítva a lábához, hogy alig bírta kinyitni a száját. Végül azonban mégis sikerült kinyitnia a száját, és bekapni egy darabkát a bal kezében lévő gomba darabkából. Csak hogy kiszabadult végre a fejem, sóhajtott föl Alice boldogan. De öröme csak hamar rémületté változott. Sehol se találta a vállát. Amint lenézett, egyebet se látott, mint egy égtelenül hosszú nyakat, mely úgy nyúlott ki a vállából, mint valami nátszál, tengernyi zöld levél közül. Mi a csuda ez a zöld izé? Kérdezte Alice. És hová tűnt el a vállam? És jaj, szegény kezeim, miért nem látlak benneteket? Amint így beszélt, jobbra-balra forgatta kezeit, hát ha sikerül megpillantania őket. De sajnos nem sikerült. Mindössze valami libegő-lebegőt látott a távoli zöld levelek között. A kezét semmiképp nem tudta a fejéhez emelni. Hát megpróbálta a fejét lehajtani a kezéhez, és roppant örült, hogy a nyaka könnyen hajlik ide-oda is, mint valami kígyó. Éppen sikerült neki kecses hullámvonalban lefelé hajolnia, s éppen a levelek közé akart furakodni, amelyekről kiderült, hogy azoknak a fáknak a koronája, amelyek alatt sétált, amikor visszahőkölt egy éles sziszenésre. Egy jókora galamb röppent az arcába, s szárnyával hatalmas csapást mért rá. – Kígyó! – visította a galamb. – Ne bántson engem! – mondta sértődötten Alice. – Én nem vagyok kígyó! – Kígyó, ha mondom, kígyó! – ismételte a galamb, most már szelidebben, és szinte zokogva hozzátette. – Úgy látszik, hiába minden! – Miről beszél? – kérdezte Alice. Próbáltam a fák törzsében, próbáltam a folyók partján, próbáltam a bokrokban is, folytatta a galamb, rá se hederítve. Ezek a kígyók sehol se hagynak békét. Alice egyre kevésbé értette, miről van szó, de nem akart közbeszólni, míg a galamb be nem fejezte a mondókáját. Mintha nem volna elég keserves kikölteni a tojásokat, folytatta a galamb. A tetejében még éjjel-nappal rettegnem kell a kígyóktól is. 3 hete le se hunytam a szememet. Sajnálom, hogy megijesztettem, szólt Alice, aki már kezdte sejteni, mi baja lehet a galambnak. Aztán, amikor sikerült megtalálnom az erdő legmagasabb fáját, folytatta a galamb egyre jobban rikácsolva, amikor azt hittem, hogy végre megszabadultam tőlük, hát nem az égből tekergőzik le egy kígyó. Jaj, te kígyó! De hiszen mondom, hogy én nem vagyok kígyó, védekezett Alice. Én kérem, én... Hát micsoda? Kérdezte a galamb. Látom, hogy most valamit hazudni akarsz. Én kérem, kislány vagyok, mondta Alice tétován, mert eszébe jutott, hogy mennyi változáson esett át ezen a napon. Hiszi a piszi, mondta a galamb mélységes megvetéssel. Én már éppen elég kislányt láttam életemben, de akinek ilyen nyaka van, még egyet sem. Nem, közönséges kígyó vagy, hiába is tagadod. Talán még azt is el akarnád hitetni velem, hogy sohasem ettél tojást. De igen, már ettem, mondta Alice, mert őszinte kislány volt. Csak hogy tetszik tudni, A kislányok épp úgy eszik a tojást, mint a kígyók. Ezt se hiszem, mondta a galamb. Ha pedig így van, akkor a kislányok se jobbak a kígyóknál. Alice ezen annyira meglepődött, hogy egészen elnémult. A galamb most vérszemet kapott, s így folytatta. Hiába tagadod, tudom, hogy tojásokra vadásztál. Akkor pedig nekem mindegy, hogy kígyó vagy-e, vagy kislány. De nekem nem mindegy, mondta Alice indulatosan. Nem igaz, hogy tojásokra vadásztam. Különben se kellenének nekem a maga tojásai. Én nem szeretem a nyers tojást. Egy-kettő! El innen! Mondta a galamb dühösen, s visszaült a fészkére. Alice lelapult a fák közé, amennyire csak tehette. Mert közben a nyaka belegabajodott az ágakba, és folyton föl-föl kellett kelnie, s ki kellett bogoznia a nyakát. Aztán eszébe jutott, hogy a gomba egy-egy darabkája még kezében van, s óvatosan hol az egyikbe, hol a másikba harapott, és hol megnőtt, hol meg visszatörpült, mindaddig, amíg végre akkora nem lett, mint azelőtt volt. Már olyan régen volt ilyen, hogy eleinte furcsán érezte magát, de néhány perc múlva beleszokott, és mint azelőtt, most is beszélni kezdett önmagához. Szóval... egyik tervemet már megvalósítottam.
1: Jaj, de rémes ez a sok átváltozás.
0: Soha se tudom, mi lesz belőlem egyik pillanatról a másikra. Most, hogy visszakaptam rendes magasságomat, első dolgom az, hogy kijussak abba a gyönyörű kertbe. De hogyan juthatok ki oda? Így beszélt, és akkor egyszerre egy nagy térre érkezett. A téren egy házikó állott. Körülbelül másfél méter magas. Akárkié is ez a ház, gondolta Alice, nem nyithatok be így, mert lakója halálra rémülne ilyen nagy lánytól. Hát újra beleharapott a jobb kezében lévő gombadarabba, s addig nem is ment a ház közelébe, amíg megint fél méternyire nem törpült.

0: Lewis Carroll, Alice csodaországban. Fordította Kosztolányi Dezső. A negyedik rész hangzott el. Felolvasta Gáspár Kata. Hangmester Gera Csilla. Zenei szerkesztő Elek Judit Sára. Rendező E. Román Kata.
1: Kis kezemet összetéve szépen, hozzád szólok, jó Isten az égben. Imádkozom bölcsek bölcse hozzád, hallgasd meg jó gyermeket fohászát. Este van már, kis ágyamba térek, tőled csendes nyugodalmat kérek. Jó éjszakát apámnak, anyámnak, jó éjszakát az egész világnak. Amen.
0: A varázsdobozt hallották. Szerkesztette Varga Andrea.

0: Bolba Éva és a Jesterlánc felvételei szóltak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 20 óra. Híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó estét kívánok! A szeretet közösség építésére és a szegények szolgálatára buzdította az Ázsiai Egyházat 14. Leó pápa. Számolt be róla a Vatican News. A katolikus egyházfő az Ázsiai Püspöki Konferenciák Szövetségének jövő heti dzsakartai közgyűlésére küldött levelében arra kérte a híveket, hogy Istenre és az emberi méltóságra építsék döntéseiket. A Szent Atya hangsúlyozta, a szegények, a betegek és a migránsok szolgálata nélkülözhetetlen a béke és az igazságosság megteremtéséhez. Társadalmi egyeztetést indít a kormány a közlekedés biztonság javításáról, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvívői tájékoztatón. Az MTI tudósítása szerint a kormány.hu oldalon elérhető konzultáció célja, hogy még az idei év második felében olyan intézkedések lépjenek hatályba, amelyek csökkentik a halálos és súlyos közúti balesetek számát. A kormányfő hangsúlyozta, a kezdeményezés nem a büntetések szigorításáról, hanem az emberi élet és egészség védelméről szól. Takarítással és fokozott ellenőrzéssel folytatódott a Budapesti Közlekedési Központ köztisztasági és közbiztonsági akciója a déli pályaudvarnál, emelte ki közleményében a társaság. A rendőrök, közterületfelügyelők és szociális szakemberek közösen ellenőrizték a környéket, miközben megtisztították az aluljárót és a megállókat. Csütörtöktől szombatig a jegyellenőrzések mellett a közösségi közlekedés rendjét zavaró szabálytalanságokra és a járművek állapotára is kiemelt figyelmet fordítanak. Bruttó 764.100 forint volt a teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagkeresete májusban, ami éves összevetésben 8,7%-os növekedést jelent, ugyanakkor áprilishoz képest csökkenést mutat, írta a HVG a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján. A nettó átlagkereset 535.900 forint volt, míg a nettó medián kereset 436.200 forintot tett ki, vagyis a teljes munkaidőben dolgozók fele ennél kevesebb fizetést vitt haza. Lezárták Szlovénia egyik legnépszerűbb fürdőhelyét, a Portorozsi központi strandot, miután mintegy 50 liter üzemanyag került a tengerbe egy kikötői hajóból. Az MTI-hez eljuttatott tájékoztatás szerint a szél a szennyeződést a part felé sodorja, ezért a teljes érintett partszakaszon megtiltották a fürdőzést. A hatóságok úszógátakkal és speciális eszközökkel dolgoznak a szennyezés felszámolásán, a strandot csak a vízminőség ellenőrzése után nyitják meg újra. Saját katonai megfigyelő műholdrendszer kiépítését kezdi meg Belgium a stratégiai önállóság erősítése érdekében, jelentette be a belga védelmi miniszter. Az MTI beszámolója szerint Theo Franken közölte, a tárca több mint 200 millió eurót fordít egy több tucat műholdból álló rendszer létrehozására. A fejlesztés várhatóan már jövőre lehetővé teszi, hogy Belgium önálló megfigyelési képességgel rendelkezzen alacsony föld körüli pályán. Végül az időjárásról. Este a gomoly felhők általában feloszlanak, a csapadék gócok is megszűnnek, ezt követően derült vagy fátyolfelhős, száraz idő várható. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 15 és 21 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket! Húsz óra 4 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Fazekas Gyöngyvér.
3: A sok hűhó semmiért. Kisé félrevezető cím. Shakespeare drámája számos témával foglalkozik. A nemi identitással, a barátsággal, a tréfálkozással, a megszégyenítéssel, a megcsalással, a képmutatással, sőt, még a gonosz természetével is. Csak hogy néhányat említsünk a ma semmik közül. De bár a darab nem semmiről szól, elég sok minden körül sok hűhó van. Már az első jelenettől kezdve láthatjuk, hogy a darab a férfiak közötti barátsággal és a tréfálkozáson keresztül történő kötődés kialakításával foglalkozik elsősorban. Amint ezt megértjük, azt is belátjuk, hogy ez nem csupán a férfiak közötti barátságok megszilárdítására szolgál, hanem arra is, hogy kizárják a nőket az ilyen beszélgetésekből. Amikor Leonardo bemutatja Don Pedrót a lányának, Hérónak, azonnal viccelődni kezd azzal, hogy lehetséges, hogy a lánya valójában nem is az övé. Úgy tűnik, ezt nem öniróniával mondja, hanem a célja inkább az, hogy elhunyt feleségét laza erkölcsűnek állítsa be. És ezzel nevetést csaljon ki azokból a ifjú katonákból, akikkel barátságot akar kötni. Olyan férfiak számára, mint Benedek, Claudio, Don Pedro és Leonardo, az ilyesfajta humor egyszerre fegyver és pajzs is. A szexista viccekkel ugyan megalázzák a nőket, de ezeket a vicceket a férfiak saját bizonytalansága is motiválja. Már maga az a tény, hogy a nők érzelmileg megsebezhetik őket, olyan rést jelent a páncéljukon, amelyet nem akarnak felfedni. Pláne beismerni akár önmaguknak is. A darab fő női szereplője, Beatrice azonban éppen ezért hősnő, mert észreveszi a körülötte lévő mindennapi szexizmust, és úgy dönt, hogy visszavág. Beatrice felhasználja a férfiak sértéseit, sőt, visszafordítja azokat rájuk. Amikor Benedek azt mondja nekik, hogy Isten tartsa meg, hölgyem, ezt a gondolkodásmódját, hogy így valamilyen úriember megmeneküljön a sors által előre elrendelt, összekarmolt arctól. Ő így válaszol. A karmolás nem ronthatná tovább, ha olyan arc lenne, mint az öné. Saját szavait fordítja tehát Benedek ellen. Beatrice pedig az eredeti sértést így saját javára fordítja. Ez a fajta szellemes szóváltás jó módszer arra, hogy felülkerekedjünk riválisunkon. Természetesen ez lesz végül az oka annak, hogy Beatrice és Benedek annyira jól illenek egymáshoz. Beatrice ugyanis annyit és úgy ad vissza, mint amennyit és ahogy kap, amikor Benedek ilyen férfias ugratásba kezd. Ha a Sok hűhó semmiért című darab bemutatja nekünk a férfiak közötti összetartást, akkor a nők közötti szolidaritást is pontosan megrajzolja. Hero gyötrelme, amiért tévesen hűtlenséggel vádolják, és Beatrice szenvedélyes könyörgése, hogy ártatlanságát megőrizzék és bebizonyítsák, rávilágít a két fiatal nő közötti szoros kötelékre. Ami azonban még közelebb hozza őket egymáshoz, az a saját elszigeteltségük. Ki az, aki képes és akar kiállni mellettük? Kihez fordulhatnak szövetségesként? Leonardo, Hero saját apja inkább Don Juan történetét hiszi el, mint a saját lányáét, akit egész életében ismert. Shakespeare még anyákat sem ad Hero és Beatrice mellé, akik megvédhetnék őket a rájuk zúduló vádaktól. Feltehetően, mindkét nő valamikor a múltban, egy meg nem nevezett időpontban meghalt ugyanis. Vagy talán az anyafigurák hiánya a színpadon gyakorlati okokból adódott. Lehetséges, hogy amikor a darabot az 1590-es évek végén megírták, akkor ugye csak férfiak léphettek fel a színpadon, szóval Shakespeare társulatában talán nem volt elegendő színész, aki meggyőzően tudott volna idősebb nőket alakítani. Még ha így is volt, Shakespeare ezt a saját javára fordítja azzal, hogy megmutatja nekünk, milyen kiszolgáltatottak lehettek a Hérohoz és Beatricehez hasonló nők az Erzsébet kori Anglia társadalmában. Az a tény, hogy csak férfiak lehettek színészek, magyarázatot adhat arra is, hogy Beatrice miért olyan nyílt és szókimondó. hiszen eredetileg őt is egy férfi játszotta volna. És így férfias kiállása önmagáért nem tűnik annyira felfoghatatlanul visszatetszőnek. Amikor ma megnézzük a darabot, kellemetlen érzésünk támadhat a látottaktól. Főleg, mivel a cselekmény nagy része túlságosan is ismerősnek tűnik a saját életünkből. Hero megszégyenítése és különösen a férfiak képmutatása a szexuális partnerekkel kapcsolatban még mindig olyan kettős mérce, amellyel szembesülünk. Ha egy férfi több nővel fekszik le, akkor ő egy igazi csődör. Ha egy nő több férfivel fekszik le, akkor fesletnő. Ehhez hasonlóan a felfogás, hogy egy férfi inkább hangos, beszédes és vicces, és ez tökéletesen elfogadható, ám meglehetősen furcsa és igazi hölgyhöz nem méltó, ha egy nő tesz ilyesmit. A sok hűhó semmiért középpontjában egy mély szorongás áll, amely legnyilvánvalóbban Don Pedro törvénytelen testvérének Don Juannak a karakterében jelenik meg. Mint törvénytelen gyermek, Don Juan a hűtlenség és a házasságon kívüli szexuális kapcsolatok szó szerinti szimbóluma, sőt, fizikai reprezentánsa. Ő a bizonyíték arra, hogy egyes nők valóban lefekszenek olyan férfiakkal, akik nem a férjük. És puszta létezésük megérősíti a szereplők legrosszabb félelmeit. Gondoljunk csak Claudióra vagy Leonátóra. Törvénytelen születés körüli társadalmi szorongás azzá látszik változtatni Don Juant, ami egy nyíltan gonosz gazemberré. Az Erzsébet-kori társadalomban, de még sokáig évszázadokon keresztül az a tény, hogy valaki házasságon kívül született, mondjuk így fattyú, automatikusan gonoszszá is teszi őt. Ezt szem előtt tartva érthetjük meg, miért aggódik Claudio annyira amiatt, hogy menyasszonya megcsalta őt valaki mással? Ugyanakkor, bár szörnyű, hogy Don Juant pusztán törvénytelen születése miatt elítélik, az is szörnyű, hogy senki sem hisz Hérónak és Beatrice-nek pusztán azért, mert nők. Végső soron azonban a sok hűhó semmiért mégiscsak egy romantikus vígjáték, amelynek végén úgy tűnik, minden a legjobbak szerint alakul. A csalás lelepleződik, az igazság kiderül, és a két pár végül boldogan házasságot köthet. Ennek ellenére előfordulhat, hogy a színházból kijövet, további kérdések merülnek fel az emberben. Ha mi lennénk Hero helyében, megbocsátanánk-e Claudiónak? Vajon ezek a házasságok tartós alapra épülnek? Don Juan büntetést kap, és tettei meg is érdemlik. De vajon elfogása nem stigmatizálja-e még jobban a házasságon kívül született embereket? És nem a nőket hibáztatja-e ismét a házasságon kívüli vagy előtti szexuális aktivitásért? Miközben a férfiak ugyanezt gondtalanul megúszhatják. Amikor Shakespeare darabja véget ér, akkor saját történetünk arról, hogy a társadalom hogyan bánik a nemekkel, éppen csak elkezdődik.
0: Fazekas Gyöngyvért hallották.

Részlet hangzott el Richard Strauss Don Juanjából. A budapesti fesztivál zenekar játszott, vezényelt Fischer Iván. Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 20 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, 1981. július 16-án hunyt el Udvardi Tibor tenor operaénekes. A hangolóban az ő felvételeiből válogat a szerkesztő Bögös Herjetta.

0: Kedves hallgatóink, az 1981. július 16-án elhunyt Udvardi Tibor tenor operaénekesre emlékeztünk. A hangolóban az ő felvételeiből válogatott a szerkesztő Bögös Herjetta.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra. Hallgassák meg híreinket! A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket! Fatimai zarándoklaton imádkoztak a békéért a kárpátaljai hívek a Benei Jézus Szíve templomban, számolt be róla a Magyar Kurír. A Szentmisét Majnek Antal emeritus munkácsi megyés püspök mutatta be, aki homíliájában a közös imádság és a megértés fontosságát hangsúlyozta a háború sújtotta Ukrajna békéjéért. A zarándoklat a lelki programok mellett közösségi és kulturális eseményekkel is folytatódott, összegezte a cikk. Mintegy 200 000 támogatták az ökumenikus segélyszervezet nyári táborait 91 millió forint felajánlással, közölte a szervezet az MTI-vel. Az adományokból 1000 hátrányos helyzetű gyermek táboroztatását segítik. 30 millió forintot közvetlenül a táborokra, a fennmaradó összeget pedig a kapaszkodó programra fordítják. A segélyszervezet országszerte 18 helyszínen szervez nyári élményprogramokat és táborokat a 4-18 éves korosztály számára. Társadalmi egyeztetést indít a kormány a közlekedés biztonság javításáról, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvívői tájékoztatón. Az MTI tudósítása szerint a kormány.hu oldalon elérhető konzultáció célja, hogy még az idei év második felében olyan intézkedések lépjenek hatályba, amelyek csökkentik a halálos és súlyos közúti balesetek számát. A kormányfő hangsúlyozta, a kezdeményezés nem a büntetések szigorításáról, hanem az emberi élet és egészség védelméről szól. Másodfokú hőségriasztást adott ki péntekre 4 alföldi vármegyére a Hungaromet, ahol a napi középhőmérséklet meghaladhatja a 27 Celsius fokot. Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint az ország nagy részén elsőfokú figyelmeztetés van érvényben a hőség, valamint a várható zivatarok miatt. A délutáni és esti órákban többfelé viharos széllökésekre, jégesőre és intenzív csapadékra is számítani kell, hangsúlyozza a tájékoztatás. Életveszélyes a vasúti üzemi területekre történő illetéktelen belépés és a vonatok tetejére mászás. Figyelmeztetett közösségi oldalán Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. A bejegyzés szerint idén több tragikus baleset is történt, amelyeket a 25 kilovoltos felső vezeték vagy a folyamatos vonatforgalom okozta veszélyek idéztek elő. A vasúttársaság arra kéri a lakosságot, különösen a fiatalokat, hogy ne lépjenek be a lezárt vasúti területekre, mert egy fénykép vagy kihívás sem ér annyit, hogy emberéletek kerüljenek veszélybe. Megszavazta a francia nemzetgyűlés, hogy a kiskorúak ellen elkövetett bűncselekmények ne évüljenek el, jelentette az MTI. A döntés értelmében a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények esetében az áldozatok időkorlát nélkül kezdeményezhetnének eljárást. Gérard Darmanin, francia igazságügyi miniszter, támogatta a javaslatot, ugyanakkor jelezte, az intézkedés alkotmányosságát még vizsgálhatják. Hazánk időjárásáról. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett országszerte sok napsütés várható. Délutántól az északi középhegységben, majd nyugat felől a Dunántúlon, estétől pedig a középső országrészben is elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki, amelyeket helyenként jégeső, intenzív csapadék és viharos széllökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 30 és 36 Celsius fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreinket hallották! Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt az őt követő emberekhez. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek, én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek, mert az én igám édes, és az én terhem könnyű. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Máté evangéliumának 11. fejezetéből a 28-tól a 30. versig tartó részletet Varga László atya olvasta fel. 21 óra 7 perc. Most a Vatikáni Rádió magyar adása következik.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, csütörtöki adásunk tartalmából. Hangverseny Leó pápa tiszteletére a Castel Gandolfói apostoli palotában. Nobel-díjasok aláírták a nukleáris fegyverekről és a mesterséges intelligenciáról szóló római nyilatkozatot. Giovanni Bossa, a Vatikáni Pénzintézet új főigazgatója. Türelem, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 16. vasárnapra.
2: Hangverseny Leó pápa tiszteletére a Castel Gandolfói apostoli palotában. Az Albánói Egyház megye július 18-án szombaton este 9 órakor a pápai nyári rezidencia kertjében koncerttel kedveskedik 14. Leó pápának, hogy kifejezze iránta való közelségét és szeretetét. Különleges műveket szólaltatnak meg a kiváló zenészek, a hangverseny létrejöttét számos intézmény és vállalkozás támogatta. A Szent Atya újbóli jelenléte egyházmegyénk területén örömmel töltötte el helyi egyházunkat és az itt lakó embereket, mondta El Vincenzo Viva albánói püspök. Szeretnénk ezzel a szimfonikus koncerttel kedveskedni, a szeretet és a közösség gesztusaként. A műsor pedig, amit kigondoltunk, ritka, csodálatos műveket tár fel. Kívánjuk, hogy ez az este legyen a valódi szépség és az Albánói Egyház közös ajándékának maradandó pillanata, melyet szeretetünk és imádságunk kísér a pápáért és a rábízott szolgálatért. A hangverseny első műsorszáma Niccolò Paganini E-dur hegedű versenyének zárótétele, Polonéz, melyet Marco Rogliano nemzetközi hírű hegedű művész ad elő. A művet Paganini 1826-ban komponálta Nápolyban, munkásságának egyik legkülönlegesebb és legkalandosabb sorsú darabjaként. A tétel egy lengyel udvari tánc, melynek eleganciáját ötvözte az itáliai dallamossággal. Előadása virtuóz hangszertechnikát igényel, a Paganinire jellemző dupla fogások, pattogó vonókezelés és extrém magas regiszterek kísérik. Őt követi a szintén nemzetközileg elismert Rossana Tommasi Golcar zongorajátéka, aki Vincenzo Bellini híres normájának fantáziáját szólaltatja meg, amelyet az Oscar-díjas argentin zeneszerző Luis Bacalov kifejezetten számára írt zongorára és zenekarra. A zongoraművész elmondta, az ötlet, hogy kigondolják, megírják, elpróbálják és színpadra állítsák a Bellini norma fantáziáját és variációit, kétségkívül egy művészi hazárdjátékból születik, egy vonzó, ám épp annyira összetett kihívásból. Vagyis most először kizárólag a hangszer keltette felemelő érzéseken, nem pedig az énekes előadó művészeken keresztül mutatja be a híres normát. Nem az énekhanggal, hanem a zongora hangjain át megérinteni és megrezgetni a lélek húrjait. Norma az élet, mely az elkeseredéssel találkozik, mely elvakítja, és a sötét bosszúálló harag, mely egészen addig lángol, amíg félő, hogy mindent elemészt, de aztán fölemelkedik és kiszabadítja magát és szívét egy olyan szeretet vonzásában, mely a földi élet végső áldozatán keresztül megtisztul és örökké valóvá lesz. Ez mutatja a norma varázslatát és fennkölt tragikumát, mely képes átívelni korszakokon és a szívünkhöz szólni, a remek művek mély egyszerűségével. Időtlen művészet és misztérium Bellinitől indulva Luis Bacalov szívéhez és tollához ér, hogy a zongorán szárnyaló hangokká váljon, nyilatkozta a zongoraművész. Ez a zenei vállalkozás azért is egyedülálló, mert Vincenzo Bellini, olasz zeneszerző, 1831-ben bemutatott két felvonásos operája, éppen a belcanto stílus legkiemelkedőbb remekműveként és a zenetörténet egyik legnagyobb drámai tragédiájaként ismert. A Felice Romani által írt szövegkönyv Alexandre Sumé Norma vagy a Gyermekgyilkosság című tragédiáján alapul, és a főszerep monumentális énektechnikai és színészi kihívásai miatt az operai irodalom Hamletjeként is emlegetik. A szólistákat a pármai muzsikusok 55 tagú zenekara kíséri Pier Carlo Rizzio vezényletével, aki 2006 óta a Bressai és Bergamói Nemzetközi Zongora Fesztivál művészeti igazgatója, a Bressai Konzervatórium tanára és karmestere, és aki karrierje során több mint 80 zenekart vezényelt. A Norma egy hatalmas szerelmi történet, Szabad fantázia és variációk zongorára és zenekarra című alkotást vizuális látvány egészíti ki, mely csodálatosan megjeleníti a Bellini dráma kulcsfontosságú mozzanatait. A hangszer, amelyen Rossanato Massi Golcár játszik majd a 14. Leó pápa tiszteletére rendezett koncerten, egy Bechstein versenyzongora, a Fabrini gyűjtemény egy kiváló darabja.

0: Nobel-díjasok aláírták a nukleáris fegyverekről és a mesterséges intelligenciáról szóló római nyilatkozatot. Július 16-án csütörtökön írták alá a római kapitóliumon az úttörő római nyilatkozatot a fegyvertelen és lefegyverző békéért, a mesterséges intelligencia, a nukleáris és autonóm fegyverek, az új digitális protokollok és a digitális fejlődés feltörekvő modelljei korában elnevezési dokumentumot. Ezzel gyakorlatilag lezárult a Nobel-díjasok globális gyűlése a mesterséges intelligenciáról és a nukleáris háborúról. A tanácskozást, amelyen a világ több mint 200 legtekintélyesebb személyisége, valamint a béke és a mesterséges intelligencia területén működő vezető nemzetközi kutatóintézetek képviselői vettek részt, 14. Leo pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikája ihlette, amely az emberi személy védelméről szól a mesterséges intelligencia korában. A Vatikán július 14-e és 15-e között adott otthont az eseménynek a Castel Gandolfói pápai villa kertjében található Laudato Si faluban, amely július 16-án zárult az ünnepélyes üléssel a római városházán a Kapitóliumon. A délelőtt Roberto Gualtieri, Róma polgármesterének intézményi üdvözlőbeszével kezdődött. Ezután Daniel Holtz, a Chicagói Egyetem professzora, az Egzisztenciális Kockázat Laboratórium alapító igazgatója őszintén emlékeztette a jelenlévőket. A rossz hír az, hogy a példátlan veszély időszakában élünk, de a jó hír az, hogy rengeteg dolgot tehetünk annak érdekében, hogy jobban biztonságba helyezzük magunkat a nukleáris fegyverekkel és a mesterséges intelligenciával szemben. A pápa római helynöke Baldo Reina bíboros kiemelte, hogy a római nyilatkozat ma kivételes jelentőséggel bír. Egy olyan időszakban érkezik, amelyet gyors átalakulás és mélyreható kockázatok jellemeznek, mesterséges intelligencia, nukleáris fegyverek, geopolitikai instabilitás, a multilateralizmus válsága, valamint az a kísértés, hogy a biztonságot a félelemre, az elrettentésre és a kölcsönös fenyegetésekre bízzuk. Reina bíboros hangsúlyozta, hogy történelmi fordulóponthoz érkeztünk. A tudományos és technológiai fejlődés rendkívüli lehetőségeket kínál az egészségügy, az oktatás, a közegészségügy, a környezetvédelem, a szegénység elleni küzdelem és a béke építése számára. Ugyanez a haladás azonban, ha elszakad az etikától, a felelősségtől és az emberi személy méltóságának tiszteletben tartásától, az uralom, a kirekesztés, sőt a pusztítás eszközévé is válhat. A ma bemutatott nyilatkozat nagyon világosan emlékeztet minket arra, hogy egyetlen gép, egyetlen algoritmus és egyetlen autonóm rendszer sem helyezhető olyan döntések középpontjába, amelyektől az emberiség fennmaradása függ. Leszögezte, hogy az élettel és halállal, a békével és háborúval, valamint a jövő népeinek és nemzedékeinek jövőjével kapcsolatos döntéseknek teljes, felelős és érdemi emberi ellenőrzés alatt kell maradniuk. Andrea Csucsi atya, a Pápai Életvédő Akadémia kancellárja az emberi találékonyságról elmélkedett. Megállapította, hogy egyrészt az emberek hihetetlen remek művek létrehozására képesek, másrészt viszont az emberi találékonyság nagy pusztítást is okozhat. Megerősítette, hogy a mesterséges intelligencia és a nukleáris energia sem kivétel, hiszen a mesterséges intelligencia építésre vagy pusztításra késztetheti az embereket. Silvano Maria Tomasi bíboros és Maria Ressa, a Columbia Egyetem Nobel-békedíjas professzora, szintén erőteljes szavakkal szóltak a jelenlévőkhöz a fegyverkezési versenyről és az erkölcsi iránytű szükségességéről ezekben a példátlan kockázatokkal teli időkben. David Gross professzor, fizikai Nobel-díjas, a Kaliforniai Egyetem elméleti fizika tanszékének kancellári tanszékvezető professzorának értékelése szerint a nukleáris fegyverek veszélye most sokkal nagyobb, mint 30 évvel ezelőtt volt. Sajnálatát fejezte ki, hogy a fegyverzet korlátozási szerződések eltűntek, és hogy 9 nemzet ma már nukleáris hatalom. Egy felgyorsult fegyverkezési verseny közepén vagyunk. A világ népeinek tudatában kell lenniük, hogy ezek a fenyegetések miként befolyásolhatják nem csak a saját életüket, hanem minden bizonnyal gyermekeik és unokáik életét is. Gross professzor a nyilatkozatra utalva hangsúlyozta, hogy a benne foglalt javaslatok egyszerűek, és már hallottuk őket korábban. Kiemelte, arra kérjük az atomfegyverekkel rendelkező nemzeteket, hogy olyan politikákat támogassanak, amelyek csökkentik a háború, a nukleáris háború és a megsemmisítés kockázatát. Nyomatékosította, hogy a jelenlévőknek, akiket a pápa szavai megihlettek, az egyháznak és minden erkölcsi érzékkel rendelkező embernek cselekednie kell. Emlékezzetek emberségetekre, és felejtsétek el a többit, ismételte a Nobel-díjas professzor, figyelmeztetve, hogy a túlélésünk és a jövő nemzedékeinek túlélése forog egyértelműen kockán.
1: Giovanni Boscia, Vatikáni Pénzintézet új főigazgatója. Október 1-én lép hivatalba Gianfranco Mammit követve, aki elérte a nyugdíjkorhatárt. François Poli, a felügyelő tanács elnöke elmondta, biztosak benne, hogy a bankot szigorúan és a szolgálat szellemében vezeti majd. A Szent Atya, a Szent Szék és az egyetemes egyház iránti küldetés teljes tiszteletben tartásával. A JOR, a Vallási Művek Intézete bejelentette a személyi változást, amelyet jóváhagyott az intézmény felügyelő tanácsa és bíborosi felügyelőbizottsága is. A kinevezés egy szilárd kormányzási rendszer tükröz, amely az ellenőrző szervek világos szétválasztásán alapul, stratégiai irányzatú és kezelésű, mely az átláthatóságra és a stabilitásra törekszik. Gianfranco Mammi szeptember 30-áig maradt hivatalban, miután 11 év szolgálati idejét letöltve elérte a nyugdíjkorhatárt. Az 55 éves Giovanni Boscia 2019-ben lépett be a Vatikáni Pénzintézetbe, mint pénzügyi igazgató, és 2 évre rá átvette a menedzsment vezetését is, mint befektetési igazgató. 2023 óta vezérigazgató helyettes. 30 éves tapasztalattal rendelkezik a nemzetközi pénzügyi piacokon, Londonban építette ki karrierjét.

0: Türelem, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 16. vasárnapra.
1: Amikor a búza és a konkorról szóló példázatot hallom, hajlamos vagyok rögtön azokra az emberekre gondolni, akik egy ideje, vagy régóta, vagy nagyon ritkán gyakorolják hitüket, vagy egyáltalán nem gyakorolják. E példázat hallatán hajlamos vagyok ugyanakkor arra is gondolni, hogy akik nincsenek velem, ellenem vannak. Sokszor még addig is eljuthatok, mint az apostolok egykor, akik a szamariaiakra le akarták hívni az Isten nyilát, mert nem fogadták be Jézust. Amikor ilyen vagy hasonló gondolatok uralkodnak el rajtam, abból indulok ki, hogy én a búza vagyok, a másik meg a konkoly. Tehát a másikat, még akkor is, ha igazam van, rossznak ítélem meg, elítélem őt. Ez az a pillanat, amikor kiderül, ha magamat egyértelműen a jó közé sorolom, mert gyakorlom vallásomat. Már is kimondtam magam fölött az ítéletet. A búza bizony nem én vagyok. A példabeszédben a konkoly, parazita, kártékony és ártalmas növény. Megnehezíti a búza fejlődését. Amikor én ítélkezem a másik fölött, rossznak ítélem meg őt, sőt, azt akarom, hogy a gazda úgymond idő előtt kiszedje a rosszat, akkor bennem milyen lelkület van? Biztos, hogy nem a türelem lelkülete. Lehet, hogy megtértem és jobb emberré váltam. Fontos itt Szent Pál apostol kijelentését szem előtt tartani, aki a Korintusiakhoz írt első levelében, a 10. fejezet 12. versében ezt írja. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essik. Bizony volt idő az én életemben is, sőt, most is vannak időszakok, amikor nem vagyok ártatlan, amikor Isten engem is kigyomlálhatna mezőjéből idő előtt. Ezért veszélyes az, ha elhamarkodottan döntöm el, hogy ki van a jó és a rossz oldalon. Amikor a búza és konkorról szóló példázatot olvasom, két gondolat merül fel bennem. Az első gondolat az, hogy ez a mező bennem van. Isten ugyanis jónak teremtett. Belső világom ez a mező, ahol jelen van a búza is, és megjelenik a konkoly is. Vannak időszakok, amikor könnyebb jónak lenni. De vannak bizony olyan periódusok is, amikor nehéz elviselni saját magamat, konkoly voltomat. Isten akkor is elvisel, amikor én kevésbé viselem el magamat. Ő ugyanis egészben lát. Minden egyén életét folyamatban látja, és látja a lehetőséget is, hogy képes vagyok vele jobbá válni. Istennel élhetek Isten életed, de nélküle nem. Ha Isten életét tudatosítom rendszeresen magamban, akkor a búza életét élem, amiben az is benne van, hogy látom magamban is, és környezetemben is, de türelmes vagyok magammal és másokkal is. Ha ezt az életmódot gyakorlom, akkor olyasmit kezdek megtapasztalni, amit nem is hittem volna. Ez a belső mező, ez a belső világ kezd hatni kifelé, és mint a kovász vagy a mustármag elkezd növekedni, és lassan, de biztosan megváltoztatja a világot, a belső és külső világot egyaránt. Ebből következik a második gondolat. Az egyház, mint közösség, egyszerre áll bűnös és kevésbé bűnös tagokból. Ezért nem bántja Isten rosszat, csak megengedi és türelmes marad, időt ad és enged, mert látja azt a lehetőséget, amit én nem látok magamban sem, másokban sem. Ő búzát teremtett, a maga képét teremtette az emberbe. Istennek türelmét csodáljon meg újra, aki mindig arra int, hogy várjak a végső aratásig. Ha Isten nem olyan, amilyen, mi lett volna keresztényüldöző Saullal, aki aztán Pál apostol lesz, a szeretet hírnöke? Vagy a hosszú időn át erkölcstelenül élő Ágostonnal, aki népének bölcs tanítójává válik? S ha magamba tekintek őszintén, tudom, én is ugyanúgy rászorulok Isten türelmére. Egyszer egy házártos személy fordult plébánosához, és megkérdezte, bízhatok-e abban, hogy a mennyországban mindazokkal találkozni fogok, akikkel szeretnék? Azokkal is fog találkozni, akikkel nem szeretne, válaszolta a pap. Lehet a konkolyból búza? Kutyából lehet szalonna? Mi azt mondjuk, hogy nem. Isten azt mondja, igen, mert ő vele minden lehetséges, csak együtt kell működnöm vele. Mert a másokkal való, Istenre alapozott együttjárás többet ér, mint bármilyen egyéni siker. nekem melyik a fontosabb.
0: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 16. vasárnapra Türelem címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
2: A Vatikáni Rádió magyar adását hallották.

Cidra László, Harsányi Zsolt, valamint a Liszt Ferenc Kamara zenekar játékában csendült fel Antonio Vivaldi 533-as jegyzékszámú C-dur koncertó két furujára című művének első tétele.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 21 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
3: Móricz Zsigmond. Szegény emberek. Negyedik rész.

Az asszony csak nézett, nézett, s a szája lassan kinyílt. Az ember lassan, minden szót ritkán bakkantva ki, mondta. Azokat muszáj volt megölni.

Ura jól megmosdott, törülközőt adott a kezébe, aztán az inget, a tisztát. Kivitte a vizet, s másikat készített. A tálat a konyhába tette le. Addig folyton a hóna alá volt szorítva az ing. Úgy volt kinn az udvaron is. Aztán hozzáfogott, s mosta az inget. Mikor az ember a csizmáját kipucolta, megmosdott, felöltözött, egészen jól érezte magát. A fésűt a hajába vájta, s a tükörbe nézegette magát. Jó lett volna egy-egy sturm után ilyen mosakodás, meg a tiszta ing, mondta magában. De akkor abba a fertelmes vérbe kellett lenni egész hétig is. Még megszáradt az emberen, pedig de büdös. Hangosan is szerette volna elmondani, de érezte, hogy a felesége rettenetesen meg van zavarodva, s szégyelte azt mutatni, hogy ő nem érzi a bajt. Az ajtóba állott, s elnézte az asszony, milyen buzgón mossa a véres inget, különösen az ujját. Még ki is önti a vizet kétszer is. Nagyon jól kimossa. Meg lesz mán, szólott, mert én délután még dolgozni megyek. Az asszony megnézte a világosan az inget, nem látott rajta semmit. Kiterítette a kis kamarában. A gyerekei után kiáltott. Jóska, gyertek csak! A kisfiú kicsi kocsiban húzta a legkisebbet, s ragyogott az arca. Most mindig kin vannak, pedig már csípős az idő, mert nagyon büszkék a kis szekérre, amit apjuk csinált az első éjszaka, mikor hazajött. Vigyázz, baj ne legyen, szólt az anya. Vigyázz, mert agyonverlek. Megyek a vásárba. Mit hoz? Az apa elmosolyodott. Mízes kalácsot, mondta. Csak vigyázz, baja ne legyen a kicsinek. Az asszony hirtelen felnézett rá. Az ember megértette a gondolatát. Másnál is van olyan pici, mondta kerülő szóval, kis gyámoltalan pondró. Az asszony kicsit megnyugodott, látta, hogy azt nem bántotta.

Mikor vasárnapiasan kimentek az udvarról, egymás után, elől az ember, utána az asszony, aki még messziről is visszakiabált a kisgyerekeire, úgy haladtak előre, mint boldog falusiak, akik örülnek, ha kimozdulhatnak egyszer-egyszer az unalomig megszokott hétköznapból. De az arcuk komolyabb volt, mint az élet rendes paraszt komolysága, amely a legkomolyabb kifejezést edzi be a vonásokba, a testi kimerültség nyugalmát. Az arcukon valami nehéz komorság borongott. A férfi kicsit bólogatva, maga elé sötétedve haladt előre, s észre sem vette, hogy a felesége lassan, sírásra pityeredett arccal szaporázza a lépést utána. Kimentek a faluból, végig a nagy utcán. Kiértek a szántóföldek közé. Az út sáros volt, de nem volt mély a sár.

0: A novemberi természeten ott borongott az állandó ősziköd. A lekopasztott fák üresen s óbégatva állottak. Mikor felértek a töltésre, amelyen végig kellett menni, hogy rövidítsék a kanyargó országutat, az ember egyszer megállott. Nézd csak! Az asszony ijedve nézett fel, semmit se látott. Így van szembe velünk a muszi frontja, szólt az ember. Kinyújtotta a karját, s végig mutatott a folyó túlsó partján. Ott a falu, csak úgy, mint itt. Templom van a közepén, csak ott jobban látszik a domb oda át. Te, már én nem is értem, hogy maradhat a vízpartja drót nélkül. Hindernisz! Milyen jól lehetne itt grábnit csinálni a jó kemény fődbe. Az asszony kereken kötött kendője alól csodálkozva nézett az urára. Mióta itthon van, még ilyen beszédesnek nem látta. Szép az, mondta az ember csillogó arccal. Ahogy ez a tőtés megy, úgy van a stellunk. Csak nem áll ki a földből, hanem lefelé van ásva. Árok. Csak épp annyi áll ki, az ember feje amennyi, hogy el lehessen látni a földeken.
1: Vigyázz!
0: Azzal rémülten leugrott a töltésről a belső oldalra. Olyan gyorsan és egyszerre, hogy a felesége azt hitte, fővel bukott lefelé.
1: Gyere le onnan! Kiáltott rá az ura. Gyere le rögtön az Isten beléd, mert leváglak!
0: Az asszony belesápadt, úgy megrémült az ura villogó szemétől. Gyáván és ijetten lekuporodott, lesuttyant a töltésről. A ruhája csupa sár lett. A katona hirtelen nagyot nevetett rajta, ahogy látta az asszony keserves csúszását. Le is ülepedett szegény a sárba. Látod, ilyenek vagyunk odaki a felden. Mindig sárosak, mint az űrgék. Sí, mikor esők járnak, aztán vederrel kell kihányni az árokból a vizet. Egész nap, egész éjszaka furt dolgozik az ember. Mert van ugyan, van a víznek olyan kútféle ásva, vizes gödör, de nem mindenütt elég a. Sokat megmerül a bakancs, még a tiszturak is, még végig megy a major úr a sütsz grábnén, csizmaszárig gázol a latyakban. Minek hittál ide a sárba? Mondta az asszony gyáva mormogással. Nem mert most úgy, mint valaha kipattanni az urára. Nem volt vele tisztában, hogy józan-e. A katona nevetett. Legalább megtanulod, hogy milyen a katona sors. Különben egy percig hallottam is ágyúszót. Meg úgy láttam, mintha oda át muszi mozogna. Tudja Isten. Csak úgy láttam. Átnézett a töltésen a túlsó partra. Már úgy megszokja az ember az ilyet, mert szigorúan ki van hagyva a kommandó, hogy nem szabad fennjárni a főcínén, mert leszedik az embert. De ha megyünk a vízért, mert 4500 lépésre kell vízért menni, sose megy az ember a lóvgrábniba, hanem fenn. Nem bolond a muszka, hogy egy emberre ágyúval lőjön. Meg szamár is, nem tudja eltalálni. Hanem azért néha így rájön az emberre, hogy hű, a mérges Isten itt most! Akkor aztán leugrik az árokba ész nélkül. Pedig hát mindegy. Egyszer úgy is meg kell halni. Az arca szomorú volt. Sóhajtott is egyet, a kemény, fekete szeme olyan szomorúan nézett. Az asszony most megérezte a hangján, hogy megbánta. Hogy fél. Fél már szegény. Látott-e? Mondta a katona, és sokáig nézte a vízpartot. Ha itt volna most a hátunk megett a svére habic, akkor egyszer csak hallanád, hogy bum! Aztán megindulna fenn a gránát, szíj! Hasítaná a levegőbe, számolnál, de hiába nézel utána az égbe, ott nem látni semmit, hogy merre megy, csak a hangja sivít, mint a vasdarú. Hió, akkor le, ropp! S ott a falu megett fel egy nagy füstfelleg. Nagy, kétaraszos. Ott az ég alatt nagy fekete füst. Felveti a fődet, fát, sorot, követ, mindent, amit tanál. Akkor a bóbakter beleszól a telefonba, hogy 200-al rövidebbet. Barátom. Az az igazi világ. No, menjünk fel innen, mert átázik a cipőd. Megfogta az asszony kezét, és felsegítette olyan figyelmesen, mint egy kisgyereket.

Tovább indultak, de az asszony visszalesett arra a helyre, ahol voltak. Ott maradt a nyomuk a sáros dombparton. A cipőjéről nagy vastag sarat rázott le. Teremtő Isten, ez az ember nem tiszta. Lehajtotta a fejét, és a szemében lassan könnyek gyűltek. Siratta a régi urát. Sokáig mentek, ballagtak a vízparton, a töltés peremén. Hallod? Fogta meg hirtelen az asszony karját az ember. Ez rettenve nézett rá. Már megint? De az ember szelíden nézett rá. Hallod? Szólott. S csak a hangjában volt valami kimondhatatlan gyöngétség, amit szóba kiadni nem tudott, mert az ilyen szegény emberek nem tudják szóval becézni egymást. Hallod, milyen ez a világ? Úgy van köztünk a víz, mint itt, ilyen formán is. De akik ezen a partján vannak, azok mind egy testvérek. Egymást segítik, kedvelik, egy kézre kell dolgozzanak. Aki meg a másik parton van, azt mind le kell lőni. Sokáig nézett mély sugárzással az asszony szemébe. Folyik a víz, folyik csendesen, úgy folyik, mint az embernek a napjai folynak, mindig folynak, mégsem múlnak el. De aki a másik parton van, azt mind le kell lőni. Geverrel, masingeverrel, ágyúval, sverével, handgránáttal, mindennel, azt mind le kell lőni. Érted ezt te? Az asszony félve merett az ura szemébe. Nem értette, nem is figyelt a szavaira, mert folyton attól reszketett, hogyha rájön az őrülés, torkon fogja, s bedobja a vízbe. Pedig nem félt tőle. Ha megtette volna, se félt volna szegénytől. Hiszen ismerte. Tudta ő, hogy ki volt ez az ember azelőtt. S ha most nem is az, aki volt, azért ő nem félt tőle. Nem. Ő úgy odaadta magát neki, a drága emberének. Hát Istenem, ha úgy rendelte az Isten, fogja torkon, ölje meg, dobja a vízbe. Szegény, miket kellett neki abba a háborúba szenvednie, hogy odáig jutott? S a szája sírósan elbiggyett, a szeme nedvesen elfátyolosodott, s úgy odaemelte az arcát, a nyakát a drágája elé, úgy kínálta magát. Úgy se lehet ezt tovább folytatni. Soká nem lehet ezt vinni. Nem lesz jó vége. A katona szeme nem látta azt, ami előtte van. Csak a saját gondolatát látta. Pedig hallod, mondta eltűnődve, én azt mondom neked, nem a muszka van a másik parton, hanem a másik parton vannak a gazdagok. Mink vagyunk itt, tudod, ezen az oldalon, a szegény emberek. Mind itt vagyunk, akiknek büdös putria van, rongyos ruhája, nincsen ennivaló kenyere, csak sok gyereke. Pedig az a gyerek nem mondja, hogy hun veszed, azt mondja, eredj lopni.
csak sír, avval is fájdítva a szülei szívét. Az asszony nézte, elcsorduló fájdalommal, nézte a szegény vergődő emberének a szemét. Minek mondod ezt? Kérdezte lecsorduló könnyel. A katona előrehajolt. A másik parton van a tiszti menázs. Ott vannak a szép nagy házak, terített asztalok, meg a nagy hambárok. Sok búza benne, sok bab, kolbász, ódalas, sonka. Oda süt még a nap is. Még a madarak is oda járnak, mert ott jó danolni. Ott vannak a jó emberek, amelyek senkit se bántanak, mert krajcárt adnak a kódusnak. Mintha megszűnt volna gondolkozni. Az asszony nem mert moccanni, szólani. Csak nézte a szegény, meggyűrt arcot. Csak nézte, s egyre jobban elcsiporodott a szíve csipegő sírásra. A katona felemelte a kezét lassan a sipkájához, s azt egy parányit lejjebb igazította a szemére. Azért most ott is megtanulták egy kicsit. Hogy kell sírni? Átalintett a másik partra, s belekacsintott a felesége szemébe. Hamisan. Malíciával. A gránát nem nézte. Sok úrfi elpotyogott. Elám. Harmadikán este masíroztunk el Koltovból. A reggel 3 óra tájban értünk egy erdőbe. Lukovicéből mentünk, aztán Zizinbe állottunk meg az erdőbe. Azt mondták, ott a Svarmlénia, fenét volt, semmi se volt. Kezdtünk celteket csinálni. Egyszer csak 3 gránát lecsap. Semmi puskalövés, semmi. Csak jön a gránát. Szalad egy baka, hogy mi az, mi az? Hát tegnap elszórták itt a mieinket. Rögtön sturmolni. Hát 5-kor mentünk sturmolni. Már 8 órakor meghalt egy kadett. Megsebesült a hadnagy Sándorfi, a hadnagy Órás, a dienstfürende őrmester. Nem is maradt több tiszt, csak a kompani kommendáns. Na, mind vége lett az uraknak. Én meg itt vagyok. Kicsit bólintva, magába merülten cuppantott. Ott mindegy honnan gyütt, a túlsó partról, vagy az erőső partról. Ha már ott van, a gránát nemigen válogatja. Hirtelen mély fájdalommal kiáltott. De hogy itten még azután se mindegy, azt a kutya mindenségit ennek a világnak. Hát itten még most se mindegy. Hát mi az Isten nyila ez, hogy haza kellett nekem 26 hónap után gyűnni. Aztán itt van az én 3 gyerekem, meg itt van az én 1 feleségem, aztán semmitek sincs téllére. Se liszt, se zsír, se lencse. Semmi Isten fenéje, hisz én nekem 28 napra vissza kell menni. Hát mit csináltam volna annyi kis időm veletek, hogy ellássalak? Nem ad nekem ezen a földön egy ember se egy darab kenyeret, ha minden gyermekem éhen döglik is. Elfordult. S a szeme síróra húzódott. Az asszony mélyeket sopántva lélegzett. Már látta, elveszett ember.

Móri Zsigmond, Szegény emberek. A negyedik rész hangzott el. Felolvasta Snell Ádám. Hangmester Gera Csilla. Zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince. Rendező Sáros Pataki Zsuzsanna. A rádiós regénytárt hallották.

0: Johann Sebastian Bach 1066-os jegyzékszámú numero 1-es C-dur zenekari szvittjének 5. tételét hallották. A Liszt Ferenc Kamara zenekar játszott.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 22 óra. Hallgassák meg híreinket! A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket! Fatimai zarándoklaton imádkoztak a békéért a kárpátaljai hívek a Benei Jézus Szíve templomban, számolt be róla a Magyar Kurír. A szentmisét Majnek Antal emeritus munkácsi megyés püspök mutatta be, aki homíliájában a közös imádság és a megértés fontosságát hangsúlyozta a háború sújtotta Ukrajna békéjéért. A zarándoklat a lelki programok mellett közösségi és kulturális eseményekkel is folytatódott, összegezte a cikk. Mintegy 200 000 támogatták az Ökumenikus Segélyszervezet nyári táborait 91 millió forint felajánlással, közölte a szervezet az MTI-vel. Az adományokból 1000 hátrányos helyzetű gyermek táboroztatását segítik. 30 millió forintot közvetlenül a táborokra, a fennmaradó összeget pedig a kapaszkodó programra fordítják. A segélyszervezet országszerte 18 helyszínen szervez nyári élményprogramokat és táborokat a 4-18 éves korosztály számára. Társadalmi egyeztetést indít a kormány a közlekedés biztonság javításáról, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvívői tájékoztatón. Az MTI tudósítása szerint a kormány.hu oldalon elérhető konzultáció célja, hogy még az idei év második felében olyan intézkedések lépjenek hatályba, amelyek csökkentik a halálos és súlyos közúti balesetek számát. A kormányfő hangsúlyozta, a kezdeményezés nem a büntetések szigorításáról, hanem az emberi élet és egészség védelméről szól. Másodfokú hőségriasztást adott ki péntekre 4 alföldi vármegyére a Hungaromet, ahol a napi középhőmérséklet meghaladhatja a 27 Celsius fokot. Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint az ország nagy részén elsőfokú figyelmeztetés van érvényben a hőség, valamint a várható zivatarok miatt. A délutáni és esti órákban többfelé viharos széllökésekre, jégesőre és intenzív csapadékra is számítani kell, hangsúlyozza a tájékoztatás. Életveszélyes a vasúti üzemi területekre történő illetéktelen belépés és a vonatok tetejére mászás, figyelmeztetett közösségi oldalán Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. A bejegyzés szerint idén több tragikus baleset is történt, amelyeket a 25 kilovoltos felső vezeték vagy a folyamatos vonatforgalom okozta veszélyek idéztek elő. A vasúttársaság arra kéri a lakosságot, különösen a fiatalokat, hogy ne lépjenek be a lezárt vasúti területekre, mert egy fénykép vagy kihívás sem ér annyit, hogy emberéletek kerüljenek veszélybe. Megszavazta a francia nemzetgyűlés, hogy a kiskorúak ellen elkövetett bűncselekmények ne évüljenek el, jelentette az MTI. A döntés értelmében a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények esetében az áldozatok időkorlát nélkül kezdeményezhetnének eljárást. Gérard Darmanin, francia igazságügyi miniszter, támogatta a javaslatot, ugyanakkor jelezte, az intézkedés alkotmányosságát még vizsgálhatják. Hazánk időjárásáról. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett országszerte sok napsütés várható. Délutántól az északi középhegységben, majd nyugat felől a Dunántúlon, estétől pedig a középső országrészben is elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki, amelyeket helyenként jégeső, intenzív csapadék és viharos széllökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 30 és 36 Celsius fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreinket hallották! Köszönjük figyelmüket!
3: 22 óra 4 perc.
0: Arcok és sorsok. Fejezetek a Magyar Katolikus Egyház történetéből. A szerkesztő riporter Sós Viktor.
4: A gyömrői gyilkosságok egyházi áldozatairól, különösen is Mikla Pál plébános életéről, megpróbáltatásairól hallhatnak beszélgetést. Vendégünk Török Ádám történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság hivatalának tudományos kutatója. A gyömrői gyilkosságok áldozatai közül az egyháziakra tekintve nézzük meg Mikla Pál esetét, életútját, ki volt ő, és miért kerül a gyömrői gyilkosságok áldozatai közé.
1: Mikla Pál ecseri plébános 1883. június 29-én Léván született, a lévai piarista gimnáziumba tanult, majd a szemináriumot Vácott végezte, és 1906-ban szentelték pappá. Káplán éveit Magyar Nándorban, Lajos Mizsén, Galgamácsán, Veresegyházon, Szegváron, Sződön, Úriban, Kókán, Írsán, Aszódon, Kiskunmajsán, Lőrincin, Tápiószerén, Zagyvarékason és Turán töltötte, tehát ebből látjuk, hogy azért káplánként elég sok települést, illetve hát a környékbeli települések közül többet is bejárt. Az első világháború alatt egyébként bevonultatják, katonalelkészként harcolja majdnem végig a háborút. 1917-ben leszerelik, és terényi plébánossá nevezik ki, leteszi a plébánosi vizsgát. 1925-ben kerül először ecserre, ecser plébánosa lesz, majd 31-ben elhelyezik, mezőtúrra kerül plébánosnak, és 33-ban kerül ismét ecser plébánosi székébe újra. Ecser községben azért a szlovák ajkúak vannak viszonylag többségben, tehát a szlovák nyelvtudása nagyon fontos volt. A helyi tótókkal egész jól meg tudta magát értetni, anyanyelvi miséket is mondott, illetve egy elég szép közéleti személyiség volt a községben. Például az Országos Gyermekvédő Liga ecseri szeretetházának is ő volt az egyik oszlopos tagja, illetve a hitoktató lelkésze. A dokumentumokból az derül ki, hogy 1942-ben, ennek majd később fontos helye lesz az életében, 42-ben nemzetvédelmi kereszttel tüntetik ki, az indoklásban kiemelik Mikla Pál halált megvető bátorságát és hazafiasságát, hogy mint tábori lelkész nem csak az első világháborúban, hanem a kommunizmus idejében is rettenthetetlen katona és hitvédő volt a sötét pokol erőszakoskodásaival szemben, egyházi beszédeiben is állandóan ostorozta a kegyetlenkedéseiket. Ez szerepel a kitüntetési adományozásnak az indoklásában. 1944. novemberében a front eléri Ecsert is, a német katonai parancsnoksága a plébániának az épületét lefoglalja, a pincében egy telefonközpontot, illetve egy parancsnokságot rendeznek be, és december 8-án a plébánost kényszerítik arra, hogy elhagyja a plébániát, de nem csak a plébániát, hanem igazából kényszerítették, hogy egy teherautón hagyja el magát a községet is. Ebben nyilván ugye az is benne van, hogy tulajdonképpen ugye Mikla beszédeiben nagyon sokat ostorozta ugye a szovjet világnézetet, ez is talán fontos volt, hogy ugye nem csak a németek, hanem ugye a hívei is felkérték arra, hogy próbálja meg elhagyni a községet. Az elkövetkezendő időszakot unoka húgánál Budán éli meg, tehát tulajdonképpen az ostromot is itt éli át. 1945. februárjában a szovjetek letartóztatják, és több egyházival együtt a budafoki plébániára hurcolják. Itt annyit tudunk, hogy kihallgatták, illetve különböző egyháziakról kellett a szovjeteknek információkat szolgáltatnia. Péter József Váci püspök 1945. február 19-én megbízza Cser József lelkészt, hogy kutassa fel Mikla Pált, illetve tudakolja meg, hogy az idős atyának az egészségi állapota az megfelelő-e arra, hogy visszatérjen-e Ecserre, illetve ha visszatérne, akkor azt mielőbb tegye meg. Addig is a püspök megbízza Csert, hogy az ecseri plébániát, illetve az ecseri híveket próbálja valamilyen szinten vezetni, illetve igazgatni. Miklát meg is találja, 1945. március 18-án az atya, miután a szovjetek szabadon bocsátják, gyalog indul vissza Ecserre, a korabeli közlekedési nehézségeket figyelembe véve, ez 2 napba telik. Ő március 20-án ér a községbe, a plébániában egyébként már a szovjetek bekvártélyozták magukat, tehát a plébánia épületében nem mehet vissza, ezért nyilván ugye az általa ismert helyi híveket keresi fel. A hívek már ekkor figyelmeztetik, hogy ne maradjon Ecseren, hanem hagyja el a települést, hiszen már tudnak arról, hogy a járásban emberek, főként tisztviselők, egyháziak, birtokosok tűnnek el, és nagyon féltik az atyát. Hiába figyelmeztetik, még aznap megjelennek nála fegyveresek, bekísérik az iskolának az épületébe, ahol különböző szemrehányásokkal illetik. A szemrehányások között felrólják neki, hogy egyáltalán miért hagyta el a községet, valószínűleg azért hagyhatta el az ő szemükben a községet, mert reakciós, félt a szovjetektől, a beszédei miatt a fasisztákkal értett egyet korabeli szóhasználatban. Illetve felrólják neki ugye azt is, hogy egyrészt ő költöztette be, amit nyilván egy abszurd dolog, ő költöztette be a németeket a plébánia épületébe, tehát ő ajánlotta föl, hogy a plébániára költözzenek be. Miatta ment tönkre a parókia, illetve miatta semmisült meg a kézirat is. Valamint ugye felrólják neki nemzetvédelmi keresztet is, hogy ebben a kitüntetésben részesült, illetve hát ugye közismert volt, hogy szovjet ellenes prédikációkat tartott a korábbi években. Rögtön eltiltják a misézéstől, a templomot egyébként lezárják, és azt mondják, hogy addig nem engedik a híveket, hogy misére járjanak, amíg igazániban Mikla itt van a településen. Ekkor még szabadon engedik, azonban Mikla úgy dönt, hogy ő a híveivel szeretne maradni. Két nappal később, 1945. március 22-én a községházára citálják, ahol több személlyel együtt letartóztatják, majd ugye az ismert módszer szerint igazolás céljából Gyömrőre kísérik fegyveres kísérettel. Cser József többször igyekezett eljárni az idős és egyébként beteg Mikla érdekében. A kommunista párt helyi titkárához fordul, hogy engedjék szabadon az idős atyát, hiszen asztmás, szinte járás képtelen, és hát engedjék szabadon, nem csinált tulajdonképpen semmit. Ekkor még Csert is megfenyegetik, és nagyon jellemző az a mondat, amivel megfenyegeti a helyi pártitkár, hogy amennyiben sokat akadékoskodik, ő is Miklának a sorsára fog jutni, és nagyon érdekes, hogy amikor Cser visszakérdez, hogy miért ez az egyház iránti gyűlölet, akkor ez a helyi pártitkár elmondja, hogy őt gyerekkorában egy pap pofon vágta, és innentől kezdve ő gyűlöli az egyházat, és mindent meg fog tenni, hogy az egyházat lerontsa, illetve az egyháznak a szolgáit börtönbe juttassa. Cser egyébként ennek ellenére többször igyekszik felkeresni Miklát. Tudunk róla, hogy élelmiszert, illetve takarót is juttatott a Gyömrőre hurcolt Miklapának. Ugye Miklát, ahogy mondtam, igazolás címén Gyömrőre kísérik, a gyömrői főszolgabírói hivatalnak a pincébe viszik, ahol már megkezdik a vallatását, illetve megkezdik a módszeres kínzását, fizikai bántalmazás mellett, ugye csupasz földön kellett az idős és beteg atyának aludnia. Egy szemtanú szerint Mikla atyát egy fél lábú lánnyal csukják össze, és itt a főszolgabírói hivatalban gúnyosan azt mondják, hogy hát a szoknyást összezárják egy szoknyással. A fizikai bántalmazásokon, illetve a lelki megaláztatásokon kívül ugye azt tudjuk, hogy Mikla atyát és társai több héten keresztül aknaszedésre, lövészárok és latrinásásra, valamint WC-pucolásra kényszerítették. Cser szerint az idős atya annyira legyengült, hogy amikor már munkára hajtották egyik helyről a másikra, akkor már arra képtelen volt, hogy a pokrócát vinni tudja magával, és ezért Cser ugye állandóan küld újabb és újabb pokrócokat, mert mire a régiért elküld valakit, addigra igazániból azt már nem találják ott. Cser mindig próbálja az atyát segíteni. Nagyon fontos, hogy egy szemtanú 1945. április 10, illetve 15 között látta Mikla atyát a mendei vasútállomáson. Egy elhagyatott épületben arra lett figyelmes, hogy hatalmas jajgatás, félig meddig ilyen síró hangra lett figyelmes, és amikor bement, idézem, arra nem emlékszem, hogy reverendában vagy úgynevezett papi civil ruhában volt-e. A feje véres volt, és a ruhája is, és szerintem a szemét kiszúrták. Egy helyben állt, széttárt karokkal, és jajgatott. Közben két ecseri kommunista megjelent, megragadott, és azt mondták, téged is bevágunk, ha nem mész innen. A látványtól és a két ember megjelenésétől nagyon megijedtem, és azt sem tudom, hogy hogyan kerültem vissza Ecserre. Tehát valószínűleg ez a szemtanú volt az egyik utolsó, aki még élve látta az ecseri plébánost. A következő kideríthető momentum Mikla Pál életében, hogy 1945. április 16-19-e között őt több társával együtt Gyömrőről Gombára kísérik. Az erdőben favágók, illetve rüzsegyűjtögetők tartózkodtak, és ők figyeltek fel arra, mint négy fegyveres, négy másik személyt kísér az erdőben, és a kísértek között volt egy fekete ruhás férfi, aki a szemtanúk szerint alig vonszolta magát, ők körülbelül 80 év körülire satszolták ezt az embert, ugye Mikla ekkor 60 év körüli volt, tehát azért ugye itt látható, hogy micsoda borzalmakat kellett átélnie ennek az atyának az elmúlt időszakban. Az egyik rüzsegyűjtögető egyébként tisztes távolból követi ezt a társaságot, és a szemtanúk szerint a foglyokat egy erdőszéli hevenyészet lövészárok szélére állították, levetkőzésre utasították őket, majd hátulról kivégezték őket, később pedig azt látták, hogy a négy fegyveres az áldozatoknak a ruháival sétál vissza az úton.
4: Április 19-e a halálnak a hivatalos dátuma, és hogy egy kicsit visszaemlékezünk a beszélgetésünkre, akkor március 20-a az, amikor először beidézik őt, hogy igazolják. Tehát közel egy hónap az, amit nyilvánvalóan minden részletében nem, hanem csak foszlányaiban láthatunk. A második világháború vége, a szovjet megszállás időszakában, hát ez semmiképpen sem a szovjet katonai akcióknak, vagy a katonai eseményeknek a folyamányaként kell tekintenünk, hanem egy kegyetlen, brutális eljárás, nem csak az egyházi személy Mikla Pál, hanem a környéken élőkkel szemben. Egy papról van szó, és nagyon sok esetben, hogyha belegondolunk az egyházi vagy nem egyházi személyekkel szembeni eljárásokba, akkor az emberi végtisztességet sem nagyon szokták megadni. Hogyan volt ez Mikla Pál gyömrői plébános esetében? Mi lett az ő földi maradványával, holttestével, és hogyan, miként próbálták ezt az ügyet kideríteni, lett ennek valamilyen későbbi következménye?
1: A későbbi következményekről ugye annyit tudunk, hogy Mikla eltűnését követően nyilván ugye a helyi esperes Loki Acsek Károly, illetve hát ugye a Váci püspök Péter József is azért elkezdi levelekkel ostromolni a különböző hatóságokat, hogy derítsék ki, hogy mi történik Miklával. A többi áldozatnak a hozzátartozója is elkezdik módszeresen ostromolni a hatóságokat, hogy a szeretteiket valahogy kerítsék elő. Ugye a másik az, hogy ugye a szemtanúk, ugye ahogy itt Mikla Pál esetében is láthattuk, hogy vannak szemtanúk, akik azért igyekeznek a családtagokat, amennyiben lehet értesíteni, hogy hol keressék a szeretteiket. Végül is ugye eljutunk odáig, hogy a hivatalos vizsgálatok megindulnak, és Mikla Pált, illetve a vele együtt kivégzetteknek a holttestét 1945. szeptember 23-án hivatalosan is exhumálják. Mikla atyának a földi maradványait egyébként az élő hozzátartozója, az unokahúga azonosította, aki azt mondta, hogy a fekete fogairól, illetve hát ugye a reverenda foszlányairól tudta ugye az atyát azonosítani, később egy vallomásában tette az unokahúg, fekete fogai voltak szegénynek, mert elég sokat cigarettázott. Erről rögtön felismertük, meg a reverendáról, ami rongyokban volt rajta. Kicsi sírtásot magának, a lábait a kutyák lerágták. Ugye azt is ki kell emelni, hogy amennyiben ugye az előző szemtanúnak igaza volt, hogy már vak volt, akkor egy vakember nyilván nem tud túl mély árkot ásni, ezek a fegyveresek pedig nem törekedtek arra, hogy igazániból tisztességes módon eltemessék, és tulajdonképpen ugye így következhetett be, hogy hát egy nagyon sekély gödörbe lőtték be az atyát, és így a kutyák, illetve a vadállatok lerágták az atyának a lábát. A vizsgálatok során egyébként megállapítás nyert, hogy az atya halálát a fejét ért öt lövés okozta. Az exhumálás során egyébként még fény derült ugye arra is, hogy az atyával együtt kivégzettek tulajdonképpen kik voltak. A plébánossal együtt végezték ki Bajnóci Andrást, Úri község volt főjegyzőjét, Móri Istvánt, Tápiós Sűn volt főjegyzőjét, illetve Zambeli Béla volt Magródi adőügyi jegyzőt is.
4: Nem elszigetelt esetekről van szó, és most csak az egyházi személyeknél maradva említette Cser Józsefet, akit megbízott Péteri József váci püspök Miklapál helyettesítésével. Nézzük meg, hogy őt érte-e valamilyen atrocitás, illetve a térségben a többi egyház felekezet papját, lelkészét milyen atrocitások érték?
1: Szót ejtettünk Cser Józsefről, ugye Cser leírja ugye a püspöknek, hogy őt is folyamatosan fenyegetik, hogy amennyiben megpróbál Mikla érdekében eljárni, úgy ő is oda fog kerülni, ahol Mikla van. Tehát őt is folyamatos félelemben tartják, állandóan névtelen fenyegető leveleket kap, illetve az utcán a fegyveresek folyamatosan fenyegették Cser Józsefet. Aztán a gyömrői áldozatok között meg kell emlékeznünk Csaba Gyula Péteri községi evangélikus lelkészéről, aki 1914-től szolgált Péteriben, 45-től egyben a Mono, illetve a Mendei evangélikus gyülekezetet is vezeti. Ő szovjet menlevéllel rendelkezett, hiszen ugye itt nyilván községeket kellett ellátni, tehát szabadon mozoghatott a járásba. Ennek ellenére azért őt is folyamatosan vegzálták, illetve hát tudunk arról, hogy a lánya elmesélte, hogy felbéreltek szovjet katonákat, hogy Isten tisztelet alatt gyilkolják meg a szovjet katonák az édesapját. A szovjet katonák be is mentek Isten tisztelet alatt, majd dolga végezetlenül elhagyták a templomot, azt mondták, hogy nem lövik le, mert bátyuska jó, és ők nem szeretnének ebben részt venni. Csaba Gyul is összetűzésbe kerül a helyi kommunista rendőrparancsnokkal, illetve a helyi kommunista vezetőkkel, akik ugye azt mondják, hogy tulajdonképpen régebben Csaba Gyula részt vett az ő internálásukban. Ez elég humoros, hogy egy lelkésznek milyen ráhatása lehet arra, hogy valakit internáljanak. Mégis ők úgy tartják, hogy ő Csaba Gyula volt, aki részt vett ugye az ő internáltatásukban. Ezért már folyamatosan nyomás alá helyezik a lelkészt. Ráadásul ugye fölrólják Csaba Gyulának azt is, hogy a grófföldvári Boyer családot figyelmeztet, hogy ne térjenek vissza Péteribe, hiszen már elmondta, hogy emberek tűnnek el, a birtokosok előkelő helyen szerepelnek ugye ebbe az eltűnteknek a körében, és mivel figyelmeztet a család nem tér vissza csak később. Annyit tudunk, hogy 1945. április 30-án éjjel elhurcolják, az ő holteste soha mind a mai napig nem került elő. Az ő sorsáról pusztán a tetteseknek az elszólásaiból, az ilyen borgőzös elszólásaiból tudhatunk, hogy igazán a bestiális kegyetlenséggel gyilkolták meg a lelkész. Az elszólásokból annyit tudunk, hogy a lelkész keresztre feszítették, kiszúrták a szemét, levágták a nemi szervét, és miután ennyit szenvedett az egyik gyilkos kegyelemből agyonlőtte a lelkészt. De Csaba Gyula mellett, illetve hát ugye az említett katolikus papok mellett meg kell emlékezni egy másik katolikus papról is, Prauze Józsefről, aki egy megmentett élet volt, hiszen ugye azon gondolkozik az ember, hogyha itt összeszednek különböző egyháziakat, akkor a gyömrői plébánost miért nem gyűjtötték be. Prauze József 1926-ban kerül Gyömrőre plébánosnak, ő kezdi meg a gyömrői templomnak a felépítését, amiben nagyon fontos az, hogy helyi vállalkozókat, illetve iparosokat kezd bevonni. Valószínűleg ennek köszönheti az életét, hiszen ahogy említettem, a gyilkosok között azért a helyi iparosok közül kerültek ki a gyilkosoknak a többsége, és az egyik ilyen vélelmezhető tettes figyelmeztette Prauze Józsefet, hogy hát mivel ő annak idején jó volt hozzá, és munkát adott a templom építésében, jó lenne, hogyha elhagyná a községet. Az atya egyébként gyorsan egy hónap szabadságot kér Péteri püspöktől, majd elég messzire Pomázra menekül, és ott Tölgyes Kálmán pomázi esperes plébános fogadja be, segít a pomázi híveknek a lelki gondozásában. A Prauze József szerepelhetett ugye ezen a listán, nála ugye az elsősorban az, hogy a német származásot róják föl neki. Az atyát ugye nem találják ugye a járás területén, de azért Dobos Ilon a római katolikus tanítónőt letartóztatják, illetve őt több hétig kínozzák, mivel úgy gondolják, hogy a tanítónő tudja, hogy ő Prauze atya hol található fel. Prauze atya egyébként csak az igazából a nehéz idők lecsengését követően térhetett vissza Gyömrőre, és még elég hosszú ideig gyömrői plébánosként funkcionált.
4: Mai műsorunkban a Gyömrő és környéki gyilkosságok egyházi áldozatairól, különösen is Mikla Pál plébános életéről, megpróbáltatásairól, a vele szembeni kegyetlen, brutális eljárásról hallhattak beszélgetést. Vendégünk Török Ádám történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság hivatalának tudományos kutatója volt.

0: Arcok és sorsok. Egyháztörténeti sorozatunkat hallották. A szerkesztő riporter Sós Viktor volt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 22 óra 30 perc. Következik a kerengő külpolitikai beszélgetések. A mikrofonnál a szerkesztő Posgai Nóra.
3: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok. Két témánk, két francia témánk lesz a mai külpolitikai beszélgetésekben. A szakértőnk Fejérdi Gergely, a Magyar Külügyintézet vezető kutatója, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója. Hivatalosan is bejelentette indulását a 2027-es francia elnökválasztáson Marine Le Pen, közvetlenül azután, hogy a fellebbviteli bíróság július 7-én ítéletet hirdetett a Nemzeti Front egykori európai parlamenti asszisztenseinek ügyében. Nagy volt a tét, hiszen sokáig kérdéses volt, hogy egyáltalán indulhat-e, ugyanis az elsőfokú ítélet kötelezően eltiltotta a választáson való indulástól a franciák legnépszerűbb potenciális elnök jelöltjét. Mit hozott a mostani ítélet, hogyan alakul Marine Le Pen népszerűsége, és hogyan viszonyul mindehez a társadalom, illetve a többi ellenlábas politikus? Erről beszélgetünk műsorunk második felében, de előbb egy sokkal súlyosabb téma következik, ugyanis végső szakaszába lépett a francia életvégi törvénytervezet. A francia nemzetgyűlés július 15-én szavazott a törvényről, amely alanyi jogként teszi lehetővé a halálba segítést a súlyos betegek számára. A jobboldali szenátus korábban elutasította a tervezetet, aggódva a társadalmi hatások és az intézményi lelkiismereti szabadság hiánya miatt.

0: tudós, orvos írta alá azt a hát, tulajdonképpen petíciót, amelyben kéri a francia társadalmat, ami egyébként kb. 87%-ban támogatja ennek a törvénynek a megszületését folyamatosan, tehát ez nem egy változó arány, hanem az elmúlt években készült közvélemény kutatások szerint is, tehát a társadalomban nagy az elfogadottsága, annak ellenére, hogy lényegében ez egy civilizációs fordulatot hozhat, illetve hát valójában a halálba segítésnek egy olyan folyamata, amely ugye a franciák úgy is hívják, hogy az öngyilkosságba segítés, ami ezért komoly morális kérdéseket vet fel, és alapvetően a társamnak arra a részére mutat rá, a francia társamnak is arra a problémájára mutat rá, hogy egyre nehezebben fogadja el a modern európai társadalom, de akár a nyugati társadalom, és ebbe beleértem Magyarországot is, hiszen Magyarországon is nagyjából 60-70% a társadalomnak, sőt, most már a legfrissebb kutatások szerint több mint 70%-a szintén támogatna ilyen jellegű törvénytervezetet. Tehát az azt jelenti, hogy gyakorlatilag a szenvedéstől való félelem az rendkívül mértékben elharapózott a társadalomban, és az agónia és a megöregedés, a halálhoz való közeledésnek a gyors megszüntetés az egyik téma, miatt gyorsan ez a történet előkerül, a másik pedig egy pénzügyi ok is, ezt pedig sok sajtótermék egyébként végig nézte Franciaországban, hogy nagyon drága eltartani egy éppen haldoklót, és hát ugye a túlzott profitorientált világunkban ez egyre kevésbé fér bele, hogy humánusan kísérjünk valakit el a halál kapujáig. Tehát ez egy nagyon furcsa és elképesztően fontos témakör egyébként, nem csak Franciaországban, de hát ez, hogyha Franciaország bátmegy, akkor valószínűleg európai hatása is lesznek más országokban is, tovább fog görbülni ez az irány.
1: Az ellenzők azt is felhozták, hogy olyan hatással is lehet ez, mivel alanyi jogon bárkinek jár ez a lehetőség, hogy az időseket könnyű lesz rábeszélni arra, akár érzelmi nyomásra, hogy nem akarnak teher lenni, akár anyagi teher, a gyerekeket iskoláztatni kell, az unokákat, másra kell a pénz, és akkor ő szeretetből választja ezt a lehetőséget, illetve, hogy mondjuk például egy fogyatékost, egy értelmi fogyatékost is, aki meg akar felelni, aki azt akarja, hogy szeresse a környezete, őt is könnyű lesz ilyesmire rábeszélni. Ilyen veszélyeket is felsorolnak azok, akik részben, akik érintettek lehetnek, és a több idős megfogalmazta, hogy ő fél ettől a törvénytől.
0: Így van, tehát valójában, hogyha vannak egyébként mély fúrású közvélemény kutatások is, ott már nagyon-nagyon eltérőek a számok, tehát az, hogy általánosságban az emberek különböző módon is gondolják ezt a dolgot, ahogy itt felsorásra is kerültek, különböző megfontolásból gondolják azt. Elsősorban egyébként a társadalom jelentős része nem is elsősorban csak az anyagi kérdés miatt, hanem valójában idézőben szeretetből hajlandó lenne magát eltenni láb alól, most nagyon csúnyán fogalmazom, hogy a másiknak jó legyen, de hát ennek nyilván van más, ezer más módja, mint sem, hogy valaki egyfajta öngyilkosságot hajtson végre azért, hogy a másiknak jobb legyen. Tehát valóban egy nagy felfordulás van az emberek fejében ezzel kapcsolatban, és nyilván a keresztény tanításhoz viszonyítva ez egy elég távoli megfontolás, és ugye a reménynek a hiánya, illetve hát a keresztény tanításnak a hiánya, ami ugye Európából teljesen kikupott, még a gyökerek meg is vannak. Tehát itt az aggodalom megvan, hiszen mindenki aggódik, aki hát a halál közeli élmény, a halálhoz való közelség, az mindig egy félelemmel tölti az ember teljesen normális módon. Ennek a leállítása az nyilvánvalóan, vagy ettől való gyors megszabadulás idézőjelben, ez nem biztos, hogy egy civilizációs előre menetelt mutat. Ugye nagyon sokan ezt is húzzák alá a francia vonatkozásban is, a francia társadalomban is nagyon sokan ezt húzzák alá. És hát ennek vannak olyan politikai következményei is, hogy például van egy olyan intézmény Franciaországban, amely ugye a jogvédelmet biztosítja, ennek az elnökét ezt most váltanák le, ugye egy François Noël Buffet nevezetű francia szenátor lenne az új jelöltje a francia elnöknek, de hát például őt, mivel keményen szembeszáll, ez egy egykori szenátor és miniszterről van szó, keményen szembeszállt az eutanázia törvénnyel szembe, ezért most óriási tüntetések vannak vele szemben, hogy semmiképpen se legyen a jogvédelemnek a vezetője. Tehát lesznek ennek ilyen hullámai, hogy akik egyáltalán kiálltak ebben szemben, azokkal szemben egy elég komoly averziója van a társadalomban, illetve egy bizonyos politikai körökben, úgyhogy ez sajnálatos módon ott lesz ez is.
1: Emmanuel Macron kifejezetten az ászlajára tűzte ezt a halálba segítő törvényt. Neki ez nagyon fontos. Miért fontos ennyire ez a törvény az ő számára?
0: Hát megdöbbentő, ahogy ezt ő áterőszakolta a francia parlamenten, hiszen a francia parlamentnek nagyon sok más témakörben kellett volna gyors döntéseket hozni, és az

0: utolsó mandátumában jár Emmanuel Macron. Gyakorlatilag nagyon sok előre haladást nem sikerült elérnie az elmúlt gyakorlatilag 10 évben, hiszen 5 és 5 évre kapott mandátumot, és hát egyetlen egy dolog, amit ugye az zászlajra tűzött 2022-ben, és ami úgy tűnik, hogy megvalósítható, az ez a törvény, ami már évek óta napirenden van, és hát ezzel akar bevonulni valójában idézőben a történelemben, így akarja megnyerni valójában a franciáknak az elismerését, hiszen hangsúlyozom, 87% a társadalom, francia társadalomban ez teljesen elfogadottnak tartja, és jónak tartja ezt az irányt. Tehát innentől kezdve ő gondolom egyfajta történelmi lépést akar tenni. Ez mindenképpen történelmi lépés, amit tesz, csak nem biztos, hogy jó irányba, sőt biztosan nem. De ettől függetlenül Macron elnöknek ugye ez nagyon fontos, az ő saját maga elismertségének, a elfogadottságának a kéma körében. De nagyon erőszakos módon a miniszterelnököt megkerülve sikerült neki napirendre helyeztetni ezt a törvénytervezetet az elmúlt hónapokban. Elég nagy is volt a feszültség, mind a nemzetgyűlés vonatkozásában, mind pedig a szenátus vonatkozásában is, ahol többször is több politikus is felhívta a figyelmét arra, hogy az elnök túlzottan is nyomást gyakorol ennek a törvénynek a átvitele érdekében, de hát ennek valószínűleg az a fő oka, hogy mondom, szeretné az elismertségét ezen keresztül valahogy elérni a francia társadalomban.
1: A törvény elfogadása után mikor lép életbe, és hogyha mégis valaha olyan kormány kerülne hatalomra, akkor ki lehet ezt utólag vezetni?
0: Igen, még egy nagyon fontos dolog van az, hogy ugye ez még annak ellenére, hogy július 15-én elfogadja a parlament vagy sem. Ettől függetlenül a szenátus elnöke Gérard Larcher bejelentette, hogy ő alkotmányos kontrollt kér a törvényre. Ami azt jelenti, hogy ez még hónapokra elhúzhatja ennek a hatályba lépését, sőt, adott esetben, ha sikerül megfelelő módon az alkotmánytanács esetlegesen azt mondja, hogy alkotmányos problémákat vet fel a törvény csomag. Ennek nem sok esélye van egyébként, jogászok úgy vélik, hogy ennek nem sok esélyt látnak, hogy az alkotmánytanács visszatapsolná ezt a törvénytervezetet, esetleg egy-két passzusát, de attól még a törvény jelentős része tovább tud menni és meg tud valósulni. Tehát valójában úgy néz ki, hogyha ez az alkotmánytanácsi döntés megszületik, ez elvileg nagyjából egy 60 napon belül, tehát gyakorlatilag 2 hónap, 2,5 hónapon belül meg kell, hogy szülessen. Az azt jelenti, hogy gyakorlatilag az ősz folyamán ennek a hatályba lépése meg fog történni, tehát még a elnök választások előtt erre sor kerülhet. Amennyiben viszont az alkotmánytanács úgy dönt, hogy valamilyen okból kifolyólag az egész törvényt újra visszautalja és javításokat, vagy módosításokat kér, abban az esetben akkor az egész újra kezdődhet, tehát akkor újra a parlament elé kerülhet a labda. Ennek viszont mondom kevés esélye van, hogy ez így történik, de ennek ellenére ez kicsit hosszabb idő lesz, mire ez hatályba lép, mivel a francia szenátus elnökének jogában áll alkotmányos kontrollt kérnie, és ezt be is jelentette Gérard Larcher.
1: Még a törvény elfogadása előtt, július 15-e előtt vesszük fel az interjút, tehát nem tudjuk, hogy hogyan döntöttek. Ha sikerül kibekkelni eutanázia nélkül a jövő tavaszi választásokig, és a most legesélyesebbnek tűnő nemzeti tömörülés nyer, akkor ők leveszik-e a napirendről ezt a törvénytervezetet?
0: Szinte 100%, hogy nem fogják levenni ezt a törvénytervezetet, hiszen maga a nemzeti tömörülésnek a tagjai nagyjából 1/3, de most már úgy néz ki, hogy még több tagja az utóbbi szavazási eredmények alapján abszolút támogatta ennek a törvénynek, nemhogy nem maradt távol tőle, nem támogatta. Maga Marine Le Pen nem támogatja, de a pártársai, akár a legközvetlen munkatársai, például Tanguy nevezetű képviselő, aki a képviselőcsoport helyettese is, ráadásul ő kifejezetten támogatja, sőt erről rendszeresen nyilatkozott is, több nemzeti tömörülés tag, párttag és vezető politikus is ebben az irányban nyilatkozott, hogy nekik ezzel a törvénnyel nincsen problémájuk. Tehát én azt gondolom, hogy nem fogják ezt elővenni, hanem is inkább ez egy újabb társadalmi feszültséget generálhat, vagy ebben a kérdésben, hogyha nem kerül pont a végére, akkor így után tényleg feszültségeket okoz még inkább a társadalomban, úgyhogy nem hiszem, hogy ezt a törvényt előveszik újra.
1: Mennyire lesz biztosítva az intézményi lelkiismereti szabadság? Már láttam olyan interjút, ahol ápoló otthont fenntartó szerzetes közösség jelezte, hogy ők kivonulnának az országból.
0: Hát igen, ez egy nagy vita tárgyalában Franciaországban, hogy bizonyos közösségek úgy vélik, elsősorban ugye keresztény és katolikus közösségek, hogy ilyen körülmények között nem tudják a munkájukat megfelelően és az ő hitüknek megfelelően végezni. Ennek egyébként ellentmondó jogi magyarázatok is vannak, az tény is való, hogy sokkal nehezebb környezetbe fog dolgozni minden, akár szerzetes rend, aki idősekkel foglalkozik, hiszen a lelkiismereti szabadság bizonyos mértékig ugyan hát fenntartva megmarad, ugyanakkor azonban nyilvánvaló, hogy mivel az emberre, tehát aki az érintett, maga a beteg vagy az idős ember, ő neki a döntése számít, innentől kezdve picit kevesebb a beleszólása az őt segítő, kiszolgáló személyzetnek. Nyilván dönthet úgy, hogy ő ebben nem tudja támogatni, hanem más kell keresnie, de akkor is egy-egy intézményen belül nem vállalhat föl egy szerzetes rend azt, hogy az ő intézményén belül kerül sor ilyen típusú halál okozásra. Tehát ez emiatt aztán valóban több rend is bejelentette, hogy megfontolják a távozást Franciaországból, ami egyébként jelentős károkat okozna a rendszernek, hiszen elég sok a még most is a szerzetes rendek által fenntartott ilyen jellegű intézmény.
1: Szerda délután a francia nemzetgyűlés véglegesen elfogadta az eutanáziát és az asszisztált öngyilkosságot legalizáló törvényt. Az elmúlt percekben erről a törvényről és következményeiről beszélgettünk Fejérdi Gergely, Franciaország szakértővel.

0: Van egy másik témánk is, kevésbé szomorú téma. Hivatalosan is bejelentette indulását a 2027-es francia elnökválasztáson Marine Le Pen, közvetlenül azután, hogy a felebbviteli bíróság július 7-én ítéletet hirdetett a Nemzeti Front egykori európai parlamenti asszisztenseinek ügyében. Sokáig kérdéses volt, hogy egyáltalán indulhat-e a Nemzeti Front vezető politikusa. Az elsőfokú ítélet ugyanis eltiltotta a választáson való indulástól, pedig ő a franciák legnépszerűbb jelöltje. Mit hozott ez a mostani ítélet?
1: Hát ez az ítélet, ugye ez a másodfokú, vagyis hát a felebbviteli bíróságnak az ítélete valójában megerősítette azt, hogy Marine Le Pen bűnösebben a európai parlamenti asszisztenseknek a pénzének az elsikkasztása ügyében, ugyanakkor viszont a megválaszthatatlanságát bizonyos fokig feloldotta, hiszen csak 15 hónapba határozta meg, és mivel 2025. március 31-től már ez érvényben volt ellene, a 15 hónap lejárt, tehát gyakorlatilag a megválaszthatósága megmaradt. Innentől kezdve tehát választható lett, tehát elindulhat a választásokon 2027-ben, tehát ez a nagy kérdés, ez ilyen szempontból megoldódott. Ugyanakkor viszont az ítélet továbbra is egyrészt pénzbírságot, másrészt pedig, ami fontosabb, börtönbüntetést is kiró Marine Le Penre, aminek egy részét vagy házi őrizetben, vagy pedig ugye nyomkövető karperetszel oldanák meg. Ez ugye azért fontos, mert ugye mind a két esetben a bíróság döntésétől teszik függővé, hogy rendszeresen kell ugye konzultálni a bírósággal arra vonatkozóan, hogy hova is, mikor mehet el, és hát egy kampányt nagyon nehéz lefolytatni, mikor és hova mehet el. Ugye ezt kivédendő, még egy fóruma van Marine Le Pennek, van még egy lehetősége, vagyis a semmitő szék elé, a legfelsőbb bíróság elé tud benyújtani kérést, miszerint, hogy bírálják fel ezt a két bírósági döntést. Na most ennek a folyamata el is indult, ez be is jelentette még aznap Marine Le Pen, aminek az a fontossága, két fontos dolog van, az egyik az, hogy nem kell addig felfüggesztett, tehát addig nincs igazából
0: nincs karperec, az a lényeg.
1: Karperec a lábán, így van, tehát ilyen problémákkal nem kell küzdeni a kampányba, illetve hát a másik, ami még fontosabb neki, hogy hangsúlyozhatja azt, hogy továbbra is az ártatlanság vélelme alatt áll, hiszen amíg nincs meg a legfelsőbb bírósági döntés, addig ő igazából nem egy elítélt személy, annak ellenére, hogy ugye két ítélete van már, méghozzá elmarasztaló ítélete. Na most ez nyilván abból a szempontból problémás azonban, hogy a legfelsőbb bíróságnak a döntése eshet arra az időszakra, ami még a kampányidőszak, illetve maga az áprilisi 2027-es elnökválasztás előtti időszak, aminek két következménye lehet. Az egyik az, hogy az utolsó kampányhajrába, illetve a két forduló között, amennyiben a legfelsőbb bíróság megállapítja hasonló módon, mint a feljebbviteli bíróság a bűnösségét, abban az esetben kötelezően kell majd hordania ezt a nyomkövetőt, ami viszont azért kellemetlen, mert az utolsó szakaszban, amikor a leginkább intenzív a kampány, akkor nem fog tudni, vagy csak hát bizonyos keretek között csak kampányolni.
0: Bocsánat, csak egy közbevetés, hogy ebben nehéz nem szándékosságot látni, tehát hogy a kampánynak az utolsó hajrájában hozott döntés, az véglegesen elkaszálhatja Marine Le Pent akár.
1: Na most ez csak egy fikció, mert ugye igazából a legfelsőbb bírósági döntések azok általában egy és két év között születnek. Ugye ez nagyon sok minden függ attól, hogy Marine Le Pennek a csapata, ugye nem csak ő érintett, hanem 12 vádlott van, és egyszerre kell benyújtaniuk a legfelsőbb bíróság elé a kérelmüket. Nagyon sok függ attól, hogy milyen módon próbálják alátámasztani a legfelsőbb bíróság előtt az ő kérelmüket, hogy felmentsék őket. És hát nagyon sok függ attól, hogy ez mikor kezdődik meg, mert maga a jogi folyamat az rengeteg időt vesz igénybe. Tehát valójában a legkorábbi időpont, ezt jelentette a legfelsőbb bíróság, legkorábbi időpont az 2027 április, de valószínűség szerint, a legtöbb szakértő szerint ez valószínűleg már nem fogja érinteni ezt a kampányciklust. Tehát én nem látok benne semmiféle olyan dolgot, ami kifejezetten politikai vagy egyéb elszántság lenne a bíróság részéről. Itt egy nagyon szigorú rendet kell betartaniuk, és ennek az időkeretei legkorábbi időpontban áprilisban tudják beadni. Úgyhogy Marine Le Pen számára igazából a legnagyobb kín az, hogy hogyan nyújtsa be ezt a keresetet, úgy, hogy egyszerre minél hamarabb teljesen bizonyosan megmaradjon ez az ártatlanság vélelme, és minél hosszabban húzható legyen, minél később kerüljön a végleges kérelem a legfelsőbb bíróság asztalára, annak érdekében, hogy ez mindenképpen kicsusszon az április utáni időszakra.
0: Amivel Marine Le Pent vádolják, és ami most nagyon rosszul fog kinézni a médiában, és amit a fejéhez tudnak vágni az ellenfelei, a sikkasztást mondtad, hogy igazából ez egy olyan fajta az Európai Uniós pénzeknek egyfajta eltérítése, tehát ő ezt nem zsebre tette, ő ebből nem luxusautókat, meg lakást vásárolt, meg luxusutazást, hanem a pártnak a politikai céljaira használta föl, tehát egy másképpen értelmezett felhasználás volt. Na most ezzel meg lehetne vádolni akár több politikai ellenlábasát, akár Jean-Luc Mélenchont is.
1: Nem csak, hogy meg lehet vádolni, hanem folyamatban van vele szemben egy hasonló eljárás, csak még nincs abban szakaszban, mint ahogy a Marine Le Pen-é. Egyébként ez nem menti föl Marine Le Pent annalról, hogy valójában minden párt esetében be lehetne nyújtani hasonló keresetet. Én azt is csodálom, hogy ez nem történt meg eddig. Egyébként a saját pártja részéről sem értem igazából, hogy miért nem tolták ezt az oldalt erőteljesen, hiszen nekik is van a parlamenti képviselők, ráadásul az Európai Parlamentben jelen pillanatban elég erőteljes képviseletben vannak. Gyakorlatilag nincs olyan párt az Európai Parlamentben, aki ilyen módon nem vitt volna ki pénzeket, annál is inkább, mert akkor szabályzás is nem volt teljesen helyén való, de az tény is való, hogy az a 4 millió euró, amely 11 néhány év alatt hozzájuk került, az nem feltétlenül arra lett felhasználva, amire eredetileg kapták. Ez ugye nyilvánvaló, hogy más pártok is csinálták, sőt, hát a Bayrou esetében is ugye ez felmerült, hát ő esetében úgy tűnik, hogy a bíróság sokkal valami, tehát őt tisztára mosták, viszont a Mélenchon esetében ez még nincs teljesen lezárt, úgyis nem csak Franciaországban, hanem Olaszországban, Írországban, és számos, tehát nagyon sok politikus van hasonló helyzetben, mint Marine Le Pen, csak nyilván nem ugyanolyan státuszban vannak, tehát Marine Le Pennél az egy óriási történet, hogy ő ugye egy nagyon esélyes jelöltje az a francia politikának, egy meghatározó embere, emiatt nyilván sokkal nagyobb a hangsúly rajta, és azt gondolom, hogy ebből szempontból viszonylag bölcs volt a másodfokú döntés, hiszen azt, hogy ez egy bármennyire is mások is csinálják, attól függetlenül ez az ő részéről is egy fajta büntény, még akkor is, hogyha lehet vitatkozni arról, hogy nyilván persze nem az ő zsebére ment, hanem a pártnak a kasszájába, és így tovább, de hogy az viszont tény és való, hogy ez megtörtént, viszont hagyta a másodfokú, tehát a feljebbítélő bíróság, hogy gyakorlatilag a választók döntsék el, és ne a bíróság, hogy valójában lehet-e jelölt, vagy nem lehet jelölt, illetőleg, hogy megválasztják-e, vagy sem elnöknek.
0: Azért is fontos ez, mert egyes felmérések szerint, például a Le Figaro napilap által készítetett friss felmérés szerint az eddigi legmagasabb szavazati arányt érné el az első fordulóban Marine Le Pen, tehát most ő a franciák legnépszerűbb potenciális elnök jelöltje. Hogyan éli meg a választói bázis ezt az ítéletet?
1: Most úgy látszik itt az első felmérés, ezt követő néhány napon belüli felmérés, azt mutatta, hogy ugye a dinamika beállt Marine Le Pen mögé, tehát egy ilyen 37-38, sőt volt, aki 39%-ra mérte Marine Le Pent, ami a legmagasabb és valóban az első helyen áll a választói lehetőségek között. Ugye a szemben álló felek részéről alacsonyabb a támogatottság, a legerősebb támogatottságot Edouard Philippe tudja egyelőre felmutatni, aki a korábbi miniszterelnöke volt Macron elnöknek. A harmadik helyen meg ott van azért a szélső baloldali párt is, amely erőteljes támogatottságot élvez Jean-Luc Mélenchon esetében, de való igaz, hogy jelenleg a legtöbb forgatókönyv most ugye jó pár hónappal még az elnökválasztások előtt azt mutatja, hogy minden lehetséges jelölttel szemben egyenlőre Marine Le Pennek áll az ászló, tehát nagy valószínűséggel nemhogy az első fordulóban minden bizonnyal elsőként jut be, de a második fordulóban is nagyon nagy az esélye arra, hogy megnyerje a 2027-es választást. Ugye sok víz le fog még folyni a szajnán addig, tehát azért a mérget még nem mernék rá enni, tehát semmiképpen sem biztos ez még, de azért a tendencia és ez a dinamika megmarad, amely ugye most őt támogatja, akkor van rá esély, hogy ez így működjön, bár valójában azért az nagyon kíváncsi leszek, mert ez egy nagyon friss esemény azért, hogy a francia társadalom miként fog erre reagálni hosszú távon, főleg úgy, hogy az ővele szemben álló összes jelölt valójában azt vágja Marine Le Pen fejéhez, hogy gyakorlatilag egy elítélt személyként indul ezen a választáson, még akkor is, ha jogilag ez nem igaz teljes mértékben jelen pillanatban, hogyha a legfelsőbb bíróság elébe nyújtja a kérelmét, mert akkor ugye még mindig nincs egy végleges ítélet a feje fölött. Viszont ez azért is problémás, mert ő nagyon sokszor hangsúlyozta azt, hogy ő szeretné, hogyha a francia társadalomban olyan politikai erők mozognának, akik nincsenek bírósági ítélet alatt, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy egy picit szembe megy a saját elképzeléseivel, úgyhogy nagyon kérdezek, hogy ezt hogyan tudják majd a francia társadalomban mennyire fog érinteni, hogy egy-egy jelölt milyen módon fog kampányolni már Le Pennel szemben. Illetve maga a program még nagyon érdekes dolog lesz, hiszen azért többféle verziót lehetett hallani nagyon fontos kérdésében, nyugdíjreform és így tovább, és ebben nagyon kíváncsian várom, hogy mi lesz a végső kiforrott programja a nemzeti tömörülésnek, és hogy erre milyen reakciója lesz a francia társadalomnak, de jelen pillanatban valóban Marine Le Pennek áll a zászló.
0: Kedves hallgatóink, a külpolitikai beszélgetésekben Fejérdi Gergellyel, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatójával beszélgettünk. A technikus Bixa Levente, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Posgai Nóra.

0: Jan Tiersen saját szerzeményét adta elő.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 23 óra.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Következik a Magyar Csillagok. A szerkesztő riporter Kövesdi Zsuzsa.

0: Köszöntöm Önöket! Mai adásunkban a legtöbb nyelvre lefordított magyar könyvről beszélgetünk Hantó Zsuzsa történész szociológussal. Ez a könyv Márai Sándor népszerűségével vetekszik a világban állítólag. A címe igen egyszerű, a kommunizmus gyermeke. Szerzője pedig az akkor 21 éves Fejferede, aki 20 évesen 56-os forradalmárként kénytelen volt elhagyni a hazáját. Ez a nagy sikerű könyv a külföldi megjelentetéséhez képest 50 évet kellett várjon, hogy magyarul hazánkban is megjelenhessen, a Püski kiadó ezúttal is elévülhetetlen érdemeként. A fiatal szerző a személyes tapasztalatait vetette papírra, ugye ezt mondja magáról, nem cifrázta se elméleti, se statisztikai idézetekkel, kommentárokkal. Na most ettől kezdve ezt mennyire tekinthetjük hitelesnek, és a történész mit gondol erről, Hantó Zsuzsa?
1: Egy fiatal korban írott könyvről van szó, hiszen 57-ben jelenik meg. Rögtön az ország elhagyását követően elkezdte megírni, és egyrészt benne volt a fiatalság lendülete, ugyanakkor az élmények sorozata is, amit át kellett élni, és ezek a élmények rendkívül drasztikusak voltak, mert egy keresztény értékrendet követ egy érték nélküliség, és a szerző meg is fogalmazza, hogy mi is az, amit a könyvében el akar mondani. A kommunista államok iskoláiba uralkodó szellemről szeretne írni, azt a hatalmas általános átnevelési rendszert ismerteti, melynek karmai közül egyetlen gyermek sem szabadulhatott ki. És ebben a karomban benne foglaltatott természetesen Fejferede is, aki az otthoni neveltetés révén egy kicsit távolról szemlélhette mindazt, ami történik. Idézem, az ember nem vonhatja ki magát a következmények alól, hiszen azt látni nap mint nap, hogy amit teszek, annak olyan következményei vannak, hogy akár éhen halhat a család, kirúghatnak az iskolából, a szüleimet elvihetik bármikor, annak következményeként, ha valamit teszek vagy mondok. Tehát, hogy egy gyereknek arra is oda kell figyelni, hogy mikor mit mondhat el, hogy az indulatait kordában kell tartania, ugyanakkor azt is látni, hogy a család életében milyen hihetetlen változás következik be, hiszen a szülei zenészek, édesapja a Zeneakadémia egyik professzora volt, hegedűművész, nővére Neslény Judit is zongoraművészi pályára készül. És az ő zongorája megsemmisül a 45-ös harcok következtében. A család minden ingósága és ingatlan vagyona elúszik a bombatalálat révén, és a nagypapához költöznek, akinek egy borkimérése van, és végül is a nagypapa révén segítségével jutnak majd később lakáshoz. De a szüleinek nincs állása, illetve az édesapja az hegedűművészként különböző órákat adhat, rendkívül alacsony fizetés mellett zenekari próbákat is tarthat, de ezek az összegek olyan alacsonyak, nem elegendőek ahhoz, hogy a család megélhetését biztosítani tudják.
0: Itt most hadd szakítsalak félbe egy pici idézettel. Azt írja Fejferede, az osztályharc erősbödésével apámat újra piszkálni kezdték, osztályszármazása miatt. Hiába volt az apja teljesen árva, hiába volt örökbefogadója egyszerű zsellére, ember, ha egyszer felvergődött a borkimérésig, a fiának meg kell érte adni az árát. A Harmónia zenekarnak felülvizsgálták a kádereit, és az osztályjelenségeket felfüggesztették, így őt is. És leírja, hogy a havi 502 forintért apám reggel 9:30-tól délután 14:30-ig próbált a zenekarral, és 3-tól este 9-ig tanított. Persze a békekölcsön, az öregségi járulék és a szakszervezeti díj levonásával ez az 502 forint 418-ra olvat, vagyis apám havi fizetése 4 angol fontnak felelt meg, írja a világ számára, hiszen ő akkor már Londonban él, és így próbálja átszámítani a költségeket és a veszteségeket. Ez egy döbbenetes történet, az osztály származás az állandóan kérdés, állandóan fölmerül az iskolában, ha rosszul szólal meg, és az apád mi volt. És egy ilyen osztály osztály származással is osztályidegen volt. Létezik ez, volt ilyen még a csatlós államok többségében?
1: Sajnos ennek az eredete hatánkban 19-ig, és a Szovjetunióban pedig 17-ig a úgynevezett forradalomig, amely lényegében egy szűk bolsevik elitnek a diktatúrája volt, nyúlik vissza, és ezt Láci szerbtárs meg is fogalmazza, aki a Cseka egyik vezetője volt, hogy ha valakit kihallgatnak, akkor ne azt nézzék, hogy mit tett vagy nem tett a népi demokrácia ellen vagy mellett, hanem azt, hogy ki volt, kik voltak a szülei, kik tartottak a családjába, hiszen a úgynevezett burzsuáziát el kell törölni, és velük együtt, ahogy ezt annak idején Marx és Engels megfogalmazták, a múltat végképp el kell törölni, tehát egy értékrend, egy gondolkodás nélküli társadalmat kell létrehozni, először meg kell szüntetni az anyagi alapot, tehát meg kell szüntetni a magántulajdont, mert hogy az embereknek van valami a talpuk alatt, amire támaszkodhatnak, addig ugye nem lehet teljes egészében manipulálni őket, ezt követően már mindenki az úgynevezett államnak a zsebében van, mert tőle függ, hogy a család maga számára, illetve gyerekei számára biztosítja-e a megélhetési forrásokat.

0: Vajon igaz-e, amit ő nagyon szerényen leír a bevezetőben, hogy bármelyik csatlós állam, bármelyik gyereke ugyanezt tudta volna megírni, ha veszi a fáradtságot?
1: Nagy részt igaz, csak azt hiszem, hogy a magyar kommunisták nemzetietlenebbek voltak, összehasonlítva a környező országok kommunistáival, tehát bennük volt némi nemzeti tartás, és a nemzeti ügyekért képesek voltak összefogni. A magyar kommunistákból mindenfajta nemzeti érzés hiányzott, és ezt 19-től kezdve mindvégig megmutatták, hogy nincsen bennük hova tartozás, nincsen érték és érzés, ami a nemzethez fűzni őket.
0: Se Isten, se haza, se család, ha csak arra gondolunk, hogy ugye bárkit kényszerítettek arra, hogy akár az apját főbelője, hogyha az a rendszer ellensége volt. Számos ilyen eset volt, ugye, hogy kiskatona után a magát is főbelőtte.
1: Igen, tehát ahogy ezt annak idején a Eszterházy Péter a Harmonia Celestis című könyvében meg is írja, hogy az ő dédnagyapja, amikor a Csákvári kastélyt elveszik 19-ben a kommunisták, akkor leltározzák a kastélyban lévő tárgyakat, mondván, hogy nehogy ugye az Eszterházy gróf elrabolja a saját tulajdonát, amit éppen akkor államosítanak, és akkor jegyzi meg a dédpapa, hogy nincs múlt, nincs történelem, nincs nemzet, nincs hagyomány, a kommunisták a jelen, a brutális most. És ezt nem csak 19-ben tapasztaltuk meg, szerencsére csak 133 napra, de 45-től kezdve közel 50 évtizedig.
0: És ha 45-nél tartunk, Fejferede leírja a háborús emlékeit is ebben a kötetben. Döbbenetesek már a címek is, a fejezet címek, hús, amikor lekanyarítanak a haverjával egy darab nyers húst egy felpuffadt lóhasából. Tehát ilyen pici jelenetekből tevődik össze, és hát a legmegrázóbb, ami miatt nem engedném mégse kötelező olvasmánnyát tenni az iskolákban, pedig a szívem ez diktálja, ez a szörnyű megerőszakolós jelenet, ami a pincében zajlik, mikor az ukrán katonák a fiatal lányokat ott megerőszakolják csapatostól. Tulajdonképpen ez az a motivum a kötetnek, ami miatt csak később adnám a fiatalok kezébe, de odaadnám feltétlenül.
1: Az a helyzet, hogy a regénynek ez a része mindennapos esemény volt. Igaz, hogy a később irodalomban kevésbé kap hangsúlyt, csak azoknak a szerzőknek a könyveiben, akik közvetlenül az élmény hatása alatt állnak, ilyen az Andrássy Sztellán a könyve. 45-ben elhagyják szerencsére az országot a férjével együtt és a családjával együtt, Lóháton tudnak menekülni, de Stella tanúja több olyan megerőszakolási jelenetnek, amelyet egyik, ami Székesfehérváron történt, hogy a nőket és a gyerekeket, akik a templomba menekültek, levetkőztették, és a katonák csoportosan erőszakolták meg ezeket a szerencsétlen nőket és gyermekeket. Volt, akinek levágták a mellét, iszonyatos agresszivitás és durva, tehát 9-10 éves gyerekeket is 30-40 katona erőszakolt meg. Ezek általánosak voltak, és a Stella arról is beszámol, hogy különböző falvakban, pontosan meghatározott időpontokban, az iskolákban a nőknek és a gyermekeknek meg kellett jelenni, lefeküdni az iskola egyik termének a padlójára messzelenül, ahol a katonák megerőszakolták őket. Tehát ez egy olyan általános követelmény és rendszer volt a szovjetek által megszállt Magyarországon az első években, amelyről a szerzők nem írnak, tehát azok a szerzők, akik Magyarországon maradtak, azok nem írtak, nem írhattak, illetve ha írtak volna, úgysem jelent volna meg. Tehát az Andrássy Sztella könyvéből azért tudunk meg sok mindent, mert ő elhagyja 45-ben Magyarországot, és az élményeit először ugye angolul, illetve svédül írja meg, és csak később fordítják le magyar nyelvre. Ez a mindennapok része volt, csak a ideológia, és erről ugye az Ede részletesen ír, hogy a cselekvés és a beszéd között lényeges eltérés volt, mert a szovjet katona az cukorkát ad, és élelemmel látja a lakosságot, és arról a szovjet katonáról, aki bűncselekményeket követ el, köztörvényes büntetteket, azokról nem beszélnek. Azért is fontos ez a könyv, mert olyan elemeit tárja fel a 45 utáni magyar valóságnak,
0: a két ukrán front front jelenlétének.
1: Többek között megmutatva azt, hogy a szovjet hadseregből is a legerőszakosabbak, legprimitívebbek az ukránok voltak, és a legtöbb bűncselekményt az első és a második ukrán hadsereg katonái követték el a magyarok, illetve a megszállt országok tagjai ellen.

0: olyan címek vannak a kötetben, hogy az előbb is említettem, hogy származásod, és mögötte egy kérdőjel, meg egy felkiáltójel, és ez végig vonul az egész köteten, hiszen minden megmozdulásnál ez érdekessé válik. Van egy csodálatos történet benne, amikor a bumeráng jellegét mutatja be az egész működésnek. Azt mondja, hogy bármilyen témát dobnak fel, nagy évben visszakalimpál, és bumeráng módjára telibe találja a Szovjetunió dicsőségét, elsőségét és megváltó szerepét. Ha például szóba kerülnek a görögbölcsek, akkor levezeti, hogy hogy vezetik vissza mindig a materializmus, a dialektika elméletéhez ezeket a dolgokat. Van egy nagyszerű jelenet az iskolából, amikor bizonyos P. Jánosné, a tanárnő, akinek gőze sincs arról, hogy mi volt igazából a görög történelem eseményeinek a lényege, tartja az órát, és egy rossz ábrát rajzol fel a táblára a Trasiménosztavi ütközetről, és ő, aki bújja otthon a 22 kötetes régi rivai lexikont, fölszólal, és azt mondja, hogy tanárnő, kérem, azt hiszem, hogy ez nem a Trasiménosztavi csata, ez a Farszaloszi ütközet. Nagy csend támadt a teremben. Kételkedsz a tanárod szavában? Hát nem a szavában, a rajzában. Mi az apád? Zenekari hegedűs. Disztag vagy? Igen, feleltem, és nagyot nyeltem. Hát ahelyett, hogy a tanáraidat oktatod, jobb volna, ha a diszmunkával törődnél. Bocsánatot kérek, hebegtem, a lexikonban másképp láttam. Szovjet lexikon volt? Révai nagy lexikon, ismertem be sápadtan. A burzsujok lexikona, igen? És amikor a tanárod a lelkét kiteszi, hogy az élen járó szovjet tudomány fényénél mutassa be a történelmet, akkor belekotyogunk, és az imperialista kizsákmányoló bitangok háborús úszító hamisításaival lopjuk az idejét. Nem sül le a képedről a bőr? A Trasiménosztavi csata, tanárnő, tudom, hadd rajzoljam fel. Példátlan pimasság. Ülj le, fiam, de tüstént különben beírom az elégtelent. Síri csendben ültem le, és P. Jánosné reszkető kézzel fejezte be a vázlatot. Na, ilyen jelenetekkel van tele ez a könyv, és az a nagyszerű, hogy ez a fiú 20 évesen ugye részt vesz a forradalomban, aztán disszidál, és rögtön 21 évesen már a könyv készen van, tehát annyira friss, annyira fiatal az egésznek a hangneme, és humor is van benne, és nem fűz hozzá kemény kommentárokat, tehát ettől is könnyed, könnyűvé teszi ezt a rettenetes nehéz életanyagot.
1: Ez a 11 év, ez rendkívül sokkoló hatású, különösen egy gyerek életében, amikor az egyik oldalon azt látja, hogy szeretne tanulni ő is és a nővére is, és hogy a tanulás az milyen akadályokba ütközik, annak ellenére, hogy azt mondják, hogy a tanulás az ingyenes, eddig ugye csak a burzsujok és az ő gyerekei tanulhattak, most mindenki tanulhat, ez egyáltalán nem igaz. Sőt, a tandíjmentességet, amit kérnek, azzal utasítják el, hiába kitűnő tanuló ő is és a nővére is, és mindenfajta középiskolás versenyen győznek. Ez nem jelenti azt, hogy megkapják a tandíjmentességet, és az érv az, hogy édesapád és az édesanyád is dolgoznak. De az, hogy ez a kereset mire elég, arról természetesen nem szól a történet. És a kisfiú látja azt, hogy milyen keményen dolgoznak a szülei, és ennek a kemény munkának nincsen értelme, mert nem tudják azokat a költségeket biztosítani, ami a család fenntartáshoz elegendőek lennének, és a mama kénytelen elmenni egy presszóba felszolgálónak, hegedű művészként, és nem bírja ezt a fizikai munkát. Mindent megtesz, hogy a gyerekei számára pénzt megszerezze, hogy az ájulása ellenére is újra és újra feláll és dolgozik, csak aztán, amikor a x-edik ájulás után a főnök már nem hajlandó biztosítani számára a további foglalkoztatást, és az orvos megmondja, hogy pihennie kell, szanatóriumba kell mennie, mert az élete forog veszélyben. Tehát ilyen módon tudja csak a család biztosítani azt, hogy gyerekek tanuljanak, és hiába ajánlják fel a gyerekek a szülőknek, hogy sejtik azt, hogy tovább úgysem tudnak tanulni az egyetemen. Tehát akkor pedig minek elvégezni a gimnáziumot, ha úgysem tanulhatnak tovább, és ugyanazt a munkát érettségi után végezhetik, amit 14 éves kor után is végezhetik. Volna, és segíthettek volna a szüleiknek, hogy az életüket ne tegyék tönkre, fizikailag ne tegyék tönkre a saját jövőjüket, mármint a szülők, de a szülők erre nem hajlandók. Tehát van egy ellentét a szülők és a gyerekek között, hiszen a szülők úgy érzik, hogy kötelességeik vannak a gyerekeikkel szemben, olyan kötelezettségek, amiket osztályidegenként nem tudnak teljesíteni. A szülők nem engedik, hogy dolgozzanak a gyerekek, az ede is titokban megy el különböző munkákat vállalni, és időnként boldogan megy haza a szüleinek megmutatni, hogy pár száz forintot megkeresett, de ha a szülőtől kellett volna engedélyt kérni, akkor a szülők biztos, hogy nem engedték volna, hogy dolgozzon. Tehát egy olyan szorításban él a gyerek, és közben látja, hogy a hegedűművész és zeneszerző édesapa és a ugyancsak hegedűművész édesanyja mennyire csak a puszta fizikai létet tudják ezzel a majdnem 20 órás munkával biztosítani a család számára, látja azt, hogy milyen átnevelés folyik az iskolákban, hogy micsoda képmutatások és jelbeszédek. Tehát semmi köze a valósághoz, hanem csak jelszavak, és ezekkel a jelszavakból áll az élet. Csak arról beszélünk, ami szovjet, amit a Szovjetunió akar, a labdarúgás kapcsán ugye ide jön egy szovjet csapat, amelyik természetesen megverhető lett volna Vasas csapata által, de Vasasnak le kellett feküdnie, és ezt a meccset ugye az orosz felsőbbrendű csapatnak kell megnyernie, de ugyanígy, hogy mennyire a szovjet kultúrának a dicsérete fonta át ezt az egész időszakot, arra még egy példát szeretnék elmondani. 56-ban ötödikes voltam, és megnyertem a iskolai szavalóversenyt, és ezt követően engem küldtek a kerületi versenyre. És ott képviseltem az iskolámat, és rettenetesen izgultam, hogy ennek mi lesz az eredménye, hiszen én egy iskolát képviselek ötödikesként, de aztán az esélytelenek nyugalmával léptem a színpadra, mert előttem minden gyerek valamelyik szovjet költő általam nem ismert többnyire, szovjet költők verseit szavalták, és amikor én léptem a színpadra, és azt mondtam, hogy Arany János, a Velszi bárdok, akkor halálos csend lett a terembe, megszűnt mindenfajta zörgés. Láttam a száj mozgásokról, hogy velem együtt mondták a verset, és utána szűnni nem akaró vastaps volt a jutalom. Hiszen az emberekbe élt még a tanárokba is, akik úgy gondolták, hogy szovjet költők verseit kell a gyerekeknek szavalni, mindenkibe a 10 év elteltével még élt az a remény, hogy a magyar kultúra is számít valamit, de aztán az elkövetkezendő plusz 40 év, ami a kádári diktatúrát jelentette 57 után, itt már elfelejtődött. Tehát az az átnevelés, amiről a Fejferede a bevezetőben ír, az sikeres volt, 11 évig nem, de az ezt követő még plusz 40 év alatt ez az átnevelés, amit az acéli kultúrpolitika nevével filmjelzünk, sikeres lett sajnos.
0: Akkor most talán örömhírként hadd tegyem hozzá, hogy a Jóisten különleges figyelme és szeretete kísérte ennek a könyvnek a megjelenését, hiszen 58-tól 62-ig Londonban, New Yorkban, Párizsban, Jakartában, Beirutban, Kanadában, Rangunban, Tokióban jelent meg a könyv, és végre most már Magyarországon is kapható, olvasható a Püski Kiadónál. Mindenkinek ajánljuk szeretettel a figyelmébe.

0: Elhangzott a Magyar Csillagok. A szerkesztő Kövesdi Zsuzsa volt.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Dohnányi Ernő opusz 10-es C-dur szerenádjának harmadik tétele hangzott el az Anima Muzicé Kamara zenekar előadásában.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, 1782. július 16-án mutatták be Bécsben Mozart a Szöktet és a Szerályból című operáját. A hangoló mai adásában ebből hallanak részletet. Előadja Stanford Olsen, Cornelius Hauptmann, Uwe Pepper és Luba Orgonasova. Közreműködnek az angol barokk szólisták, vezényel John Eliot Gardiner.

Doch sieht

0: Kedves hallgatóink, az 1782. július 16-án bemutatott Mozart Szöktetés a Szerályból című operájából hallottak részletet. Előadta Stanford Olsen, Cornelius Hauptmann, Uwe Pepper és Luba Orgonasova. Közreműködtek az angol barokk szólisták, vezényelt John Eliot Gardiner. A hangolót Bögös Henrietta szerkesztette.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Mai adásunk ezzel véget ért. Köszöni egész napi figyelmüket a hangtechnikus Csák Éva és Urbán Péter, a hírszerkesztő Rátonyi Sára, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta, valamint a bemondó Lázár Csaba és Harcsik Róbert. A pihenőtérüknek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Köszönjük, hogy a Magyar Katolikus Rádiót hallgatják. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Éjfél van!

Kedves hallgatóink, 2026. július 17-e péntek van. Kellemes éjszakai rádiózást kíván a hangtechnikus Urbán Péter nevében is a bemondó Harcsik Róbert. Éjfél múlt 3 perccel.

Haydn emlékezete. Claude Debussy szerzeményét Frankl Péter adta elő. 0 óra 5 perc. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékesi Jenikő olvas fel.

Az egyház nem azért hozta létre a liturgiát, hogy szép alkotásokat, csiszolt szavakat, tetszetős ünnepi cselekményeket teremtsen, hanem eltekintve Isten dicsőítésétől azért, hogy fontos lelki szükségletünket kielégítse. Itt kell kifejezésre jutnia mindannak, ami a keresztény ember lelkében végbe megy. Itt hagyja át a teremtményt a Szentlélek által közölt, Krisztusban való isteni élet. Itt születik újjá lényegében és életében az ember. Itt fejlődik és teljesedik ki ez az új élet, a szentségek és szentelmények, az imádság és az áldozat erejével. Mindez Krisztus életének az egyházi év folyamán történő állandó, titokzatos, mégis valódi megújulása révén jön létre, ami így megnyilvánul a szavak, mozdulatok, tárgyak és szimbólumok határozott formájában, az a liturgia. A liturgia tehát valóság, a valódi teremtmény közeledése a valóban létező Istenhez. Itt tehát elsősorban és legfőképpen üdvösségünk komoly kérdéséről van szó. Nem az a cél, hogy a szépség jusson kifejezésre, hanem hogy a bűnös emberiség megtalálja üdvösségét. Igazságról, lélekről, valódi, sőt, végeredményben egyedül valódi életről van szó itt. Ennek kell kifejezésre jutnia minden eszközzel és minden módon. Ezt kell keresni és megtalálni a liturgia segítségével. És íme, mihelyt ez megvalósult, rögtön a szépség formáját öltötte magára. Nem is csoda, hisz maga az igazságnak és a formát adó erőnek a lelke működik benne. A belső tartalom egész valójában kifejezésre jutott. Az egész léttartalom rátalált megnyilvánulására. A nagy mélységek tökéletes formában jelentek meg, és így egyáltalán nem is származhatott más eredmény, mint hogy az igazság eme külső megjelenésében a legpazarabb szépség ragyogott fel. Nekünk azonban a liturgia csak az üdvösség szempontjából fontos. Csak igazságát tekintjük, és azt, hogy mit jelent az élet szempontjából. Ha imáit és zsoltárait mondjuk, nem akarunk semmi mást, mint Isten dicsőíteni és segítségét kérni. Ha szentmisén veszünk részt, a kegyelem forrásaiból akarunk meríteni. Ha szentelésen vagyunk jelen, nem szabad mást látnunk a cselekményben, csak azt, hogy mind hatja át az Isten ereje az ember életét. Ne keressünk benne kifejezésteljes mozdulatokat és erőteljes szavakat, mintha csak valami vallásos színjátékon volnánk, hanem igyekezzünk lelkünket közelebb vinni Istenhez, hogy vele intézzük el legszemélyesebb, legegyénibb lelki ügyeinket. Ha ezt tesszük, akkor eljutunk a liturgia szépségéhez is. Csak akkor látjuk, hogyan s milyen tökéletességgel nyilvánul meg a liturgia belső tartalma, ha cselekvőleg veszünk részt benne. Csak akkor látjuk meg a szépséget, ha a liturgia tartalmi igazságaiból indulunk ki. Ez különféle fogban történhetik, az szerint, hogy mennyire vagyunk fogékonyak a szép iránt. Lehet, hogy nem lesz ez más, mint öntudatlan megérzése annak, hogy mennyire alkalmazkodik a liturgia lelki szükségleteinkhez. Talán csak a természetességnek csendes megérzése. Talán csak az a tudat, hogy a liturgiában minden helyesen és megfelelően van elrendezve. De ezen felül talán egyszer egy felajánlási ima villan fel előttünk úgy, mint egy drága kő. Talán egyik könyörgés szerkezete lesz előttünk világos, és belsőséges átélésben tanúi leszünk egy tiszta, de egyben örvénylő mélységű csodájának. Vagy a szentmise csodás magaslatai lesznek fokról fokra láthatóbbakká, mint a gomolygó ködből világosan, ragyogóan előlépő hegycsúcsok, ormok és lejtők, úgyhogy azt az érzést keltik, mintha először látnánk őket. Ilyenkor történik meg, hogy letesszük a könyvet és önfeledt boldogságban, de egyben tiszteletteljes meghatódottságban maradunk. Ilyenkor értjük csak meg, hogyan találtak szóbeli kifejezést a legnagyobb, minden kívánságot kielégítő igazságok. De ezek csak röpke pillanatok, amelyeket úgy kell tekintenünk, mint véletlenül jött, talált és ajándékozott perceket.
Ezzel szemben a hétköznapok számára szabályként áll itt is. Keressétek először az Isten országát, és az ő igazságát, és a többiek mind hozzáadatnak nektek. Minden, még a szép átélés is.

0: A Liszt Ferenc Kamara zenekar szólaltatta meg Georg Friedrich Händel Ámol koncertó grosszójának első tételét. A karmester Rolla János volt. 0:15. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Fazekas Gyöngyvér.
1: A sok hűhó semmiért. Kisé félrevezető cím. Shakespeare drámája számos témával foglalkozik. A nemi identitással, a barátsággal, a tréfálkozással, a megszégyenítéssel, a megcsalással, a képmutatással, sőt, még a gonosz természetével is. Csak hogy néhányat említsünk a ma semmik közül. De bár a darab nem semmiről szól, elég sok minden körül sok hűhó van. Már az első jelenettől kezdve láthatjuk, hogy a darab a férfiak közötti barátsággal és a tréfálkozáson keresztül történő kötődés kialakításával foglalkozik elsősorban. Amint ezt megértjük, azt is belátjuk, hogy ez nem csupán a férfiak közötti barátságok megszilárdítására szolgál, hanem arra is, hogy kizárják a nőket az ilyen beszélgetésekből. Amikor Leonardo bemutatja Don Pedrót a lányának, Hérónak, azonnal viccelődni kezd azzal, hogy lehetséges, hogy a lánya valójában nem is az övé. Úgy tűnik, ezt nem öniróniával mondja, hanem a célja inkább az, hogy elhunyt feleségét laza erkölcsűnek állítsa be. És ezzel nevetést csaljon ki azokból a ifjú katonákból, akikkel barátságot akar kötni. Olyan férfiak számára, mint Benedek, Claudio, Don Pedro és Leonardo, az ilyesfajta humor egyszerre fegyver és pajzs is. A szexista viccekkel ugyan megalázzák a nőket, de ezeket a vicceket a férfiak saját bizonytalansága is motiválja. Már maga az a tény, hogy a nők érzelmileg megsebezhetik őket, olyan rést jelent a páncéljukon, amelyet nem akarnak felfedni. Pláne beismerni akár önmaguknak is. A darab fő női szereplője, Beatrice azonban éppen ezért hősnő. Mert észreveszi a körülötte lévő mindennapi szexizmust, és úgy dönt, hogy visszavág. Beatrice felhasználja a férfiak sértéseit, sőt, visszafordítja azokat rájuk. Amikor Benedek azt mondja nekik, hogy Isten tartsa meg, hölgyem, ezt a gondolkodásmódját, hogy így valamilyen úriember megmeneküljön a sors által előre elrendelt, összekarmolt arctól. Ő így válaszol. A karmolás nem ronthatná tovább, ha olyan arc lenne, mint az öné. Saját szavait fordítja tehát Benedek ellen. Beatrice pedig az eredeti sértést így saját javára fordítja. Ez a fajta szellemes szóváltás jó módszer arra, hogy felülkerekedjünk riválisunkon. Természetesen ez lesz végül az oka annak, hogy Beatrice és Benedek annyira jól illenek egymáshoz. Beatrice ugyanis annyit és úgy ad vissza, mint amennyit és ahogy kap, amikor Benedek ilyen férfias ugratásba kezd. Ha a Sok hűhó semmiért című darab bemutatja nekünk a férfiak közötti összetartást, akkor a nők közötti szolidaritást is pontosan megrajzolja. Héró gyötrelme, amiért tévesen hűtlenséggel vádolják, és Beatrice szenvedélyes könyörgése, hogy ártatlanságát megőrizzék és bebizonyítsák, rávilágít a két fiatal nő közötti szoros kötelékre. Ami azonban még közelebb hozza őket egymáshoz, az a saját elszigeteltségük. Ki az, aki képes és akar kiállni mellettük? Kihez fordulhatnak szövetségesként? Leonardo, Hero saját apja inkább Don Juan történetét hiszi el, mint a saját lányáét, akit egész életében ismert. Shakespeare még anyákat sem ad Hero és Beatrice mellé, akik megvédhetnék őket a rájuk zúduló vádaktól. feltehetően. Mindkét nő valamikor a múltban, egy meg nem nevezett időpontban meghalt ugyanis. Vagy talán az anyafigurák hiánya a színpadon gyakorlati okokból adódott. Lehetséges, hogy amikor a darabot az 1590-es évek végén megírták, akkor ugye csak férfiak léphettek fel a színpadon, szóval Shakespeare társulatában talán nem volt elegendő színész, aki meggyőzően tudott volna idősebb nőket alakítani. Még ha így is volt. Shakespeare ezt a saját javára fordítja azzal, hogy megmutatja nekünk, milyen kiszolgáltatottak lehettek a Héróhoz és Beatricéhez hasonló nők az Erzsébet kori Anglia társadalmában. Az a tény, hogy csak férfiak lehettek színészek, magyarázatot adhat arra is, hogy Beatrice miért olyan nyílt és szókimondó. Hiszen eredetileg őt is egy férfi játszotta volna. És így férfias kiállása önmagáért nem tűnik annyira felfoghatatlanul visszatetszőnek. Amikor ma megnézzük a darabot, kellemetlen érzésünk támadhat a látottaktól. Főleg, mivel a cselekmény nagy része túlságosan is ismerősnek tűnik a saját életünkből. Héró megszégyenítése és különösen a férfiak képmutatása a szexuális partnerekkel kapcsolatban még mindig olyan kettős mérce, amellyel szembesülünk. Ha egy férfi több nővel fekszik le, akkor ő egy igazi csődör. Ha egy nő több férfivel fekszik le, akkor fesletnő. Ehhez hasonlóan a felfogás, hogy egy férfi inkább hangos, beszédes és vicces, és ez tökéletesen elfogadható, ám meglehetősen furcsa és igazi hölgyhöz nem méltó, ha egy nő tesz ilyesmit. A sok hűhó semmiért középpontjában egy mély szorongás áll, amely legnyilvánvalóbban Don Pedro törvénytelen testvérének Don Juannak a karakterében jelenik meg. Mint törvénytelen gyermek, Don Juan a hűtlenség és a házasságon kívüli szexuális kapcsolatok szó szerinti szimbóluma, sőt, fizikai reprezentánsa. Ő a bizonyíték arra, hogy egyes nők valóban lefekszenek olyan férfiakkal, akik nem a férjük. És puszta létezésük megerősíti a szereplők legrosszabb félelmeit. Gondoljunk csak Claudióra vagy Leonátóra. Törvénytelen születés körüli társadalmi szorongás azzá látszik változtatni Don Juant, ami egy nyíltan gonosz gazemberré. Az Erzsébet kori társadalomban, de még sokáig évszázadokon keresztül az a tény, hogy valaki házasságon kívül született, mondjuk így fattyú, automatikusan gonoszszá is teszi őt. Ezt szem előtt tartva érthetjük meg, miért aggódik Claudio annyira amiatt, hogy menyasszonya megcsalta őt valaki mással? Ugyanakkor, bár szörnyű, hogy Don Juant pusztán törvénytelen születése miatt elítélik, az is szörnyű, hogy senki sem hisz Hérónak és Beatricének pusztán azért, mert nők. Végső soron azonban a sok hűhó semmiért mégiscsak egy romantikus vígjáték, amelynek végén úgy tűnik, minden a legjobbak szerint alakul. A csalás lelepleződik, az igazság kiderül, és a két pár végül boldogan házasságot köthet. Ennek ellenére előfordulhat, hogy a színházból kijövet további kérdések merülnek fel az emberben. Ha mi lennénk Héró helyében, megbocsátanánk-e Claudiónak? Vajon ezek a házasságok tartós alapra épülnek? Don Juan büntetést kap, és tettei meg is érdemlik. De vajon elfogása nem stigmatizálja-e még jobban a házasságon kívül született embereket? És nem a nőket hibáztatja-e ismét a házasságon kívüli vagy előtti szexuális aktivitásért? Miközben a férfiak ugyanezt gondtalanul megúszhatják. Amikor Shakespeare darabja véget ér, akkor saját történetünk arról, hogy a társadalom hogyan bánik a nemekkel, éppen csak elkezdődik.
0: Fazekas Gyöngyvért hallották.

0: Jules Massenet szerzeményét a Solti Kamara zenekar játszotta.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 0 óra 30 perc. Hangárium. Szerkesztő műsorvezető Balogh Tibor.

Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, és ahogy ígértük, berúgjuk a Mester 3-as harmadik gólját is, mondom, látszólag szerénytelenül, de könnyen beszélek, mert egy olyan nemzetközi hírű és színvonalú gitárművész, jazzgitáros, előadó művész, tanár, mestertanár a vendégem, az Artisius pedagógus díjas Birta Miki, hogy én megint én

0: az ő fényében fogadom a dicséreteket, hogy de jó a műsor, elmondom, hogy tudom, kit kell meghívni. Ez is valami.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Mi is köszönjük szépen a remek triód és a lemeg első albumod után. Most egy utolsó jön, hogy frissek is legyünk, bár ez a minőség örök. Big bandezünk.
1: Hát ez nagyon más. Ez nagyon más. Ugye a saját lemezeim trióból, kvartettban jelentek meg, ez pedig egy big band. Ugye én 2012-ben kezdtem játszani a Budapest Jazz Orchestrában, és 2014-től vagyok állandó tagja a zenekarnak, és ez egy sokkal nagyobb szerelemmé vált, mint ahogy indult. Én nagyon-nagyon örültem akkor, hogy egy olyan dologban próbálhattam ki magam 2012-ben, amiben sok tapasztalatom nem volt. Hát eleve hány zenésznek van lehetősége az, hogy egy folyamatosan állandóan működő big bandben játszon, és hát szebb-nészebb munkákat kaptam. Tehát a Peter Erskine-től a Joe Lovanon át, az Ed Neumasterig, a csodálatos lemezek, koncertek, szóval most ennyi év után azt tudom mondani, hogy egy kicsit az otthonom. Tehát, hogy olyan régóta vagyunk már együtt, ráadásul több kollégával, én még a főiskolán is együtt voltam, tehát az emberi része nagyon jól működik, és talán nekem ez a ahogy idősödöm, ez a legfontosabb, hogy jól érezzem magam, ahol vagyok. És erről a zenekarról, a Budapest Jazz Orchestráról el tudom mondani, hogy ez egy ilyen hely. Na most, én a főiskolán már annak idején, még a 90-es években nagyon szerettem írni fúvósokra is, big bandre nem, de volt olyan zenekar, hogy két harsona, egy tenor szaxofon, az a zenekari gyakorlat volt, ugye az egyetemen, és ilyen összeállításban játszottunk, zongora nem is volt, gitár, basszus és dob, és én arra írtam saját zenéket, meg hangszereltem, meg minden, sőt, ráadásul abban az egyik tag, most is együtt játszunk a B.O.-ba, a Skekivel. Na, a lényeg az, hogy én ezt nagyon régóta, én ezt, nekem egy álmom volt, hogy én szeretnék írni big bandre. De aztán ugye azért ahhoz nagy csend kell, körülöttem. Tehát az nem úgy van, én nem tudok rohanásból leülni és inspirálódni, hanem ahhoz csend kell. És hát a család az elég hangos volt. Ugye a három fiúval.
0: Egyébként hála Istennek.
1: Hála Istennek, tehát mindent ugyanígy csinálnék, persze. Ha még egyszer kezdeném, nem erről van szó. Egyszerűen nem volt itt az ideje annak, hogy én leüljek. És, na, de aztán a gyerekek felnőttek, jött a Covid, meg tehát, hogy olyan lett az élethelyzetem, hogy eljött az ideje annak, hogy én ezt... Na, de azért ez nem ilyen egyszerű, úgyhogy először is pályázat. Úgyhogy akkor először beadtam pályázatot az NK-hoz, hogy szeretnék írni egy lemezt. Ezt támogatták, és ez egy óriási dolog volt, úgyhogy meg tudtam írni a lemezt. Ebből volt aztán egy koncert, hát de az még mindig nem az, hogy akkor megjelenik. Na, akkor következő év, új pályázat, akkor megint. Akkor beadtam pályázatot, akkor megint támogatták. Nyilván 17 tagú zenekarnál azért ez egy elég erős történet, hogy ez meg is szülessen, de sikerült létrehozni, és nagyon-nagyon boldog voltam végül is, egy élő koncertfelvétel lett. Aminek megvan az a veszélye, hogyha egy műsor nincs bejátszva, akkor lehetnek benne hibák esetleg, de ugyanakkor az a fajta dinamika, ami ott a közönség és a zenekar, a stúdióban nincs. És én nem bántam meg azt, hogy ez egy élő koncert felvétel, hát nagyon-nagyon örültem neki, hogy végül ezt az utat választottam. És akkor így fölvettük tavaly októberben a FM, a régi FMH, tehát a Fehérvári úton.
0: Igen, igen.
1: Na, ott egy koncert keretében felvettük ezt az anyagot, és végül decemberben meg tudott jelenni az album, már csak a zene megosztó portálokon. Tehát ez most már csak így hallgatható. Kézben
0: nem
1: már
0: baj,
1: nem,
0: megvan.
1: Nem, mert igen, és akkor azóta egy pár koncerten több volt belőle a BEC-ben is a koncert, aztán később, illetve aztán később bizonyos kompozíciók a lemezről egy-egy műsorban elhangzottak.
0: Hát nagyon-nagyon boldogok vagyunk, hogy kiegészült a eddigi repertoárod ezzel a csodálatos, hát nem is kell mondani, ez egy világszínvonalú ötcsillagos, nem tudom, a Dambit adott-e, nem, én adok.
1: Kaptunk 3,5 csillagot kaptunk Mester Dániel lemezére, a Dambiten, amire nagyon büszkék vagyunk, mert azért oda nem, igen, nem tudom, akárki. Egyáltalán az, hogy írtak a zenekarok kritikát, persze, az már egy óriási persze. dolog. Úgyhogy igen, büszkék vagyunk rá, és én is azt mondom, hogy ez most éppen most utazunk Svájcba egyébként 26-án, két koncertünk lesz, és nagyon büszke vagyok arra, hogy amikor egy-egy sztár vendéget meg tudunk hívni, akkor érezzük és látjuk rajta, főleg azért, mert többször is visszajönnek, hogy partnerként tekintenek ránk. Arról nem is beszélve, hogy mondjuk nem tudom, most csak egy példát mondok, a Roberta Gambarinivel, vagy a Jane Monheittal a Műpába teltházas koncertet adunk, ahol álló tapsot kapunk a koncert végén, ott van a tévéfelvétel, a televízió többször leadta, meg lehet nézni. Szóval ez egy nagyon pozitív megerősítése annak, hogy valószínűleg olyan nagy bajt nem csinálunk.
0: Attól, hogy ki melyik részére születik a bolygónak, lehet, hogy anyagi és indulási nehézségei, meg marketing, meg stb. Vannak, ezt most hagyjuk, de az igazi lényeget, a minőséget tekintve teljesen mindegy, hogy New York, vagy Mátészalka, vagy Miami, persze, vagy Győr. Ezt nem szabad elhinni, ezt a kis hitűséget, ami a kommunizmus belénk vert, ezt már ki kell nőni, mert ez egy rettenőtös, tehetséges nép. Itt a példa most megint.
1: Én megkérdeztem az Ed Neumastert, hogy ő érez-e különbséget, amikor kelet-európai zenészekkel játszik.
0: Igen, jobbak.
1: És azt mondta, hogy nem, azt mondta, számára jó zenész van, és kevésbé jó zenész. Tehát, hogy ez a kategória, ha van közös nyelv, akkor van muzsika, és kész.
0: És az, hogy a kollégádhoz, aki nem Angus Youngon éppen, hanem Jimi Hendrixen nőtt fel, Halper Laci.
1: Hogyne.
0: És ahogy ugrottak neki, és mint igazi beosztottak, mesélte neked is, nekem is, egy Steve Gadd, egy Eddie Gomez, mester, igen. Ez így jó lesz, így gondoltad?
1: Igen.
0: Most akkor neked ugyanúgy egy Mike Stern, egy Bill Evans, Peter Urszin, az se véletlenül lapogatja a hátad, és örül, hogy összedolgoztok.
1: 2004-ben Lengyelországban volt egy nagyon szép periódus az életemnek, amikor 3 évig jártam Lengyelországban a Lengyel Walkaway Band meghívására, és abban a zenekarban nem csak engem hívtak meg, hanem meghívták az Erik Marientát, a Bill Evans-t, és akkor itt csináltam egy lemezt ezekkel a lengyelekkel, a saját szerzeményeim is vannak a lemezen, és ott például Bill Evans szaxofonozott, és ugyan szó szerint ez volt, amit most mondtál, hogy ülünk a stúdióba, ő játssza az én számaimat, és akkor visszahallgatásnál kérdez, hogy na, Miki, hogy tetszett a szóló? Hát mondom, nekem nagyon.
0: Elmegy.
1: Azt mondja, feljátszanék még egyet. Hát mondom, jó, hát ha akarod.
0: Ha úgy érzed.
1: És akkor fölvett 3 vagy 4 variációt, és a végén megkérdezte, hogy melyik tetszik, és miközben ott játszott, végigment a fejemen, akkor 34 éves voltam, végigment a fejemen, hogy én egész életemben azért a pillanatét gyakoroltam. Tehát az, hogy egyszer kaphassak egy ilyen lehetőséget, úgyhogy gyorsan realizálódott, hogy ő most abszolút nem arra vágyik, hogy én körbe dicsérjem őt, hanem az, hogy én legyek egy szakmai partner, és igen, mondja meg neki, hogy mi
0: hozzá,
1: van.
0: Elég jó volt
1: a és akkor a végén kérdezte, hogy na melyik? És mondtam, hogy szerintem az első a legjobb. Azt mondta, jó van, hallgassuk meg. És mondta, hogy igen, igazad van, akkor legyen az első.
0: Mint általában.
1: Hát ez pont így. Igen, egyébként igen. Na, általában mindig az első.
0: Mikikém, folytathatnánk órákig, majd egy éjjeli műsort elintézzünk élőben, ahol jó, betelefonálások köszönöm. Lehetnek, hozunk egy süti-ropi kólát. Bírta Mikire érdemes tehát rákeresni, Budapest Jazz Orchestrára szintén összefonódás is van, és hát Mikinél is rengeteg remek muzsika van, és ez így lesz tovább is, hisszük és várjuk. Úgyhogy nagyon köszönöm a jelenlétet, az
1: köszönöm érdekes
0: sztorikat és a remek zenéket. Bírta Miki, köszi.
1: Köszönöm.

0: Elhangzott a Hangárium. A szerkesztő Balogh Tibor volt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Egy óra.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Következik a házunk táján.

Egy jó masszázs nem csak az izmokat lazítja el, hanem bizalmat is épít két ember között. Kevesen tudják, hogy Magyarországon számos látássérült masszőr dolgozik magas szintű szakmai felkészültséggel, akiknek munkája egyszerre jelent hivatást, megélhetést és szolgálatot. Hogyan dolgoznak, milyen kihívásokkal találkoznak a mindennapokban, és kik segítik őket abban, hogy minél több emberhez eljuthassanak. Mai műsorunkban ellátogatunk a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületéhez, ahol betekintést nyerhetünk a látássérült masszőrök munkájába, valamint a háttérben működő koordinációs iroda feladataiba is. A szerkesztő riporter Balázs Zsanett.

0: Szia, én Zsani vagyok.
1: Hello, Krisztián.
0: 11 órára jöttem.
1: És voltál már masszázson nálunk, vagy ez az első?
0: Nekem ez az első.
1: Jó, akkor majd a végén föl fogom hívni a masszázs koordinációt, mert be kell diktálnunk az adataidat. Ugye e-mail cím, lakcím és név.
0: Megbeszéltük. Én fél órára jöttem hozzád, igazából már rég voltam masszázson, úgyhogy segíts nekem, hogy most mi fog történni.
1: Igazából meg fogjuk beszélni, hogy mi az a problémás terület, amivel foglalkozunk, de hogyha esetleg nem szeretnél levetkőzni, mert úgy gondolod, hogy szégyellős vagy, vagy szeretnéd inkább először megismerni a masszást, akkor pólóba is szívesen masszírozok, az neked jó, amelyiket választod.
0: Nekem már egy jó ideje nagyon fáj a hátam, nagyon sokat ülök számítógép előtt. A hölgyek közül sokan szégyellősek?
1: Ez általában akkor szokott lenni, amikor még sosem voltak masszázson, nem sok van, egy évvel ha három hölgy van, aki szeretné kipróbálni, de általában az elsőt kipróbálja a pólóba, és a következő alkalommal már lemer vetkőzni. Én azt is szoktam mondani, hogy a melltartót nem kell levenni, elég csak kikapcsolni, és akkor úgy fel tud feküdni az ágyra, illetve hogyha ülünk és esetleg kimozgatás van a végén, akkor vissza lehet csatolni a melltartót, hisz az a lényeg, hogy senki ne érezze magát kényelmetlenül. Itt van egy ilyen paraván, amin mögött tudsz öltözni.
0: Mondtam neked, hogy nagyon fáj a hátam. Nem tudom, ilyenkor te, mint masszőr, mit nézel?
1: Hát először az a kérdés, hogy volt-e bármilyen műtét esetleg, vagy szedsz-e mondjuk valamilyen gyógyszert, egy vérhígító, vagy vérnyomáscsökkentő?
0: Nem szedek semmi ilyesmit.
1: Uh-huh. És műtéted?
0: Nem volt, vagy legalábbis nem emlékszem rá.
1: Tehát akkor semmilyen gerinc problémád nincs?
0: Nincs, nem tudok
1: jó,
0: róla.
1: Az nagyon jó. Ezt azért kérdezem, mert hogyha esetleg fém, vagy bármi lenne a gerincedben, vagy esetleg össze van így csavarozva mondjuk a csigolyád, akkor nem szabad erősen masszírozni. Vagy hogyha mondjuk van csontritkulásod, akkor is vigyázni kell arra, hogy hogyan masszírozunk. Nyilván nem az a lényeg itt sem, hogy nagyon erős legyen a masszázs, hanem állapottól függően dolgozunk, amit az izom enged, és amennyit enged, annyi intenzitást fogunk neki adni csak.
0: Az fontos egyébként, hogy én viszonylag lazadt testtartásban legyek?
1: Hát azt megköszönöm, hogyha el tudsz lazulni. Általában van egy ilyen luk, abba bele tudod tenni itt a fejed. A papírt, azt, ami rajta van az ágyon, ugye az a lepedőn van rajta egy ilyen papírlepedő pluszba, ugye a higiénia miatt, azt ki kell tépned az arcodnál, hogy kapjál levegőt. És én szoktam javasolni, hogy ha teheted, akkor csukd be a szemed, mert akkor jobban el tudsz lazulni, mint hogyha nyitva lenne.
0: Ezeket a kérdéseket egyébként, amiket az előbb kérdeztél tőlem, hogy volt-e már műtétem, szedek-e valamilyen gyógyszert, mindig meg szoktad kérdezni a vendégektől?
1: Általában csak az első alkalommal, mert utána nem tudom hogy, de meg szoktam jegyezni, hogy milyen probléma van, meg igazából az a baj, hogy hiába tudom felmérni a vendégnek az állapotát, vannak olyan dolgok, amiket meg kell kérdezni tőle, például ezek, mert ezek nem látható jelek, és jó, hogyha a masszőr tud róla, mert akkor annak megfelelően tud dolgozni. Ez azért fontos, mert szoktak lenni a vendégeknek kérései, hogy hú, jó, erősen, mert én azt szeretem, meg egyebek, de itt a kérdéseket, meg a vendégnek az állapotát kell összhangba hoznia a masszőrnek, hogy minden meglegyen ugye a kívánság is, amennyire az állapota engedi. Tehát ne az legyen, hogy mindentől elzárkózik a masszőr, hanem tényleg személyre szabva lehessen masszírozni a vendéget.
0: Azért ez nehéz feladat lehet. Én néhány pillanat múlva felfekszem ide az ágyra, és megérzed a hátam, és neked rögtön tudni kell, hogy hol van gubanc, hol vannak csomók, ez kialakult benned, vagy inkább az évek rutinjának?
1: Ez inkább a gyakorlatnak köszönhető. Én azt gondolom, hogy az első egy év talán azzal telik a masszőröknél, vagyis hát nálam azzal telt, hogy felmértem azt, hogy kinek az izomzata milyen, és az mit, mennyi erőt bír el, tehát mennyire lehet őt masszírozni, gyúrni, vagy ilyesmi, illetve a vendégek is segítettek, mert ha elmesélik, hogy mi fáj, hol fáj, mikor kezdett el fájni esetleg, vagy milyen mozdulatokra, akkor azt másoknál is lehet majd alkalmazni ezeket a történeteket, úgymond, vagy ezeket a diagnózisokat, ha lehet ezt mondani.
0: Neked ez az első munkahelyed, vagy dolgoztál máshol is masszőrként?
1: Én 2010 óta dolgozom masszőrként. Először a béketéri szakrendelőben kezdtem 8 évet, aztán dolgoztam a kispesti szakrendelőben ugyanúgy, és úgy kerültem ide a VGK-hez tavaly.
0: Hogy lettél masszőr? Gyerekkorod óta vonz ez a hivatás, vagy később alakult ki benned a segítésnek a művészete, hiszen ez egy segítő hivatás?
1: Hát én 8 évesen döntöttem el, hogy masszőr szeretnék lenni, és ott szerettem masszírozni a tanáraimat, ugye így a délutános, meg egyebek, és ők mondták, hogy szerintük lenne érzékem hozzá, és akkor döntöttem el, hogy akkor én ezt a hivatást fogom választani. Meg az, hogy később, hogy tudok ezek az embereknek ezzel segíteni, az igazából később fogalmazódott meg bennem, mert azért 8 évesen erre még nem biztos, hogy gondol a gyerek.
0: Hogy zajlik egy átlagos munkanapod?
1: Reggel szoktam általában ilyen 6:30 körül indulni, már megvan ugye a vendéglista, meg minden, tehát ugye, hogy mikor ki fog jönni. Előfordul, hogy még futnak be vendégek, tehát így a masszázs koordinációval dolgozunk együtt, hiszen ők szervezik nekünk a vendégeket.
0: Milyen a kapcsolatod a masszázs koordinációval? Ők a háttérben segítik a ti munkátokat.
1: Véleményem szerint, és azt gondolom, hogy a masszázs szolgáltatás, az a masszázs koordináció, illetve a masszőrökből áll össze. Tehát nincs egyik a másik nélkül, és nyilván, hogy együtt dolgoznak, egymást segítve, és így tudjuk biztosítani a vendégeknek a masszást. Mert hogy ők szervezik az időpontokat, a vendégeket, a beosztást, általában szerintem elég rugalmasan kezelik a dolgokat, tehát hogyha bárkinek bármi problémája van, akkor nyugodtan hívhatja őket, vagy hogyha esetleg olyan kapcsolatban vannak a masszőrrel, akkor neki is nyugodtan lehet jelezni ezeket a dolgokat, ha esetleg nem tudunk jönni, vagy bármi ilyesmit.
0: Fontos a jó kapcsolat, és nagyon fontos az is, hogy az emberekkel tudj bánni. A vendégekkel milyen a kapcsolatod?
1: Én azt gondolom, hogy jó kapcsolatom van a vendégeimmel, hiszen egy embernek több nyelven kell tudni beszélni. Itt most nem a külföldi nyelvekre gondolok, hanem ha valamit el kell mondani, akkor ugyanúgy el kell tudni mondani egy fiatalnak, egy középkorúnak, vagy akár egy idősnek is. Ugye mindenkinek az ő, hát nem szintje, hanem az ő gondolkodás módjával kell próbálni elmondani a dolgokat, hogy ne merüljön fel benne, vagy ne legyen benne kérdés a dolgokkal kapcsolatban.
0: Ez pedig nagyon fontos, mert végül is ez egy bizalmi terület, és én is azt éreztem idefelé jövet hozzád, hogy bizony az ember úgy szeretném, hogyha tudnál segíteni a fájdalmaim enyhítésében, ugyanakkor pedig kikapcsolódni is jöttem ide hozzád, és gondolom, hogy ez a két szemlélet, ez másoknál is megjelenhet.
1: Így van, tehát a masszázs azt gondolom, hogy nem csak egy testi, hanem egy lelki feltöltődés, illetve mindkettőnek a gyógyulása is lehet, és nem csak akkor kell, amikor már probléma van, hanem esetleg megelőzésként, vagy esetleg azért, hogy ne alakuljon semmi probléma. Egy kis lazítás, egy kis frissítés, most mondhatjuk ugye a kényeztetést is, mert az is lehet valakinek, de nagyon fontos a rendszeresség.
0: Van-e olyan történeted, vendégekkel kapcsolatban, akár hozzád járó rendszeres vendéggel kapcsolatban, amit szívesen megosztanál?
1: Hirtelen annyira nincs, tehát biztos, hogy voltak így történetek, de most így nem jött eszembe egyik se. Pedig biztos, hogy volt, csak valahogy én így nem szoktam ezeket így elraktározni valamiért.
0: Krisztián, mit üzennél azoknak, akik még soha nem próbálták ki a masszást? Miért érdemes, és azoknak esetleg meg tudnál fogalmazni gondolatot, akik ezen a pályán szeretnének elhelyezkedni?
1: Hú, hát melyikkel kezdjem? Hát akik ezen a pályán szeretnének elhelyezkedni, hogyha úgy érzik, hogy szeretnének segíteni az embereknek, illetve szeretnék gyógyítani őket, én bátorítom, hogy merjenek elhelyezkedni ezen a pályán, sőt, hogy merjenek kommunikálni a vendégeikkel, hiszen ezekből lehet tanulni. És ez nem csak az első időkben, hanem amíg masszőr valaki, vagy amíg az emberekkel foglalkozik, kell, hogy kommunikáljunk velük, hisz így ismerhetjük meg nem csak a vendégeinket, hanem talán önmagunkat is. Hát aki még nem járt masszázson, mindenképp azt üzenném neki, hogy próbálja ki, mert egy nagyon jó élményben lehet része, és hogyha megszereti és tetszik neki, akkor egy jó kis akár szokás, vagy akár egy rendszeres kikapcsolódás válhat belőle. A lényeg, hogy ne egy, tehát hogyha egyik masszőrnél úgy gondolja, hogy nem ezt szerette volna, vagy más szeretett volna, akkor merjen más masszőrt kipróbálni, hiszen ahány masszőr, annyiféle masszázs vagy kezelés.
0: Hány vendéged lesz még ma?
1: Még 4, mert most nem sokáig vagyok, csak 2-ig, így már 4.
0: Én akkor előkészülök, és hamarosan kezdhetjük is a masszást.
1: Köszönöm.
0: Köszönöm szépen én is a beszélgetést. Az elmúlt percekben Görcsik Krisztiánnal, a VGKE egyik masszőrével beszélgettünk.

0: masszázs központ. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Én időpontot szeretnék kérni egy órás masszázsra. Péntek délután,
0: rendben. Akkor Krisztián lesz 16:20-tól, akkor 60 perces.
1: Így van.
0: Ugye? Jó, rendben, igen, beírtam. Köszönöm. Rendben. Viszont hallásra, minden jó.
2: A VGKE masszázs koordinációjához érkeztünk, amely itt működik a Szugró utcai irodában, és akit az előbb hallhattak, ő Böbe, a masszázs koordináció egyik munkatársa. Böbe, ma sok telefonhívás érkezett?
0: Igen, azért volt egy pár, igen, bár érezhető a meleg miatt talán visszaesett a forgalom. Gondolom az idős emberek nem szívesen jönnek ki most ebbe a nagyon nagy melegbe.
2: Több helyszínre lehet masszást foglalni.
0: A Hermina úti szakrendelő, az Őrsvezértéri szakrendelő, a 7. kerület Peterdi utcában van egy idős otthon, ott is vagyunk, aztán a 3. kerületben a Vörösvári úti szakrendelőben, és itt a Szugló utcai központunkban ide is lehet foglalni időpontot.
2: Négyen vagyunk itt, mutatkozzatok be kérlek.
3: Noémi vagyok, én vagyok a masszázs koordinációnak a vezetője, a masszázs szolgáltatást vezetem.
2: Böbét már hallottuk.
4: Niki vagyok, 2 éve lesz, hogy itt dolgozom a masszázs koordinációban a lányokkal együtt.
2: Majd, hogy nem az ajtó mellett foglalt helyet.
5: Igen, én Barbie vagyok, és ugyanúgy a masszázs koordinációban dolgozom már 12 éve.
2: Noémi, ez a teljes stáb itt a masszázs koordinációban, vagy még többen vagytok itt az irodában?
3: Ez a teljes stáb itt az irodában, tehát 4-en dolgozunk. Reggel 8-tól este 6-ig fogadjuk a hívásokat, és a kollégák pedig reggel 8-tól este 8-ig dolgoznak, és ehhez igazodva a Barbie, Niki és Böbe is így dolgoznak délelőtt és délután.
2: Itt az irodában van jó néhány számítógép. Hogy zajlik itt egy átlagos munkanap?
4: Reggel 8 órakor kezdünk. 2 telefonon, vonalason és mobiltelefonon lehet minket elérni, valamint vannak már olyan törzsvendégek, akikkel kialakult az e-mailes kapcsolat. Lehet időpontot kérni, előreegyeztetni, visszamondani időpontot, a visszamondás nálunk nem jár semmilyen retorzióval. Elindul a nap, fogadjuk a hívásokat, utána a háttéradminisztrációs munkákkal foglalkozunk.
2: Adminisztrációs munkákat említettél. Milyen munkákra kell itt gondolni, Barbi?
5: Hát itt az e-mailek kezelésére kell gondolni, meg leginkább a statisztikai munkákra. Nézzük a vendégszámot, hogy a masszőrök megfelelő óramennyiséget dolgozzanak, akkor a táblázatokban ugye vezetjük a heti bevételt, illetve ennek ugye az összegzését a hétvégén.
2: Beszéltünk itt az előbb a helyszínekről, Böbe említett néhány helyszínt, de a VGKE masszázs szolgáltatása különböző kitelepüléseket is vállal.
0: A közeljövőben mennek majd masszőreink egy budapesti hotelbe, 4 masszőr. Cégekhez is szoktak menni, kitelepülni a masszőreink. Van ahova 2 hetente, havonta kérik a masszőröket.
4: Illetve a vakok általános iskolájába is szoktunk menni. Nagyon kedves kolléganőnk, a Kinga, aki ott tanult, ő dolgozik most ott. És van nyugdíjas klubunk is, ahol masszőreink megfordulnak rendszeresen, illetve mérnöki iroda.
2: Néhány másodperccel ezelőtt érkeztem ide a 4. emeletre. Itt van Géci Kingának a masszázs kuckója, és egy férfit láttam kijönni tőled. Ő masszázson volt nálad?
6: Igen, ő egy régi kedves vendég, első perctől kezdve jár ide hozzám. Edző egyébként, és nagyon sokszor van az, hogy letapad valahol valamilyen izomterület, és azt próbálom fellazítani neki.
2: Egy edzőt nehezebb masszírozni, mint mondjuk egy matek tanárt?
6: Ez attól függ, hogy végez elég nyújtást, szerintem nem feltétlenül, mert más embereknek máshol tevődhet feszültség. Olyan életet élünk szerintem, hogy nagyon sok a stressz forrás, és ez miatt sokan be vannak feszülve, és jönnek hozzám ilyen panaszokkal.
2: idősek is, fiatalok is járnak hozzád? Milyen korosztály jár hozzád?
6: Hát körülbelül 2/3 az embereknek idősebb korosztály, vannak bőven középkorúak, és néhány fiatal is meglátogat minket, és a fiatalok között is vannak olyanok, akiknek nagyon, tehát főleg nyakvált területen nagyon be van állva az izomkötegük, és edzőtermekbe járnak sokan, és ezeket is föl kell tudni lazítani, és hát nagyon sok jó visszajelzést kapok.
2: Ugye nyakvál területet említetted, ez elterjedt probléma, nem? Hogy a lakosság nagy részét érinti. Talán az ülőmunkából adódik is, talán abból, hogy keveset mozgunk. Te mit tapasztalsz?
6: Akik számítógépes munkát végeznek, azoknak van egy merev vagy éppen hanyagtartásuk, attól függ, hogy milyen, de mindenképpen a nyakra azért tevődik egy csomó feszültség, mert az ember mereven nézi a képernyőt. Aztán ebből kifolyólag nagyon sok mindent a vállunk és a nyakunk táján befeszül. Azt tapasztalom különben, hogy rengetegen jönnek hozzám derékpanasztal, gerinc problémával, ízületi problémákkal. A ízületeknek általában a mozgás terjedelmük van beszűkülve, és nagyon jól lehet ezeket a gyógymasszázssal kezelni. Van, akinek már az első 1-2 alkalomnál sikerül eredményt elérni, van, akinek hosszabb idő kell, 5-6 alkalom is akár ahhoz, hogy valami tartós eredményt érjünk el, de nagyon hatékony a gyógymasszázs, azt gondolom, ezekre a problémákra.
2: Nézem itt a masszázs helyiséget, és nagyon barátságos, nagyon hangulatos. Ez fontos szempont akkor, amikor betér ide hozzád egy vendég?
6: Igen, fontos, hogy barátságos környezet fogadja, jól érezze magát, fel tudjon oldódni, és ehhez próbáljuk megteremteni a megfelelő körülményeket. A hőmérséklet is egy nagyon fontos körülmény, az, hogy ha hideg tél van, akkor jól be legyen fűtve, az, hogy néz ki, mindennek meg legyen a helye, szép rend legyen, stb. Erre odafigyelünk.
2: Mióta jársz te ide masszőrként?
6: Tavaly február óta járok ide a VGK keretében masszírozni, és első perctől kezdve összegyűlt egy jó pár ember, aki visszajáró vendégem.
2: Már tettél említést a visszajelzésekről. No, akkor ezt egy kicsit bontsuk ki. Milyen visszajelzéseket kapsz te a vendégektől?
6: Hát ma nagyon jól esett. Az egyik vendégem úgy búcsúzott el tőlem, hogy azt mondta, hogy újjászülettem, ugye ebben minden benne van szerintem. Őszinte visszajelzéseket szoktam kapni. Nagyon sokan mondanak olyat, hogy fantasztikus volt, nagyon jó kezem van. Eszméletlen jó érzés ezekkel találkozni, és ezeket hallani.
2: Hogy néz ki egy napod, egy átlagos napod?
6: Hát 7:30-ra jövök be, és utána indul a masszírozás. Előkészülök, jó alaposan, mindent előkészítek, szeretek ráhangolódni a munkámra, tehát nem vagyok az a típusú ember, aki így beesik, és akkor rögtön indul a dolog, hanem szeretek így lelkekben rákészülni, végig gondolom, hogy kik fognak jönni hozzám. Előzetesen meg szoktam kapni a bejelentkezők nevét, ami egy picit változhat még a nap folyamán, de így többségében azért úgy van, ahogy előző nap kiküldik nekem. Hála Istennek, itt nem kell a masszázságyat állítani, a másik helyszínen ott sokszor van az, hogy mivel én nagyon magasra nőttem, ezért mindig állítgatom a saját magasságomnak megfelelően a masszázságyat, és általában 7-8 ember szokott jönni hozzám, 10 férőhely van egy nap, de körülbelül így átlagosan 7-8 ember jön, és hát túlnyomó többségében mondanom se kell, hogy hölgyek, de azért van egy-két férfi vendégem is.
2: Milyen masszázsokat végzel?
6: Itt kimondottan gyógymasszást végzek, erre van a legnagyobb szükség egyébként, és a másik helyszínen előfordul, hogy nyírokmasszást is csinálok. Az kimondottan ödémás megbetegedésekre, esetleg gyulladások esetén lehet hasznos.
2: Nagyon sok erőt, kitartást és nagyon jó munkát kívánok neked a jövőben, az elkövetkezendő időszakban is.
6: Nagyon köszönöm, szeretem a munkámat, és ez éltet engemet.
2: Miben és hogyan éltet téged ez a munka?
6: Nagyon sokszor vannak döccenők az életemben, néha az egészségemmel is küzdök. Egyszerűen szeretek emberekkel foglalkozni, nagyon jó érzés emberekkel foglalkozni, és adni valami olyat, amit én tudok tényleg a tőlem telhető módon legjobban csinálni, és valóban sokszor azt érzem, hogy bejövök és nyomja valami gondolatomat, és utána egyszerűen földobódok, kivirulok, szóval életet a munka engemet.
2: Beszéltünk a nyak meg a hát fájdalmakról, és te mondtad most, hogy nyomja gond a vállad, te pedig fizikailag segítesz gondok enyhítésében itt a pedagógusoknak. Kinga, jön a következő vendéged. Ő rendszeresen jár hozzád?
6: Igen, ő egy olyan hölgy, aki nagyon sokszor jár túrázni meg bicikli körutakra, és neki általában szintén ez a vállapocka környékén kell jól őt átmasszírozni.
2: Jó munkát kívánok neked!
6: Köszönöm.

0: Azért ez egy nem egyszerű feladat. Már ha csak arra gondolok, hogy kellékeket, a masszázshoz szükséges eszközöket, kellékeket összerakni, becsomagolni, tudni a vendég létszámot, és még gondolom én számos olyan feladat, akár közben is adódhat, amire nem lehet felkészülni.
1: Így van. Néha elő szokott fordulni, hogy lebetegszik a masszőr, és akkor hirtelen megoldást kell keresni, hirtelen helyettesítőt meg kell oldani, hogy hogyan tudunk eljutni ezekre a helyszínekre az Egyesület támogató szolgálatának segítségével. A kellékeket Noémi szokta berendelni. Ezek masszázskrémek, esetenként olaj, papírlepedő, textillepedő, masszázságyakkal rendelkezünk, masszázszékekkel rendelkezünk, ezeket mi visszük a helyszínekre. Fertőtlenítőt szoktunk adni az ágynak a tisztításához, illetve kézmosáshoz is. Vendégek után nagyon ügyelünk a higiéniára, papírtörlővel mennek kiegészítve a kelléklistát.
0: Egy-egy kitelepülésre is be kell osztani a masszőröket. Nagyon fontos, hogy akár itt a Szugló utcában is mindig legyen masszőr, illetve más helyszíneken is. Hogy történik a masszőrök a munkavégzése, Barbie?
2: Igen, ezt a beosztást általában én csinálom a masszőröknek. Hát itt ugye a Szugló utcában nem mindig van masszőr, pontosan ezért, mert ugye az állandó helyszínünk, a 4 állandó helyszínen kívül több külsős helyszínünk is van, ahova ugye, hogy már elmondták a lányok, ugye havi, heti, két heti rendszerességgel kell menni, és akkor hát ugye 9 masszőr van, az nem mindig megoldható, hogy itt is legyen. Általában igyekszem 2 hétre előre megcsinálni, hogy lehessen. Tovább nem szeretem, mert akkor mindig jön valami közbe, hogy lebetegszik a masszőr, vagy a gyereke, vagy egyéb problémája van, és akkor borul az egész rendszer. De azért igyekszem mostanában így előre megcsinálni. Van, aki csak egy helyszínen dolgozik, van, aki 2-3-on is akár. Sokszor nehéz ugye megoldani a helyettesítést, ha esetleg kiesik onnan a masszőr.
0: Egészségben és épségben legyenek a masszőreitek is, de az is nagyon fontos, hogy legyen miből finanszírozni ezt a szolgáltatást. Noémi, az Egyesületnek van-e jogosultsága arra, hogy akár pályázatok útján működtesse ezt a szolgáltatást, vagy hogy néz ki ez a gyakorlatban? Tudtok-e egyáltalán pályázni?
3: Több kerületben vagyunk jelen, mint ahogy a kollégám is említette, és a kerületek által kiírt civil pályázatokban így részt tudunk venni, és több éve nyújtunk be pályázatot a lakosság számára, a kerületben élő lakosok számára, akik térítésmentesen tudják igénybe venni a masszázszolgáltatásunkat a pályázati keretből, és ez szerintem nagy lehetőség a kerületben élők számára is, mert ki tudják próbálni a masszást, és amennyiben élnének vele a továbbiakban, fel tudják keresni kollégáinkat, illetve a 3. kerületben, az idei évben elnökasszonyunk javaslatára házhoz is visszük a masszást olyan vendégek számára, akik nehezen tudnák megoldani azt, hogy elmenjenek. Tehát idén először több alkalommal van lehetősége ezeknek a személyeknek, akár mozgássérülés vagy más probléma miatt így is igénybe venni a masszást.
0: Ez nagyon jó, mert így tényleg nagyon sokan kipróbálhatják ezt a szolgáltatást, és egészségmegőrző céllal is működik ez a szolgáltatás. Nagyon fontos, hogy a masszőrök is szakmailag felkészülten, kornak megfelelő kihívásoknak tudjanak megfelelni. Ehhez képzések szükségesek. Úgy tudom, hogy kötelező 5 évente elküldeni a masszőröket továbbképzésre. Itt az Egyesület házatáján hogy álltok ezzel?
3: Egyesületünk dolgozói gyógymasszőrök, és ők emiatt tagjai a Magyar Egészségügyi Szakmai Kamarának, amelynél igen, van ez az 5 éves periódus, melynek keretében szabadon választható és kötelezően választható képzéseket végeznek el, és a kamara, illetve a szervezet által nyújtott képzésekre tudnak jelentkezni, de ez nagyon sokrétű, tehát nem kifejezetten vagy kizárólag csak masszőri tevékenységet oktatnak ezek, hanem az egészségmegőrzés minden területén nyújtanak képzéseket, és ebben segítjük is kollégáinkat, hogy megtalálják ezeket a képzéseket, illetve hogyha kérdés merül fel a részükről, akkor igyekszünk utána nézni a kamara oldalán, illetve

0: területre jelentkeztem, ott kezdtem el dolgozni. A kolléganőkkel, a mostani kolléganőkkel a kezdetek kezdete óta nagyon jó viszonyt ápoltam, és úgy mindig láttam, hogy milyen sokrétű munkát végeznek, és nagyon megtetszett, hogy sok mindennek kell foglalkozni, és én szeretem a kihívásokat, és adódott egy lehetőség, és átjöttem a másik csoportból ide.
1: Barbi, nem tudom, te szereted-e a kihívásokat, de ezen a munkaterületen nagyon sok kihívással találkozhatsz nap, mint nap.
2: Én 12 éve dolgozom itt, ugye nekem ez az első munkahelyem, és egy táborban voltam, és ott találkoztam egy látássérültetve egy vak fiúval, és akkor ő ajánlotta ide. Nem ebbe a pozícióba dolgoztam még akkor, mikor ide felvettek, de később, 2014. októberében ugye a Fehér Botnapon nyílt a masszázs koordináció, vagy hát akkor kezdődött ez az egész masszázs szolgáltatás az Egyesületnél, és akkor átvettek ebbe a csoportba, és azóta dolgozom itt.
1: Noémi, mint ennek az irodának a vezetője, folyamatos szervezői feladatok, koordinálni, átlátni ezt az egészet. Nehéz feladat?
3: Olykor nehéz, olykor könnyebbnek érzem. Abban van nagy szerencsém, hogy a lányok tényleg mindent levesznek a vállamról, és mindenben segítenek, támogatnak. Tényleg átvették az összes olyan feladatot, amit korábban, amikor még nem voltam vezető, én is végeztem, és tudok a vezetői feladatokra koncentrálni, amihez sokszor megkérdezem őket is, hogyha nehezen hozok döntést, és hát így tudom vezetni ezt a szolgáltatást. Alapvetően én is koordinátorként kerültem ide, és érdekességként elmondom, hogy én 2014 nyarán elvégeztem egy talpreflexológus képzést, és akkor még masszázsban gondolkoztam, de utána novemberben pályáztam meg ezt az állás lehetőséget, mint koordinátor, és azóta is ebben dolgozom, tehát így kapcsolódott a masszőri tevékenység és ez a munka.
1: Hát ez nagyon érdekes, és köszönöm, hogy megosztottad velünk. További jó munkát kívánok, és nagyon szép nyarat nektek.
4: Köszönjük szépen.
1: Összeállításunk ezzel véget ért. Búcsúzom önöktől, Balázs Zsanettet hallották.

0: elhangzott a házunk táján. A Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületénél betekintést nyerhettünk a látássérült masszőrök munkájába, valamint a háttérben működő koordinációs iroda feladataiba. A szerkesztő riporter Balázs Zsanett, a zenei szerkesztő Bögös Herjetta volt.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Most Gerebenzita és Bence felvételeiből válogatunk.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 2 óra.

Itt az Akvarell, a nagy háború képekben és visszaemlékezésekben. Debrecen, mint zenei fellegvár. Mohács az operettben. Ezek mai kulturális palettánk témái. A szerkesztő Nagy György András. A mikrofonnál Harcsik Róbert, technikai munkatársunk pedig Orbán Péter.

0: Bár San Martino del Carso, a kicsiny olasz falu neve az első világháború miatt vált ismerté, ma már az isonzói doberdói csaták résztvevőinek leszármazottai a BKV oldott emlékezet jegyében tartanak itt találkozókat, konferenciákat. Nemrégiben magyar kutatók két kötetet mutattak be ezen a helyszínen. Az egyik címe Honvédezredek a Komeni fennsík védelmében, a másiki Szike és fényképezőgép. Utóbbi dr. Kemény Gyula ezredorvos fotográfiáiból nyújt válogatást. Kollégánk Nagy György András a könyvsorozat egyik megálmodójával, Pintér Tamás levéltárossal beszélgetett.
1: Az az érdekesség, hogy az ezredorvos nevét nem csak a mai olvasó ismerheti már, hiszen három kötet is megjelent az ő naplójából, hanem a korabeli érdeklődők is, nagyon sok képe megjelent már az akkori újságokban, sőt, ha jól tudom, volt, amelyikkel díjat is nyert.
2: Igen, a korszakban jellemző volt, hogy fotópályázatokat hirdettek meg. Háborús képekkel is lehetett pályázni, sőt volt, ami kimondottan háborús képekre irányult, és Kemény doktor néhány képével indult, és volt, ami be is került a korabeli sajtóba is.
1: Meg hát cikkekkel és írásokkal is, sőt, hát olyan meglehetősen érdekes beszámoló valami arról szólt, hogy egy közlegény megsebesült a hátán, a golyó benne maradt, de a férfi aztán szolgálatra jelentkezett, mert semmi különösebb baja nem volt. Később, amikor aztán beugrott a lövész árokba, hát ez a lövedék a maga természetes útján távozott.
2: Nagyon sok különleges történetet ismerhetünk dr. Kemény Gyulától. Néhány ezek közül a korabeli sajtóban is megjelent, de a többségét azért tartogatta a naplója számára. Nem mind volt olyan, ami akkor publikálható lett volna, és hála Istennek, ezeket megőrizte a legjobb barátja, a leszármazottjai, meg tudtuk jelentetni, közre tudtuk adni, mind a szerbiai, mind az olasz front isonzó, mind a palesztínai időszakából dr. Kemény Gyula ezredorvosunknak.
1: Tulajdonképpen ő kommentálta is az egészet orvosi, egészségügyi, humán szemmel.
2: Ő egy nagyon érdeklődő, kíváncsi ember volt, és egy nagyon humánus gondolkodású, mélyen együttérző. Tehát ő nem csak fizikailag ápolta, gondozta, rábízott 800, 1200, mikor milyen létszámmal működött ez az ászló, vagy egység, amelynek ő az ezredorvosa volt, hanem a lelkük is foglalkozott. Tehát nagyon sokszor beszélgetett velük, ő levelezett helyettük, ő volt nagyon sok embernek az életében az utolsó, akivel itt ezen a földön találkozott. Tehát nagyon sok esetben a család részére is például neki kellett megírnia a szeretett hozzátartozónak a halálának a tényét. És azért ez egy nagyon megterhelő élmény is volt, és ez a naplókban is érződik. Tehát ő ennek az emberi mélységeit is megörökítette, azon túl, hogy kommentálta a velük társaival, az alakulattal történt eseményeket.
1: Nem csak a háttérben volt, mint egészségügyi személyzet, hanem gyakorlatilag